0: áldással zárul. Kapcsolódjunk be lélekben mi is. Most kérik fel a Szentatyát ünnepélyesen, hogy tartsa meg a katekézisét, és a katekézise végén, az összefoglalók végén, ahogy mondottam, adja áldását. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében béke legyen veletek. A Szentatya katekézisében alapul a szentírási részt az apostolok cselekedeteiből vette, az első fejezet 13-14-es vers sorait, ez pedig így szól: amint megérkeztek, fölmentek az emeleti terembe, ahol együtt szoktak lenni, Péter és János, Jakab és András, Fülöp és Tamás, Bertalan és Máté, Alfeus fia, Jakab, a buzgó Simon és Jakab testvére, Júdás, mindannyian egy szívvel, egy lélekkel álhatatosan imádkoztak az asszonyokkal, Máriával, Jézus anyjával és testvéreivel együtt.
1: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti!
0: Kedves testvérek, Isten hozott jó napot!
1: Il Concilio Vaticano II ha voluto dedicare l'ultimo capitolo della Costituzione alla Vergine Maria.
0: Ma a katekézisemet 13-án a Fatimai Boldogságos Szűz Máriáról tartjuk, emlékezünk.
1: Singolare membro della Chiesa, figura ed eccellentissimo modello per essa nella fede e nella carità.
0: A második vatikáni zsinat az egyházról szóló dogmatikai konstitúció utolsó fejezetét a Boldogságos Szűz Máriának szentelte. Őt az egyház kiemelkedő és egészen különleges tagjaként, valamint a hit és a szeretet legtökéletesebb mintaképeként ismeri el. Ezek a szavak arra hívnak, hogy megértsük, hogy Máriában, aki a Szentlélek működése által befogadta és megszülte a testélet Isten fiát, elismerhetjük az egész egyházi közösség mintáját, kiváló tagját és anyját. Mária, aki hagyta magát a kegyelem műve által formálni, amely benne teljesedett be, és hittel, valamint szűzi szeretettel fogadta be a magasságbeli ajándékát, tökéletes példája annak, amivé az egész egyháznak válnia kell, az Úr igéjének teremtményévé és a Szentlélek működésének engedelmeskedve, Isten gyermekeinek anyjává, mivel ő a hívő a szó legteljesebb értelmében, akiben az isteni misztérium iránti feltétlen nyitottság tökéletes formája mutatkozik meg, Isten szent népének közösségében, ezért az egyházi közösség kiváló tagja. Végül pedig, mivel a fiúban szül gyermekeket, akiket az örökké szeretett fiú szeretett, aki közénk jött, Mária az egész egyház anyja, akihez gyermeki bizalommal fordulhatunk, bizonyosak lehetünk abban, hogy ő mindig meghallgat, oltalmaz és szeret bennünket. Szűz Mária ezen tulajdonságait úgy is összefoglalhatjuk, hogy ő a misztérium ikonja. Elnézést kérünk, egy picit a technika valószínű az időjárás miatt lassul.
1: Si evidenzia la concretezza storica di questa giovane figlia. Con l'espressione icona si sottolinea che in lei quanto il libero consenso della fede.
0: A nő kifejezés ennek az izraeli lánynak a történeti valóságát hangsúlyozza, akinek megadott a tapasztalat, hogy a messiás anyjává váljon, és az ikon szó pedig arra utal, hogy benne valósul meg a leszállás és a felemelkedés kettős mozgása, benne ragyog fel Isten ingyenes kiválasztása. Mária tehát a misztérium ikonja, aki vagyis az isteni üdvözítő tervévé vált, amely egykor rejtve volt, és Jézus Krisztusban nyert teljes kinyilatkoztatást. és a zsinat világos tanítást hagyott ránk a Boldogságos Szűz Mária egyedülálló helyéről a megváltás művében, és emlékeztet arra, hogy az üdvösség egyetlen közvetítője Jézus Krisztus, és hogy ő a legszentebb anyja, semmiképpen sem homályosítja el, vagy csökkenti Krisztus egyetlen közvetítő szerepét, a Boldogságos Szűz Máriában az egyház misztériuma is tükröződik, benne találj meg Isten népe az eredetét, mintáját és a hazáját. Az Úr anyjában az egyház saját misztériumát szemléli nem csak azért, mert benne felismeri a szűzi hit, az anyai szeretet és a jegyesi szövetség mintáját, amelyre hivatva van, hanem őként arra, amelyre hivatott, mert benne saját ősképét, annak eszményi alakját látja.
1: Nella madre del Signore, la Chiesa contempla il proprio mistero, non solo perché vi ritrova il modello della fede virginale, della carità materna e dell'alleanza sponsale cui è chiamata.
0: Tehát az anyai szeretet és a jegyesi szövetség mintája, amelyre ő hivatva volt, és amint láthatjuk, a Lumen Gentium szűzanyáról szóló gondolatai arra tanítanak bennünket, hogy szeressük az egyházat, és szolgáljuk benne Isten országának a beteljesedését, amely eljön, és a dicsőségben teljesedik ki. Engedjük, hogy ez a magasztos példa, Mária, a szűz és anya megszólítson bennünket, és kérjük őt, hogy közbenjárásával segítsen válaszolni arra, amit példája által kér tőlünk. Alázatos és tevékeny hittel éleme meg az egyházhoz való tartozásomat. Elismerem-e benne a közösséget, a szövetség közösségét, amelyet Isten ajándékozott nekem, hogy válaszoljak az ő végtelen szeretetére. Élő tagjának érzem-e magam az egyháznak, engedelmeskedve az Istentől adott pásztoroknak. Máriára tekintek-e, mint az egyház mintájára, kiváló tagjára és anyjára, és kérem-e őt, hogy segítsen fiának hűséges tanítványává lennem. Testvérek, a Szentlélek, aki leszállt Máriára, és akit mi alázattal és bizalommal hívunk segítségül, adja meg nekünk, hogy teljesen megéljük ezeket a csodálatos valóságokat, és miután elmélyedtünk a Lumen Gentium konstitúcióban, kérjük a szűzanyát, hogy esdje ki számunkra ezt az ajándékot. Növekedjék mindannyiunkban a szeretet az Anya Szent Egyház iránt.
1: Imagine di Gesù Cristo. Dio vi benedica.
0: A Szent Atya szeretettel köszöntötte a francia nyelvű híveket, és azt fordítják most francia nyelvre, különösen a Belgiumból és a Franciaországból érkezett fiatalokat és zarándokokat köszöntötte a Szent Atya, és kérte, hogy minden talentumunkat testvéreink szolgálatába állítsuk, akik bennünk Jézus Krisztus képmását várják felfedezni. Isten áldjon benneteket!
1: Dear brothers and sisters, in our catechesis today, we contemplate Mary, whom the final chapter of the dogmatic constitution, Lumen Gentium, recognizes as a model, perfect member,
0: and his mother. Kedves zarándok testvérek, a mai katekézisünkben Máriát szemléltük, akit a Lumen Gentium dogmatikai konstitúció utolsó fejezete, mint példaképe, tökéletes tagot és anyát mutat be az Atya akaratának, Fia megváltó művének és a Szentlélek indításainak engedelmeskedve. Mária annak mintája, amivé az egyháznak lennie kell. Feltétel nélküli igenje megmutatja számunkra, hogyan lehetünk az egyház tagjai a kegyelem rendjében, anyánként hozzáfordulhatunk gyermeki bizalommal, Bizonyosak lehetünk abban, hogy meghallgat, oltalmaz, és szeret bennünket.
1: Let us be challenged by Mary's example of humility, active faith and obedience.
0: Engedjük, hogy Mária alázata, tevékeny hite és engedelmessége kihívást jelentse számunkra. Válaszoljunk nagy lelkű szeretettel, magasztalva Isten szívünkben, és merítve erőt a szentségekből. Kérjük Máriát, hogy segítsen bennünket, fiának hűséges tanítványaivá válni. Köszöntöm az angol nyelvű zarándokokat, látogatókat, különösen az Angliából, Írországból, Tanzániából, Indiából, Indonéziából, Kanadából és az Amerikai Egyesült Államokból érkezett csoportokat, zarándokokat.
1: Today we remember the memorial of Our Lady of Fatima.
0: Ma a fatimai mi asszonyunk emléknapját ünnepeljük. 45 évvel ezelőtt ezen a napon.
1: And for these reasons, I dedicated my catechesis today to the Blessed Virgin Mary.
0: At the same time, merényletet követek el II. János Pál pápa ellen, és ezért a mai katekézisemet a Boldogság az Szűzmáriának szenteltem. As we await Jesus' second coming in glory, hamarosan az Úr mennybe menetelét is ünnepeljük, amely emberi természetének a mennybe való belépését jelzi.
1: I willingly invoke the joy and peace of Christ the Lord. God bless you.
0: Rátok és családjaitokra örömmel kérem Krisztusnak, a mi Urunknak örömét és békéjét. Isten áldjon benneteket. Kedves Mária rádió hallgatók, röviden összefoglalom a Szent Atya katekézisét. A Lumen Gentium dogmatikai konstitúció utolsó fejezetével a Boldogságos Szűz Máriára, Isten anyjára, Krisztus és az Egyház misztériumára irányította a figyelmünket. A megváltó magasztos anyját, az Egyház kiemelkedő és egészen egyedülálló tagjaként, valamint hitben és szeretetben, annak mintaképeként és legtisztább ősképének kell tiszteljük. Noha a Szent Pál apostol szavai szerint Jézus Krisztus az egyetlen közvetítő Isten és ember között, Mária anyai küldetésében egészen különleges módon működött együtt az üdvözítő művében, az engedelmességével, a hitével, reményével és lángoló szeretetével, a lelkek természetfeletti életének a helyreállításáért. Ezért lett számunkra anyává a kegyelem rendjében. Tehát Máriában az egyház a megtestesülés misztériumát szemléli, és így egyre inkább Krisztushoz válik hasonlóvá. Tehát röviden ez volt a lényege a Szent Atya mai katekézisének.
2: Kedves hallgatóktól elnézést kérünk, hiszen a technika nagyon vicces kedvében van ma. Valószínű, úgy, ahogy Tibor atya is mondta, az időjárás befolyásolja, nagyon szakadozik, de amíg a különböző nyelveken folyik az összefoglaló, addig beszélgessünk egy kicsit. Mi volt az, ami téged a leginkább megfogott ebből a mai katekézisből, ugye a Szent Atya szavaiból?
0: Igen, nagyon érdekes kifejezést használt, hogy Szűz Mária mint a nő ikonja, és nem csupán, én úgy gondolom, ez nem csupán egy vallásos költői kép a Szent Atya részéről, hanem egy mély igazság az emberről, a hitről és az isteni szeretetnek a befogadásáról. Tudjuk jól, hogy azon személyekről készítünk mindig ikonokat, akik valami nagyot mutattak fel az életben, híresek lettek, sztárok lettek, itt gondolhatunk sportra, művészetre, kultúrára, minden, de a Szűzanya a nőnek, az nő ikonja tulajdonképpen, tehát egy női ideál, és benne az egyház nem egy elvont eszményt szemlél, hanem egy valóságos asszonyról van szó. Itt tulajdonképpen.
2: Aki minden nőnek a példaképe kéne legyen.
0: Legyen, igen.
2: Minden édesanyjának.
0: És onnan indul ki, hogy egy fiatal názáreti lány, aki félt, aki hallgatott, meghallgatott, hitt és igent mondott. Tehát Mária nagysága nem egy rendkívüli külső erőben vagy hatalomban áll, hanem abban a belső nyitottságban, amellyel teljesen átengedte életét az Istennek. És ez azért történhetett így, mert ő bízott. Bízott az isteni szóban, az isteni ígéretben, és a hit ugye az bizalmat szül, és fordítva is érvényes, a bizalom hitet szül, és ez benne megvolt, és ezáltal tudott ő engedelmeskedni, alázatos lenni, és a bölcsőtől a Golgotáig szolgálta az Urat. És ezért ő a nő ikonja, ezért ő a nők ideája kellene legyen, és nem csak, mert benne a női létnek tulajdonképpen a legmélyebb szépsége ragyog fel, és pedig én számomra az, hogy a legjobb tulajdonsága a befogadó képessége az üzanyának. Tehát Mária, ő nem birtokolni akarja Istent, hanem ő helyet készít Istennek. És ez egy hatalmas dolog kellene legyen, feladatküldetés a mi hétköznapi életünkbe is, hogy ne a saját magunk által elképzelt Istennek higgyünk, mert ha nem teljesíti azt, amit akarok, akkor már nem Istenem, hanem nekünk is ez a befogadó képesség kellene uralja a belső lényünket, amelyben Isten tud dolgozni, Isten, engedjük, hogy rajtunk keresztül Isten szeressen. Tehát helyet készített neki a szűzanya az Istennek, tehát bocsi, közbeszólom, méhéből születik meg tulajdonképpen az örök ige, de előbb a szívébe fogadja be őt. És ez a, úgy gondolom én, a női titoknak az egyik legszebb arca, hogy életet adni, nem csak testileg, hanem lélekben is, vagyis reményt, békét, hitet és gyengétséget.
1: Saluto i fedeli di lingua araba. Rinnoviamo insieme il nostro sì.
0: Szeretettel köszöntöm az arab nyelvű zarándokokat. Újítsuk meg együtt igenünket az Úrnak és az ő akaratának teljes bizalommal. Benne Mária példáját követve, mert ő új életet ad nekünk. Az Úr áldjon meg mindnyájatokat és oltalmazzon minden rossztól mindenkor.
1: Saluto cordialmente i polacchi.
0: Szeretettel köszöntöm, szívből köszöntöm a lengyel zarándokokat. Ezekben a napokban Lengyelországban a gyermekek először járulnak az első szent áldozáshoz. Legyenek számukra a szülők, hitoktatók és nevelők példaképek abban, hogy gyakran élnek a szentségek kegyelmével. Kísérjük őket imádságunkkal, kérve Máriának, az egyház anyjának közbenjárását, akit ti a Loretói Litánia éneklésével tiszteltek. Mindjártokra áldásomat adom.
1: Rivolgo il mio cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana.
0: Szívélyes üdvözletemet küldöm az olasz nyelvű zarándokoknak.
1: In particolare saluto i membri del comitato di coordinamento della commissione mista internazionale per il dialogo teologico tra le chiese cattoliche e le chiese ortodosse orientali, presenti a Roma per il loro incontro di studio e programmazione. Ed auspico che si possa continuare la strada iniziata più di 20 anni fa. Saluto poi i fedeli dell'arcidiocesi di Otranto.
0: Különösen köszöntöm az arcivescovo Otrantói főegyházmegye híveit, Francesco Neri érsekkel.
1: Di San Giuseppe Moscati,
0: továbbá Moscati Szent József és az Assunta Santa Maria Sarconiból érkezett plébánia közösségeit.
1: Trasmissioni dell'esercito italiano e la capitaneria di porto di San Benedetto del Tronto.
0: Köszöntöm továbbá az olasz hadsereg ezredének katonait, a San Benedetto del Tronto kikötői kapitánságát, Gian Piero Palmieri érsekkel. Gondolataim végül a fiatalokhoz, a betelkezési házasokhoz szól, Köszönöm jelenléteteket és rátok, valamint családjaitokra. A Szentlélek ajándékait kérem, hogy mindig következetes keresztény elkötelezettséggel éljétek meg azokat a különféle hivatásokat és élethelyzeteket, amelyeket a gondviselés mindegyikötök számára tartokat. Mindnyájatokra áldásomat adom, most pedig a mi atyánk eléneklése után jön az pápa jár.

0: Kedves Mária Rádió hallgatók, a szokott módon taps viharral köszönik meg a Szent Atyának a szűzanyáról szóló mai katekézisét, közben az egyházi méltóságok is köszöntik egy készfogással a Szent Atyát, és mi is köszönjük a kedves hallgatóknak, hogy csatlakoztak ma hozzánk a mai katekézishez, és kérjük mi is a Mária Rádió nevében a szűzanya oltalmát és szeretetét minden hallgatóra, családra.
1: Kedves Tibor atya, köszönöm, hogy itt voltál velünk, hogy jobban megértsük a Szent Atya szavait, tolmácsoltad nekünk. Köszönjük a kedves hallgatóknak, hogy velünk tartottak. Búcsúznak önöktől.
0: Tibor atya.
1: És Görgényi Tünde.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: A felvételt az erdélyi Mária Rádió készítette.
3: Alig várták, hogy jöjjön a reggel, és most bánatosan, illatos kenetekkel sírva sietnek a sír felé hárman, epesztő, emésztő, roskasztó gyászban. Ím ébred az élet, és támad a nap már, a madarak kara csak egy fénylő sugarat vár, és csattog az ének, száll által a légen, fel-fel az ég felé, csak úgy, mint régen. Jaj, az a régen, ne fájna az emlék, mikor a mester előttünk ment még, és ajkán az élet igéi fakadtak a szomjazóknak, a fáradtaknak. Volt-e valaha riasztóbb álom, mint ez a három nap, ez a három, mikor aki folyvást csak életet mentett, vad gyilkos kezek fogják meg a szentet, viszik diadallal a főpap elébe, rágalmat, gúnyt vágnak a tiszta szemébe, és suhog a korbács, és csattog az ostor. Hol aki megvédje, a hős, az apostol, és az atya hallgat. Mély csend ül az égen, s most hajnallik újra, csak úgy, úgy, mint régen. Hogy hurcolták, mint egy gonosztevőt, s még volt, aki gúnnyal nevette őt, amint a tövistől vére kicsordul, s úgy kell felemelni az utcai porból, köbdösve, gyalázva a fára szegezték. De ő ugyanaz volt, ott is szeretett még, ott fenn a kereszten, anyát és poroszlót, könnyet hullajtót és gyilkos sebet osztót. Ó, jaj, a halálig. Mindig szeretett. Viszik az illatozó kenetet, és sírva sietnek a sír felé hárman, nagypénteki gyásszal, húsvéti sugárban. Hogy látnák szemükben keserű könnyekkel? Milyen csodálatos ez a reggel. A pálmafák két szegélyén az útnak súgva, búgva valami titkot tudnak. A virágok át harmad könnyeken, már látják felragyogni fényesen az élet napját, s azt hirdeti minden, a sírban nincsen, a sírban nincsen. Ők mégis mennek, gyászolva, sírva, betekinteni egy üres sírba, az angyal előtt döbbenve megállni, feltámadott, élő mesterre találni. Húsvétkor, ha nincs még húsvéti szíved, a nagypéntekit vedd, vedd és vigyed könnyesen, aggódón, búsan, amint van, s keresd a Krisztust, keresd a sírban. Nem, úgysem fogod megtalálni ottan. Eléd fog állni, feltámadottan.
4: Mária Rád.

hallgatóim! Ma egy igaz történetet mesélek el az életemből. Ez akkor történt velem, amikor olyan kicsi voltam, hogy még iskolába sem jártam. Fogadjátok szeretettel! Csillagot szagolni. Az én boldog, drága kővel hímzett gyerekkoromra gondolva, különös, huncut fénnyel integet felém egy emlék. Öten voltunk testvérek, fészek meleg családban. A legkisebb nemrég bújt ki apójából, a legnagyobb meg épp hogy kisiskolás. Dúlt a nyár, tele örömmel minden napunk. Hol friss záporba futottunk ki mezitlábasan, tocsogtunk gőzölgő, sokszemű tavakban. Hol görögdinnye várt ránk széles mosollyal. Máskor lombsátrat építettünk, s naphosszat hasaltunk benne az illatos félhomályban. Este felé lángos illat szállt a konyhából, s fonódott össze szelíd harangszóval. Jó volt az esti mese után fáradtan álomba zuhanni. Az egyik este azonban másképp alakult, mint a többi. A vacsoránál édesanyám csillogó szemmel bejelentette, hogy ma éjjel, aki akar, jöhet csillagot szagolni. Hát, hogy ne akartunk volna, ilyenről ugyan még sohasem hallottunk, de amit édesanyánk javasol, az csak jó lehet. Csillagot szagolni? Azt hogy kell? Mikor megyünk? Hova? Ugráltunk örömünkben. Majd meglátjátok, felelte titokzatosan. Most minnyájan lefekszünk, s ha majd feljön a hold, fölkeltelek benneteket, és indulunk. Akarjátok? Akarjuk, zúgtuk kórusban, s valóban úgy éreztük, hogy életünkben még soha semmit nem akartunk annyira, mint ma éjjel csillagot szagolni. Fölkelni sötétben, amikor ágyban a helyünk, még ilyet? Le is feküdtünk nagy nehezen, aludt, aki bírt. Aztán eljött a pillanat, amikor villany kattant, s ugrottunk ki az ágyból. Soha olyan gyorsan még nem került zokni a lábunkra, már is álltunk sorban az ajtóban, s kint, az ajtó előtt, tárt karokkal várt bennünket az éjszaka. Elindultunk a temető felé. Az nekünk kedves kirándulóhelyünk volt, ismerős még nem nyugodott benne. Az erős holdfényben árnyékunk lábunk elé borult. Fejünk felett sziporkáztak a csillagok. Néha kutya vonyított, egészen másképp, mint nappal. A háztetőn macska sétált, élte éjszakai életét. De denevér repkedett a fejünk felett. Titokzatos árnyak bókoltak a bokrok között, és csend volt, nagy csend. Mi szorosan fogtuk egymás kezét, különösen édesanyámét, hiszen azért mégiscsak éjszaka volt. Különös éjszaka. Suttogva beszéltünk, nehogy felébredjenek az emberek a házukban, akik most mit sem sejtve alszanak. Áthaladtunk a temetőn, azon túl szőke búzatábla állt. Pipacsai aludtak, csak álmukban rezzentek meg néha-néha. A búzatábla kis öblében tanyát vertünk, biztonságban helyeztük az otthoni finom falatokat. Puha plédre kuporodtunk anyuci köré, s ő nagy szívvel mesélni kezdett a csillagokról. Mik azok, hogyan keletkeztek, mi a nevük, hány fény évre vannak tőlünk. Mi felrepültünk, s megérintettük őket a kezünkkel, tejúton porzottak lépteink. Hallottuk meteorok zúgását, látni véltük üstökösök fénycsóváit, megtelt velük az ég. S mindezt Isten teremtette az idők kezdetén.

Tudatlan kis fejünkben sehogy sem fért el a végtelen, de szívünkbe beköltözött azon az éjjelen. Beleborzongtunk Isten végtelen nagyságába, hatalmába és szeretetébe. Fogtuk egymás kezét és anyuciét, s rajta keresztül Istenét. Ő áldom mosolygott ránk, beburkolt hatalmas és gyöngét szeretetével, a búzatábla szélén, azon a különös éjszakán.

Kedves gyerekek, elbúcsúzom tőletek. Örülnék, hogyha ezentúl, amikor éjszaka a csillagos égre néztek, néha-néha ezetekbe jutnék én is. Búcsúzóul, hallgassunk meg együtt egy dalt. Nekem nagyon tetszik.

0: és Balázs. Felébredek, nem az vagyok, ki voltam. Elalszom, holnap megint más leszek.
1: Kedves kicsi és nagy hallgatóim! Következő mesémmel jövő szombaton találkozhattok, este 7 óra 25 perckor. Várok mindenkit szeretettel. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Gondolatok a májusi életigéhez. Amint engem küldött az Atya, úgy küldölek én is titeket. És miután ezt mondta, rájuk lehelt, és így folytatta. Vegyétek a Szent Lelket. Küldetésünk arra szól, hogy a feltámadott életét, vagyis az evangéliumot éljük. Ezért olyan fontos, hogy a mindenkori igét a lehető legintenzívebben éljük meg. A jelen pillanatban keressük Isten akaratát, és tegyük is meg, váltsuk életre, ezzel teljesítve küldetésünket. Ne gondoljuk, hogy ez túl távoli, túl magasztos, mi nem vagyunk méltók erre, elég nekünk a földi küldetésünk, hogy orvos vagyok, apa vagyok, kertész vagyok, tanár vagyok, stb. Földi küldetésünket úgy tudjuk jól teljesíteni, ha a Jézustól kapott küldetésünk az alapja és mozgatója ezeknek. Nem akárkit ad nekünk Jézus segítségül, hanem saját lelkét, a Szent Lelket. Határozzuk el, hogy tudatosan minden cselekedetünkben kérjük a Szentlélek segítségét. Küldetésünk arra is hív, hogy másik Jézusként éljünk. Naponként tűzzünk ki konkrét célokat, hogy őt utánozzuk szelídségben, türelemben, igazságban, szeretetben. Fedezzük fel az embertársunkban jelenlévő Jézust, és segítsük őt abban, hogy ő is teljesíthesse küldetését. Egységben együtt tehetjük érzékelhetővé Isten országát, menjünk az eltévedtek után, bátorítsuk a csüggedőt. Pünkösd ünnepére készülve figyeljünk a lélek hangjára, a belső hangra. Szent II. János Pál pápa gondolatai. A világ életéért. Boldogságos szűz, áraszt belénk a lelki erőt és Istenbe vetett bizalmat, hogy minden akadályt le tudjunk győzni, mellyel küldetésünk teljesítése közben találkozunk. Te, aki az imádkozó apostolokkal ott voltál az utolsó vacsora termében, várva a lélek pünkösdi eljövetelét, esd le az ő megújult kiáradását minden hívőre, hogy hivatásuknak és küldetésüknek mindenben megfeleljenek, mint az igazi szőlőtő szőlővesszői. Amint engem küldött az Atya, úgy küldölek én is titeket. És miután ezt mondta, rájuk lehelt, és így folytatta. Vegyétek a Szent Lelket.

0: Az Úr, aki a hegyen gondoskodik, ez az Ábrahám története, akkor vált konkrétá és elevenné ez a szó, amikor egy húsvéti virasztáson, amit itt a neokatekumenális úton minden évben nagy örömmel készítünk elő és ünnepeljük, mellettünk ült a 7 éves leukémiás gyerekünk. Ez a szó nagyon megerősített minket, hogy bármi is lesz a gyerek sorsa, az Úr gondoskodik. Ez a bizonyosság arról, hogy örök élet létezik. A gyerekünk is tudta, hogy mi a betegsége, hiszen állandóan rosszul volt, kivizsgálták. Nagyon érdekes, hogy amikor kiderült, hogy leukémiás, mi egy zarándoklaton vett részt Lorettóban, ahol a babysitter fölhívott minket, hogy képzeld, megint lázas a gyerek. Ekkor hívtam föl a hematológust, aki mondta, hogy most akart engem fölhívni, hogy vigyük be a gyereket egy csontvelő vizsgálatra, és mondom, hogy kizárjuk a leukémiát, és erre azt mondta, hogy vagy megerősítsük. Hát ez olyan volt nekem, mint egy döfés. És amikor letettem a telefont, akkor kezdődött egy körmenet, ahol Szűz Máriát hozták. És nagyon láttam akkor, hogy milyen jó, hogy pont itt vagyunk ezen a zarándoklaton, mert egész más, hogy kezdődött ez egész kálvária, hogy így mondjam, borzasztóan szenvedtünk akkor éjszaka, a félelem miatt, hogy hogy lesz, mint lesz, de hát megerősítést kaptunk. És a gyerek úgy fogadta, hogy nekem például érdekes, hogy ez egy anyai ösztön talán, hogy minden nap úgy mentem a kórházba, mint hogyha az operába mennék. Nagyon csinosan felöltözve, sminkkel, hogy ma van, és örülünk. És megmondtuk neki, hogy ilyen beteg, reméljük meg fogsz gyógyulni, tehát azt hangsúlyoztuk, hogy meg fogsz gyógyulni, de hogy ő hogy fogadta, hogy amikor vége lett a betegségének, és mentünk vissza az első kontrollvizsgálatra 8 évesen, akkor azt mondta nekem, hogy mama, milyen jó volt ide járni. De ő így érte meg? És ez egy nagyon megerősítés volt nekünk akkor, hogy bármi is lesz. A hit, hogy van feltámadás, hogy az örök élet van.
1: Lakatos Magdolnának, a neokatekumenális út nevű közösség tagjának gondolatait hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 3 óra. A Mária Rádió interneten a www.mariaradio.hu honlapon hallgatható.

0: irgalmasság órája.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlék Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Ady Endre, istenkereső lárma. Nevet sem értem, Istenem, de van két árva nagy szemem, és annyi bolondot látok, hogy a sok bolondságból nagy ijedelmemben, Uram, hozzád kiáltok. Próbáltam sokféle mesét, de jaj, egyik se volt elég. Szívemben, idegeimben kiabáló nagy lárma, téged keres, fölség. Isten, a tied minden.
5: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Engesztelésül bűneinkért, és az egész világ bűneiért.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Virgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Virgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Virgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Moré Balázs kartauzi szerzetes. Egyre csendesebben. Van egy másik világ. Létezik. A tenger alatt, a tenger fölött, a zúgó hullámok mögött egy másik világ rejtezik. Aki ismeri, nem beszélhet róla, mert ez a legnagyobb titok. Takarjátok el arcotok, ha mégis eljönne az óra. Én láttam, és szemem elvakult a nagy fénytől, amely ott ragyog. Azóta néma, és vak vagyok. A kulcs a tengerbe hult. Ha tudnád, ha csak megsejtenéd, hogy a felszín alatt mi rejtezik. Van egy másik világ. Létezik. És egyre csendesebben int feléd.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Engesztelésül bűneinkért, és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Ismeretlen angol költő verse. A halál semmiség. A másik szobába ugrottam csak át. Én maradtam, és te vagy. Mindaz, ami egymásnak voltunk, azok még mindig vagyunk. Szólíts régi nevemen. Beszélj hozzám most is oly könnyedén, ahogy mindig is. Ne változtasd meg hangod színét, ne erőltesd magadra az ünnepélyességet és gyász szellemét. Neves, ahogy együtt nevettünk apró vicceinken mindig is. Játsz, mosolyogj, gondolj rám, imádkozz értem. Nevem hadd lehessen örökké otthonunk szava, ahogy volt mindig is. Ejtsétek ki természetesen, anélkül, hogy árny vetülne rá. Az élet mindazt jelenti, amit eddig is. Ugyanaz most is, ami volt örökké. Megszakíthatatlan folytonosság. Mi más a halál, ha nem egy lényegtelen baleset? Miért kellene lelketekből eltűnnöm? hisz csak szemetek erőtlen látni engem. Létezek én, csak most rátok várva. Létezek én, valahol nagyon közel. Talán épp karnyújtásnyira tőletek. Minden oly elrendezett.
0: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Megesztelésül bűneinkért, és az egész világ bűneiért.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas

0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Ismeretlen katona imája. Az imát 1945-ben egy Olaszországban elesett amerikai katonánál találták. Íme, Uram, én soha nem szólítottalak meg téged. Most mégis szeretnék neked jó napot kívánni. Az emberek azt mondták nekem, hogy te nem is létezel, és a buta fejemmel mindezt el is hittem nekik. Tegnap este egy gránát tölcsérből néztem fel a csillagos égboltra, és ebből következtettem arra, hogy hazudtak nekem. Ha szakítottam volna időt arra, hogy megnézzem műveidet, magamtól rájöttem volna, hogy áprilist nyárodtak velem. Szeretném tudni, Istenem, hogy ide nyújtanád-e nekem a kezedet. Az érzésem azt súgja, hogy te megértesz. Különös, ide kellett jönnöm ebbe a földi pokolba, hogy legyen időm belenézni az arcodba. Úgy gondolom, most nem kell sokat beszélnem, de örülök, hogy ma rád találtam. Azt hiszem, hamarosan üt a támadás órája. De amióta tudom, hogy közel vagy hozzám, nem félek. Hallom a jelet. Istenem, mennem kell. Szeretlek téged. Ezt meg akarom mondani neked. Kemény harc lesz, ki tudja, hát, ha ezen az éjszakán odaérkezem a te lakásodhoz. Azelőtt nem voltam hozzád nagyon barátságos. Éppen ezért gondolkodom azon, vajon ott vársz-e az ajtóban. Íme sírok, hullanak a könnyeim. Igen, most mennem kell. Istenem, a viszontlátásra. Különös, amióta rád találtam, nem félek attól, hogy hozzád kell mennem.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Megkeresztelésünk bűneinkért, és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Uram, irgalmazz!
1: Uram, irgalmazz!
4: Krisztus, kegyelmez!
1: Krisztus, kegyelmez!
4: Uram, irgalmazz!
1: Uram, irgalmazz!
4: Krisztus, hallgass minket!
1: Krisztus, hallgass minket!
4: Krisztus, hallgass meg minket!
1: Krisztus, hallgass meg minket!
4: Mennyei Atya Isten!
1: Irgalmazz nekünk!
4: Megváltó Fiú Isten!
1: Irgalmazd nekünk.
4: Szentlélek, Úristen.
1: Irgalmazd nekünk.
4: Szent háromság, egy Isten.
1: Irgalmazd nekünk.
4: Isteni irgalom, a Teremtő fönséges tulajdonsága.
1: Bízunk benned.
4: Isteni irgalom, a megváltó legnagyobb tökéletessége.
1: Bízunk benned.
4: Isteni irgalom, a megszentelő végtelen szeretete.
1: Bízunk benned.
4: Isteni irgalom, a Szent Háromság fölfoghatatlan titka.
1: Bízunk benned.
4: Isteni irgalom, a magasságbeli legnagyobb hatalmának kifejezése.
1: Bízunk benned.
4: Isteni irgalom, aki megnyilvánulsz az égi szellemek teremtésében.
1: Bízunk benned.
4: Isteni irgalom, aki a semmiből hívsz életre minket.
1: Bízunk benned.
4: Isteni irgalom, aki átöleled a világegyetemet.
1: Bízunk benned.
4: Isteni irgalom, aki halhatatlan élettel láttál el minket.
1: Bízunk benned.
4: Isteni irgalom, aki megvédsz minket a megérdemelt büntetéstől.
1: Bízunk benned.
4: Isteni irgalom, aki fölemelsz minket a bűn nyomorúságából.
1: Bízunk benned.
4: Isteni irgalom, aki megigazultá teszel minket a megtestesült igében.
1: Bízunk benned.
4: Isteni irgalom, aki Krisztus sebeiből áradsz.
1: Bízunk benned.
4: Isteni irgalom, aki kitörsz Jézus szentséges szívéből.
1: Bízunk benned.
4: Isteni irgalom, aki a legszentebb Szűz Máriát, mint az irgalom anyját adtad nekünk.
1: Bízunk benned.
4: Isteni irgalom, aki megmutatkozol az isteni titkok kinyilatkoztatásában.
1: Bízunk benned.
4: Isteni irgalom, aki kinyilvánulsz az egyetemes egyház megalapításában.
1: Bízunk benned.
4: Isteni irgalom, aki a szentségek elrendelése magában foglal.
1: Bízunk benned.
4: Isteni irgalom, akit az emberiség elnyert a keresztség és a bűnbánat szentségében.
1: Bízunk benned.
4: Isteni irgalom, akit ajándékul kaptunk az oltári szentségben és az egyházi rend szentségében.
1: Bízunk benned.
4: Isteni irgalom, aki megmutatkozol abban, hogy minket meghívsz a szent hitre.
1: Bízunk benned.
4: Isteni irgalom, aki kinyilvánulsz a bűnösök megtérésében.
1: Bízunk benned.
4: Isteni irgalom, aki megnyilvánulsz az igazak megszentelésében.
1: Bízunk benned.
4: Isteni irgalom, aki beteljesülsz a szent életűek tökéletesítésében.
1: Bízunk benned.
4: Isteni irgalom, a betegek és szenvedők számára az egészség forrása.
1: Bízunk benned.
4: Isteni irgalom, az aggódó szívek vigasza.
1: Bízunk benned.
4: Isteni irgalom, a reménytelenségben szenvedő lelkek reménye.
1: Bízunk benned.
4: Isteni irgalom, aki mindig és mindenhová elkísérsz minden embert.
1: Bízunk benned.
4: Isteni irgalom, aki megelőzöl minden minket kegyelmekkel.
1: Bízunk benned.
4: Isteni irgalom, a haldoklók békéje.
1: Bízunk benned.
4: Isteni irgalom, a tisztító helyen szenvedő lelkek felfrissítője és enyhítője.
1: Bízunk benned.
4: Isteni irgalom, a boldogok égi gyönyörűsége.
1: Bízunk benned.
4: Isteni irgalom, minden szentnek koronája.
1: Bízunk benned.
4: Isteni irgalom, a csodák kimeríthetetlen forrása.
1: Bízunk benned.
4: Isten báránya, aki megmutattad irántunk legnagyobb irgalmadat azáltal, hogy megváltottad a világot a kereszten.
1: Kegyelmezz nekünk.
4: Isten báránya, aki irgalmasan felajánlod magadat értünk minden szent misében.
1: Hallgass meg minket.
4: Isten báránya, aki elveszed a világ bűneit kimeríthetetlen irgalmad által.
1: Irgalmazd nekünk.
4: Uram, irgalmazd.
1: Uram, irgalmazd.
4: Krisztus, kegyelmezd.
1: Krisztus, kegyelmezd.
4: Uram, irgalmazd.
1: Uram, irgalmazd.
4: Az Úr gyengéd irgalma van minden művén.
1: Mindörökké énekel majd az Úr irgalmát.
4: Könyörögjünk. Isten, akinek irgalma végtelen, és akinek részvétkincsei kimeríthetetlenek. Nézz ránk kegyesen, és növeld bennünk irgalmadat, úgy, hogy még a legnagyobb megpróbáltatásokban se essünk soha kétségbe, hanem bizalommal mindig a te szent akaratodhoz igazodjunk, amely maga az irgalom. A mi Úrunk Jézus Krisztus, az irgalom királya által, aki veled és a Szentlélekkel együtt mindörökké irgalmas.
1: Amen.
4: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
5: Kedves testvéreim, kedves hallgatóink! Az irgalmasság órájában, a Mária Rádió Szőnyi úti kápolnájában dr. Székely János püspök atya vezetésével imádkoztunk. Köszönjük, hogy velünk imádkoztatok.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Te vagy az én reményem. Kedves hallgatói család, egy egyszerű mondat, mégis életet formáló vallomás. Egy lélek szava Istenhez, amikor elfogy az erő, elhalkul a világ, és csak a hit marad. Szent II. János Pál pápa mondta, ne féljetek, tárjátok ki szíveteket Krisztusnak. Ő nem elvesz, hanem mindent megad. Ő az ember reménye. A Mária Rádió ebben a reményben él, és ezt a reményt sugározza nap mint nap. Ott van a betegágyok mellett, a magányosok otthonában, a hosszú utakon, a nehéz csendekben. A Mária Rádió nem csupán hang, jelenlét. Nem csak információ, imádság. Nem csak műsor, küldetés. És ebben a küldetésben önökre is szükség van. Adományával ön is a remény hirdetőjévé válhat. Segíthet, hogy ez a hang továbbra is elérje azokat, akik ma is így kiáltanak, Uram, te vagy az én reményem. Kérem, támogassa Mária Rádiót, mert a remény nem csupán érzés. Reményünk Krisztus. És ő ma is szól. Rajtunk keresztül is.
2: Börtönposta. A Mécses Szeretett Szolgálat műsora.
3: Május 20-án este a börtönpostában egy kétnapos börtönlátogatás élményeit osztjuk meg önökkel. Első nap Csengeren az Okos Börtönben jártunk, majd másnap a Tiszalöki BV intézetben több csoport fogvatartottal találkoztunk. A két élménybeszámoló között önkéntes levelezőnkkel, Dórival ismerkedhetnek meg. Hallgassanak bele a beszélgetésekbe!
4: Elhangzott, hogy ez az objektum okos. Hát igen, sok minden lehet okos, ami a test számára készül és fontos, de okos megoldásokat a lelki beszélgetésekben nem tud az ember előhozni, hogy szerintem csak a szeretet működik, és engem ez mindig megragad.
5: Ő az érzéseiről ír nagyon sokat, mert hogy nem tud senkivel se beszélgetni az érzéseiről. És igazából nagyon érdekes, mert azt is leírta ő, hogy ő nem is gondolta, hogy ő ennyi mindent tud magáról írni. Tehát, hogy soha nem volt ilyen helyzetben, soha nem kérdezte tőle, hogy te, hogy most hogy érzed magad, hogy ez benned milyen érzéseket kell. Tehát, hogy azt is tisztázni kellett egyáltalán, hogy mik azok az érzések. Hát én már 50 fölött járok, és tanítónőként dolgozom. Az, hogy mi így közösségként meglátogatunk fogvatartottakat, akik úgy várnak minket, mint a messiást. Azért ez nem olyan rossz átélni, hogy örülnek valahol nekünk, szóval azért az iskolában nem mindig ezt élem át, mikor megjelenek.
6: Ebben a börtönben van lehetőségünk a családi beszélőn is részt venni, és már mi bent ültünk a teremben, amikor, és a fogvatartottak is bent voltak, amikor megérkeztek a családtagok, párok, szülők, gyermekek, és hát bevallom, nekem könnyes volt a szemem, és így nehezen is tudtam visszatartani a könnyeimet, ahogy láttam, ahogy megölelik egymást, ahogy leülnek egymás mellé, és hogy mennyire örülnek egymásnak. Ebben az is nagyon fontos számomra, hogy vannak ugye olyan fogvatartottak, akiket várnak kint, tehát nem fordul el mindenkitől a családja, és ez egy nagyon-nagyon szép élmény volt.
3: A folytatást szerda este 9 órakor hallgathatják meg a börtönpostában.

0: Rádió.
1: Kedves hallgatóink! A Café Francesco októberi programjai között szerepelt Asztalosné Elekes Szende pszichológus és Asztalos Dániel teológus előadása az Egyedülállók helyzete az egyházban címmel. A következő percekben az elhangzott előadást hallhatják.
2: Itt a Café Francescóban. Én Gál Petra Júlia vagyok, a kávézó egyik önkéntese, és most egy igazán fontos témáról fogunk beszélgetni, az egyedülállók helyzetéről az egyházban, amihez vendégeink Asztalosné Elekes Szende, pszichológus és a Szapiencia Tudományi Főiskola oktatója, illetve Asztalos Dániel, teológus és az Anna Joachim Program családterapeutája fog hozzászólni, hiszen nagy tapasztalatuk van a témában.
3: Én is szeretettel köszöntök mindenkit, köszönjük a meghívást. Igazándiból azt hiszem, hogy a téma talált meg minket, tehát nem mi kerestük magunknak, hanem egyszerűen jött egy megkeresés a kegyhely akkor igazgatója, Peregrin atya részéről, még azt hiszem, hogy nem is tudom, 2016-17 környékén. És akkor így csöppentünk bele, tehát igazából ő keresett pszichológust, meg teológust erre a programra. Ez az ő szellemi ötlete volt, hogy jöjjön létre egy ilyen lelki gyakorlat a párkereső egyedülállók számára. Ott egyébként a kegyhelyen, Szentkúton már azt hiszem létezett, talán elváltak számára a lelki gyakorlat, vagy gyermekre vágyók számára. Talán az elváltak számára picit később jött létre. Tehát, hogy ez így tőle származott a gondolat, és akkor így ebbe hívott meg engem, aztán Dani is bekapcsolódott ugye a teológiai vonalon.
2: És esetleg akkor nincs a háttérben egy olyan szál, hogy ti is nagyon sokáig vártatok egymásra, vagy sokat vártatok szinglik?
3: Nyilván van tapasztalatunk a párkeresés, vagy a társra várás terén. Most így személyesre vegyem a szót, tehát hogy nekem nem az volt a házasság előtti élményem, hogy akkor így folyamatosan párkapcsolatban voltam, mert tehát hogy én is megtapasztaltam hogy keresem a társamat, és ez egy több éves folyamat is volt ez a küzdelem, meg párkapcsolat, jegyességem felbomlott, tehát hogy ennek a mélységeit megéltem így abszolút így személyesen is. Úgyhogy lehet, hogy ezért is hát könnyű volt így igen mondani annak idején, mert hogy úgy éreztem, hogy így közel vannak a szívemhez, vagy hogy legalábbis, hogy így ismerem belülről is ezt az állapotot, és hogy hát igen, hogy talán nem csak így a könyvből, vagy így a szakmából tudok hozzászólni, hanem van valamiféle szubjektív tapasztalatom is ezen a téren. Mondom, hogy te hozzászólsz. Lehet, hogy Daninak
4: ez alapvetően egy fontos kérdés, és amit föltettél, hogy mennyire tapasztalatból szól a segítés, vagy mennyire abból, amit tudunk adni egyéb tanulmányainkból kifolyólag, és hogy így erről beszélgettünk is sokat, meg egy barátom is megkérdezte, hogy hát ő úgy látja, hogy nekem azért így könnyebben ment a párkeresés, hogy akkor ez hogy jön, hogy én pont olyan fiatalokkal foglalkozom, akik régebb óta keresnek maguknak párt, és hogy szerintem én a magam számára ezt úgy definiálom, vagy nekem az került itt középpontba, hogy általában akik így perifériára kerülnek, azok a csoportok

0: egyedülállóknak. És azért mondjuk, tehát ti házaspárként tartjátok meg ezeket a lelki gyakorlatokat, hogy ez nem okozott néha így diszonanciát, vagy nem hozott magával így kérdéseket, hogy hát de tudtok-e egyáltalán így releváns segítséget nyújtani?
1: Igazániból még nem jelezte vissza senki nekünk a szemünkbe, hogy ezzel így gondja lenne. Alapvetően azt gondolom, hogy nem az számít, hogy mennyire van benne valaki tapasztalati szinten egy adott problémában, mert akkor ugye ennyi ilyen alapon most egy orvosnak is meg kellene tapasztalnia mindent a saját bőrén, vagy mondjuk pszichológusként minden egyes élethelyzetet, nyilván képtelenség megtapasztalni, hanem szerintem nyilván az egy előny, hogyha van egy tapasztalati háttér, de hogy nem ez a, tehát ahogy mondod, Ani is, hogy mi nem tapasztalati segítők vagyunk, az teljesen más, mint más műfaj, hogyha mondjuk létrejön egy önsegítő csoport, aminek a vezetője szintén egy érintett, tehát aki az adott élethelyzetben érintett személy, és akkor az egy nagyon sajátos sajátos műfaj, de hogy mi egyrészt így a pszichológia, másrészt meg a teológia oldaláról kapcsolódtunk be ebbe, ami ez a családterápiás képzésünk, azt gondolom szintén így hozzá tudott adni, mert hogy ugye az segít abban, hogy rendszerbe gondolkozzunk, és hogy a neve ellenére nem csak a családokkal foglalkozik, hanem minden egyes emberről rendszerben gondolkodik, hogy honnan jön, hová szeretne eljutni. Tehát, hogy mi innen próbálunk, vagy próbáltunk kapcsolódni.
2: És a másik, hogy szerintem így a lelki gyakorlaton, sőt nem is szerintem biztos, nem mi vagyunk a fókuszban, nem is annyira az a lényeg, hogy mi mit okoskodunk ott, hanem az, hogy ott nagyon hamar megtapasztalják azt, hogy sorstársak vannak, és hogy a legtöbb pozitív visszajelzés szerintem ott szokott érkezni, hogy megtapasztalják azt, hogy mennyien vannak ebben a hasonló élethelyzetben, és hogy nincsenek egyedül. És ez a sorstárs jelleg a legerősebb része így a pszichológiai oldalról, a másik oldalról pedig a lelki gyakorlaton így a szentségimádás van a csúcsán programnak, úgyhogy tehát egy harmadik szempont pedig, hogy miért pont mit csináljuk. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jogos kérdés, és hogy sokakban ez teljesen jogosan fölmerülhet, hogy most oda megyünk házasként, és akkor mi hogy vagyunk ott, hogy ez a hitelességnek a kérdését, hogy firtatja, hogy is van ez. Ami így ehhez hozzátartozik, hogy ehhez mi nem ragaszkodunk foggal körömmel, hogy ezt csak mi tudjuk csinálni, hanem ha valakiben fölmerül, hogy szeretne ilyen folyamatban részt venni, én csak bátorítani tudom, hogy a saját kis közösségében, plébániáján hozzon létre önsegítőcsoportot, stb. Tehát, hogy mi inkább úgy vagyunk benne, hogy belehívtak ebbe a feladatba minket.
1: De szerintem az a lényeg, tehát én is abszolút tudok ezt kapcsolni, hogy nem mi vagyunk a fókuszban, tehát hogy nem rólunk szól, nem arról szól, hogy előadásokat tartunk nekik is, akkor, tehát hogy ez egy ilyen információ átadás, egy fejtágítás, hanem mi a kereteket tartjuk, hozunk gyakorlatokat, hogy kicsit feloldódjanak, meg felvillantunk témákat, de hogy ezek inkább impulzusok, és hogy nem, tehát hogy mi szerintem keveset vagyunk a fókuszban, és hogy sokkal hangsúlyosabb az, hogy mondjuk ők tudjanak reflektálni dolgokon, akár egyénileg, akár kis csoportban, tehát hogy ezt például nagyon fontosnak tartjuk, hogy legyenek ilyen kis csoportos kapcsolódások, vagy plénumban. Mi inkább így szerintem koordináljuk, vagy nem tudom így.
0: És hogyha a hátrányát nem, de előnyét éreztétek annak, hogy házasként vagytok jelen, és ezek mellett, az emberek mellett, ezekben a helyzetekben?
2: Tehát igazából ez is fontos kérdés, hogy házas párként, amikor közösen vállalunk szolgálatot, hogy az ránk hogyan hat, vagy velünk mi történik, vagy hogy annak milyen gyümölcsei lehetnek. Ez egyébként megint kettős, mert van, amikor nagyon nehéz élmény is tud lenni, amikor így ketten szolgálunk, és akár feszültségeket is tud okozni kettőnk között, de hogy

0: most így a pozitívumok oldaláról szerintem megerősítő az, amikor a saját feleségemet látom, hogy neki nagyon fontos egy téma, és hogy abban így egységben vagyunk.
1: Igen, most így elgondolkodtam. Egyébként ilyen a feszültségeket, azokat alá tudom húzni, azok így adódtak, és nyilván ez, tehát vigyázzunk kell arra, hogy azért ne szivárogjon be túlságosan a kapcsolatunkba, de hogy én azt gondolom, hogy ez egy előny. Például valamiféle mintát nyújtunk. Talán ezt így vissza is jelezték, hogy így jól látni, ahogyan így kapcsolódunk egymáshoz. És ez a kapcsolódás, ez nem ilyen felhőtlen, meg habos-babos, hanem látnak minket ugye a folyamat közben, akár így picit így szívódni, vagy. Tehát, hogy látnak egy ilyen életszerű kapcsolódás, és hogy erre például azt hiszem kaptunk visszajelzést, hogy így, hogy ezt így jó látni, hogy így elkötelezett párként vagyunk így velük.
2: Na és akkor adja magát a kérdés, hogy mit tapasztaltok, mit láttok, milyen az egyedülállók helyzete az egyházban ma?
1: Hát ez egy nagyon...
0: Sokat gondolkoztunk ezen, hogy erre mi a jó válasz, hogy most mi a helyzete, hogy nem tudunk erre egy ilyen nagyon konkrét dolgot mondani, hogy az egyházban az egyedülállók helyzet az pont ilyen, vagy pont olyan, hanem nagyon különböző szituációk vannak. Több embert megkérdeztünk, hogy ki hogy éli meg, és hogy így megélésekről be tudunk számolni, hogy ki mit tapasztal. Az is egy érdekes kérdés, hogy így rájuk fókuszálunk-e, hogy az egyedülállóknak a csoportjára, hogy például arról lehet beszélni, hogy mondjuk mennyi program van, ami az egyedülállóknak szól, mennyi olyan ismerkedős program van. Azt látjuk, hogy vannak kezdeményezések, a Mécs közösségnek is vannak lelki gyakorlatai, amik kifejezetten ilyen témában vannak. Vannak ilyen ismerkedős estek is, ahogy ott van a Párkat, tehát hogy szerintem egyre több kezdeményezés van, hál' Istennek, ami próbálja ezt a célcsoportot így fókuszba helyezni. De hogy a megélések, meg hogy ki hogy éli meg, az függ attól is, hogy például milyen városban lakik. Tehát, hogy Budapesten még lehet, hogy jobb a helyzet, nem tudom, hogy például vidéken milyen a...
1: Alapvetően nekem az első szó, ami így az egyedülállókról eszembe jut, így amikor így erről a kérdésről gondolkodom, az a sokféleség. Tehát, hogy amit mondod, Dani is, hogy nem lehet ilyen nagy általános igazságokat megfogalmazni, mert hogy nagyon, tehát annyira sokfélék, mint az emberek általában, mint mindannyian. Tehát életkor tekintetében, személyiség tekintetében, a küzdelmeik terén is nagyon, nagyon másból jönnek, tehát hogy mondjuk van, aki 10 éve párkeresési küzdelmekben van, van, aki meg ezt kevésbé éli meg ennyire radikálisan, mert mondjuk több párkapcsolata volt, tehát a szenvedésnyomás is nagyon más, és igen, hát ez is nagyon, nagyon különbözik, hogy mondjuk az egyházban mennyire találják meg a helyüket, vagy nem. Azt hiszem, hogy a nagyvárosban, amit Dani is mondott, talán azért vannak könnyebb helyzetben, mert valahogy könnyebb vándorolni egyik plébániáról a másikra. Tehát most így értsétek jól, tehát hogyha mondjuk a saját plébániámon nem találom meg a helyem, akkor lehet, hogy elmegyek a jezsuitákhoz, vagy a nem tudom kikhez, a 8B-s nővérekhez, és akkor vannak olyan közösségek, amiben be tudnak tagozódni, legalábbis így ez a tapasztalat. Mondjuk vidéken el tudom képzelni, hogy ahol nincs választási lehetőség, ott sokkal hamarabb vagy könnyebb megélni azt, hogy hú, hát egyedül vagyok, mert hogy nincs. Van mondjuk egy családos közösség jó esetben, vagy éppen az sem, vagy egy ifi csoport, de hogy talán ott ugye minden relatív, tehát hogy ott könnyebben adja magát ezt, hogy akkor így egyedül érzik magukat. Illetve én ezt fogalmaztuk meg, igen, hogyha lelkiségi közösségbe kapcsolódnak, mondjuk egy biblia csoportba, vagy egy, tudom, hát valamilyen ima csoportba, tehát ahol így az istenkeresés van a fókuszban, vagy az ima, akkor ott már háttérbe szorul az életállapot. Akkor ott már nem az a lényeg, hogy most akkor valaki házas, vagy egyedülálló. úgyhogy talán könnyebb azoknak, akik találnak maguknak egy ilyen lelkiség, tehát egy ilyen helyet, ahol mondjuk a lelkiségüket megélik, hogy az Isten kapcsolatukat.
2: Egyébként szerintem az egy érdekes aspektus, hogy vajon ez a nyomás, ami az egyedülállókon van, az nem feltétlenül mindig belülről fakad, hogy nagyon szeretnének párkapcsolatot, vagy már úgy megházasodnak, hiszen ez így váltakozik azért, mint minden érzés az emberben. Viszont kívülről érkezhetnek sok esetben olyan behatások, mondjuk a családból, ahol ez presszionálva van, vagy akár a társadalom az elvárásaival, de ugyanúgy az egyház, ahonnan leginkább nem várja az ember, hogy mondjuk így kirekesztve érezze magát. Vannak, akik beszámolnak arról, hogy úgy másodrangú kereszténynek érzik magukat elvégett a gyülekezetükben. Tehát szerintetek ez mennyire, honnan fakad leginkább ez a nyomás? Belülről, kívülről is, hogy ebből a három helyről, a család, egyház és társadalom részéről?
0: Innen ebből, amiket felsoroltál, mint, tehát hogy nem tudunk egyet kijelölni, mert hogy vannak olyan családok, ahol ezt nagyon nyomják, hogy miért nem házasodsz már meg, és kifutsz az időből, stb. Vannak olyan egyházközösségek, ahol előfordulhat, hogy így kérdezgetik már, hogy na már megházasodtál, vagy találtál már valakit? Tehát, hogy ez is előfordulhat. Nem azt mondom, hogy az összesben biztos vannak olyan helyek, ahol meg egyáltalán nem fordul elő. Mi volt a harmadik?
2: A társadalom.
0: Ja, a társadalom, igen. Hát meg az időnyomás. Tehát azt nem tudjuk letagadni, hogy az idő az egy fontos tényező ebben a dologban. Én az Anajaim programban dolgozom, ahol régebb óta gyermekre vágyó párok vannak, és hogy abból a szegmensből azért látom azt, hogy nagyon erősen ott van már az időnyomás. Minél jobban kitolódik ez a kérdés, annál nehezebb, és hogy ez a valósághoz tartozik, tehát ez egy belső nyomásként is megjelenhet nagyon sokakban.
2: És amikor az emberek elmennek hozzátok egy-egy ilyen lelki gyakorlatra, akkor miről számolnak be, vagy mik így a legnagyobb sérelmei, mire figyeljünk, hogy mondjuk semmiképp nem mondjunk? Hogy mondjuk el azt, hogy eljegyeztek, amikor a barátnőnk már 10 éve vár arra, hogy őt is eljegyezzék?
1: Én azt gondolom, hogy a legtöbben ezt így jól tudják kezelni, ezeket a helyzeteket, tehát hogy nem gondolom, hogy úgy kéne, tehát ha valakinek van egy egyedülálló barátja, mondjuk a baráti körében, akkor nem kellene olyan UFO-ként tekinteni erre, mert hogy a legtöbben ezt normálisan tudják fogadni. Nem tudom, te így a gyerekre vágyó kapcsán lehet, hogy neked más tapasztalataid vannak? Vagy...
0: Lehet, hogy inkább abból indulnék ki, hogy önmagában az, amikor élethelyzetek, különböző élethelyzetek találkoznak, az mindenki számára tart néha egy nehéz tükröt. Hogy például a gyermekre vágyó pároknál ezt nagyon, nagyon erősen érzékeljük, hogy találkoznak olyan párokkal, ahol bejelentik, hogy jön a baba, vagy sok gyermek van, hogy függetlenül attól, hogy mondtak-e bármit, az az élethelyzet, ami tükröt tart nekem, az nagyon tud fájni. Innentől fogva az nagyon-nagyon nehéz azt kezelni mind a két oldalról, és szerintem az egyedülállókkal szemben is ez egy érdekes kérdés, hogy amikor találkozol valaki olyas valakivel, akinek már van párja, vagy mondjuk már eljegyeztük, vagy már megházasodott, hogy önmagából a helyzetből adódik egyfajta, vagy adódhat egyfajta feszültség, és teljesen érthető és nehéz az, amikor így valaki keresi azt, hogy most ezt hogyan kellene elmondani a barátomnak, ismerősömnek, hogy én most megosztok egy örömöt, és akkor a másiktól elvárom, hogy örüljön nekem, de közben pedig neki ott van az a nagy fájdalma, amire meg még nem nincs meg a gyógyír. Tehát, hogy ez önmagában hordoz egy feszültséget. Azért az nagyon, szerintem az nagyon fontos, hogy ha ez így adódnak ilyen helyzetek, hogy így szóval empatikusan álljunk egymáshoz. És érdemes elkerülni azokat a végleteket, amikor nagyon-nagyon ki akarom kerülni a témát, vagy nagyon ki akarom kimélni a másikat. Meg érdemes a másik végletet is elkerülni, amikor teljesen nyersen szembesítem a valósággal. Tehát, hogy valahogy a kettő között, és ugye ez mindig nagyon szituációfüggő, hogy ez hogyan tud jól menni, de az, hogy valamiféle együttérzéssel vagyok jelen, az nagyon sokat tud segíteni abban, hogy ez a fajta nehéz tükör, ez kevésbé okozzon fájdalmat.
2: És hogy kell elképzelni egy-egy ilyen lelki gyakorlatot? Tehát, hogy párkapcsolati tanácsokat adtok, vagy tippeket, párkeresési tippeket adtok nekik, vagy csak próbáljátok rávezetni őket, hogy keressék Isten szándékát az életükben, és fogadják el ezt a helyzetet, és úgyse tart valószínűleg örökké?
1: Deklaráltam, párkereső egyedülállóknak van meghirdetve, de mi erre mindig törekedtünk, hogy ez ne legyen egy ilyen izzadságszagú párkereső alkalom. Tehát soha nem ez a cél, tehát ez egy lelki gyakorlat, és hogy az, de nagyon sokan azt fogalmazzák meg az elején, hogy szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, és kicsit megpihenni, elcsendesülni, tehát amit mindenki más, amikor elmegy egy lelki gyakorlatra. Tehát, hogy ez egy ilyen fő vágy, hogy Isten, tehát, hogy igen, nagyon sokan vágynak arra, hogy az Isten kapcsolatukat megerősítsék, és hogy mi ezt szerintem hangsúlyozzuk is, hogy ez nem egy ilyen társkereső hétvége. Lehet, hogy van olyan is, de hogy mi arra törekszünk, hogy valahogy így ötvözzünk egy ilyen kettős, nem tudom, csomagot, hogy kapjanak egy kis önismereti impulzust, ami nem egy ilyen mélybe vájkálás, hanem valami mindig, minden évben egy kicsit más, hogy mondjuk mit tartunk éppen akkor fontosnak, hogy mondjuk erősségeinkre fókuszálunk, vagy önmagunkkal való együttérzésre, bocsánat. Tehát, hogy általában valamilyen megerősítés, vagy valamilyen felismeréseket keresünk, illetve a spiritualitás a másik oldalon. Tehát, hogy ez az elcsendesedés, hogy erre megteremteni a lehetőséget.
0: Általában ilyen kettős fókusz, amit Szende is mondott, hogy kettős fókuszunk van, és ezt a legegyszerűbben úgy szoktuk megfogalmazni, hogy így az a terület, amit tudunk tenni magunkért, ami így a kezünkben van, vagy amit kontrollálni tudunk, és a másik terület, ami meg így, amiért meg nem tudunk tenni, amit meg úgy, ezt úgy szoktuk mondani, hogy tehát bizonyos dolgokért tudunk tenni, de hogy a másik dolog, tehát a másik területért nem tudunk, és hogy hogyan vagyunk azokban a nehéz helyzeteinkben, kérdéseinkben, kapcsolatban az Istennel, hogy azt be tudjuk-e vinni Isten elé, és hogy ez a fókusznak a teológiai része, hogy mindenestül, minden gondolatunkkal, minden fájdalmunkkal, minden a valóságunk teljes egészével kapcsolódjunk az Istenhez.
2: És ha már úgy adódott, hogy pont egyedül vagyunk éppen, akkor hogy lehet kihasználni ezt az időt, vagy mire lehet jól felhasználni? Dolgozzunk magunkon ez idő alatt?
1: Jó kérdés. Most így az kapcsolt be egy elsőre, de aztán mondta is, hogy alapvetően a kutatások szerint, már nem szeretek ezzel így dobigálózni, de hogy az, aki stabilan egyedül van, az elméletileg nem érzi rosszabbul magát, vagy nem depressziósabb, mint aki házasságban él. Legalábbis, hogyha így percről percre nézzük azt, hogy érzi magát, akkor kiderül az, hogy sok olyan dolog, sok olyan tevékenység van az életében, ami amúgy pozitív és megerősítő, és tehát mondjuk a hobbiának tud időt szentelni, vagy a munkájában ki tud teljesedni, míg a családos élet az nem feltétlenül hát ilyen habos-babos, hogyha így lebontjuk a hétköznapok szintjén. Tehát igazándiból mire használja fel az időt? Tehát nem biztos, hogy olyan nagy változtatásokra szükség van. Tehát ez megint ilyen nagyon, nagyon egyén függő, hogy tényleg kell-e nagy módosításokat végrehajtani az életébe. Nyilván a párkeresési belső vagy külső sürgetés miatt ott van az, hogy hát ismerkedni szeretnék, vagy kellene, és akkor nyilván keresniük kell ezeket a közegeket, ahol vagy keresni érdemes, ahol találkozni tudnak emberekkel, de hogy itt megint a szélsőségektől óvnánk azért, tehát hogy azért az nagyon nehéz tud lenni, amikor valaki túlságosan rágörcsül erre, hogy akkor csak olyan programokra járjak, ahol ismerkedni tudok, és akkor emiatt mondjuk a barátnőimmel, vagy más közegekben meg kevésbé megyek el, mert hogy nekem ez egy ilyen projekt is, hogy akkor az már kontraproduktív, azt hiszem. Tehát, hogy nem kell szerintem túlzásba vinni így az ismerkedős alkalmak keresését sem.
2: És mit gondoltok, hogy ma mennyire gyakori az a jelenség, hogy az emberek így párkapcsolati függőségben szenvednek, tehát azt gondolják, hogy csak akkor vagyok valaki, hogyha van mellettem valaki. És hogy mennyire látszik az, hogy valahol bálványozzuk magunkban a társunkat, hogyha van, vagy magát a párkapcsolat ideáját olyan magasra emeljük, hogy már csak azért is. De nem is konkrétan arra a valakire vágyunk, hogy mellettünk legyen, hanem ha magára mondjuk a szerelem érzésére.
1: Azt gondolom, ez megint nagyon egyénfüggő, hogy kinek az értékrendjébe, vagy hát így a prioritás listába hol helyezkedik el a párkapcsolat. Ez nagyon sokban múlik azon, hogy például a származási családjából milyen üzeneteket hoz magával valaki, mert tudok olyan esetekről, hogy valaki mondjuk lányként úgy nő fel, hogy majd ha férhez mész, akkor majd megoldódnak a problémáid. Tehát hogyha mondjuk valaki ilyen üzeneteket hall, vagy ebben nő fel, akkor eléggé kialakul ez a képzete, hogy akkor, hát igen, hát a párkapcsolat meg a házasság az a tuti, az a befut, tehát hogy akkor futok be, akkor, tehát hogy az kb. Ilyen megváltás kategória. Tehát hogyha valaki mondjuk nagyon ebben nő fel, de ez nem feltétlenül így van mindenkinél, vagy nem feltétlenül kap mindenki hasonló üzeneteket. Szerintem ez nagyon sokban függ attól, hogy a többi szerepei, tehát hogy kinek milyen a szerep repertoár, amivel rendelkezik. Tehát, hogy vannak-e olyan szerepek az életében, amiben ki tud teljesedni, amiben megerősítéseket kap, tehát akár a szakmai szerepre gondolok, tehát hogy mondjuk hogy vagyunk a hivatásunkkal, a választott szakmánkkal, tehát hogy azért ott is kaphat megerősítéseket valaki, vagy más fontos kapcsolatokban, a tágabb családon belül, testvér kapcsolat, baráti kapcsolat. Tehát, hogyha valakinek van egy viszonylag széles szerep repertoárja, akkor az megtartja őt, vagy egy picit úgy tud segíteni, hogy ne túlságosan erre az egy szerepre fókuszáljon, hogy akkor most egyedülálló vagyok, vagy nem. De hogy ez nagyon egyénfüggő.
0: Ja, még ez a témához kapcsolódva, hogy a teremtés történetben azt olvashatjuk, hogy nem jó az embernek egyedül, és hogy ha ezt párhuzamba állítjuk így a párkapcsolati függőséggel, akkor érdemes ezeket a különbségtételeket megtenni, hogy mit is jelent a párkapcsolati függés, és mit is jelent az, amikor segítőtársai vagyunk egymásnak, és hogy van egy ilyen jelenség, amit föltették kérdést, hogy mi van így a párkapcsolati függősége, hogy tényleg létezik olyasmi, hogy valaki a saját, amit Szenda is mondott, hogy a saját önértékelését abban keresi, hogy éppen párkapcsolatban van-e, és hogy ez az autonómiánkkal van összefüggésben, hogy amikor valaki sérül valamiféle, amikor a gyermekkori kapcsolat, mert ugye a szülőkkel való kapcsolatában, vagy a családi kapcsolataiban, és nagyon sérül az önértékelése, és nehezen találja meg a saját identitását, akkor előfordulhat olyasmi, hogy másoktól teszi függővé a saját elfogadhatóságát, szeretetét, hogy az nagyon erősen túldominálja az ő működésmódját, és ilyenkor fordulhat elő az, hogy beleragad úgymond egy kapcsolatba, és hogy előtérbe kerül a párkapcsolatban az, hogy nekem muszáj valakihez tartoznom, mert ha nem tartozom valakihez, akkor megsemmisülök, vagy lehet mögötte nagyon sok érzés, de hogy amikor túldominál a szeretetészség, ami visszavezethető egy gyermekkori sérülésre, és hogy ez amikor így beszélünk arról, hogy valaki párkapcsolat függő, néha tud ez ilyen moralizáló lenni, vagy ilyen ítélkező, hogy hát XY egy párkapcsolat függő, és hogy az is fontos így, azt is fontos mellé tenni, hogy valószínűleg megvan az ő saját csomagja, vagy az a saját szeretet éjsége, amit cipel magával, és hogy az is egy nagyon-nagyon nehéz élethelyzet tud lenni.
2: És mit mond a pszichológia, hogy milyen tudatállapotban vannak azok, akik egyedülállók? Tehát, hogy ez egy beszűkült helyzet, amikor nagyon ebbe, ahogy mondtad, belespirálózódik valaki, hogy minden áron szeretné, ezért ez egy gyakori ima téma is sok nő és férfi esetében is, hogy imádkoznak azért, hogy legyen végre valaki mellettük.
1: Itt megint az az első gondolatom erre, hogy ez nagyon szubjektív, de hogy én azt gondolom, hogy a párkeresők nagy része nem beszűkült, legalábbis olyan értelemben nem, hogy tehát nem az van, hogy ezzel ébred és ezzel fekszik, és akkor így 0-24 ebben ez tölti ki a tudatát, hanem élik az életüket, mint minden más ember, teszik a dolgukat, és amikor arra tudnak figyelni, amiben éppen vannak a jelen pillanatban, akkor a többségnek nem az jár az eszében, hogy egyébként meg még nem mentem férhez, vagy még nem nősültem meg, hanem vannak olyan élethelyzetek, amikor valahogy rálépnek erre a pontra, vagy erre a mondhatni fájó pontra, vagy amit már mondod Dani is, hogy mondjuk amikor azon kapja magát az a személy, hogy fú, hát itt az osztálytalálkozón már mindenki már családot alapított. Tehát amikor egy ilyen nehéz tükörrel szembesül, amit mondtál te is korábban, vagy amikor egy olyan hírt kap, hogy mondjuk XY megházasodott, vagy lehet elég az, hogy hazamegy a munka után, és akkor ezekben a pillanatokban nyilván felerősödik jobban ez a fájdalom, vagy ez a hiány triggerelődik, de hogy nem gondolnám, hogy ez így egész nap kitölti a többségüknek a tudatát.
2: És felmerül a kérdés, hogy miért hagy Isten társ nélkül embereket, amikor nagyon várnak rá, és Isten pontosan jól tudja, hogy nem jó az embernek egyedül lenni. Szóval, hogy ez miért történik?
0: Szerintem ez egy nagyon fontos kérdés, ezt így föltenni, hogy hát Isten ezt így mondta, hogy akkor most az én helyzetemben, hogyha mondjuk egyedülálló vagyok, akkor az Isten az én helyzetemre ezt hogyan érti? És hogy igazából erre nincsen egy ilyen teológiai recept, hogy akkor ez a megoldás, hanem az a fontosabb kérdés, hogy ezzel a kérdéssel odafordulok-e Istenhez, és azt mondom, hogy Uram, ezt én most egyáltalán nem értem, hogy ez hogy történik, ez a fajta számomra igazságtalan helyzet. És a kapcsolatban levés az Istennel az, ami a legmeghatározóbb, hogy föl tudom-e tenni ezeket a nehéz kérdéseket is Istennek, és elkezdek-e vele beszélgetni erről. És hogyha ezt így megengedem magamnak, vagy merek párbeszédet folytatni Istennel, akkor elkezdődik valami újfajta dialógus, és ott elkezdődik valamiféle átformálódás, ahol hagyok az Istennek is teret arra, hogy valahogyan az ő saját módján válaszoljon nekem.
1: Én nem akarok bele kotnyeleskedni így a teológia területére, de hogy megint, tehát hogy nekem most az jut eszembe erről, hogy ez megint mindenfajta szenvedés helyzetre igaz lehet talán, hogy akár a gyerekre vágyókra, vagy akár hogyha valamilyen betegséggel, vagy bármilyen veszteséggel szembesülünk az életünk során, hogy ugyanezek az egzisztenciális kérdések ugyanúgy előjönnek, hogy hát ez Isten nem ezt ígérte, vagy nem tudom, valahogy nem ezt olvastuk így a Bibliában, vagy nem tudom, hittanon nem ezt tanultuk talán, hogy szerintem nincs ember, akinek ne kellene időnként ezekkel a tehát szembesülni ezekkel a nehéz kérdésekkel.
0: Talán annyi, hogy ilyen hitfejlődésen megyünk keresztül. Tehát amikor gyermekek vagyunk, akkor megtanuljuk, hogy az Isten gondoskodik rólunk, és hogy így úgy képzeljük, hogy bármi baj történik, Isten meggyógyít, mindig ott van, mindig kapunk válaszokat, és ahogyan így növünk föl, így találkozunk azokkal a feszültséget keltő élethelyzetekkel, hogy nem mindig kapjuk meg azonnal a választ, és hogy itt elindul az a fajta folyamat, hogy megsértődöm mondjuk az Isten, és azt mondom, hogy nem hiszek benned, vagy valaki mondta, hogy nem kapott biciklit karácsonyra a gyerekként, és hogy akkor Istenem, én nem hiszek benned, mert nem kaptam biciklit, és hogy ez a fajta kettőség, ez végigkísérheti az életünket, hogy Isten úgy válaszol el, hogy azt én kérem, vagy megengedem neki, hogy hogy föltárjon magából valami teljesen újat, megengedem azt, hogy így nem mindenre tudjuk a választ, és talán ez az egyik legnehezebb, hogy sok olyan helyzet van, ha visszagondolunk így a történelemnek a szörnyű igazságtalanságaira és népirtásokra, hogy nagyon sok olyan helyzet van, hogy nem értjük, hogy az Isten miért enged meg ilyen szörnyűségeket, és hogy aki elindult azon az úton, hogy elkezdett beszélgetni az Istennel, annak az Isten képe is változott, a hite is változott, és nagyon sok esetben meg tudott erősödni a hite, és teljesen másképpen kezdett az Istenben hinni.
2: És tapasztalataitok szerint a nők és a férfiak másként élik meg az egyedülállóságot? Ebből a szempontból jó lehet, hogy ti ott házaspárként, tehát mindkét nemet képviselve vagytok jelen egy-egy lelki gyakorlaton, és így specifikusan tudtok esetleg tanácsot vagy segítséget nyújtani?
0: Szerintem egy gyors válasz, hogy általában nőknél érzem azt, hogy az időnyomást azt jobban érzékelik. És hogy az biztos, hogy az nagyon különböző. Illetve ami még jobban különbség, az az, hogy általában azt várják, vagy az a társadalmi norma, hogy a férfiaknak kellene kezdeményezni, ezért a nők így beleszorulnak egy tehetetlenebb helyzetbe. A férfiaknak talán ebből a szempontból van egy ilyen szerepük, hogy nekik kellene valamit tenni, és talán könnyebb azzal az élethelyzettel valamit kezdeni, hogy én tehetek valamit, és ha akarok, akkor oda megyek valakihez, és megszólítok valakit, mint azzal, hogy állandóan azt várom, hogy megszólít engem valaki. Ilyen szempontból azt gondolom, hogy azért van különbség.
2: Míg a nők egy passzív szerepet vesznek fel általában, és ráadásul, hogyha így tényleg így a hagyományosabb ismerkedésben gondolkozunk, akkor főleg, míg a férfiaknak meg ott van az a nyomás, hogy de kezdeményezniük kell, de vajon meddig menjenek el, meddig nem nagyon nyomulás ez az egész, aztán meg ott van a visszautasítás kérdése, és akkor ez egy folytonos nem arra, amiért mondjuk imádkozik az adott ember. Tehát, hogy ezt rendkívül nehéz meg élni. És tehát nem tudom, csak egyszerűen szeretném kifejezni a szolidaritásomat, meg azt, hogy ezek szerintem kilátástalan helyzetek tudnak lenni, nem gondoljátok?
3: Hát igen, ez, amit szerintem Dani mondta korábban, hogy ez nagyon fontos, hogy a mi nők ugye azt várjuk, hogy kezdeményezzen a férfi megvárja a megerősítést, hogy átvárja a zöld lámpát, hogy akkor tényleg kezdeményezhet-e, csak sajnos a sebzettségeink miatt, amit mindannyian hozunk magunkkal, ez lehet több-kevesebb, nehéz átlépni ezeket a belső gátakat vagy szorongásokat, hogy a visszautasítástól való félelem az ne legyen erősebb, mint az a vágy, hogy odalépjek a másikhoz. És talán a...
0: Mondjad, bocsánat.
3: Hát semmit, csak hogy talán ez a szorongás, ami így a fiúknál így erős lehet, hogy annyira félnek attól, hogy sebződnek abban, hogy nemet kapnak, hogy akkor inkább így nem is mennek odalépni.
0: Szerintem nagyon jó, hogy így a szolidaritásodat kifejezted, és hogy ehhez fűzném ide azt is, hogy milyen jó, hogy egyáltalán ez a kérdés így itt ezen a Café Francescóban így szóba kerül, mert hogy jó, hogyha erről beszélünk, és tényleg az van, hogy aki ebben az élethelyzetben van, nagyon nagy fájdalmakat élhet át. Mind a férfiak oldaláról egy visszautasítás, az kegyetlen fájdalmas tud lenni, tehát azt megélni, hogy valaki nekem nagyon tetszik, és hogy így elképzelem, hogy ő lehetne a feleségem, vagy hogy összeköthetném vele az életemet, és attól a másiktól kapok egy nemet, hogy te nem vagy nekem jó. Hogy az a lényünknek a legmélyét nagyon mélyen érinthet, és nagyon mély fájdalmakat adhat, de ugyanúgy a női oldalról is megélhet ezt a fajta visszautasítottságot, és hogy éppen ezért azt gondolom, hogy ez tényleg fontos kimondani, hogy ebben nagyon mély fájdalmak jelenhetnek meg, és hogy ami még nehezíti ezt a témát, az a folyamatos próbálkozások, reménykedések és csalódások. Tehát amikor hosszú ideje valaki próbálkozik, és újra csalódik, az egyre jobban mélyíti azt a fájdalmat, amit az elején még nem érez annyira talán erősnek, de hogy ez egy hosszú idő után történik, az nagyon-nagyon mély fájdalmakat tud okozni, és hogy ennek a valósága tényleg itt van, és ezért nagyon fontos az, hogy megtalálják a helyüket az egyházban, hogy otthon érezzék magukat azok az emberek, akik párt keresnek, mert hogy olyan fájdalmakat hordozhatnak, nem mindenki, de hogy nagyon sokan hordozhatnak olyan fájdalmakat, amik így tényleg a lényüknek a legmélyét érintik, és pont ezért gyógyító szerintem egy spiritualitáshoz tartozni, vagy egy közösséghez tartozni, mert hogy az igazi gyógyító az Jézus Krisztus, és hogy én hiszek abban, hogy nála van minden fájdalmunkra a gyógyulás.
2: És hogy érzitek, hogy keveset beszélünk az egyedülállóság témájáról, vagy csak kevéssé vannak propagálva azok a helyszínek, vagy lehetőségek, vagy terepek, ahol erről lehetne beszélni, vagy ahol segítséget, vagy sorstársakra találhatnak az emberek?
0: Igazából szerintem most kezd így ráébredni, így az egyházi közösségek most kezdnek ráébredni, hogy ez fontos téma, és hogy biztos, hogy jó lenne erről sokkal többet beszélni, és biztos, hogy nagyon sokat lehetne még tenni ezért a témáért. Szerintem fontos lenne, hogy létrejöjjenek olyan helyszínek, olyan kezdeményezések, ahol így össze tudnak jönni, találkozni tudnak, bár vannak is, de hogy lehetne ebből még többet csinálni, és lehetne ez fókuszban sok helyen, hogy ez egy igenis fontos téma, és hogy nagyon sok szenvedés tud lenni e mögött, az élethelyzet mögött.
4: Hát igen, például a Panágiában volt egy időben a görögkatolikusok szerveztek például ilyen társasjátékesteket a kimondottan párkeresőknek is, hogy azt hiszem, hogy nagyon sok embert megmozgattak ezek az alkalmak, és valóban szükség lenne több ilyen fórumra egyházon belül, ahol hasonló értékrendű fiatalok találkozhatnak.
2: Tehát akkor azt látjátok nagy problémának, hogy nincs meg az a közeg, ahol az ismerkedés végbe mehetne. Pláne talán most, hogyha arra hegyezzük ki ezt, hogy azért csak az áttelepült így a személyes ismerkedésről az online térbe ez az egész dolog, ami viszont egy olyan személyes, meg egy olyan fontos része, így egy kapcsolat kezdete, hogy ezt mindenképpen érdemes lenne is szemtől szembe lebonyolítani szerintem.
0: Én így igazából nem kritikaként akartam ezt megfogalmazni, nincs meg az a közeg, és ennyi a katolikus egyház, miért nem csináltál már valamit, hanem szerintem jó az, hogy most erről beszélünk, és hogyha valakit kedvet kap, hogy létrehoz valamilyen közösséget, vagy kezdeményez, vagy odalép mondjuk a plébánoshoz, vagy egy közösségtársához, vagy megkeres még másokat, és hogy így elkezd gondolkodni, hogy szerintem most van annak itt a tere, hogy akkor erről így gondolkozzunk közösen, meg gondolkozzon rajta az egyház is, és az is jó, hogyha ezt mondjuk fölkarolják hivatalosan is, de hogy alulról jövő kezdeményezésekre is nagyon nagy szükség van, hogy nem mindig csak azt várjuk, hogy így fölülről majd a katolikus egyház kitalál valamit, hanem hogy mi magunk is az egyház része vagyunk, és mi magunk is kezdeményezhetünk különböző programokat. Tehát, hogy fontos, hogy legyen minél több, és ezzel nem mondom azt, hogy baj, hogy idáig nem volt minél több, hanem hogy inkább csak az a szemlélet van emögött, hogy felfedeztük a témát, és akkor gyerünk vegyük így fontos, egyre jobban fontosnak.
2: Sokan gondolhatják úgy, vagy kereshetnek magukban magyarázatot arra, hogy miért vannak egyedül, hogy hát biztos még valami belső munkát el kell végeznem, vagy a Jóistennel való kapcsolatomon kell javítanom, és akkor majd készen állok egy kapcsolatra, de van olyan, amikor az ember így kijelentett, hogy én most készen állok egy házasságra, vagy egy párkapcsolatra is.
0: Egy dolgot hadd mondjak, hogy amikor így elkezdjük magunkat hibáztatni, az egy nem jó út. Tehát, hogy amikor azért kell dolgozzak magamon, mert valami baj van velem. Az egy nagyon, nagyon nehéz érzéseket és nagyon összezavaró érzéseket szül, hogy biztos velem van a baj. És hogy így sokkal fontosabb azon elindulni, hogy mik az erőforrásaim, mi az, amiben jó vagyok, stb. Tehát, hogy ebbe a zsákutcába ne engedjük belenyomni egymást, hogy így a saját problémánkat majd, ha megoldjuk, akkor majd az Isten megjutalmaz. Nem, mert ez nem így működik, hogy majd, hogyha mindent megoldottam a fejemben, akkor majd így a Jóisten küld nekem valakit. Úgyhogy ez nagyon fontos, hogy ezeket az ilyen Mert emögött az van, emögött egy ilyen, megint egy ilyen hibáztató mechanizmus van szerintem, hogy akkor könnyen találunk valami okot, hogy a másiknak nincs, miért nincs párja, és hogy így, akkor ezzel fölmentjük magunkat, hogy nem is kell részvétel legyek fel, vagy nem is kell empatikusnak lenni, mert ő tett róla, hogy hát nem dolgozott eleget magán, ő tett róla, hogy nincsen párja, és hogyha magam fele fordítom, akkor meg kiméletlen nehéz tud az lenni, hogy ha nincs párom, az annak a jele, hogy én még nem dolgoztam eleget magamon, és az Isten még nem fogad el elég jól, vagy hogy így az Istennek még valami szintet nekem meg kellene lépni, ahhoz, hogy ő majd megjutalmazzon engem, és az Isten nem így működik.
1: Van egy ilyen szociálpszichológiai jelenség, az igazságos világba vetett hit. Ez egy ilyen illúzió, hogy azért valahogy így működünk, ez egy ilyen emberi hajlamunk, hogyha egy szenvedésben lévő csoportot látunk, vagy embert, mondjuk egy hajléktalant, vagy egy egyedülállót, vagy egy meddőpárt, hogy szeretjük megmagyarázni, amit Dani is mondott, hogy hát igen, ez biztos azért van, mert ő hibázott, ez az ő tett ezért, ő az oka annak, hogy ide jutott, és ez arról szól, hogy szeretjük megnyugtatni magunkat, hogy ha minden szépen kézben tartunk, akkor biztosan jól alakulhat az életünk. És hogy nehéz beengedni azt a gondolatot, hogy hát igen, hogy nem minden rajtunk múlik. Mert abban van valami szorongató, van valami fenyegetőnek tűnhet, és ezt nehéz integrálni, vagy beépíteni az emberképünkbe.
2: Hát nagyon köszönöm ezt a beszélgetést, mert szerintem fontos dolgok hangzottak el, és még sok mindent ki lehetett volna bővebben fejteni, de most először is egy nagy tapssal köszönjük meg.
5: Kedves hallgatóink! Az Egyedülállók helyzete az egyházban címmel Asztalosné Elekes Szende pszichológus és Asztalos Dániel teológus előadását hallották, amely a Café Francesco októberi programjai között hangzott el.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
2: Megújulás. Bábel Balázs érsek atya katekézise következik.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves testvérek, mai alkalomra az ötödik parancsolatról szólnék, nem azt mondtam, hogy kimerítően megtárgyaljuk, mert bár egyetlen felszólító szóból áll, mind a kivonulás könyvébe, mind a Deuteronómiumban az ötödik Mózesi könyvben, és a mi keresztény tíz parancsolatunkban is így van, hogy ne ölj, de azt lehet mondani, hogy a legterjedelmesebb magyarázata van a katolikus egyház nagy katekizmusában. Utána néztem, 1913-ban ennek a parancsolatnak egészen hosszú időt szenteltem, speciális erkölcstan alapján. Most csak azt lehetne mondani, hogy a legfontosabbakra fogok kitérni, hiszen az idő rövidsége ezt kívánja. Ezt a parancsolatot, hogy ne ölj, az Úr Jézus a hegyi beszédben fölemlíti és radikalizálja. Azt mondja, hogy hallottátok, hogy a régiek ezt a parancsot kapták, ne ölj. Aki öl, állítsák a törvényszék elé. Én pedig azt mondom nektek, már azt is állítsák törvényszék elé, aki haragot tart embertársával. Aki embertársát ostobának nevezi, állítsák a nagy tanács elé. Aki azt mondja neki, hogy te bolond, méltó a pokol tüzére. És utána azt mondja, tehát ha viszed az ajándékodat az oltárhoz, akkor békülj ki előtte. A nagy tanács elé állítás az általában halállal végződött, mert az Ószövetség az úgynevezett Talia törvényt alkalmazta a megölésnél, a szemet szemért, fogat fogért. Ha valaki szándékosan megölt egy embert, akkor az ő életét is kioltották. És ezért itt nem részletezi Jézus. Azt mondja, hogy aki már haragot tart, tudnélik, Jézus a bűnöknek az okát is keresi, lélektani módon visszamegy, nem csak a külső cselekedeteket nézi, mint általában a bírók szokták, mert a belsőről nem tud ítélni, és akkor mondja, hogy ki már gyűlölködik, haragszik, az már az is erre az útra tért rá. János evangélista mondta, hogy mindaz, aki gyűlöli a testvérét, az már meg is öli, mint a gyilkos lenne, gyilkos indulatok vannak a gyűlölködő emberbe, és akkor még a szavak is ide tartoznak, itt talán túlzásnak tartjuk ezt a ostoba meg bolond szót, hogyha valaki azt mondja, hogy te bolond vagy. Itt abban az esetben ez az istentelent is jelentették rajta, hogy bolond, aki nem hiszi az Istent, és ilyen. Tehát aki a másikat istentelennek mondja, már az is bűnt követ el. Tehát az Úr Jézus ezt a parancsot radikalizálja, és hát ennek úgy gondolom most van a nagy időszerűsége, a gyűlölködés, a harag, a szavak által való bántalmazás, szidalmazás, rágalmazás, ez mindennapossá lett a mi világunkban, kommentekben, meg mindenben. És a ne ölj parancsnál el kell mondanunk, hogy az erkölcsiség velejét érinti az élet tisztelete. Albert Schweitzer, ez a nagy orvos, mondta annak idején, az erkölcsi jó alapja az, ami az életet szolgálja. Itt lehet megállapítani, hogy ez az erkölcsiség alapja. Pilinszky pedig fordítottját mondja, azt mondja, hogy a gyilkosság pedig a vétkek summája, hogyha valaki azt elköveti, akkor abban súlyos dolgok vannak. És hát a Biblia azt mondja, hogy Isten kezében van minden embernek az élete, éltető lelke. Ő mutatkozik be úgy Isten az Ószövetségbe, hogy ölök és életre keltek, tehát abszolút ő az élet ura, és már az Ószövetség is úgy vette, hogy az ember az életet használatra kapja, hogy továbbadja, arra vigyázzon, és csak részleges hatalma van az élet fölött. Például az Ószövetség megengedte azt, és hát az Új Szövetségben is megvan, hogy az állatok, növények élete fölött az ember dönthet. Ugye van olyan világvallás, gondoljunk a hinduizmusra, hogy még ezt is tilalmazza gyakorlatilag az állatoknak saját célra való használata sem engedélyezi, hogy megéljük. Az Új Szövetségben megnő az élet értéke, mert az élet túlmutat a biológiai életen, de két szó is van rá a Új Szövetségi görög szentírásban, a biológiai élet, a biosz és a zoé, az pedig a örök élet, ami szoros kapcsolatban áll a mi földi életünkkel. Az erkölcs teológia nagyon sok területen kitér az ötödik parancsolat magyarázatára. Ha pozitívan akarjuk először ezt a parancsot értelmezni, nem tilalom formájába, akkor az ötödik parancsolatban benne van az egészség megőrzése is. Tehát az is hozzátartozik az ötödik parancsolathoz, hogy az ember óvja az egészségét, és mindaz, ami szándékosan rontja az egészségét, az erkölcsileg helytelen. Tehát legyen a drogozás, az erős dohányzás, az alkoholizmus, több dolog van, ami magát az egészséget rombolja, ennél fogva a keresztény morális azt mondja, hogy ezt sem szabad volna megtenni, hiszen egészségünkre vigyázni kell. De ugyanakkor azt is állítja, hogy nem lehet bennünk testkultusz. Ugye a mai világban ez a testkultusz egy mindennapos dolog, vagyis azért mindent meg kell tenni, holott az egészség, bár a legfontosabb dolgok közé tartozik, de nem kizárólagos, hiszen akkor nem lehetne soha odaadni valakinek az életét egy másik emberért. De a lelkem üdvösségét nem adhatom oda másokért sem, nem kárhozhatok el most sarkosan fogalmazva a másik emberért. Az egészségemet odaadhatom. Tehát attól is óv, hogy a testkultusz ne váljék az élet célunká. Ez egyébként mindig összefügg a hittel is, ott, ahol a transzcendens hit megszűnik, ott megmarad a földi immanens gondolkodás és cél. És hát erre a területre tartozik a kimondott gyilkosság, A háború, amiről már volt szó, annak megítélése, azt is említettem, hogy korábban az igazságos háborút azt úgy egyértelműsítették, ma megkérdezzük azt, hogy egyáltalán van-e igazságos háború, és éppen a mostani Szentatyánk mondja, hogy az atomfegyver birtoklása is már erkölcstelen a mai világban. Ide tartozik aztán a terrorizmus, az öngyilkosság, abortus, eutanázia, halálbüntetés, és hát különösen egy új terület, ami a 20. század végétől és a mostani időnktől válik erkölcsileg, kérdésesért sokszor a különböző bioetikai megoldások, génmanipulációk, hogy mit engedhetünk meg, mit lehet megtenni, ugyanis mai ember azt gondolja, hogy ami technikailag kivitelezhető, az erkölcsileg is megengedhető. Mi azt mondjuk, hogy nem. Csak ez egy külön hatalmas irodalmat von maga után, ezzel már Szent II. János Pál pápa is foglalkozott, mert itt fölveti a génmanipulációt, mit lehet megtenni az emberi személy félelme nélkül, aztán ott egy klónozásnak a gondolata, a mesterséges megtermékenyítés milyen formában, hogy mi védi az egészséget, mi nem. Erre talán most nem tudunk kitérni, holott a mai modern morálisok ezzel sokat foglalkoznak, ugyanis ez napi problémává vált. Mit lehet például egy emberben kicserélni? Az, hogy valakinek a szívét kicserélik egy műszívvel, vagy valami más megoldással, ezt ma természetesnek veszük. De megkérdezzük azt, hogy esetleg ki lehetne cserélni az agyat, ugye? Egy halottból kivenni, hogy az engedhetője, vagy ugye a genitáliák, a nemi szervek cserélhetők-e, ugye? Tehát ezek már mind olyan dolgok, hogy kitől lehet szervet igényelni. Ugye manapság olyan is van, hogy elfognak embereket, kiveszik a szerveiket, és a jóléti államokba elviszik. Ugye? Ez egy kimondott 5. parancsolat elleni bűn. Adhatok-e kölcsön? Ugye a páros szerveknél nincsen gond, hogy valaki egyik veszélyét odaadja a másik embernek, a beteg, de aztán, hogy ő is meghal, az már megint kérdéseket vet föl. Úgy gondolom, hogy most a mi világunkban a liberalizált és nagyon materiális világban három dolog visszatérő probléma, amiről keresztény szempontból beszélni kell. Ilyen az abortus, ilyen az eutanázia, és ilyen az öngyilkosság. Most előre kell bocsátani, hogy ez a hiten belül érthető. Mert olyan embernek, aki azt mondja, hogy nincs örök élet, nincs Isten, csak ez a földi lét van, és az emberi életet se tudjuk meghatározni, hogy mitől értékes, mitől nem, annak magától értetődő, hogy a szenvedésnek nincs értéke, jön az eutanázia, az abortust Ha úgy adódik, akkor el kell végezni, és hogyha nincs más kilátás, akkor az öngyilkosság sem bűn. És ezek mind olyan dolgok, amelyek a mostani világunk visszatérő kérdései. Nem véletlen, hogy kormányok buknak meg azzal, hogy szigorítják, vagy engedélyezik-e az abortuszt, az eutanáziát, vagy esetleg az öngyilkossághoz hogyan állnak hozzá. Ezt nekünk az árral szemben kell védenünk. Mert tudjuk azt, hogy a világi törvényhozás, a világi emberek gondolkodása, a többségi szavazás, ez teljesen ellenünk dönthet. Már maga a demokrácia is, ezt nagyszerűen mutatta ki, 16. Benedek pápa, a relativizálat világ terméke, a demokrácia. Mert ott a többség dönt. Az mondja meg, hogy jó-e vagy rossz. Csak hogy a többség nincs az abszolút igazságnak a birtokába, hanem összeadódnak a szubjektív vélemények. És akkor aszerint döntenek erkölcsi kérdésekben is. És azt is mondja Benedek pápa, hogy pont ilyen többségi döntések hozták el sok esetben a legnagyobb diktatúrát. Francia forradalom, 19, és így tovább, ami volt. És hogy az nem lehet az erkölcsiség alapja. Mert nem tudjuk megmondani, hogy az kiállja az idő próbáját, mi azt mondjuk, hogy az erkölcsi értékek kívül esnek a megítélés szempontjából rajtunk. Mi vagy elfogadjuk, vagy nem. Tehát ott van az abortusznak a kérdése, ami főként az új korban vált tömegessé. Egyébként a 20. századig az európai államok nem engedélyezték. Ugye, mi is éppen 70 éve vezettük be szovjet mintára. Előtte nagyon

Ugyanis Stalin készült a harmadik világháborúra, és mi is velük együtt készültünk, vele együtt. És azt mondták, minél több gyereknek kell születnie. Ez volt a Ratko korszak, amikor nagyon megszigorították az abortuszt. De nem erkölcsi szempontból, hanem gazdaságpolitikai szempontból. A Biblia annyira a gyerekek pártján áll, hogy szinte az Ószövetségben és az Új Szövetségben nem is esik róla szó nagyon. Tehát nem kerül elől, mert azt mondják, hogy az élet az Isten ajándéka, tehát el kell fogadni. És hát a pogány világ az végezte az abortuszt. Ezt tudjuk, és ezért az első keresztény írások, amikor már a kereszténység elterjedt a Római Birodalomban, akkor szembesültek a pogány életformával, és ott van egy Didaché, vagy ott van a Barabás levél, vagy az apostolok, apostoli atyáknak az írásai, amelyek azt mondják, hogy a keresztények nem hajtják el a magzatot, hanem az élet pártján vannak. Tehát ez nem is került elő, azt lehetne mondani. Később, amikor már gyakoribbá vált, akkor szigorú törvényeket hozott ezzel kapcsolatosan az egyház, sőt, rátette a egyházi kiközösítést is, önmagától beálló kiközösítést. Hát persze minden van, bűre van, bocsánat, és adtak is rá, erre mindig is adtak fölmentést, csak ezáltal is védeni akarták az életet. Abban az esetben, hogyha arról volt szó, hogy az anya élete vagy a gyerek élete ütközik, akkor megengedték mindig, hogy az anya javára döntsenek, mikor élet élettel állt szembe. És hát itt ugye a mi világunkban az élet meghatározása, hol kezdődik az emberi élet, etikai szempontból, biológiai szempontból, meg jogi szempontból nagyon különböző lehet. Nem esett egybe, mert ugye a megtermékenyített petesejt, mi azt mondjuk, hogy az rálépett az emberi válás útjára, emberként van az a petesejt, amely meg emberré válik, nem mássá, és egyedivé válik, elkülönülve az anya szervezetétől. A világban sok megítélés van erről. Azt kérdezték a keresztény középkorban, hogy hol kezdődik az ember lelke, mikor. Azt mondták, hogy Isten megadja mindig a lelket, amikor arra érdemes emberi szervezet kialakul. Tehát nem határozza meg, hogy már a megtermékenyítés pillanatában, mint ahogy nem tudjuk azt, hogy mikor kezdődött el az emberiség, úgy az egyedi ember életében is tapogatózik sokszor maga a tudomány is. A jog is érdekes. Ugye liberalizálják az abortuszt. De például, amikor arról van szó, hogy valaki egy olyan apától származik, aki rögtön szinte meghalta, amikor ő megfogamzott. Ő örökli az apjának a nevét, még talán a birtokát is. Ugye? Tehát ott a jog azt mondja, hogy ki volt az apja.

0: ez. Kiszámítják azt, hogy akkor fogalmazott meg, amikor az apja másnap meghalt. Mégis örökli a nevét az apjának, meg mindenét. A tajog így gondolkodik. Egyébként mi március 25-ével Jézus fogantatásának az ünnepét ünnepeljük. Nem december 25-tel, hanem március 25-tel. És a zsidók is ezt tartják. Tehát azt mondják, hogy itt kezdődik az élet. Tehát ez a kérdés, ez így merül föl, és a kereszténység szembeúszik az árral, mondhatnánk. De ugyanakkor mindent megteszünk egyrészt azért, hogyha ez megtörtént, gyógyítsuk a sebeket. Azért is megteszünk, hogy ha lehet, mentsük meg a magzatokat, és akkor bízzuk olyanra, aki azt örömmel főneveli. Ez az élet melletti kiállásunkat jelenti. És ugye itt aztán szembe fogunk találkozni, főként az elkövetkező időkben, a teljesen ellentétes véleményekkel, hogy a női emancipáció, mindenkinek joga van a maga teste felett, meg sok minden mással, ezt a kereszténység radikálisnak veszi. Megmondom miért? Mert ha egyszer felszakítjuk a gátat, akkor nincs megállás. Tudjuk, az élet nem a mi produktumunk. Továbbadjuk. Az élet ura az Isten. És hát ugye ez a nagyon fontos dolog az abortussal kapcsolatban. És ugyanakkor azt mondjuk, hogy minden bűnre van bocsánat, gyógyítjuk a sebeket, és segítünk azokon, akik ezt elkövették, mert biztos, hogy vannak olyan körülmények, amelyek, mint egy, nem is, hogy mentő, de olyanná teszik, ami egy embernek a ilyen cselekedetét már jobban megérthetővé teszik. Hát erről ennyi, de annak idején hosszasabban szóltam erről a kérdésről. Aztán itt van az eutanázia kérdése. Hát ez is teljesen egybe függ a világnézettel, a hittel. Mert ha nem hívő valaki, akkor én azt mondom, hogy nem is olyan, mit tudom, elvetemű dolog, hogy ő azt mondja, hogy nem akarok szenvedni. Véget vetik az életemnek. Igen ám, de mikor azt mondjuk, hogy méltósággal meghalni, nem a halál adja a méltóságot nekünk, hanem egészen máshol van az ember méltóságának. Kérdés, hogy súlyosan fogyatékos embereknél, betegeknél mit évők legyünk. A régi pogány világban azokat minden további nélkül magukra hagyták, vagy megölték. Tajgetoszon, vagy más módon. A kereszténység nem fogadta el, mert azt mondta, akkor azt az embert is meg kell ölni, aki felnőttként értelmi fogyatékos. Hát akkor azt se használ a társadalomnak. Érdekes módon, hogy ezt úgy nagyon gyökeresen a katolikus egyház védelmezte. Luther annak idején azt mondta, hogy a elmebeteg gyerek az ördögtől megszállott. Tehát nem baj, ha magára hagyják, hogy meghal. És ezt előszeretettel használták ezt a luteri meg kijelentést a nácik. Ugye Németország nagyon erősen evangélikus volt. És ez persze ilyen, akárcsak a Luthernek a antiszemita kijelentéseit összegyűjtötték, és arra jó volt nekik Luther. Egyébként más gondolatait Luthernek az imádságról, hitről, meg minden, azt már nem tartották. De ezt igen, hogy ha egyszer megszállt az elmebeteg gyerekét az ördög, magára lehet hagyni, akkor ki lehet írtani. És csinálták is, hogy azokat likvidálták. Na tehát mi azt mondjuk, hogy az eutanázia, a jó halál, az nem megengedhető. De senki se lehet kötelezni olyan fajta gyógykezelésre, olyan beavatkozásra, ami meghosszabbítja életét a szenvedésre. Az Úr Jézus nem kért azt a ecetes kábítószert. Ő elfogadta a halált. Nem mondjuk, megölni senkit nem szabad, de van a passzív eutanázia, hogy hagyjuk, hogy meghaljon, amellett, hogy megadtunk neki mindent, hogy fájdalmait csökkentsük. Egyébként, aki azt elfogadja, az egy utolsó tanúságtétel tesz arról, hogy Istenben hisz. Még inkább azok, akik ilyeneket ápolnak, ugye, hogy ilyen nehéz betegeket, tanúságot tesznek arról, hogy a szeretetet megvalósítják hozzátartozóikkal, vagy embertársaikkal kapcsolatosan. Tehát az aktív eutanáziát nem engedélyezi az egyházunk. Azt a passzívat, ami hagyjuk, hogy meghaljon, és ne egy költséges műtéttel tovább szenvedjen, azt megengedi egyházunk. Egyébként különösen a nyugati államokban ez már nagyon dívik. És hát Hollandiában tudunk arról, hogy vannak olyan idős emberek, akik ilyen igazolványt hordanak magukkal, hogy ők vállalják a szenvedést is, de őket ne öljék meg. Ne mondják rájuk, hogy most már menthetetlenek, jó halálba segítik őket. És ez is majd megláthatjuk azt, hogy újra elő fog kerülni, hiszen ez a liberális államoknak egy nagyon nagy engedménye, hogy ezt is azok kedvéért, akik semmiféle erkölcsi érzéket nem tanúsítanak, ilyen esetekben azoknak is kedvezzenek. Aztán ugye ott van az öngyilkosságnak is a kérdése. Nagyon sok öngyilkosság van bizonyos korokban az emberek életében. Főként, amikor még a vallások erőteljesek voltak, akkor meg lehetett figyelni azt, hogy a katolikus lakosságban volt a legkisebb az öngyilkosok száma. Ez tény. Tehát statisztikák mutatták ki, hogy a legkisebb volt a katolikus lakosságban. De ennek én bizonyos fajta természetes magyarázatát is látom, mert egyrészt beszéltek erről sokszor, és hát ugye Az öngyilkost a régi világban nem temették el rendes temetéssel, hanem valahol a temető szélén, temető árkába kapott helyet. És némely ember azt gondolta, hogy na hát, ne legyek már megszégyenítve a családom, nem leszek öngyilkos. Én ismertem olyat, hogy még olyan is hatással volt a betegre, kiment hozzá a pap egy hagyományos faluba, tudom is, kiről van szó, elment a pap, és azt mondta neki, hogy hát mit tudom én, János bácsi, itt vagyok, olyan jó lenne, ha rendezné Istenné a dolgait. Nekem nincs semmi, hagyjon. Azt mondta a plébáros neki, János bácsi, én sok betegnél jártam, magának nem sok ideje van, meg fog halni. De a temetésen nem visszük ki a lobogókat, nem lesznek ki nagy gyertyák, mert megtagadta a szentséget. Így lesz, plébános úr, így, akkor meggyónak. Tehát valakinek ez is számított, hogy mit hagyok maga után. Így volt a katolikus ember is, hogy nem temetnek el, de még volt egy nyomósabok, volt a gyónás. És elment gyónni, elmondta a bánatát. És akkor a pap vigasztalta, mondott neki segítséget, meg mondta, hogy higgyen Istenbe, az életét tisztelje, szeresse, és ezáltal át tudott lendülni a nehézségeken. Amíg a másik ember magába hordozta a bajait, addig ő kiadta magából. És nyilván, hogy ma másként ítéljük meg a öngyilkosságot, mert tudjuk azt, hogy szinte nem is beszámítható sok ember az öngyilkosság elkövetésekor. Ez is semmiféle megkülönböztetés nincs már a temetéseken. És például egy Juhász Gyula írja az Ismeretlenes című versében, aki kispap volt, Vácott, aztán, de végig nagyon hívő ember volt, Krisztus hívő, de elkövetett kétszer sikertelen öngyilkosságot, utána harmadjára az lett, és azt mondja, én még a pisztoly golyóban is téged kerestelek, mármint az Istent, hogy még abba is téged kerestelek. Tehát miután tudjuk azt, hogy a öngyilkosság nem olyan magától értetődő dolog, megzavarodott lélekállapot, ezért ugyanúgy eltemetjük és imádkozunk érte. És ez már a keresztény erkölcst annak a felülvizsgálata. És ugyanígy a halálbüntetés is, mert ez is ide tartozik. Korábbi kiadásokban, még a legelső kiadásában a nagy katekizmusnak még ott volt, hogy bizonyos esetekben megáltalkodott bűnözőknél semmi javulás nem várható, stb. Ott az államhatalomnak elfogadta a, hogy így mondjam, a pallos jogát, hogy kivégezhet. Ma azt mondja, hogy ne legyen, azt mondja az új katekizmus. Mostani pápánk is azt mondja, hogy ne legyen többi halálbüntetés. Mert azt mondják azt, hogyha valaki a életfogytiglani börtönt kapja, az egyrészt nem vett el az életét, alkalmat ad neki a megjavulásra, és az méltó büntetés is, nagyon súlyos büntetés lehet. Tehát itt is van egy ilyen felülvizsgálat, ugye ennél. És hát az önvédelmet is ugye elő lehetne hozni, hogy jogos az önvédelem, de a mértékek arányában. Tehát nem lehet megölni egy embert akkor, hogyha valaki rám fogja a vízipisztolyt. Jó, hogy megöllek. És akkor, ugye, én azzal védekezem, hogy meg akar törni. De látom, hogy csak vízipisztoly van nála. Én nem ölhetem meg. És hogy ott is az arányosság. Tehát ezek roppant bonyolult kérdések, nagyon nehéz esetek, kezdve attól, hogy tényleg az élet ellen vagyunk haragunkkal, tetteinkkel, egészen a háborúig, de a keresztényeknek a tanúságtevét se az, hogy az élet pártján állnak. Ugyanis azt mondjuk, hogy az Istentől kaptuk az életet, és neki tartozunk számadással. És hát, hogy védeni is kell az életet. És erre kellene ránevelnünk az ifjúságot is. Nagyon nehéz olyan korban, amikor a korszellem egészen mást mond. Talán az egyéni tanúságtevések azok, amelyek tudják a mai fiatalságot ebbe az irányba indítani, hogy az élet pártjára álljanak. Belon Gellért, aki az egyházmegyénk papja volt, 10 parancsolat egyes pontjaihoz írt egy-egy kis imádságot. Az 5. parancsolathoz szóló, vagy ahhoz kapcsolható imádsága, az nagyon jó eligazítás lehet az átlagember számára is, anélkül, hogy a részletező erkölcsi kérdésekbe belemennénk az 5. parancsolat kapcsán. Ne ölj! Tárd ki előttünk, Uram, az életnek csodálatos távlatait, maga fölé emelkedő erőfeszítéseit. Őrizd meg lelkünket attól az észszerűségtől, idézőjelbe téve az észszerűség, mely csak egy utat mutat a haragosnak, haragosával való viszonya megoldására. Az életútnak a reál nehezedő probléma elintézésére. Az eltehetetlenülő öreg, a gyógyíthatatlan beteg, a sarjadozó magzat felszámolására, az egyetlen úl a gyilkosságot, a megsemmisítést, vagy a megsemmisülést. Midőn látszatra értelmetlenné válnak életek, akkor gyulladhat föl egészen tisztán teremtő szándékod és gondviselő jóságod, amellyel létben tartod ezeket az eszünk szerint még nem, vagy már nem létbe való embereket. Tilalmaddal arra késztetsz, hogy nekivágjunk ezeknek az értelmetlenségeknek, és fölfedezzük a sötét világokban is a csodás isteni erőt, mely a kövekből is tud Ábrahámnak fiakat támasztani, és a köveket is meg tudja szólaltatni, ottól az emberi ész már elhallgat. Add meg az élet élni akarásához szükséges bátorságot, találékonyságot, kockázatvállalást, és segíts meg, hogy egy életet emésztő, gépesített világban és az észszerűségre beállított civilizációban megérezhessük az élet titkának tiszteletét, az élet áldozatának áhítatát és az élet vállalkozó merészségét, mely általad nagyobbnak tudja magát az elébe tornyosuló nehézségeknél, és hisz az özönvizeket is túlélő megmaradásban, és hisz abban, hogy te vagy az élő Isten, és te adtad az életet. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Megújulás. Bábel Balázs érsekatya katekézisét hallották.
2: Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.

0: A rádió. A lélek hangja.
1: 5 óra.
2: A Mária Rádió monoron az FM 106,3 MHz-es frekvencián fogható. Imádkozzunk együtt. A dicsőséges rózsafűzér következik.
3: A dicsőséges rózsafűzért, a roma közösségért ajánljuk fel. Adja az Úr, hogy összetartó közösségben támogassák egymást, és éljenek békében tágabb környezetükkel.
4: Dicsőség Jézus Krisztusnak!
5: Dicsőség mindörökké!
4: Az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében.
5: Amen.
4: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
5: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki igazgassa gondolatainkat.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki vezérelje szavainkat.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki kormányozza cselekedeteinket.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, és a Fiúnak, és a Szentléleknek.
0: Most és mindenkor, és örökön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafüzér első titka, aki halottaiból föltámadott. A hét első napján kora hajnalban kimentek a sírhoz, és magukkal vitték az előkészített illatszereket is. A követ a sírtól elhengerítve találták. Amikor belépték, nem találták az Úr Jézus testét. Még magukhoz sem tértek meglepetésükből, amikor ragyogó öltözetben két férfi ült mellettük. Félelmükben földre szegezték tekintetüket, de azok megszólították őket. Mit keresitek az élőt a holtak között? Nincs itt, feltámadt.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden.

0: a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hallottaiból feltámadott.
0: Az

0: Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hallottaiból feltámadott.
0: Az

0: Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki halottaiból feltámadott.
0: A

0: aján, amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hallottaiból feltámadott.
0: Az

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki halottaiból feltámadott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki halottaiból feltámadott.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hallottaiból feltámadott.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hallottaiból feltámadott.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hallottaiból feltámadott.
0: Amen.

0: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki halottaiból feltámadott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,

0: Atyától, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafüzér második titka, aki fölment a mennybe. Jézus szenvedése után sok csalhatatlan jellel bizonyította be az apostoloknak, hogy él. 40 napon át megjelent előttük, s Isten országáról beszélt nekik. Egy alkalommal, amikor együtt voltak, szemük látára fölemelkedett, és felhő takarta el őt szemük elől. Miközben merően nézték, miként száll az égbe, egyszerre csak két fehér ruhás férfi termett mellettünk. Galileai férfiak, szólították meg őket. Mit álltok itt égre emelt tekintettel? Ez a Jézus, aki közületek fölvétetett a mennybe, úgy jön el ismét, ahogy szemetek láttára a mennybe szállt.
2: Mi atyánk, aki a mennyben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mi

0: Ünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A dicsőséges rózsafüzér harmadik titka, aki nekünk a Szent Lelket elküldte. Jézus így búcsúzott tanítványaitól: ha szerettek engem, megtartjátok parancsaimat. Én pedig kérni fogom az Atyát, és más vigasztalót ad nektek, az igazság lelkét, aki mindörökké veletek marad. A világ nem kaphatja meg őt, mert nem látja és nem ismeri. De ti ismeritek, mert bennetek van és marad. Amikor eljön a vigasztaló, akit az atyától küldök nektek, az igazság lelke, aki az atyától származik, tanúságot tesz rólam. Tegyetek tanúságot ti is, hiszen kezdettől velem vagytok.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te miérdnek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
0: Asszonyunk,

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te miédnek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, és Fiúnak, és Szentléleknek.
0: Most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A dicsőséges rózsafüzér negyedik titka, aki téged szent szűz a mennybe fölvett. Magasztalja lelkem az Urat, és újjongjon szívem üdvözítő Istenemben, hiszen tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát. Lám ezentúl boldognak hirdet minden nemzedék. Mi nagy dolgot művelt velem ő, a hatalmas és a szent.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, az mennybe felvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, alasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.
0: Asszonyunk,

0: Atyáján, amen.
1: Üdvözd légy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe felvett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe felvett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe felvett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe felvett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, és Fiúnak, és Szentléleknek.
0: Most és mindenkor, és

0: azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafüzér ötödik titka, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott. Mint virágzó szőlőtő édes illatot árasztok, virágomból pompás, dús gyümölcsterem. Anyja vagyok a szép szeretetnek, az istenfélelemnek, a hitnek és a szent reménynek. Bennem megtaláljátok bőségesen az igaz élet, a helyes életfelfogás kegyelmét. Nálam reménységet nyertek az életre és minden erényre.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasszal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasszal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk,

0: királyán. Amen.
1: Üdvözd légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.

0: Márián, amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja,

0: és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk!
2: Hálát mondunk neked, mindenható Isten, mindazon jó téteményeidért, melyeket velünk ezen Szent Rózsafüzére elmondására eszközöltél. Úristen, kinek egyszülött fia élete, halála, feltámadása által az örök boldogság jutalmát számunkra megszerezted, hallgass meg a mi alázatos könyörgésünket, és add szent malasztodat, hogy midőne szent titkokat elménkbe forgatjuk, és azon erkölcsöket, melyekre ezek bennünket tanítanak, gyakorolhassuk. Azokban a javakban, melyeket ígérnek, részesülhessünk a mi Urunk Jézus Krisztus által. Igazgass ösvényeinket, erősíts meg a te félelmeddel, őrizd életünket, biztosítsd lépteinket, a dicsőséges Isten szülő szűz, mindenkor Szűz Máriának és minden szentjeidnek imái és könyörgései által. Istennek legméltóbb anyja, boldogságos Szűz Mária, fogadd el ezt a szent rózsafüzért, melyet a teljes Szent Háromság egy Istennek legmélyebb imádásunk áldozatául bemutattunk az egész mennyei seregeknek, de különösen a te dicséretedre és tiszteletedre elimádkoztunk. Ajánd fel azt a te szent fiadnak, Jézus Krisztusnak, az egész katolikus anyaszentegyház javáért, az igaz keresztény hit gyarapodásáért, minden egészségesekért, betegekért, rabokért, kesergőkért, szüleinkért, rokonainkért, a te szolgáidért és szolgálóidért, minden élőkért és megholtakért. Ó Mária, áldj meg minket, városainkat, községeinket, hazánkat, hogy a te pártfogásod által minden veszedelemtől, éhségtől, mirigy haláltól, földrengéstől, vizáradástól, jégveréstől, tűzveszélytől, háborútól, idegenek betörésétől mentsd meg minket, az Atya, Fiú és Szentlélek Isten. Esedezzél érettünk, hogy egykor veled és a szentekkel a mennyei hazában boldogul élhessünk, a te isteni szent fiaddal vég nélkül örvendezhessünk. Légy velünk életünkben és halálunk óráján.
3: Amen.
1: Dicsőség Jézus Krisztusnak!
0: Dicsőség mindörökké!
4: A dicsőséges rózsafüzért, a roma közösség összetartásáért, belső és külső békéért ajánlottuk fel.
5: A dicsőséges rózsafűzért imádkoztuk.

0: megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
1: Május 18-a. Meggyalázza a kevéséget. Izajásnál olvassuk ezt a 23. fejezet 9. versében, hogy meggyalázza a kevéséget. Mindig többre becsültem a kemény és szorgalmas munkával megszerzett keveset, az eleget, mint az egyébként tehetséges és okos emberek mindenféle ügyes lazaságát. Már általános iskolás koromban gyanús volt ez a megállapítás, hogy nem tanul, de tud, mert okos. Az ilyen ember nem is szokta meg a komoly munkát. Ezért egész életében a tehetségével, idézőjelben a tehetségével akar megélni. A tehetség csak akkor kedves Istennek, ha birtokosa felismeri abban Isten ajándékát, amivel szorgalmas munka által sáfárkodnia kell. Tírus és Szidón az evilági emberi teljesítmény iskola példája volt. Tírus és Szidón Fönícia két kiemelkedő kereskedő városa volt, Tarzisz pedig a mai Spanyolország területén helyezkedett el, utalva a két város Tírus és Szidón gyarmat birodalmának a gazdagságára, amely magába foglalta az akkori mediterrán világot, így Ciprus szigetét is, majd átszelve a tengert, a nyugati partokig is eljutottak. No, tehát Tírus és Szidón az evilági emberi teljesítmény iskola példája volt. Különösen annak mintája, hogyan lehet a, idézőjelben, semmiből igen jól jövedelmező valamit teremteni. Gyönyörű képpel fejezi ki ezt az ige. Nem vajudott. Könnyen vigadozva kapott mindent. Ezek a városok olcsón felvásárolták a Nílus deltájában fáradtságos munkával megtermelt gabonát, és átszelve a tengert messze vidéken ügyesen eladták, így kellő haszonra tettek szert, melyet meg is adta ennek a két városnak a tekintélyét a földközi tenger keleti partján. Persze nem az általunk végzett tevékenységet inti meg az Isten, hanem a tisztességtelen hasznot és az ebből fakadó kevéséget, a pompát és a hamis biztonságot. Ahogy abban az időben Krisztus előtt 689-ben Asszíria legyőzte Babilont, hasonlóképpen fog majd Tírus is elesni. Tehát az Úr nem a Tírus és Szidón által végzett tevékenységet inti meg, hanem a tisztességtelen hasznot, az ebből fakadó kevésséget, a pompát és a hamis biztonságot. Az Isten dicsőségét szolgáló élet hiánya előbb-utóbb ítélete kerül. Vigyázz, ha tehetséges vagy. Nagyon vigyázz, ha emellett még szép is vagy. Nagyon könnyen sírás lehet a vége. Az Isten dicsőségét szolgáló élet hiánya előbb-utóbb visszaüt. A kiteljesedett boldog élet mindig az alázatos és a szolgáló élet. Amen.
0: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.

0: sei mio figlio.
1: Fiam vagy te, én ma szültelek téged. Atya leszek neki, és ő fiam lesz nekem.
0: Sono parole profetiche.
1: Profétai szavak ezek Istenről szólnak, aki atya leghitelesebben és a szó legszorosabb értelmében. Izaiás azt mondja, Uram, atyánk vagy te, mi vagyunk az agyag, és te a mi formálunk. Kezed alkotásai vagyunk mindannyian. Azt mondta Sion, elhagyott engem az Úr, és Uram megfeledkezett rólam. Megfeledkezhet-e csecsemőjéről az asszony? Nem könyörül-e méhe magzatán? Még ha lenne is egy közülük, aki megfeledkezik, én nem feledkezek meg rólad soha. Jelentős Izaiás proféta írásaiban, hogy Isten atyaságát olyan tulajdonságokkal gazdagítja, melyek leginkább az anyaság jellemzői. Jézus sok alkalommal hirdeti Isten atyaságát az emberek felé, kapcsolódva a számos Ószövetségben található kifejezésekhez. Jézus számára Isten nem csak Izrael istene, az emberek istene, hanem az ő atya, az én

0: Rádió.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Fülöp Ákos vagyok, rákosfalvai plébános. Május hónapban, általában legtöbb templomban esténként litániával köszöntjük a szűzanyát, és szívesen énekeljük ezt a szép énekünket, hogy néked ajánljuk szűzanyánk a legszebb hónap alkonyát. Szép hónap a május, minden kivirágzott, minden zölddel már, az első gyümölcsfák kezdenek érett termést hozni a hónap vége felé, a legkorábban termőre forduló fák, valóban a legszebb hónap lehet a május, amikor még minden zöld, amikor még van kellő mennyiségű nedvessége, csapadéka a földeknek. Legszebb hónap a május, mert már közeledik a nyár, és ezt jó újra és újra megtapasztalni, felfedezni. Ebben a hónapban sok helyen elsáldozásra, bérmálásra kerül sor, amely a fiatalokat megerősíti Istenhez való tartozásukban. De a hétköznapok során sok egyéb formában is megerősödhetünk hitünkben, reményünkben és szeretetünkben. Ezt a célt szolgálja a Mária Rádió működése, a Mária Rádió szolgálata. Amikor különféle liturgikus eseményeket közvetítünk, amikor imádságokat közvetítünk, amikor egy-egy tanítást adunk közre, vagy amikor egy-egy helyzetben beszámolunk különféle eseményekről, dolgokról, vagy az élet területének különféle csoportjai számolnak be a maguk életéről, hogy mindezek által megerősödjünk Isten szeretetében, megerősödjünk az Istenre való odafigyelésben, az egymásra való odafigyelésben. És mindezt azért tehetjük meg, mert önök, kedves hallgatók, nem szűnnek meg adományaikkal támogatni a Mária Rádió munkáját, a Mária Rádió működését. És éppen ezért mondhatjuk, hogy mindaz az adás, mindaz a igehirdetés, mindaz a tanítás, amely megvalósul, az közös munkánknak az eredménye. Hiszen nem elég elmondani, fölvenni valamit a stúdióban, azt sugározni is kell, azt el kell juttatni a különféle helyekre. Nem elég fölvenni egy műsort, működtetni kell a technikát, szervezni kell a különféle műsorokat, amelyre emberi szolgálatokra van szükség, nem csak önkéntesekre, hanem fizetett alkalmazottakra is. Éppen ezért fontos, hogy ez a közös szolgálatunk az önök segítségével folyamatos, és újra napról napra megvalósulhat. Hálát adunk minden adományozóért, hálát adunk minden támogatóért, hálát adunk minden imádságért. Isten áldja a Mária Rádió minden hallgatóját, Isten adjon erőt, hogy együtt közösen hirdethessük az ő szavát, az örömhírt. Fülöp Ákos rákosfalvai plébánost hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Köszöntök mindenkit szeretettel, Szabó Tamás vagyok. Szent év van az idén. A szent évnek Ferenc pápa remény zarándokai nevet adta. És ennek alkalmából mi, a Mária Rádió, a Mária úttal közösen, a Ferenciek terén létrehoztunk egy zarándokpontot, a Mária út zarándokpontját. Ez a ferences templom bejáratánál van. Ahogy szembeálltok a templommal, jobbról, és ez a zarándokpont lehetőséget ad nektek arra, hogy tájékozódjatok, hogy hol vannak zarándoklatok, térképeket tudtok ott kapni, kiadványokat kaptok. Itt lehet kiváltani a zarándok útlevelet. A szent évben tehát a zarándok ponttal akarjuk erősíteni azt, hogy odafigyeljünk Ferenc pápa bullájában megfogalmazottak szerint arra, hogy zarándokok vagyunk és zarándokoljunk. Mert a szent évben a remény zarándokai az a téma, amit feldolgozunk. Még egyszer, létrehoztunk egy zarándok információs pontot a Ferenciek terén, a ferences templom bejáratánál. Gyertek el, nézzétek meg, és szerezzetek meg mindent, amit ott számotokra felkínálunk, és amire nektek szükségetek van. Isten áldjon benneteket a Szentlélekben, Szabó Tamást hallottál.
0: Hírpercek.
4: Több mint 25 év után ismét tartanak úrnapi városi körmenetet Szabadkán. Tokaji Szent Orbán zarándoklat lesz a szőlő és a borvédő szentjének ünnepén. Új időpontban lesz a csoportvezetők tájékoztatója a Váci Egyházmegye történelmi misztérium játékáról. Köszöntöm kedves hallgatóimat, a mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. Krisztus szent teste és vére főünnepén, június 4-én a Szent Terész Székesegyházban 18 órakor szent mise lesz, majd ezután a körmenet a Szent Mihály Arkangyal Ferences templomig halad, jelentette be a Szabadkai Egyházmegye május 13-án tartott sajtótájékoztatón. A városi úrnapi körmenet a II. Világháborúig megszokott volt, de a kommunizmus idején megszüntették. A körmenetet, amely a hit kifejezése, csak 1995-ben tartották meg újra, vagy 1999-ben ismét megszakadt a bombázások miatt, és mindeddig nem szervezték meg újra. Az úrnapja arra tanít bennünket, hogy a hit nem magánügy, hanem olyan ajándék, amelyet meg kell élni és meg kell osztani. Ez imádság a város áldásáért, a békéért, az egységért, és minden ember javáért, a hívőkért és a nem hívőkért egyaránt. A körmenet a püspök ünnepélyes áldásával zárul, Szabadka városára és minden polgárára. A Monoki Sarlós Boldogasszony plébánia és a Szent Orbán 1771 egyesület szervezésével ismét megrendezésre kerül a Tokaji Szent Orbán zarándoklat május 22-e és 23-a között. A szőlő, a bor, a szőlészek, borászok, kádárok védőszentjének ünnepéhez kötődően a zarándokok együtt kérik Szent Orbán áldását a borvidéken élő emberekre, munkájukra, földjeikre, tudatta a beres.hu. Az eseményen május 22-én kiállítás megnyitóval, 23-án szentmisével, körmenettel és közös zarándoklattal várják az érdeklődőket. A szentmisét celebrálja és a körmenetet vezeti Szemenyei Péter plébános, a Szent Orbán erekje őre. Ezt a kitüntető címet a plébános kapja. Monokon 250 éve őrzik a 3. században élt Szent Orbán vértanú földi maradványait. 2024-ben Ternyák Csaba érsek a 18. századi barokk fa erekje tartót felújítatta, majd a Sarlós Boldogasszony templom szentélyében került elhelyezésre. A Váci Egyházmegye idén ünnepli megalapításának 1000. évfordulóját. Az ünnep részeként szeptember 19-én bemutatják az Együtt építjük című misztérium játékot, aminek egy-egy jelenetét egy-egy plébániai csoport adja majd elő, még lehet jelentkezni szereplőnek. A csoportvezetők első megbeszélése az előzetesen meghirdetett időpont helyett május 30-án lesz, írta a Magyar Kurír. Az Együtt építjük című misztérium játék végig kíséri a nézőket az egyházmegye történelmén, a Szent Istváni alapítástól a 20. századig. Az egyes jelenetek egy személy vagy egy csoport tetteit felelevenítve mutatják be az egyházmegye adott történelmi korszakát. A színdarabot írja és rendezi Meskó Zsolt. Akik a május 16-ai online tájékoztatásról lemaradtak, május 25-ig véglegesítsék közösségük jelentkezését. Kereshetik Gábor Néház Andrea szervezőt a haaz.andrea@vaciegyházmegye.hu e-mail címen. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
0: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 6 óra. Reggeli zsolozsmák. Görögkatolikus imádság következik.
2: Áldott a mi Istenünk öröktől fogva most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Dicsőség néked, Istenünk, dicsőség néked. Szent Isten, szent erő, szent halhatatlan, irgalmaz nekünk. Szent Isten, szent erő, szent halhatatlan, irgalmaz nekünk.

0: És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, Atya és Fiú és Szent Lélek most és mindenkor és örökkön örökké.
1: Amen.
0: Uram, irgalmazz, Uram, irgalmazz, Uram, irgalmazz, Uram, irgalmazz, Uram, irgalmazz, Uram, irgalmazz, Uram, irgalmazz, Uram, irgalmazz, Uram, irgalmazz, Uram, irgalmazz, Uram, irgalmazz, Uram, irgalmazz. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szent Léleknek, most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Gyertek, imádjuk a mi királyunkat és Istenünket, gyertek, imádjuk Krisztust, a mi királyunkat és Istenünket, gyertek, boruljunk le és imádjuk magát Jézus Krisztust, a mi királyunkat, Urunkat és Istenünket.
1: Hallgasd meg szavamat, Uram, és meg kiáltásomat, figyelj könyörgésem szavára, én királyom és én Istenem, mert hozzád imádkozom, Uram, kora reggel halld meg hangomat. Reggel eléd állok és nézlek, mert te nem gonoszságot akaró Isten vagy, nem is tartózkodhat nálad gonosztevő, s a te szemed előtt törvényszegőnek nincs maradása. Gyűlölöd mindazokat, kik megszegik a törvényt, elveszted mindazokat, kik hazugságot szólnak, a vérengző és álnok férfiút utálja az Úr. Én pedig irgalmad bőségéből bemegyek házadba, leborulok szent templomodnál a te félelmedben. Uram, vezess igazságod útján ellenségeim miatt, tedd egyenessé utamat színed előtt, mert nincs igazság szájukban, a szívük terméketlen, nyílt sír az ő torkuk, nyelvüket álnokul forgatják. Ítéld meg őket, Isten, bukjanak bele terveikbe, töménytelen gonoszságuk miatt üzd el őket, mert megkeserítettek, Uram, téged. És örüljenek mindnyájan, kik benned bíznak, örökké örvendezni fognak, és bennük fogsz lakni. És büszkélkednek veled mindnyájan, kik nevedet szeretik, mert te megáldod az igazat. Uram, jó akaratoddal, mint pajzsal vettél körül minket. Uram, menedékünk lettél nemzedékről nemzedékre. Mielőtt hegyek lettek, vagy a föld és a világ alkotatott volna, öröktől fogva és örökké vagy te. Ne térítsd nyomorúságra az embert, te, ki azt mondotta, térjetek vissza, emberek fiai, mert egy ezred év a te szemedben, Uram, olyan, mint az eltűnt tegnapi nap, mint egy űrállás éjszaka, mint jelentéktelen semmik, úgy tűnnek tova éveik. Reggelre erenyésztek, mint a sarjadó növény, mely reggel kivirítdel is enyészik, estére virágát hullatja, fonnyattan elszárad, mert elsorvadtunk haragottól és felindulásodtól megrendültünk. Magad elé tetted gonoszságainkat is, életünk idejét orcád világosságába, mert napjaink mind elmúltak és haragottól elfogytunk, esztendeink, mint a pók hálója, hiába teltek el. Éveink napjai 70 esztendő, jó erőben lehet 80 év, de ez javarészt csak fáradtság és fájdalom, mert gyöngeség tölt el és megfenyítesz minket. Ki ismeri a te haragod erejét, és tőled való félelmében kimérheti meg indulatodat? Ismertesd meg velem így a te jobbodat, és azokat, akik a bölcsességben és szívükben nevelést kaptak. Fordulj hozzánk, Urunk, meddig vársz még, könyörülj szolgáidon. Beteltünk reggel irgalmaddal, Urunk, vígattunk és örvendeztünk minden napunkon. Hadd örvendjünk cserébe a napokért, melyekben megaláztál minket, az évekért, melyekben bajokat láttunk, és tekints le szolgáidra is, alkotásaidra is, vezéreld azok fiaid. Legyen rajtunk, ami Urunk, Istenünk fényessége, és kezünk munkáit irányítsd javunkra, kezünk munkáját te irányítsd. Irgalmasságról és ítéletről éneklek neked, Uram, Zsoltárt éneklek, és ügyelek arra, hogy utam szeplőtelen legyen. Mikor jössz el hozzám, szívem ártatlanságában jártam házam belsejében. Nem tűrtem meg szemem előtt törvénytelenséget, a törvényszegőket gyűlöltem. Nem tapadt hozzám álnok szív, nem is ismertem a gonoszt, aki tőlem elfordult. Aki fere barátját titkon rágalmazta, azt elűztem, kinek szeme kevés, szíve terhetetlen, azzal nem ettem. A föld hűségeseit szemeltem ki, hogy velem üljenek, aki fedhetetlen úton járt, az szolgálhatott nekem. Nem lakhat házamban, aki kevélyen cselekszik, s a hazudozónak szemem előtt nincs megállása. Reggelenként kiirtottam a föld minden bűnösét, hogy kipusztítsak az Úr városából minden gonosztevőt. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.
0: Most is mindenkor és örökkön örökké. Amen. Alleluja, alleluja, alleluja, dicsőség néked, Isten. Alleluja, alleluja, alleluja, dicsőség néked, Isten.

megvetettje, akik csak látnak engem, gúnyolódtak rajtam, járt a szájuk és a fejüket csóvágatták. Az Úrban bízott, szabadítsa meg őt, mentse meg őt, mert kedveli őt, mert te hoztál ki engem a mélyből is, te vagy reménységem az anyai kebel óta, rád szorul az

aki segítsen. Sok tulok vett engem körül, kövérbikák fogtak közre, rám tátották szájukat, mint a ragadozó és ordító oroszlán. Szétfolytam, mint a víz.

torkomhoz tapadt, és a halál porába vetettél le engem. Mert sok kutya vett körül engem, gonosztevők gyülekezete fogott közre engem. Átlyukadták kezemet és lábamat, megszámlálták minden csontomat, ők pedig bámulva néztek engem. Elosztották maguk között ruháimat, és köntösömre sorsot vetettek. De te, Uram, ne tarts távol tőlem segítségedet, siess segítségemre. Mentsd meg lelkemet a karttól, és egyetlen életemet a kutya karmából. Szabadíts meg engem az oroszlán szájából, engem lealázottat az orszarvúak szarvaitól. Hirdetni fogom nevedet testvéreimnek, a gyülekezet közepette dicsérlek majd téged. Akik félitek az Urat, dicsérjétek őt, Jákob minden ivadéka, dicsőítsétek őt. Félje őt Izrael minden ivadéka, mert nem utálta és nem vetette meg a szegény könyörkését, orcáját sem fordította el tőlem. Mikor kiáltottam hozzá, meghallgatott engem. Rólad szól dicséretem, a nagy gyülekezetben vallomást teszek rólad. Amit fogadtam, teljesítem az őt félők szín előtt. Enni fognak a szegények és betelnek, és dicsérik az Urat, kik őt keresik, szívük elni fog örökkön örökké. Megemlékezik és megtér az Úrhoz a föld minden határa, s leporul majd előtte a pogány nemzetek minden családja. Mert az Úré az ország, és ő uralkodik a nemzeteken. Ettek és meghódoltak előtte a föld minden gazdagjai, ő előtte borulnak le mindazok, kik a földbe szállnak. És az én lelkem neki él, és ivadékom neki fog szolgálni. Bejelentik az Úrnak a következő nemzedéket, az ő igazságát fogják hirdetni a születendő népnek, melyet az Úr alkotott. Az Úr a pásztorom, és semmiben sincs hiányom. Füves legelőn adott lakóhelyet nekem, a megnyugvás vize mellett táplált engem, s felüdítette lelkemet. Az igazságos

szorongattak engem, asztalt készítettél nekem azokkal szemben, kik engem szorongatnak, megkented olajjal fejemet, és kelyhed mámorítóbb, mint a legjobb por. Irgalmasságot követ engem életem minden napján, és az úrházában lakozom örök időkön át. Az Úré a

készítettel. Kimegy fel az Úr hegyére, s ki fog megállni az ő szent helyén. Az ártatlan kezű, s a tiszta szívű ki lelkét nem adta hiába valóságra, sem nem esküdött hamisan fele barátja ellen. Az kap áldást az Úrtól és irgalmat szabadító Istenétől. Ez azoknak nemzetségek, akik az Urat keresik, akik Jákob Istene arcát keresik. Emeljétek föl fejedelmek a ti kapuitokat, emelkedjetek föl örök ajtók, hogy bemenjen a dicsőség királya. Ki ez a dicsőség királya? Az erős és hatalmas Úr, a harcban hatalmas Úr. Emeljétek föl fejedelmek a ti kapuitokat, emelkedjetek föl örök ajtók, hogy bemenjen a dicsőség királya. Ki ez a dicsőség királya? A seregek ura, ő a dicsőség királya. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,

Alleluja, dicsőség néked, Isten! Alleluja, alleluja, alleluja, dicsőség néked, Isten! Uram, irgalmazz, Uram, irgalmazz, Uram, irgalmazz! Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek!

ki engem, hajtsd hozzám füledet, siess, ragadj ki, légy oltalmazó Istenem és menekvésem, hogy megments engem, mert erősségem és oltalmam vagy, és a te szent nevedért vezérelj és tarts meg engem. Kiragadsz-e csapdából, melyet titokban állítottak nekem, mert te vagy oltalmazóm, Uram, kezedbe ajánlom lelkemet, megváltottál engem, Uram, igazságnak Istene. Gyűlölted a hitvány hiúságok tisztelőit, én pedig az Úrban bíztam. Örvendezem és

0: ellenség kezeibe. Tágas térre állítottad lábamat. Irgalmazz nekem, Uram, mert szorongattatom, megzavarodott a bánattól szemem, lelkem és egész bensőm, mert elfogy a fájdalomban életem, és esztendeim a fohászkodásokban. Erőm az ínségben elgyengült, és csontjaim megrendültek. Minden ellenségem szemében gyalázatos lettem, főként szomszédaim csúfolnak, és ismerőseim rettegnek tőlem. Akik az utcán láttak, elfutottak előlem, szívükben elfelejtettek, mint egy halottat. Olyan lettem, mint az elveszett holmi, mert sok körülöttem lakó szidalmát hallottam, midőn összegyűltek ellenem, és azon tanácskoztak, hogy elvegyék életemet. Én pedig benned bízom, Uram, s mondtam, te vagy az én Istenem, kezedben a sorsom. Szabadíts meg ellenségeim kezéből és üldözőimtől, ragyogtass szolgádra arcodat, ments meg érgalmad által. Uram, ne szégyenüljek meg, mert segítségül hívtalak. Szégyenüljenek meg az istentelenek, és tűnjenek az alvilágba. Némuljanak el a családdajkok, melyek az igaz ellen hamisságot szólnak, kevésséggel és megvetéssel. Mi bőséges, Uram, a te jóságod, amelyet a téged félőknek tartogattál, melyet megadsz azoknak, akik benned bíznak, az emberek fiai szín előtt. Elrejted őket arcod rejtekében az emberek háborgatása elől. Megoltalmazod őket hajlékodban a nyelvek áskálódásától. Áldott legyen az Úr, mert csodáson megmutatta irgalmát az erős városban. Én pedig ijedtemben ezt mondtam, elvetettél színed elől. Ezért meghallgattad, Uram, imádságom szavát, midőn hozzád kiáltottam. Szeressétek az Urat minden szentjei, mert igazságot keres az Úr, és bőségesen megfizet a kevélyen cselekvőknek. Legyetek bátrak, és erősítsétek meg szíveteket, mindnyájan, kik az Úrban bíztok. Boldogok, akiknek vétkei bocsánatot nyertek, és akiknek bűneit eltakarta Isten. Boldog a férfi, akinek az Úr nem számítja be a bűnt, és akinek ajkán nincs álnokság. Amíg hallgattam, csontjaim megöregedtek állandó jajgatásomban, mert éjjel-nappal rám nehezedett kezed, nyomorúságra jutottam, midőn tövis is húródott belém. Bűnömet elismertem, és nem titkoltam el vétkemet, így szóltam, megvallom magam ellen hamisságomat az Úrnak, és megbocsátotta szívem istentelenségét. Ezért minden szent imádkozzék hozzád alkalmas időben, akkor még a nagy vizek áradása sem fog hozzá közeledni. Te vagy menedékem a szorongatástól, mely körülvett engem. Te én örömöm, ments meg a körben rám leselkedőktől. Értelmet adok neked, és oktatlak az útra, melyen járj, és rajtad lesz a szemem. Ne legyetek értelmetlenek, mint a ló és az összvér. Fékkel és zabolával szoríthatod meg azok állát, akik nem közelednek hozzád. Sok csapás sújtja a bűnöst, az Úrban bízót pedig irgalom veszi körül. Vigadjatok az Úrban, és örvendjetek igazak, és büszkelkedjetek mindnyájan, egyenes szívűek. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.
1: Most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Alleluja, alleluja, alleluja, dicsőség néked, Isten! Alleluja, alleluja, alleluja, dicsőség néked, Isten! Alleluja, alleluja, alleluja, dicsőség néked, Isten! Uram irgalmaz, Uram irgalmaz, Uram irgalmaz! Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek! Fölemelkedtél dicsőségben, Krisztus Istenünk! És örömet szereztél tanítványaidnak, megígérvén nekik a Szentlélek leküldését, és biztosítván őket mennyei áldásodról, mert te vagy az Isten fia, a világ üdvözítője, most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Minek nevezzünk téged malasztal teljes, menj nekem, mert fölragyogtattad az igazság napját, paradicsom kertek, mert az enyészhetetlenség virágát nevelted, szűz nekem, mert szeplőtelen maradtál, tisztaságos anyának, mert a mindenség Istenének fiát hordoztat karodom,
2: Imádd őt,
3: hogy üdvözíts a lelkünket.
2: Lépteimet igazgass beszédet szerint, és ne uralkodjék rajtam semmi igaztalanság. Ments meg engem az emberek rágalmaitól, hogy megtarthassam parancsaidat. A te orcádat deríts föl szolgált fölött, és taníts meg engem a te igazságaidra. Teljék meg az én szám dicséreteddel, Uram, hogy énekeljem dicsőségedet, egész nap a te nagy voltodat. Szent Isten, szent erő, szent halhatatlan, irgalmaz nekünk. Szent Isten, szent erő, szent halhatatlan, irgalmaz nekünk. Szent Isten, szent erő, szent halhatatlan, irgalmaz nekünk. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Szent háromság, könyörülj rajtunk, Urunk, tisztíts meg bűneinktől. Uralkodó, bocsáss meg vétkezéseinket. Szent tekints és gyógyíts meg betegségeinket a te nevedért. Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, Atya és Fiú és Szent Lélek, most és mindenkor és örökkön örökké.
3: Amen.
2: Az érettünk való üdvözítő gondviselés teljesen elvégezvén, és a földieket a mennyeiekkel egyesítvén, fölemelkedtél a dicsőségbe, Krisztus Istenünk,

Én vagyok veletek, és senki ellenetek. Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz.

0: Uram, irgalmaz,
1: ki minden időben és minden órában, a mennyben és a földön imádandó és dicsőítendő vagy, jóságos, hosszantűrő és sok irgalmú Istenünk, ki az igazakat szereted, a bűnösökön könyörülsz, ki a jövendővak ígéret által mindenkit üdvösségre hívsz, magad, Urunk, fogadd el ez órában a mi imáinkat is, és jóságod által igazgasd életünket törvényeid megtartására, szenteld meg lelkünket és tisztítsd meg testünket, igazgasd gondolatainkat, tedd bölcsé és józanná értelmünket, és ments meg minket minden aggódástól, bajtól, fájdalomtól és lelki szenvedéstől.

0: és megközelíthetetlen dicsőséged megértésére vezéreltessünk, mert áldott vagy örökkön örökké.
1: Amen.
0: Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz, dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Ki a kerubokná tiszteltebb és a szeráfoknál hasonlíthatatlanul.

0: Könyörüljön rajtunkat Isten, és áldjon meg minket, derítse föreánk az ő orcáját, és könyörüljön rajtunk.
1: Amen.
0: Krisztus igaz világosság, ki megvilágítasz minden e világba jövő embert, legyen ránk egyezze orcád világossága, hogy meglássuk benne a megközelíthetetlen fényt. Vezéred lépteinket parancsolatai teljesítésére, szeplőtelen anyád és összeszenteid imái által.
1: Amen.
0: Dicsőség néked, Krisztus Istenünk, a mi reménységünk, dicsőség néked.
1: Dicsőség az Atyának és

0: áldást, Uram!
1: Krisztus, igaz Istenünk, aki tőlünk a mennyekbe dicsőségben fölemelkedett, és az Atya Isten jobbján ül, az ő legtisztább anyjának imái, a tiszteletre méltó test nélküli mennyei erőknek oltalma által, a szent dicső mindenek fölött dicséretes apostoloknak, Szent Péter, vértanúnak és társainak, akiknek memlékét tiszteljük, és minden szentjeinek esedezései által könyörüljön rajtunk és üdvözítsen minket, mint jóságos és ember szerető.
0: Amen.
1: Szent atyáink imái által, Úr Jézus Krisztus Istenünk,

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajai László. Vasárnapi adásunk témája: a szíve mélyén megrendült ember nyughatatlanul keresi nagy benső élménye kifejeződését, közben megváltozik, megtér. Barsi Balázs ferences atya emlékedése a Szent Ferenc tranzitusának 800. évfordulójára meghirdetett rendkívüli Szent Ferenc jubileumi évre. Ferenc megrendül, és ezt ő komolyan veszi. Elkezdődik benne egy nagyon intim, benső folyamat, amelynek keresi az értelmét és külső kifejezését is. Koldussal ruhát vált, ebből nő ki a rendi habitusa, de Ferenc sokkal inkább elkezdi magatartásának a habitusait kialakítani, és ebből lesz a rend. Pontosabban hagyja, hogy Isten próbálkozzon vele. Ennek eredménye kegyelmi gyümölcse lesz maga a szent. Igaz, sok szenvedés árán, de mégis ragyogó és túláradó örömökkel. Most hallgassák meg Balázs atya elmélkedését.
1: Kedves testvéreim, amikor végre az ember megszólíthatóvá válik, Isten meg is szólítja. A megtérésben észre lehet venni három emeletet, ha így lehet mondani. Van a legmélyebb megszólítás, amikor az ember tulajdonképpen találkozik a saját misztériumával. Azzal, hogy meg fogok halni, és azzal, hogy örökké akarok élni. Hogy az ember vágyai végtelenre mutatnak, de semmi itt a Földön nem elégíti ki. És ez a lehetetlenség bennünk, ettől nem kell elbújni, megrémülhetünk, de tulajdonképpen ez Istennek egy üzenete az Istentől elszakadt ember számára, hogy hát ezt csak ő tudja megoldani. De az ember minden esetben megrendül. Nagyon fontos ez a magyar szó. És Szent Ferenc életében is ez van. Egy olyan súlyos betegség éri, hogy meg kell tanulni újra járnia, és kimegy abba a gyönyörű umbriai tavaszba is, és mintha kimenne a vér az emberből, semminek se érzi az ízét, mindent másképp lát. Hirtelen találkozik a létezésének misztériumával, amely egy még mélyebb, egy végső misztériumon belül van. Az ő létének misztériumával, magával a létezés misztériumával, ami egy pillanatra olyan csodálatos lehet, hogy elragadja, mint amit mindig idézni szoktam, Wittgenstein az első világháborúban, beásva magukat a katonák a lövészárokba, egyszer csak egy hihetetlen élmény éri. Jaj, de szép ez a világ! A csoda az, hogy van. Persze lehet negatív is, megrendül a szenvedésekben. Na most ez a megrendülés tulajdonképpen akkor igazi, vagy akkor termi meg a

és meglátja azt, ami van. Egy hihetetlen kegyelem az. Én így szoktam, így jut eszembe Newman, hogy magam ellen is keresem az igazságot, magamért. És az igazság az tessék tudomásul venni, hogy az kemény, hajthatatlan, mindig szembeállítják a szeretettel. Bocsánat, az igazság úgy szeret bennünket, hogy kegyetlenül hajthatatlan. Képzeljük el, hogyha változnának a fizika törvényei, akkor hogyan építhetnénk egy hidat? És hát végül, ha valaki keres, hogy a létezésnek mi a legvégső, mi tartja össze a létezést, akkor rátalálhat Jézus, aki azt mondja, hogy én vagyok az igazság. Tehát, hogy ő valaki. És érdekes, ez benne is van az evangéliumban. Ha kitartotok tanításomban, megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz titeket. Természettudományban is. Az az igazság tesz szabaddá minket, amiben nem olvastunk bele semmit. De a humánum területén is így van. És az ember ettől a kereséstől visszarihad. Tehát akkor valahogy az a megrendülés, az szerintem csak egy érzelmi vihar marad, és annak az emléke. És ma nagyon úgy vagyunk beállítva, nevelve, akarva, akaratlanul, hogy ezeket a megrendülést azt lerázzuk magunkról, mint a kutya a vizet, ahogy szokták mondani. Pedig nem lehet. Azért az egy emlék a szívünk mélyén. És aki megrendül, az azt jelenti, hogy nem tud azon az úton tovább menni, ahol eddig ment, hanem keresi az utat. Tulajdonképpen erre kellene rávenni a fiatalokat, hogy ez egy kaland. Igen. És akkor az ember belső hallásának, figyelmének is egy tisztulási folyamat révén ezek a képességek kibontakoznak. Azt lehet mondani, hogy Isten által megszólíthatóvá lesz, mert megszólíthatatlanok vagyunk addig, ha a figyelmünk nem tud úgy kiművelődni, és nem annyira magunk ellen is képesek vagyunk keresni az igazságot, hogy az igazság egyszer megszólaljon. Talán mindezek kellettek ahhoz, hogy Csellánói életrajzát újra folytassuk. Miután szívében már teljesen megváltozott Ferenc, a legjobb úton volt, hogy külső életmódjában is megváltozzék. Egy napon Szent Damiano temploma mellett haladt el. Milyen érdekes. Miután szívében már megváltozott, de még külsőben nem. Külső és belső. Az ember annyira a külső világban van, mint a belsőbe. De lényeg a belső változás, a szívnek, a személynek a változása, ezt nevezi az Új Szövetség megtérésnek. Túl hamar változtatunk a külsőn, azt gondolva, hogy a külsőnk változtatása már a belső teljes megváltozásnak lesz a kifejeződése. És ez nagy veszély. Ez egy figyelmeztetés, ami érinti a papi szerzetesi ruhaviselést is, illetve a hívőket is. Hogy ő már megváltozott? Valóban. De hát most keresztet visel a nyakába, rózsafüzér gyűrű van a kezén, nem baj, de nagyon kényes téma. Mert azt gondolhatjuk, hogy mellékes, hogy nem a lényegről van szó a ruhával kapcsolatban, de arról van szó. Kényes, mert a második vatikáni zsinat után sokan kivetkőztek. És ezzel a hivatásukat is elvetették. Mások kivetkőztek, de azért nem vetették el a hivatásukat. Azok megmenekültek. Hát mikor Strasbourgban voltam, ott egy testvér, aki elérte az örökfogadalmat, könyörgött az provinciálisának, hogy engedje meg, hogy viselje a habitust, mert akkor abba a provinciában nem viselték. És nagy kegyesen megengedte, tehát ott van az előírásokban, hogy az a testvérek ruhája. Azért is kényes kérdés, mert sokan erre reagálva szinte görcsösen hordják ma a habitust. Az nem baj, hogy hordják.

0: hallgatják, csak ne görcsösen. Ez egy megdöbbentő dolog, hogy ne paposodjon el a pap, ne szerzetesedjen el a szerzetes. Marcus Aurelius, a római császár, csodálatos ember, itt a Vág partján, meg a Duna mentén írja éjszaka az emlékezéseit, vagy jegyzeteit, miközben nagyobbat alszanak a katonák, és visszaemlékezik, hogy Antonius császár azt mondta neki, hogy te ne császárosodj el. De valószínűleg, hogy a császári palotában ne járkál császári jelvényekkel. Igen, de az is botrány lenne, sose veszi fel a császári jelvényeket, ott is baj van, ezek komplexusok. Mert az nem megtérés, ha túl hamar, vagyis a szív megtérése, a szív megfordulása nélkül változtat a külsőn. Például ezért a jelenlegi magiszterek nem nagyon szeretik, hogy a novíciusok bekerülnek a tévébe. Pedig be vannak öltöztetve. Persze, az őszinteség megköveteli, hogy ne a ruhával kezdjük. De vigyázat! A megtérés eleve ruha változtatással jár. Lásd a keresztség. Vedd ezt a ruhát, és átadják neki a fehér ruhát. Vedd a habitust. Kedves testvérek, és hát a szavak, a viselkedés, a cselekedeteinket, ahogy szoktunk élni, azt úgy nevezik a latinul, hogy ez a habitusa. Vagyis a külső kifejezése. És hát ez normális emberi körülmények között oda vezet egy belső nagy változás, hogy külsőleg is megváltozik. A cselekedetei, az emberi viszonyok, hát például ez a nagy elkötelezettség, hogy szentségi házasságot köt. Hát azért másképp viszonyul a másik nemhez, nem játssza az udvarló fiút állandóan, vagy a férhez menő lányt. És még a civil viselet is ma elembertelenedik. Tehát nincs meg az a harmonikus együttlét, hogy ami belül van, azt fejezzem ki. Például erről beszélnek, hogy egy 50 éves ember, férfi nem járhat egy 20 évesnek az öltözetével, nem normális. Vagy egy, nem tudom, megjátsza a tinédzsert egy 60 éves hölgy. Hát nevetnek rajta. Ugyanakkor ne egyszerűsítsük le a kérdést. Nem csak a belsőnek kell hadni külsőre, hanem a külső is hat a belsőre. Gottfried atya az én magiszterem mindig mondta, hogy a barokk korban az ember letérdelt, hogy áhítatot érezzen. A modern kor embere akkor térdel le, ha áhítatot érez. Ezt mondja, hogy ezért vagyok őszinte. Igen, de ez a bizonyos őszinteség is termelhet ki nagyon durva embertelen magatartást. Most nem érzi a édesapa az, hogy szereti a gyerekeit. És azok meg várják, hogy hát szóljon hozzájuk, vagy csókolja meg, hazajött egy nagy kiküldetésből, meg ölelje át a feleség, de hát ezt nem érzi, hát ezt nem kell érezni. Ez a kapcsolat van. Csak akkor csókolja meg a feleségét, amikor érzi a szeretetet? Akkor nem, amikor vérbe fekszik ott, mert elesett, és semmi más nem érez, mint az, hogy segíteni kell? Csak akkor hajtok térdet, illetve csókolom meg a feszületet, ha áhítatot érzek. Az egyház ellen tiltakozik ez ellen. Nagypénteken ki kell menni a kereszthez, térdet hajtani, meg kell érinteni, esetleg megcsókolni. Nem kell érezni semmit. Ugye milyen bonyolult, tulajdonképpen milyen egyszerű az élet. Amit teszek meggyőződésből, de érzelem nélkül is, az is hiteles. Gerász testvér már haldokolt. Nálam szokott gyónni. És egy hete már nem beszélt. Mondta Viki nővér, hogy hát ott virrasztok mellette, de hát nem reagál ő már semmire. És láttam, hogy na most meghal. És levettem a rózsafüzéremről a keresztet, és azt mondtam, hogy Gerász testvér, csókold meg! és csücsörítette a száját, és megcsókolta, és ezután halt meg. Mit érzett? De mit fejezett ki? Hihetetlen. Nem az a baj az összes kérdésben, amiben olyan éles viták folytak a zsinat után, meg hát mindig vannak éles viták, hogy nem nézzük meg ezt a rendkívüli, bonyolult és összefüggő misztériumot, ami maga az ember. Azok a rendek is, amelyekben a szerzetesek végleg levetették a szerzetesi ruhát, a fiatalok szeretnék visszavenni. Illetve, ha nem is visszavenni, tehát legalább egy keresztet visel a nyakába. Érdekes. Francesco szívében már megváltozott, ugyanakkor ezzel egy időben kezdődik a habitus, a szokásainak a megváltása. Milyen érdekes, hogy Rómába elmegy, hát ő szuper gunyát hordott, mert az apja az posztókereskedő volt. Hát azt sem tudta, hogy hogyan öltöztesse ezt a fiút, hát meg is voltak érte bolondulva a Assisibe. És ott egyszer csak az a gondolat jön, hogy ruhát cserél a boldogsal. És képzeljük rá, ő kipróbálja azt, miért akarja kipróbálni, hogy milyen az ember koldus ruhába. Aztán látja, hogy a Szent Péter sírjánál hát pénzeket dobálnak be, és hát ő gazdag ember, nagyon fölháborította, hogy a gazdaguk csak olyan keveset. Erre az összes pénzét fogja, bevágja oda. Szóval milyen próbálkozások ezek a hitelességért. Igen, Francesco szívében már megváltozott, ugyanakkor ezzel egy időben kezdődik a habitus, a szokások megváltozása, sőt, erre Isten lelke vezérli. Nála ez együtt halad. Ferencben mindig megcsodálom azt, hogy még fiatalon, még úgynevezett bűnökben élve is van benne valami egészség. Hát hiába ajnározza egész Assisi város, a lányok, fiúk, mindenki. Hát ha lát egy koldust, képes odaadni neki egy köteg posztóruhát. Mert ő a herceg, belépett a herceg az üzletbe, és el volt ájulva. És hiába kért per amorem, de Isten szeretetére egy koldus valamit, elfelejtett. Eszébe jut, lekap egy posztóköteget, utána fut. Hát mi ez az ember? És az édesapja elnézi, mert hát azt gondolja, hogy majd kinövi ezt a gyerek, és lesz jó kereskedő. Nem, mert szívében már megtért. Kedves testvérek, hát ez az egész megérne egy doktori disszertációt, meg többet, értelmes beszélgetéseket, végtelenül aktuális. De miért lett aktuális? Mert elhagytuk a habitust. Nem szabad elhagyni. Valami jelet. Ugyanakkor nem szabad hitelesség nélkül viselni. Hiszen aki beöltözik, mint szerzetes vagy kispap, vagy hát a jegyesi gyűrűt már megveszik, azért az azért veszi el, mert meg is akar változni szívében. Igen. És Ferenc szívében már megváltozott, de még cselekedeteiben nem egészen, és ekkor történt, hogy elment a San Damiano-i templom mellett. Mellette. Nem ment el, bement. Erről mi kellene beszélni? Aki mindig elmegy a templom mellett, és nem érzi, hogy ez a szakrális helyen baj van. Nem tudnék úgy ateista lenni, hogy nem ennél be egy Notre-Dame-ba, ott vagyok. Lehet, hogy itt folytatjuk. Amen.
1: Barsi Balázs atya elmekérését hallották Szent Ferenc megtéréséről. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik Önöktől a mai adás szerkesztője, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.

0: Mária Rádió. Programajánló következik.
1: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Csődör Mária. Orgona simogató. 2026. május 23-án szombaton 15 óra 30 perckor a Budafok belvárosi Szent Lipót plébánia templomban. Bemutatásra kerül az idén 25 éves Budafok belvárosi Szent Lipót plébánia templom, francia barokk orgonájának története és működése. A látogatók betekintést nyerhetnek a hangszer belsejébe, valamint kipróbálhatják az orgonát. Az előadó Filip Xavier. Orgonák éjszakája. Gála koncert Budafokon. Időpontja 2026. május 23-a szombat 21 óra 30 perc. Helyszíne Budafok belvárosi Szent Lipót plébánia templom. Budapest, 22. kerület, Savoyai Jenő tér. Az est vendége Kertesi Ingrid, Liszt Ferenc díjas operaénekes, érdemes és kiváló művész, a Magyar Állami Operaház művésze és a Halhatatlanok társulatának örökös tagja. Közreműködik Baranyi Anna fuvola művész, Homoki Olga trombita művész. Orgonál Filip Xavier orgonista, a templom orgonistája. A gálakoncerten fellép Budapesti Lantos kórus. Vezényelnek Németh Zoltán és Golarics Flóra karnagyok. A koncertsorozat minden eseménye nyitott a nagyközönség számára. Önkéntes adományokat szívesen fogadnak. Filip Xavier orgonista szervező célja. A jubileum ne csupán egy hangszer évfordulója legyen, hanem a közösség ünnepe is. Találkozás a zene, a hagyomány és a templomi kultúra gazdag örökségével. Minden érdeklődőt szeretettel hívnak és várnak. Szent István könyvhét. 2026. május 18-a és 22-e között Budapest 5. kerületében a Ferenciek terén a magyar keresztény könyvkiadók legrangosabb és legnagyobb hazai seregszemléje lesz. A szervezők célja, hogy az országszerte működő keresztény könyvkiadók és szellemi műhelyeikből kikerült műveik évente egyszer a nagy nyilvánosság előtt is bemutatásra kerüljenek, átfogó képet adva az olvasóknak a keresztény könyvkiadás aktuális helyzetéről. A Szent István Társulat e könyvhét megrendezésével törekszik a nemzeti kultúra részét képező írásos, ökumenikus jellegű keresztény hagyomány ápolására és megjelenítésére. Az olvasók a hét minden napján a téren felállított dedikáló asztaloknál találkozhatnak a szerzőkkel, könyvbemutatókat tartanak a Stephanus könyvesházban.
0: Programajánlót hallottak.

0: Hírpercek.
1: A Vásáros Dombói skóciai Szent Margit gondozó otthonba látogatott Felföldi László. Több mint 25 év után ismét tartanak úrnapi városi körmenetet Szabadkán. Novemberre megújul a csíksomlyói kegytemplom. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. A Pécsi Egyházmegye fenntartásában, Vásárosdombon működő idős otthonban május 13-án Felföldi László pécsi megyés püspök szentmisét ünnepelt az intézmény lakóival és dolgozóival, majd megáldotta a 70 éve átadott és a közelmúltban saját forrásból finanszírozott felújított épület Magdolna ház részlegét. 15 idős lakót tudnak méltó módon elhelyezni, akadálymentes elhelyezést is biztosítva tudatták. A kialakítás során figyelembe kellett venni, hogy az itt élők többségében demencia súlyos fokában érintettek kényelme is biztosított legyen. A főpásztor azt mondta, hogy amikor azt érezzük, hogy már nem bírjuk tovább a test és a lélek fájdalmait, elcsendesedve és a Jóistenhez fordulva kérjük sebeink gyógyulását. Az emberi szív csak az elcsendesedésben tud gyógyulni. Az imádságból születik a lélek megújulása azért, hogy béke szülessen bennünk. Krisztus szent teste és vére főünnepén június 4-én a Szent Teréz székesegyházban 18 órakor szent mise lesz, majd ezután a körmenet a Szent Mihály Arkangyal Ferences templomig halad. Jelentette be a Szabadkai Egyházmegye május 13-án tartott sajtótájékoztatóján. A városi úrnapi körmenet a II. Világháborúig megszokott volt, de a kommunizmus idején megszüntették. A körmenetet, amely a hit kifejezése, csak 1995-ben tartották meg, majd 1999-ben ismét megszakadt a bombázások miatt, és mindeddig nem szervezték meg újra. Az Úr napja arra tanít bennünket, hogy a hit nem magánügy, hanem olyan ajándék, amelyet meg kell élni és meg kell osztani. Ez imádság a város áldásáért, a békéért, az egységért és minden ember javáért, a hívőkért és a nem hívőkért egyaránt. A körmenet a püspök ünnepélyes áldásával zárul, Szabadka városára és minden polgárára. A csíksomlyói ferences rend szerint a csíksomlyói kegytemplom munkálatai jól haladnak. A tető, a csatornák és a homlokzat megújul, a kolostor felújítása pedig párhuzamosan zajlik. Így az év végére teljesen megújulhat a kegyhely. A csíksomlyói kegytemplom és a hozzátartozó ferences kolostor átfogó felújítása egy éve tart. A templomot jelenleg állványok borítják, így a pünkösdi búcsúra érkező zarándokokat is ez a látvány fogadja majd. A szerzetesek szerint a felújítás nem akadályozza a kegyhely mindennapi működését. Albert István Leander, ferences szerzetes elmondta, hogy a felújítás szükségessége már 2020-ban egyértelművé vált. A részletes műszaki felmérés után kiderült. A teljes tetőcserére és több fa ellenpótlására is szükség van. A megfelelő anyagok beszerzése után 2025 tavaszán indulhattak el a munkálatok. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
0: Híreinket hallották.
2: Mária Rádió.
3: 7 óra.
4: Mária Rádió Esztergom, FM 97,4.
5: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

az úr, aki a hegyen gondoskodik, ez az Ábrahám története, akkor vált konkrétá is elevenni ez a szó, amikor egy húsvéti virasztáson, amit itt a neokatekumenális úton minden évben nagy örömmel készítünk elő és ünnepeljük, mellettünk ült a 7 éves leukémiás gyerekünk. Ez a szó nagyon megerősített minket, hogy bármi is lesz a gyerek sorsa, az úr gondoskodik. Ez a bizonyosság arról, hogy örök élet létezik. A gyerekünk is tudta, hogy mi a betegsége, hiszen állandóan rosszul volt, kivizsgálták. Nagyon érdekes, hogy amikor kiderült, hogy leukémiás, mi egy zarándoklaton vett részt Lorettóban, ahol a babysitter fölhívott minket, hogy képzeld, megint lázas a gyerek. Ekkor hívtam föl a hematológust, aki mondta, hogy most akart engem fölhívni, hogy vigyük be a gyereket egy csontvelő vizsgálatra, és mondom, hogy kizárjuk a leukémiát, és erre azt mondta, hogy vagy megerősítsük. Hát ez olyan volt nekem, mint egy döfés. És amikor letettem a telefont, akkor kezdődött egy körmenet, ahol Szűz Máriát hozták. És nagyon láttam akkor, hogy milyen jó, hogy pont itt vagyunk ezen a zarándoklaton, mert egész más, hogy kezdődött ez egész kálvária, hogy így mondjam, borzasztóan szenvedtünk akkor éjszaka, a félelem miatt, hogy hogy lesz, mint lesz, de hát megerősítést kaptunk. És a gyerek úgy fogadta, hogy nekem például érdekes, hogy ez egy anyai ösztön talán, hogy minden nap úgy mentem a kórházba, mint hogyha az operába mennék. Nagyon csinosan felöltözve, sminkkel, hogy ma van, és örülünk. És megmondtuk neki, hogy ilyen beteg, reméljük, meg fogsz gyógyulni, tehát azt hangsúlyoztuk, hogy meg fogsz gyógyulni, de hogy ő hogy fogadta, hogy amikor vége lett a betegségének, és mentünk vissza az első kontrollvizsgálatra 8 évesen, akkor azt mondta nekem, hogy mama, milyen jó volt ide járni. De ő így érte meg? És ez egy nagyon megerősítés volt nekünk akkor, hogy bármi is lesz. A hit, hogy van feltámadás, hogy az örök élet van.

0: Lakatos Magdolnának, a Neokatekumenális út nevű közösség tagjának gondolatait hallották.
1: Ez a nap. Önök a Mária Rádió színes, aktuális, görögkatolikus műsorát hallják.
2: Jó reggelt kívánok! Ez a Mária Rádió napindító című műsora. Leskovics Levente vagyok. Adásunk szerkesztői ezen a héten a Szent Miklós Görögkatolikus Gimnázium tanulói, név szerint Takács Anna Janka, Göncöl Ákos, Kócon Balázs és jó magam. A mai házigazdák nevében szeretettel köszöntöm Önöket. A napi evangélium és magyarázata következik.
3: Abban az időben Jézus az égre emelte tekintetét és így szólt. Atyám, elérkezett az óra. Dicsőítsd meg fiadat, hogy fiad is megdicsőítsen téged, amint hatalmat adtál neki minden ember fölött, hogy mindazoknak, akiket neki adtál, örök életet adjon. Az örök élet pedig az, hogy megismerjenek téged, az egyedüli igazistent, és akit küldtél, Jézus Krisztust. Én megdicsőítettelek téged a földön. Véghez vittem a művet, amelynek elvégzését rám bíztad, hogy megtegyem. Most te is dicsőíts meg, atyám, magadnál, azzal a dicsőséggel, amelyben részem volt nálad, mielőtt a világ lett. Kinyilatkoztattam nevedet az embereknek, akiket nekem adtál a világból. A tieid voltak, és nekem adtad őket, és megtartották szavadat. Most megismerték, hogy mindaz, amit nekem adtál, tőled van, mert a tanítást, amit nekem adtál, átadtam nekik. El is fogadták azt, és valóban elismerték, hogy tőled jöttem, és elhitték, hogy te küldtél engem. Én értük könyörgök. Nem a világért könyörgök, hanem azokért, akiket nekem adtál, mert ők a tieid, és ami az enyém, az a tied, és ami a tied, az az enyém. És én megdicsőültem bennük. Én már nem vagyok a világban, de ők a világban vannak, én pedig te hozzád megyek. Szent Atyám, tartsd meg őket a nevedben, akiket nekem adtál, hogy egy legyenek, mint mi. Amíg velük voltam a világban, én tartottam meg őket a nevedben. Akiket nekem adtál, megőriztem őket. Senki sem veszett el közülük, csak a kárhozat fia, hogy az írás beteljesedjék. Most pedig hozzád megyek, és ezeket elmondom a világban, hogy az én örömöm teljes legyen bennük.
4: Krisztusban szeretett testvéreim! Az egyházunk ezen a vasárnapon az első niceai egyetemes zsinat szentatyáira emlékezik. Úgy gondolom, hogy az időzítés nem véletlen. A mennybe menetel és pünkös közötti várakozási időben azokat tiszteljük, akik bástyaként védelmezték a Szent Háromság tanítását. A Szentatyák 325-ben Niceában rögzítették. Jézus Krisztus nem csupán egy tanító, egy proféta, hanem az egylényegű Fiú Isten. Jézus Krisztus azt mondja, az örök élet pedig az, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Isten. De mit jelent ez a megismerés? Az örök élet nem a halál után kezdődik, hanem ott, ahol lemondunk a saját, kényelmes Isten elképzeléseinkről, és alázattal elfogadjuk azt az igazságot, amit a Szent Atyák, köztük Szent Miklós és Szent Spiridon ránk hagytak. Minden szent liturgián énekeljük a hitvallást. De vajon átjárják-e szavaink a szívünket is? Vagy egyszerűen csak megszokásból mondjuk? Korunk embere gyakran szenved a lelki langyosságtól, vagyis attól, hogy elveszítjük az örömet és a lelkesedést az Istennel való kapcsolatunkban. Míg az első századokban az emberek még a piacon is a Szent Háromság titkairól vitáztak, ma gyakran teljes közömbösséget mutatunk a legfontosabb kérdések iránt. Hogy megértsük a különbséget a száraz tudás és az élő hit között, álljon itt egy történet. Egy vándor három kőfaragót látott a tűző napon dolgozni. Mindhárman ugyanazt a nehéz munkát végezték, vésővel alakították a kemény sziklatömböket. A vándor odament az elsőhöz és megkérdezte, mit csinálsz, barátom? Követ faragok, nem látod? Válaszolta az ember mortosan. Ez a munkám, ebből élek, de már alig várom, hogy vége legyen a napnak. A vándor a másodikhoz fordult. És te mit csinálsz? Én falat építek, mondta a második, miközben pontosan illesztette a köveket. Ez a mesterségem, precíznek kell lennem, hogy ne dőljön össze. Végül a vándor a harmadikhoz lépett, akinek az arca, bár fáradt volt, mégis fény lett az örömtől. Te mind dolgozol. Kőfaragó letette a vésőt, az égre nézett, és halkan így felel. Én katedrálist építek az Istennek. Mindhárman ugyanazt csinálták, de csak az utolsó tudta, mi a munkája valódi értelme. Úgy gondolom, hogy ez a történet rólunk is szól. Lehetünk olyan keresztények, akik csak követ faragnak, vagyis megszokásból járnak templomba, vagy akik csak falat építenek, vagyis betartják a szabályokat, de lélek nélkül. De a szentatyák ma arra hívnak bennünket, hogy katedrálist építsünk. Az apostolok cselekedeteiben látjuk Szent Pált, aki siet Jeruzsálembe, hogy segítse az üldözött közösséget. Az első níceai egyetemes zsinat atyái pedig nem csak a külső ellenséggel, hanem a belső viszályokkal is megküzdöttek, hogy lerakják hitünk alapjait. Ők tudták, hogy az egyház nem kőből vagy fából, hanem élő kövekből, belőlünk épül fel. Kedves testvéreim, ne szorítkozzunk csupán a vasárnapi templom látogatása. Legyen a hitvallásunk minden szava, a holtak feltámadásától a Szentlélek eljöveteléig létezésünk valódi tartalma. Egy hét múlva pünkösd ünnepe lesz. A Szentlélek eljövetele, aki testünket Isten templomává szenteli. Kérjük a Szentatyák közbenjárását, hogy mi is olyan buzgón keressük Isten tetszését, mint ahogy ők is tették. Hogy amikor Krisztus értünk imádkozik a főpapi imájában, Szentatyám, tartsd meg őket a te nevedben, valóban azok közé tartozzunk, akik nem csak mondják, hanem élik is az igazságot. Adja Isten, hogy ne csak köveket faragjunk, hanem minden tettünkkel Isten országát építsük.

0: Az elmúlt percekben Michael John Trotta Ave Verum Corpus kezdetű művét hallhatták a Tenebrae kórus előadásában.
1: Köszöntöm hallgatóinkat! Önök a Mária Rádió napindító című műsorát hallgatják. Vendégem dr. Ináncsi Pap Ágnes, főiskolai docens. A Szent Atanász Görögkatolikus Hittudományi Főiskola neveléstudományi tanszékének vezetője. Tanárnő kutatási területe a görögkatolikus iskolák élete, ezért kérdezem őt ezekről az intézményekről.
2: Én is szeretettel köszöntöm a rádióhallgatókat.
1: Amikor görögkatolikus iskolákról beszélünk, miben mások ezek az intézmények egy átlagos iskolához képest?
2: Talán a legfontosabb különbség az, hogy ezek az iskolák nem csak oktatási intézményként működnek, sokkal inkább egy komplex nevelési és közösségi térként lehet rájuk tekinteni. A tanítás mellett hangsúlyosan jelen van az értékközvetítés, a közösségépítés és az a fajta személyes odafigyelés is, amely a gyerek egész fejlődését próbálja támogatni.
1: Ez a szemlélet honnan ered? Van ennek történeti gyökere?
2: Igen, nagyon erős történeti gyökere van. Ezek az intézmények hagyományosan nem csak iskolák voltak, hanem a helyi közösségi élet központjai is. A vallási nevelés, a hagyományok átadása és az identitás megőrzése mindig szorosan összekapcsolódott az oktatással. Ez a szemlélet azt gondolom, hogy még a mai napig is meghatározza a működésüket, bár a körülmények azóta sokat változtak. Jó példa erre Sólya Miklós görögkatolikus pap személye.
1: Mutassa be nekünk néhány gondolattal Sólya Miklós személyét.
2: Nagyon örömmel teszem, nagyon kedves személy számomra Sólya Miklós görögkatolikus pap tanító. Sólya Miklós egy görögkatolikus pap volt, aki a 20. század közepén a diktatúra idején a hodászi roma közösségben végzett rendkívüli munkát. Abban a közegben dolgozott, ahol a gyerekek jelentős része egyáltalán nem járt iskolába, súlyos szegénységben éltek, és gyakorlatilag esélyük sem volt arra, hogy fölemelkedjenek abból a közegből. Ő azonban nem elfordult ettől a helyzettől, hanem belépett a közösség életébe. Nem kívülről próbált segíteni, hanem együtt élt velük, megismerte a gondolkodásukat, és ehhez igazította a nevelési módszereit. Tanítványai később úgy emlékeztek rá, mint egy apára, aki egyszerre volt tanító, nevelő és támasz. Nagyon érdekes, létrehozott egy úgynevezett kápolna iskolát, ahol a tanulás és a vallási élet összetudott kapcsolódni. Itt a gyerekek nem csak imádkozni tanultak, hanem megtanultak írni, olvasni, énekelni és közösségben létezni. Sok gyerek számára ez volt az első találkozás a tanulással. A másik különösen fontos és megemlítendő dolog, hogy maximálisan tiszteletben tartotta a roma kultúrát, például a liturgikus szövegeket cigány nyelvre fordította, így a tanulás a saját kulturális közegükben történt meg. Ez egy rendkívül korszerű dolog, ma úgy mondanánk, kulturálisan érzékeny pedagógiai megközelítése volt. De a munkáját a kommunista hatóságok gyakran akadályozták, mégis kitartott, van egy híres mondása, azt mondta, hogy ha az én bűnöm az, hogy könyvet adok a gyerekek kezébe és tanítom őket, akkor ezt vállalom. Sólya Miklós öröksége talán ma is aktuális, azt mutatja meg, hogy valódi változás csak akkor lehet, ha a nevelés személyes, elfogadó és a gyerekek világához kapcsolódik.
1: Milyen szerepet töltenek be ma ezek az iskolák a gyerekek életében?
2: Úgy érzem, hogy sok esetben jóval többet, mint egy hagyományos iskola, különösen azokban a térségekben, ahol a családok nehezebb anyagi helyzetben vannak. Az iskola egyfajta biztonságos háttérként működik számukra. Nem csak tanít, hanem segít eligazodni a mindennapi helyzetekben, támogatja a gyerekeket és sokszor a családokat is.
1: Gyakran halljuk, hogy ezek az intézmények inkább az ország keleti részén jellemzőek. Ez befolyásolja a működésüket?
2: Igen, nagyon is. Ezekben a régiókban nagyon gyakran találkozunk hátrányos helyzetű családokkal, ami azt jelenti, hogy az iskola feladatai jelentősen kibővülnek. Nem csak oktatási feladatokat lát el, hanem egyfajta támogatórendszert is biztosít a gyerekek számára.
1: Hogyan értelmezik ezek az iskolák a sikert? Ugyanúgy, mint máshol?
2: Részben igen, de nem kizárólag. A tanulmányi eredmények nyilvánvalóan fontosak, de nem ez az egyetlen mérce. Legalább ennyire lényeges, hogy a gyerekek képesek legyenek együttműködni, felelősséget vállalni, szabályokat követni. A személyiség fejlődés ugyanolyan fontos hangsúlyt kap, mint a tudás megszerzése.
1: Mit jelent a gyakorlatban az, hogy ezek az iskolák nevelnek is?
2: Tulajdonképpen azt jelenti, hogy a nevelők tudatosan foglalkoznak a gyerekek viselkedésével, értékrendjével, kapcsolataival. Kiemelten fontos a tisztelet, a fegyelem, az egymásra figyelés. Nem csak elvárásként jelenik meg, hanem mintaként is. A pedagógus és az intézmény működése is ezt igyekszik követni.
1: Miért választanak a szülők ilyen iskolát?
2: Ez mindig több tényezőnek az együttese. Van, aki a görögkatolikus értékrend miatt választja, van, aki a közösséget keresi, mások a biztonságos, kiszámítható környezetet. Emellett természetesen praktikus szempontok is szerepet játszhatnak, mint például az iskola elérhetősége, vagy a pedagógusoknak a hozzáállása.
1: Mennyire számítanak mások véleményei az iskola választásnál?
2: Nagyon sokat. A szülők gyakran egymástól tájékozódnak, és egy-egy pozitív vagy negatív tapasztalat nagyon gyorsan továbbadódik. Az iskola híre komoly hatással van arra, hogy mennyien választják.
1: Egységes képet mutatnak ezek az iskolák?
2: Kifejezetten nem, nagyon különbözőek lehetnek, hiszen vannak kisebb falusi intézmények, nagyobb városi iskolák, és olyanok is, amelyek kifejezetten felzárkóztatásra jöttek létre, emiatt a működésük és a hangsúlyaik is nagyon eltérőek lehetnek.
1: Mit várnak leginkább a szülők ezektől az iskoláktól?
2: Talán azt, hogy a gyerek ne csak tudást kapjon, hanem nevelést is. Fontos számukra a fegyelem, a tisztelet, a szabályok betartása, és az, hogy a gyerek olyan értékrendet sajátítson el, amely segíti majd őt a későbbi életben való boldoguláshoz.
1: Mondhatjuk azt, hogy egy ilyen iskola választása értékválasztás is?
2: Igen, egyértelműen. A szülők nem csak egy intézményt választanak, hanem egy szemléletet, egy közösséget és egy értékrendet. A döntés arról szól, hogy milyen környezetben szeretnék felnevelni a gyermeküket, és milyen irányba szeretnék terelni a jövőjét.
1: A görögkatolikus metropolia nem csak felzárkóztatásra, de a tehetséggondozásra is nagy hangsúlyt helyez. Kérem, mutassa be nekünk a görögkatolikus tudásolimpiát.
2: Nagy örömmel teszem. A görögkatolikus tudásolimpia egy olyan tanulmányi verseny, amelyet a görögkatolikus iskolák tanulói számára szervezünk azzal a céllal, hogy ösztönözzük a diákokat a tudásuk elmélyítésére, valamint erősítsük a vallás és kulturális identitásukat. Ez a verseny több szempontból is komplex, egyrészt lexikai tudást kér számon, például hittan, egyháztörténelem, liturgikus ismeretek, szentírás, másrészt hangsúlyt helyez a gondolkodási készségek, a szövegértés és az összefüggések felismerésének fejlesztésére. Gyakran kreatív feladatok is megjelennek, amelyek lehetőséget adnak a tanulóknak arra, hogy saját értelmezéseiket, reflexiókat is bemutassák. Tulajdonképpen a Tudásolimpia nem csupán egy verseny, hanem egy közösségépítő esemény is. A résztvevők különböző intézményekből érkeznek, így találkozhatnak egymással, megismerhetik más görögkatolikus iskolák diákjait, és közösen élhetik meg hitüket. A rendezvény mindenképpen hozzájárul a görögkatolikus iskola hálózat összetartásának erősítéséhez. Azt tudom mondani, hogy több mint 1500 görögkatolikus diák indul minden évben a Tudásolimpián.
1: Végül szeretném, ha az integrált görögkatolikus úszóversenyről mondana néhány szót.
2: A görögkatolikus integrált úszóversenyt azért is érdekes, hogy fölhoztad, mert az egy olyan különleges esemény, ahol épp és a fogyatékkal élő gyerekek együtt vesznek részt a versenyen. Az integrált szó itt nem csak szervezési kérdés, hanem egy szemlélet. Az, hogy minden gyereknek helye van a közösségben, és mindenki képes sikerélményhez jutni. Ez a verseny túlmutat a sporton. Természetesen jelen van a teljesítmény, de leginkább ilyen fontos az elfogadás, az együttműködés és az egymás iránti figyelem. A gyerekek nem külön csoportokban, hanem közösen élik meg a verseny örömét, ami erősítik bennük az empátiát és a közösségi érzést. A görögkatolikus intézmények számára ez különösen fontos, hiszen a nevelés középpontjában az emberi méltóság tisztelete áll. Súlya Miklós pedagógiájára, visszatérve a interjú első részére, itt szeretném újra megemlíteni, hogy úgy is mondjuk, hogy Súlya Miklós a méltóság pedagógiájának volt a képviselője. Ebben az esetben is itt az úszóverseny is ezt hangsúlyozza, és egy ilyen esemény során a gyerekek nem csak úszni tanulnak, hanem azt is, hogyan fogadják el egymást, hogyan segítsék egymást, és hogyan örüljenek egymás sikereinek. Az integrált úszóverseny nem sportesemény, hanem egy nevelési eszköz is, amely hozzájárul ahhoz, hogy egy elfogadóbb, nyitottabb közösség formálódjon közöttünk.
1: Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
2: Örömmel.
1: Az elmúlt percekben dr. Iláncsi Pap Ágnes, főiskolai docens, Szent Atanász görögkatolikus hittudományi főiskola neveléstudományi tanszékének vezetőjével beszélgettünk a görögkatolikus iskolák életéről. Önök továbbra is a Mária Rádió napindító című műsorát hallgatják. A következő percekben hallgassák meg Kanye West God Is című zenéjét.

0: Kedves hallgatóink! Önök a Mária Rádió napindító című műsorát hallgatják. Az elkövetkezendő percekben Török Tímea iskolasziológus nővel beszélgettünk abban a témában, hogy az érettségi milyen megterhelő a gimnazisták számára. Köszöntjük, Tímea!
1: Dicsőség Jézus Krisztusnak, köszöntök én is mindenkit!
0: Ön szerint hogyan hat mentálisan a fiatalokra az érettségi időszaka?
1: Az érettségi időszaka egy kiemelt fontosságú időszak minden fiatal életében. Azért is ilyen fontos, mert már elég régóta készítenek fel rá minket, a fiatalokat, és ezáltal van egy kiemelt fontossága. Picit beavatási jellegű is ez, úgy gondolom, tehát, hogy a felnőtté válásnak régen voltak rítusai, régen voltak szokásai, amik mára már eltünedeztek, de minden fiatal életében fontos mérföldkő a gimnázium elhagyása, a középiskola befejezése, a felnőtt létbe való kilépés, és ezáltal az érettség is egy ilyen fontos mérföldkő lehet.
0: És milyen stressztünetek a leggyakoribbak érettségi előtt és után?
1: Stressztünetek megjelenése nagyon változó annak tekintetében, hogy ki hogyan szokott erre reagálni. Alapvetően megkülönböztetünk ilyen menekülés alapú, illetve akár ilyen lefagyás alapú stresszreakciókat is. Amikor menekülés alapú reakciókról beszélünk, akkor ezek a gyors szívverés, szapora légzés, izomfeszülés, ami arra készíti fel a testet, hogy elhagyja a veszélyesnek ítélt terepet. A lefagyás pedig tényleg egy ilyen megdermedt állapot, és nagyon változó az, hogy érdemel. Tehát, hogy ezeknek az állapotoknak a különbözősége miatt érdemes másképpen is reagálni rájuk, tehát egy ilyen menekülő vészreakcióknál érdemes arra figyelni, hogy a légzésünket egy picit tudatosan lelassítsuk, hogy ezt az izomfeszülést próbáljuk meg egy kicsit lazítani. Paradox módon egyébként az is szokott segíteni, ha még jobban ráfeszítünk, és azáltal lesz egy ilyen lazuló érzetünk, tehát például egy ilyen progresszív relaxos gyakorlattal, tehát például egy ilyen menekülő stresszreakciónál jó gyakorlat lehet az, hogyha akár a légzésünket, akár az izmainkat egy picit tudjuk kontrollálni. Amikor arról beszélünk, hogy valaki ilyen dermedt állapotba kerül, akkor meg inkább ilyen energetizáló dolgok segítenek, vagy azok, hogy egy kicsit így erőt tudunk meríteni egy ismerősből, egy jó barátból, vagy egy kicsit a környezetünk monitorozásával, figyelemeltereléssel tudunk kiszökkenni ebből az állapotból.
0: Ön szerint hogyan lehet feldolgozni azt, ha valaki rosszabb eredményt ér el, mint a többiek?
1: Szerintem érdemes arra már korábban is készülni, hogy legyen egy B változatunk arra az esetre, ha valami balulsül el, ha esetleg nehezebb feladatsort kapunk, ha nem olyan paszba vagyunk, és jó erre egy picit tudatos megoldásokat is kitalálni, hogy mi van akkor, hogyha nem a tervek szerint alakulnak a dolgok, milyen megoldási lehetőségeim vannak.
0: Mennyire gyakori az, hogy az érettségizők kiégést vagy kimerültséget éreznek?
1: Azért lehet erről szó, mert egy nagyon intenzív időszak az, amikor ezekre a vizsgákra készülnek a fiatalok, és nagyon intenzíven benne lehetnek ebbe a vizsgahelyzetbe. Emellett pedig már az azt megelőző évek is gyakran erről szólnak, hogy majd az érettségire való felkészülés milyen lesz. Tehát ebből való kilépés, hiába előtte mondjuk nagyon sokszor azt élhettük meg, hogy nagyon várjuk, számoljuk a perceket, vágjuk a centit, hogy mikor lesz az, amikor tényleg túl vagyunk rajta, és előfordulhat az is, hogy ilyenkor nem a felhőtlen örömet tapasztaljuk, hanem azt, hogy nem találjuk a helyünket. Ezzel kapcsolatban én azt gondolom, hogy jó gyakorlat az, hogy ha realizáljuk ezeket a nehéz érzéseket, és ezekben az esetekben jó az, hogyha ki tudjuk mondani, hogy igen, most elfáradtam, igen, most kiüresedtem, és hogy ez segített azon, hogy minél előbb túllépjünk ezen a nehézségen.
0: Hogyan tudnak a szülők segíteni a gyereküknek ebben az időszakban?
1: Azért is nehéz szülőként jelen lenni egy ilyen vizsgahelyzetben, mert egészen másképp élik meg, másképp néznek rá egy gyermeknek a teljesítményhelyzetére. Sokszor lehet ebben akár túlféltés, lehet ebben egy olyan izgalom, amit nehéz kontrollálni. Hiszen jó esetben azért már az azt megelőző években önállósodott a fiatal, egyedül kezdett el tanulni, saját maga vállalja a felelősséget azért, hogy a befektetett munkának mi lesz az eredménye, és ez egy, ha nem is az első ilyen komolyabb próbatétel, de ez egy olyan helyzet, amiben ő egyedül, független módon áll helyt. Jó abban benne lenni, hogy tudjuk az önállóságukat biztosítani.
0: Mit tanácsolna annak, aki az érettségi miatt nem tud rendesen aludni?
1: A stressz helyzetek általában az alvásunkat is befolyásolják. Lehet, hogy a kavargó gondolatok, a túlzott elvárások olyan súlyt tesznek ránk, ami miatt az elalvásunk, a pihenésünk is nehezített lehet. Ezekben az esetekben érdemes egy olyan napi rendet kialakítani, amikor általában beosztjuk azt, hogy mennyi időt szánunk tanulásra, és mennyi időt arra, hogy egy kicsit kikapcsolódjunk, kicsit aktívan pihenjünk is ezekben a helyzetekben. Lehet itt az elalvásnál olyan gyakorlatokra is figyelni, ami szintén akár a légzésünk kontrollálásával, akár azzal, hogy egy-egy ilyen mentalizációs gyakorlattal egy kicsit tudatosan félretesszük a vizsgák miatti aggodalmakat. Tehát leginkább azzal tudjuk az alvásunkat, meg úgy általában az egészségünket támogatni, hogyha egy tanulósabb időszakban is megvannak azok a napi rendi pontok, amik megteremtik az egyensúlyt a tanulás és a pihenés között is.
0: Mit tehet egy diák, ha az érettségi után ürességet vagy bizonytalanságot érez?
1: Mivel ez egy nagyon intenzív időszak, sokszor csak addig készülünk rá, ameddig a vizsgákat látjuk, és lehet, hogy kicsit túlidealizáljuk az azt követő napokat, így lehet, hogy a pihenés napjai sem lesznek várakozásnak megfelelőek. Ahogy korábban is beszéltük, itt a nehéz érzéseknél jó azt realizálni, hogy elfáradtam, hogy nem találom a helyem, jó megállni egy pillanatra, mert valamiért a szervezetünk azt jelzi, hogy ez most túl sok volt. És lehet, hogy tényleg csak arra van szüksége, hogy megéljük ezeket a pihenősebb napokat.
0: Hogyan lehet megőrizni az önbizalmat a vizsgák alatt?
1: Nagyon fontos része az, hogy mennyit tanulunk és mennyire készülünk fel, talán ez lehet, amivel legtöbbet tudunk tenni. De sok múlik azon is, hogy milyen technikával tanulunk. Jó gyakorlat szerintem leginkább egy szóbeli vizsgánál az, hogyha gyakoroljuk azt a helyzetet, hogy milyen az, amikor mi ténylegesen beszélünk és elmondjuk magunknak, mert ezáltal lesz egy ilyen előadói gyakorlatunk is. Magabiztosságot adhat egyébként az is, hogyha ez a helyzet már korábban gyakoroltuk, tehát hogy nem ez az első vizsgahelyzetünk, akár egy előrehozott érettségi, egy nyelvvizsga, egy olyan bizonyítéka lehet annak, hogy már ismerős helyzetbe lépek. Hasonlóan önbizalmat adhat egyébként az is, hogy ismerős helyzetről lehet szó, tehát akár az, hogy tudom, hogy hova megyek, tudom, hogy kik vesznek körül, tehát ezek mind a biztonságunkat támogatják, és ezáltal a magabiztosságunkat is.
0: Milyen módszerek segíthetnek a szorongás gyors csökkentésében egy vizsga előtt?
1: Érdemes egyrészt megfelelően kipihent és jó fiziológiai állapotba elindulni. Arra gondolok, hogy ettünk rendesen, melegendő folyadék van nálunk, tehát hogy ezekre a biológiai alapokra is odafigyelni, illetve jó ezt egy kicsit fejben, ezt a forgatókönyvet végig gondolni, hogyha különösen aggódunk mondjuk amiatt, hogy milyen lesz az a helyzet, akkor jó ezt egy kicsit előre felkészíteni magunkat, hogy mi lesz nálam, ami biztonságot ad, lesz olyan mellettem, aki segít megnyugodni, mik azok a mondjuk kulcsmondatok, amit hogyha elakadok, akkor azt akkor is átvezetésként be tudom dobni. Tehát egy kicsit így előre rákészülni arra a helyzetre is, hogy mi van akkor, hogyha nem megy minden flottul aznap.
0: Ön szerint mi a legfontosabb lelki tanács egy fiatal érettségiző számára?
1: Azt gondolom, hogy az érettségére már évekkel előtte elkezdenek minket riogatni, sokszor félelmek övezik, ugyanakkor egy nagyon különleges időszaka az életünknek, és hogy nagyon jó megélni ezt a pillanatot, és hogy

hallgatják továbbra is. Az elmúlt percekben Török Tímea iskolapszichológussal beszélgettünk abban a témában, hogy egy érettségiző hogyan köztheti le a félelmeit. Most pedig hallgassák meg Justin Bieber Pray című számát.

0: Önök továbbra is a Már Rádió napindító műsorát hallják. A következőkben György Alfréd atyával fogunk beszélgetni, a Kamilliánus szerzetes rend tartományi delegátusával. Kedves atya, milyen belső hang vezette el éppen a Kamilliánus szerzetesekhez, ahol a Vörös Kereszt a szolgálat jelképe?
1: Köszönöm a beszélgetést. Mindig azért is vállalom el, mert hogy gondolom, hogy a életből vett tanúságok azok segítenek, főleg a nehéz időkben. Én már 30 éve vagyok a szerzetes rendben, és most már megfordítom a kérdést. Inkább úgy élem meg, hogy engem talált meg a karizma. Tehát Szent Kamil karizmája valahogy rám talált. Én annak idején azt gondoltam, hogy ugye volt egy ilyen krízisem, hogy nem vettek fel a szemináriumba, a fizikai korlátom miatt, és akkor úgy volt, hogy akkor majd így kell alapítsak egy szerzetes rendet, hova felveszik a sántákat is. Aztán Szent Kamillal találkoztam, és akkor kiderült, hogy ő ezt a nehézséget már megoldotta, úgyhogy nem kell egy új alapítással foglalkozni. És így élem meg, hogy rám talált a rend, rám talált a karizma, valahogy összetartozunk. Isten kiválasztotta nekem a helyet, az utat. A jó nemesed anatya mondta volt, mikor megkérdeztem, hogy ne kérdezzem meg még egyszer az ések, hogy hát most új ések van, hogy akkor mégiscsak nem venne el föl. Hát, fiam, én nem szaladnék olyan szekér után, amelyik nem vesz föl, ha Isten papnak hívott, megmutatja az utat. Hát, hogy megmutatta, és hogy most így itt vagyok.
0: Ezek szerint ez volt atyának az első sorsfordító pillanata, és ön szerint, atya, ez okkal történt?
1: Hát, hogy nem ez volt az első, de ezt említettem, elég sok van az ember életében, tehát kezdve mondjuk az óvodától, iskoláig, amikor a társadalomban találkozunk emberekkel, és amikor ugye megütközik a társadalom mondjuk egy sérültségen, akkor azok ilyen mindig forduló pontok voltak, hogy ki fogad el engem és ki nem. Minden okkal történik, és rá is térek a teológiai tartalmára ennek. Ami később a papi elmondatommal válik, az Szent Pál római közírt levelének a 8. fejezete, 8.28. Tudjuk, hogy az Isten szeretőknek minden a javára válik. És tényleg ez az életmottóm, és ezt így úgy mondta a Jóisten, gondoskodó szeretetével előkészíti a hibákba rejtett szeretetét.
0: Hogy érzi, atya? A betegsége inkább gátolja, vagy inkább előre viszi a hitében?
1: Hát én ezt nem így szoktam figyelni, hogy ez most így gátol, vagy előre visz. Szerintem a hit az nem a betegségtől függ. A hit elsősorban Isten ajándéka. Tehát én megkaptam, úgy mondom, hál' Istennek a hitet. A rendtartó székelyfaluba születtem, ebből adódóan a magamba szívtam a környezetből a hitet, tehát nem kellett olyan nagy erőfeszítéssel könyvtárokba kutatni, hanem teljesen életközegben, természetes folyamatban szívtam magamba a hitet, és nem a betegséghez viszonyítom, hanem az úgy, az, hogy érzékenyebb lettem talán, tehát hogy a sérültségből adódóan inkább a szociális irányba tolódott el a figyelmem, az valószínű, hogy ennek is köszönhető. Tehát, hogyha nem sérültként születek, valószínű, hogy nem így alakul a jellemem, nem ez lesz a karakterem, de a hitemtől függetlenül a karakterem az, amilyen vagyok. Tehát a hitem beleágyazódik a személyiségembe, és a személyiségem úgy alakul,

0: ki, hogy a korlátokból adódóan egy küzdő emberré váltam.
1: Egy interjúban említette, a szenvedés nem fal, hanem kapu. Mikor volt az a pont az életében, amikor ez a mondat személyes tapasztalattá vált?
0: Igen, hát ugye a kapunak annak az az érdekessége, hogy az valahová vezet, és az valakinek ki kell nyitani. Van, amikor én nyitom ki azt a kaput, van, amikor más nyitja ki nekem a kaput. Minden legyőzött konfliktus, kudarc kapuba végződik. Vagy szeretem még azt is használni, hogy ahol nem tudtam a kaput kinyitani, akkor átmásztam a kerítésen. Tehát, és túlfelül leestem, aztán tovább mentem. Tehát, hogy ez akkor lesz kapu, akkor lesz egy valahová vezető lehetőség, amikor egy megküzdött pillanat végére érek. Ez legyen egy iskolai probléma, tehát nagyon nehezen tanultam meg írni. Tehát nekem nagyon nehéz volt, egészen 8-os, 14 éves koromig az osztálytársaim írták az iskolai jegyzeteket, nem tudtam írni. Tehát tudtam, de annyira lassú voltam, hogy én nem értem az anyaggal. Úgyhogy utána lettem teljesen önálló. És ez egy nehéz dolog volt elfogadni, hogy nekem kell írják a leckéimet. De én tudtam, hogy én tanulni akarok, papa akarok lenni, és úgyis meg lesz. És akkor, amikor a korlátban egy lehetőséget láttam, mert hogy ezekből a titkárnői feladatokból, mert hogy minden tantárgyból külön titkárnőm volt nekem, valamelyik pattársam, valamelyik iskolatársam, azokból szép barátságok szövődtek. Életre szóló barátságok. Időközben én pap lettem, ők meg családot alapítottak, de így megmarad a mai napig az a szép emlék, hogy emlékszem, mennyit írtam neked a jegyzetet, és akkor még nem volt fénymásoló, mint most, hogy akkor ilyen indigók voltak, hogy ilyen a két lap közé be kellett tenni egy ilyen másolót, és hogy az is egy ilyen lehetőség volt, hogy amikor megengedtem, hogy segítsenek, abból kivétel nélkül mindig életre szóló barátságok születtek.
1: Hogyan változtatta meg a világképét az a felismerés, hogy a gyógyulás nem mindig a testi felépülést jelenti?
0: Hát a világképem az most is állandóan változik, meg változó a hozzáállásom is. Tehát akkor, amikor úgy viszonylag önálló vagyok, akkor az úgy egész jó, és úgy megvagyok a világommal, meg magammal, meg másokkal is, de amikor a napi konfliktusba beleütközök abban mondjuk, hogy annyira elfáradok, hogy nem bírok kiszállni az autóból, vagy reggel nem bírok fölkelni, és ennek következőben el fogok késni valahonnan, pedig nem így számítottam, akkor elég dühös tudok lenni, akkor nagyon indulatos vagyok a világgal. Időközben megtanultam kezelni az érzéseimet, nem elfojtani, hanem hozzátenni. Az az energia, ami most nagyon nagy dűvel indulok egy reggel, amikor nem tudok fölkelni, akkor az a dű az egy erő lesz azért, hogy föl tudjak kelni. De már nem haragszom a világra. Néha magamra szoktam őszintén, de hogy amikor egy korlátba ütközöm, amikor a világot látom, és az másképp lát a világ engem, akkor ne haragudjak rá. Talán ezt tanultam meg ebből az egészből is. Nem is a gyógyulásra koncentrálok, hanem arra, hogy éljek. Ha abba telik el az életem, hogy mindig a betegségtől fogok félni, vagy mindig, hogy mikor lesz már, hogy teljesen meggyógyulok, akkor eltelik az életem. Mire ez vagyok, így ismernek Frédi, atya, a bicebócapap, vagy nem tudom, a Sántapáter, ki hogy ismer, és ebben a helyzetben próbálom az életemet megélni. Én nem hajtok arra, hogy hú, akkor most gyógyulni fogok, hanem élem az életemet így, ahogy van, és akkor benne vagyok a világban, meg a világ is körülöttem. Még viccesen szoktam elmondani azt is, hogy ugye a turisták azok azért járnak, hogy világot lássanak. Én meg azért megyek, hogy engem lásson a világ.
1: Úgy veszem észre, atya így a betegségéből és a gyengeségéből erőt merített, és szinte kard és pajzsot kovácsolt magának, a humorával és mindennel. Ezt a tapasztalatot, sok-sok boldogságot, erőteli élet, örömet hogyan szerezte atya? Miből meríti?
0: Hát ez egy kemény munka, mert hogy ugye a humorérzék az intelligencia fokmérője, humorérzéket azt megkaptam a jó Istentől ajándékba, tehát hogy ez is nagyon igazságos, amit elvesz más is a helyébe, azt szoktam mondani, hogy amit a lábamból kivett az állkapcsomba beletette. Napról napra tanulom, tehát nincs az, hogy befejeződött egy folyamat. Van, amikor rosszabb hangulatban vagyok, én olyan vagyok, mint az elefánt, amikor rossz hangulatban vagyok, akkor elbújok, tehát az emberek csak akkor látnak, amikor pörgök, meg vidám vagyok. De igen, tehát ez egy mindennapi jó ízű küzdelem, ezt mondanám. Tehát, hogy érdemes küzdeni, érdemes néha viccesen látni a világot, a saját korlátainkat is. És ezt minden nap meg lehet szerezni imádságban és emberi kapcsolatokban. Tehát nagyon sokat kaptam emberektől, barátoktól, szüleimtől, a kollégáktól. akár a szerzetesektől, vagy a világ bármelyik sarkával találkozom való, egy konferencián valakivel, akkor onnan kapok. Tehát, hogy mint a méhecske, mindenhonnan gyűjtek valamit, innen is, egy kicsit onnan is, és ha hazaérek, akkor már megvan, a kaptár tele van.
1: Utolsó kérdésem lenne őhöz. Milyen útra valót adna azoknak a fiataloknak, akik még keresik a saját útjukat?
0: Egyszer is az, hogy ne félj keresni, mert ez hozzátartozik az élethez. Tehát, hogy általában az van, hogy talán leszoktatjuk a gyerekeket arról, hogy küzdjenek, hogy keressenek, mint hogyha a szégyen lenne. Keressél, vágyakozzál, ami után vágysz, a tiszta szíved vágyai nincsenek messze az Isten karatától. Nézd meg, hogy mi az, amiért áldozatot vállalnál. Mert ugye, amikor egyszer azt kérdezték szintén egy rádióinterjúban a fiatalok tőlem, hogy honnan tudom, hogy a helyemen vagyok? Orvos vagyok, vagy pap vagyok, hogy honnan tudom, hogy az, akit megszerettem, ő lesz az igazi, és ő lesz az életemnek a párja. És az tényleg jó-e? És akkor én azt mondtam ebbe a beszélgetésbe, hogy nézd meg, mennyi könnyet ejtettél ezért. A hivatásodért, hogy pap legyél, vagy a párodért, ha elég könnyet ejtettél a közösségedért, azért, akit szeretsz, akkor jó helyen vagy. Ne féljünk könnyet ejteni szeretetből egymásért.
1: Köszönöm szépen, hogy atya elfogadta a meghívást.
0: Köszönöm szépen.
1: Az elmúlt percekben György Alfréd atyával beszélgettünk az élet sorshordító pillanatairól. A következőkben hallgassák meg Hillsong Young és Free a Life című zenéjét.

0: A következő percekben Tóth Holló Tamással fogunk beszélgetni, aki író, irodalomtörténész és népmesekutató. Kedves Tamás, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. A magyar keresztény hitre térés idején kialakult szinkretikus népi vallásosságot kutatja, és számos írásában kimutatja ebben az időszakban született magyar istenbéke ajánlatok rendszerét. Mit kell tudni ezekről az istenbéke ajánlatokról?
1: Köszönöm szépen a meghívást én is, és akkor kezdem az istenbéke ajánlat fogalmának a tisztázásával. Ezt a fogalmat Szakó Gábor használja egy tanulmányában, amit a Dozmati regős énekről írt, amely szerint egy vallásdiplomáciai remek műnek is beillik a magyar ősiségben. Ebben a regős énekben Toda fiú szarvas, akit a regősök idéznek meg, párbeszédet kezdeményez Szent István királlyal, és egyfajta Isten békét ajánl neki, jelezve azt, hogy egyébként ő maga is az Atya Istentől érkező követ a földön a magyarok között. Most tehát innen van ez a fogalom, az Isten béke ajánlat fogalom, amit én nagyon sokszor használok, nagyon sok minden másra is kiterjesztek, például a népmesékre. Egyik nagyon fontos népmesetípusunkban, az aranyhajú gyermekekről szóló népmesénkben számos példa van ilyen Isten béke ajánlatra. Például az is, hogy ezek az aranyhajú gyermekek, akik egyébként az ősvallás fogalmai szerint a fürtjeikben a napfényét fölragyogtató naphéroszok, például Jézus és Szent Péter segítségét veszik igénybe a kalandjaik során, de van úgy is, hogy Jézus például az igazmondó juhász alakját ölti magára az egyik mese variánsban, és így egyengeti a gyerekek útját. Aztán van olyan népmesetípus is, hogy az aranyhajú gyermek Nát Péter segíti ki a bajba került Jézust és Szent Pétert. Most tehát ezek a naphéroszok, vagy táltosok és a bibliai szentek közötti interakciók, ezek mind-mind egy ősi Istenbe békeajánlat foglalnak magukban. Nagyon szeretem azt a népmesetípusunkat is, az is egy Isten békeajánlatot foglal szerintem magában, amit úgy hívnak, hogy Szűz Mária keresztlánya. Ezeket azért nevezem népmesetípusnak, mert nagyon sok különböző variánsa van. Ebben az történik, hogy megszületik aranyhajjal egy gyermek, aki nyilvánvalóan táltos gyermek a mesében, egy nagyon szegény ember gyermekeként, és senki nem vállalkozik a keresztszülői szerepre mellette, míg nem, ez a szegény ember egyszer csak össze nem találkozik magával, Szűz Máriával, aki azt mondja, hogy semmi baj, majd ő lesz ennek az aranyhajú lánynak a keresztanyja, és aztán meg is kereszteli őt, és a mennyei palotájába fogja 12 év elteltével magával vinni, hogy tanítsa. Ez is a keresztény hit ikonikus alakjainak, és a magyar népmesékben feltűnő táltosoknak a szövetségét mutatja, vagyis ez is egyfajta Isten béke ajánlat. Aztán van egy megint nagyon különleges népmese típusunk, vagy népmese variánsunk, ami a Dunaisten keresztfia címre hallgat, ez egy dévai csángó népmese. Ebben az történik, hogy elülti magától egy jóslat miatt az unokáját egy király, az anyjával együtt, egy hordóban a Duna vizére ereszti őket, miközben a gyermekről azért is tudható, hogy ő egy táltos gyermek, de éppen csak, hogy partra vetődnek, összetalálkoznak Jézussal és Szent Péterrel, megtesztelik ezt a gyermeket, és aztán Jézus saját magát Duna Istennek nevezi, azáltal, hogy fölhatalmazza ezt a feltos gyermeket, hogy innentől fogva magát Dunaisten keresztfiának nevezze. Itt még az a csoda is megtörténik, és ez is egyfajta Isten béke ajánlat, hogy egyfajta kenyérszaporító csodát is megejt Jézus itt a Duna mellett járva, ebben a népmesében, csak éppen nem kenyeret, hanem hamuban sült pogácsát sokasít meg, ezzel is egy picit magyar közegbe hozva a bibliai csodás kenyérszaporítás történetét. Tehát ez mind-mind az én fogalmaim szerint Isten béke ajánlat, és valóban, ahogy a kérdés is elhangzott, ezeket kutatom, és igyekszem rendszerbe foglalni.
0: Van egy másik fogalom is, amit sokszor elemez a népi vallásosság szinkretikus motivumait látva. Ez a vallási inkulturáció fogalma. Mit jelent ez a fogalom?
1: Ez a térítés, a keresztény térítés időszakába vezet minket vissza ez a fogalom. Ilyenkor az történik, hogy egyfajta ismerkedő viszony alakul a térítő papok, és azok között, akit megtérítésre ők kiválasztanak, mert éppen még pogánynak minősülnek, saját ősvallási hitük szerint élnek. Az inkulturáció tehát egy evangelizációs technika, amikor a térítők megkeresik azokat a hitbéli elemeket, amelyek a megtérítendő népek saját vallásában, saját kultúrájában jelen vannak, és ezek közé dolgozzák be a saját evangéliumi tanításaikat, egyszerűen csak azért, hogy azok érthetőbbé váljanak a megtérítendő népek számára. Ebbe a körbe tartozik az, amikor például Szűz Mária kultuszát a Magyarországon dolgozó keresztény térítők azzal tudták a legjobban elfogadtatni, hogy Szűz Mária alakját rávetítették a magyarok ősvallásának Isten alakjára, Boldogasszonyra, Babba Máriára. De egyébként van egy egészen csodálatos regős énekünk is, a búcsúi regős ének, amiben pedig három madár alakjában száll az égen. Egyrészt Szent Péter apostol, másrészt mi úrunk az Úristen, harmadrészt pedig Szent Mihály arkangyal, na hát ezek a madarak pedig úgy szárnyalnak, minthogyha sámán lelkek repesnének lélekutazásra indulva az égen, de közben ők már a búcsúi regésének szerint Szent Péter, mi úrunk Úristen és Szent Mihály arkangyal. Tehát, hogyha röviden akarnám megfogalmazni, a népmesékben az Isten békaajánlatokat a vallási szinkretizmus mozgatja. Ez akkor keletkezik, amikor a naiv népi vallásosság úgy próbálja befogadni az új keresztény hitet, hogy akaratlanul is még összekeveri a megismert új fogalmakat a saját korábbi hitrendszerének elemeivel. Az inkulturális aktusok, az inkulturáció, ezzel szemben egy nagyon tudatos oktató-nevelő beavatkozás, ezt a térítők maguk végzik, ők keverik össze jó értelemben véve tudatosan az evangelizáció tanítását, a bibliai ismereteket a megtérítendők saját korábbi ismereteivel.
0: Az Isten béke ajánlatok keletkezési ideje a kereszténység felvételének korszaka. A kereszténységet megelőzően létező nagy európai ősvallások mindegyike ki volt téve ezeknek az evangelizáció során alkalmazott térítési technikáknak?
1: Nem mindegyik, például ugye az egyik legismertebb pogány vallási rendszer a Zeus szóistenségét tisztelő görög politeizmus, vagy a hellenizmus, például semmiképpen, mert ez megelőzte a kereszténység elterjedésének korát. Viszont az ezt követő, ennek a mintáit gyakorlatilag másoló római politeizmus, ami a Jupiter főistenségét tisztelte, ez már összeért a kereszténység elterjedésével, tehát ott már találkoztak a térítők a római politeizmussal. De egyébként nagyon érdekes, itt jegyezném meg, hogy nagyon sokáig még az nem dőlt el, hogy a keresztény hitnek melyik lesz az igazi riválisa a térítés idején, a Jupiter főistenségét tisztelő római politeizmus, vagy a eredetű Mithrász kultusz, mert az is nagyon erős volt Rómában. És egyébként Európa szerte, és nálunk Magyarországon is, például a Szertőrákosan is van egy Mithrász szentély. Na de általában az ősvallások visszatérve a keresztény térítők a magyarokhoz hasonló erős ősvallási környezettel leginkább a germán, a szláv és a balti területeken találkoztak. Itt kellett ezeket az inkulturációs technikáikat a legjobban alkalmazni.
0: Miért érdemes még ma is kutatni ezeket az ezer éves Isten béke ajánlatokat?
1: Én azt gondolom, hogy a magyarság a történelme során nagyon sokszor találta magát megosztó helyzetekben, több részre szakadva, akár területileg, akár politikailag, és ez most sincs másként. Ezért ezektől az Isten béke ajánlatoktól, amelyek az ősi időkben keletkeztek, és amelyeket a legnagyobb lelki próbatételeink idején fejlesztettek ki, az őseink és a térítők közösen, hát ezeket érdemes közelebbről is tanulmányozni, mert ezek megbékélési technikák, valamiféle olyan technikák, amelyek ahhoz segítenek hozzá minket, hogy önmagunkkal valahogy mindig dőlőre jussunk, és a békétlenség turáni átkát le tudjuk vetközni magunkról.
0: Köszönjük a beszélgetést! Az elmúlt percekben Tóth Holló Tamással beszélgettünk.
2: Hírpercek.
3: Pizza Balla pátriárka vezette a Kármán-hegyi Boldogasszony körmenetet Haifában. A Schönstatti Mária nővérek Budapesten ünnepelték alapításuk 100. évfordulóját. Az Ország iskolája 2026 címmel hirdett versenyt a Magyar Színház. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. Május 10-én vasárnap Haifában megtartották a hagyományos Kármel-hegyi Boldogasszony körmenetet, amelyet az ott élők a szűz felmenetelének neveznek. A körmenetre több ezer hívő gyűlt össze imádságban és áhítatban, hogy elkísérjék Szűz Mária szobrát a Szent József latin rítusú plébániáról a Kármelhegy tetején álló Stella Maris Carmelita kolostorba, tudatta a Magyar Kurír. A körmenetet Pier Battista Pizzaballa bíboros jeruzsálemi latin pátriárka vezette. Ez az ünnep más, mert minden felekezetből érkeznek keresztények, és ez a szép egység ritkán tapasztalható más ünnepeken. Ma az egész Szentföld jelen van itt, mondta a záróáldás előtt. Emlékeztetett, hogy ismét itt gyűlünk össze két háború között, hogy családjainkat, közösségeinket és életünket Istenre bízzuk anyánk Szűz Mária közbeni járásán keresztül. Az ünnep a mi atyánk elimádkozásával fejeződött be. A Schönstatti Mária nővérek alapításuk 100. évfordulóját az ország számos részéről érkezett családokkal és fiatalokkal ünnepelték együtt. A jubileumi szentmisét Martos Levente Balázs Esztergom budapesti segédpüspök tartotta május 9-én a budapesti Schönstatt központban, tudósított a Magyar Kurír. A szentmisén Csermák Péter Schönstatt atya koncelebrált, a segédpüspök emlékeztetett arra, hogy a nővérek két éve telepedtek le Budapesten, de évtizedek óta jelen vannak és szolgálnak a Magyar Schönstatt mozgalom életében. Jelenleg hárman vannak itt. Beszéltek szolgálati területükről, és a külföldről is érkezett nővérekkel együtt hangszeres kísérettel adták elő közösségük jubileumi énekét. Siglinde nővér harmonika játékára, közösségi táncokra is sor került, amelyekhez örömmel csatlakoztak fiatalok és idősek egyaránt. Az ünnep végén eucharisztikus záróáhítatot tartottak. Versenyt hirdet a Magyar Színház általános és középiskolák számára. A videók a Teátrum weboldalán lesznek láthatóak, ahol országos szavazás indul, közölte a színház csütörtökön az MTI-vel. A verseny június 25-én 23 óra 59 perckor ér véget. Eddig lehet pályázni, videót feltölteni. Minél hamarabb fent van a videó a felületen, annál több idő jut a szavazásra. Azt kérik, hogy a diákok olyan videót készítsenek, amely valóban róluk szól, amelyre évekkel később is emlékezni fognak. Fontos, hogy minél többen szerepeljenek benne, diák és tanár. Az iskolai közösségről, az iskola értékeiről és hangulatáról szóljon, mutassák meg, mi teszik különlegessé iskolájukat. Műfaji megkötés nincs, maximum 4 perces lehet, és a YouTube-ra kell feltölteni. További információ a versenyről a Magyar Színház weboldalán az Ország iskolája linken érhető el. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
2: Mária Rádió.
4: 8 óra.
5: A Mária Rádió Pécelen az FM 91,7 MHz-es frekvencián fogható.
6: Kedves testvérek! A mai nap görögkatolikus egyházunk Szent Péter vértanúra és társaira tekint. Décius császár üldözése idején a Heliespontuszi Lampszaka városában elfogták Pétert, aki ékes tekintetű, testben és lélekben erős keresztényi fiú volt. Hitében való álhatatossága miatt lefejezték. Ebben az időben fogták el és zárták börtönben Dénest, a keresztény katonát, Andrást és Pált, majd Krisztinát, Herakleát, Paulint és Benedimot. Az első 5 vértanú lerabszakában szenvedett vértanúságot, az utóbbi 3-at pedig Athénban dobták tüzes kemencébe, 250-ben. Holnap, kedden, Szent Patrik püspök vértanúra és társaira tekintünk. Patrik, a bitiniai Prussza püspöke, buzgón hirdette Krisztus evangéliumát, és sok pogányt nyert meg a keresztény hitnek. Ezért a pogányok elfogták 3 papjával, Ákos, Menander és Poliénosszal együtt. Julius városparancsnok arra ítélte őket, hogy elevenen dobják be egy hőforrás vizébe. Mivel sértetlenek maradtak, fejvesztésre ítélte mindnyájukat. A 4. század közepén nyerték el a vértanúságot, május 19-én. Szerdán Szent Tallál vértanúról emlékezünk meg. Tallál egy libanoni hadvezér fia volt. Kitanulta az orvosi mesterséget és ingyenesen gyógyította a betegeket. Ezért ingyenes orvosnak is nevezzük. 18 éves korában a pogányok Kis-Ázsia egyik helytartója elé állították. A helytartó a jó megjelenésű ifjút először rábeszélésekkel igyekezett rávenni arra, hogy mutasson be áldozatot a bálványoknak, de sikertelenül. Ezért a tengerbe dobták, vadállatok elé vetették, és más kínzásokkal gyötörték, de az ifjú mindezek közt sértetlen maradt. Mivel a helytartó tallált varázslónak tartotta, megparancsolta, hogy fullasszák a vízbe. Alig, hogy jelentették a helytartónak a parancs teljesítését, talál újra megjelent előtte. A nép, látva ezt a csodát, ámulatba esett. A helytartó végül 284 körül lefejeztette. Csütörtökön Szent Konstantin és Ilona társapostolokra emlékezünk. Konstantin Constantius Chlorus római császár és Ilona fia volt. Atya halála után ő lett az utódja. Kitűnt értelmével, testi szépségével és erejével. Alattvalóit bölcsességgel kormányozta, a keresztényeket nem üldözte. A birodalom másik részében az emberek kegyetlen uralkodó kigája alatt éltek. A rómaiak kérték, hogy szabadítsa meg őket Maxentius uralmától. 312-ben, miután az égen látta a keresztjelét megjelenni, szembeszállt Maxentiusszal, és a Milviuszi ütközetben legyőzte őt. S miután 323-ban Liciniuszt is legyőzte, az egész birodalom egyeduralkodója lett. Konstantin arra törekedett, hogy a pogányságot visszaszorítsa, és a keresztény vallást tegye uralkodóvá. Templomokat épített, keresztény papságnak jogokat adott és javakat, s hogy az ariánus tévtanítástól fölzaklatott egyházban békét teremtsen, összehívta az első egyetemes zsinatot Nikajába, 325-ben. 65 éves korában hunyt el Nikomédiában, 387-ben. Édesanyja Szent Ilona Bitiniában született, alacsony sorban, családja vendéglős volt. Constantius Chlorus római hadvezér feleségül vette, így lett anyja Konstantin császárnak, aki a kereszténységnek a 300 éves üldözés után szabadságot adott. Férje elvált tőle, hogy előkelőbbet vegyen el. Konstantin azonban fiúhoz illően megbecsülte őt. Udvarába fogadta, császárné címmel tüntette ki. Mint keresztény, sok jó téteménnyel ékesítette életét. Fiának anyagi segítségével ásatásokat végeztetett a szent helyeken, megtalálta az üdvözítő elrejtett keresztjét, eltávolította a pogány emlékek maradványait. Templomokat épített Betlehemben, az Olajfák hegyén és más szent helyeken. 80 éves korában hunyt el. Pénteken Szent Baziliszk vértanúról emlékezik meg egyházunk. Baziliszk vértanú a február 17-én ünnepelt Szent Ivadar unokaöccse volt. A vértanú halála után Baziliszk a börtönben maradt. A katonáktól azt kérte, hogy engedjék haza elbúcsúzni hozzátartozóitól. Nehezen, de többet magával elengedték, hogy elbúcsúzzon. Búcsúzása közben bátorította hővéit a keresztény hitben való kitartásra. Egy faluban kísérői betértek egy házba étkezni, a vértanút pedig a tűző napon egy kiszáradt fához kötözték, és éhen szomjan otthagyták. Ekkor hirtelen földrengés támadt, a vértanúról lehullottak a bilincsek, a száraz fa kizöldült, hogy árnyékot adjon a vértanúnak. Lábai alatt pedig forrás fakadt, hogy a szomjas vértanút felürítse. A helytartó látva a vértanú hitbeli álhatatosságát, fejvesztésre ítélte, ami meg is történt a IV. Század elején. Szombaton Szent Mihály hitvalló püspököt állítja elénk egyházunk. Már fiatal korától egy monostor szerzetese lett. Erényes élete miatt szinadi püspökévé választották. Az igaz hitbuzgó harcosa Mihály, főpap, bátran szembeszállt az ikonrombolók tévtanításával, és föltárta a császár tévegését ezen a téren. A haragvó császár ezért a főpapot kínok alá vetette, aztán száműzte a trákiai Eudokiába. Ott sok szenvedés és keserűség után 818-ban elhunyt. Vasárnap oszlopos új Szent Simeon remete atyára emlékezünk. Simeon Antiókiából származott, szüleinek sok imájára ajándékozta meg őket vele az Isten. Fogadalmat tettek, hogy fiukat Isten szolgálatára szentelik. Fiatal korában elment egy pusztai helyre, hogy ott vezekeljen. Egy év múlva belépett oszlopos János monostorába. Sokat és bátran harcolt különböző kísértésekkel, kérve Istent, hogy szabadítsa meg ezektől. Isten a csodatevés adományával tüntette ki, de látta a titkos és jövendő dolgokat is. Méltó lett arra, hogy lássa az Urat és beszélgessen vele. Az oszlopos szentek mintájára egy oszlopon élte életét, miközben egyre magasabbra emelte oszlopát. Élete vége felé Isten mutatott neki egy hegyet és egy követ Antiókia mellett. Itt folytatta vezekléseit egészen haláláig. 75 éves korában hunyt el, 596-ban, oszlopon eltöltve 68 évet. Ezen a napon ugyanakkor nem csupán oszlopos új Szent Simeon atyára emlékezünk, hanem ebben az évben egy különös születésnapról is megemlékezünk. Az egyház születésnapjáról, ugyanis a ránk következő vasárnap pünkösd ünnepét tartjuk. A Szentírás gyönyörűen írja le az első pünkösd eseményeit. Krisztus föltámadása utáni 50. napon, Krisztus mennybe menetele utáni 10. napon az emeleti teremben összegyűlnek a tanítványok, s egyszer csak lánynyelv alakjában megjelenik a Szentlélek, s erővel árasztja el az apostolokat, akik kimennek Jeruzsálem utcáira, s Krisztusról kezdenek prédikálni. Több ezer ember keresztelkedik meg ezen a napon, ezért is nevezzük ezt a napot az egyház születésnapjának. Ettől kezdve a Szentlélek működik mind a mai napig az egyházban, aki élteti és vezeti Krisztus közösségét. Végezetül a pünkösdi himnuszunkkal búcsúzom. Mennyei király, vigasztaló, igazságnak lelke, ki mindenütt jelen vagy és mindeneket betöltesz, minden jónak kútfeje és az életnek megadója, jöjj el és lakozzál mi bennünk, és tisztíts meg minket minden szennytől, és üdvözítsd jóságos a mi lelkünket.

0: Dicsőség Jézus Krisztusnak! A görög-katolikus metropólia híreit hallhatják. Csütörtökön Krisztus mennybe menetelére emlékezett egyházunk. Az ünnep előtt templomainkban levették a sírileplet az oltárról. Ettől a naptól a görög-katolikusok ismét így köszönnek. Dicsőség Jézus Krisztusnak! Görög-katolikus templomainkban május folyamán rendszeresen végzik a paraklisz szertartását. A paraklisz az akatisztos mellett az Istenszülő szűz tiszteletére írt kérő ájtatosság, amelyet betegségben, bajban, szorongatott állapotban imádkoznak. Az időpontokért érdemes követni a legközelebbi parókia hirdetéseit. Hit és jövő címmel keresztény olvasókört szervez a budapesti görög-katolikus parókia. 5 hónapon keresztül 5 irodalmi klasszikusnak számító regény elemzésén keresztül keresik a választ arra, hogyan őrizhető meg a keresztény remény, az emberi méltóság és az egyetemes kultúra a legnehezebb időkben. Az olvasókör szeptemberben kezdődik. A hónap könyve Julia Voznyeszenszkaja Kasszandra útja című regénye lesz. Az első alkalomra a könyv magyar fordítóját, Lepahin Marinát is meginvitálják. Az olvasókör időpontjait a budapesti görög-katolikus parókia közösségi felületein és honlapján fogják közzétenni. Jelentkezni a szervezőnél Tóth Szilviánál lehet a szilvia.tóth.78@gmail.com e-mail címen. Május 18 és 22 között ismét jelen leszünk a Szent István könyvhét rendezvényén, a magyar keresztény könyvkiadás egyik legjelentősebb seregszemléjén. A könyvhét során az érdeklődők találkozhatnak a görög-katolikus könyvkiadás újdonságaival és szerzőivel is. Elérhetőek lesznek a Szent Atanász görög-katolikus hittudományi főiskola, a görög-katolikus metropólia sajtó és média központjának, a Zöld S stúdió, valamint a Miskolci görög-katolikus egyetemi lelkészség kiadványai. A rendezvény ideje alatt több dedikálásra is sor kerül a standnál. A könyvhétre jelenik meg először magyar nyelven Julia Voznyeszenszkaja nagy sikerű regényének folytatása, a Láncelot zarándoklata, amely a Kasszandra útja, avagy Kalandok a makarónival című kötet eseményeit viszi tovább. Interaktív múzeumpedagógiai programmal készül pünkösd ünnepére a görög-katolikus múzeum. Május 19 és 29 között a 10-18 éves korosztályt hívják közös felfedezésre, ahol mozgásos játékok, szerepjátékok és gasztronómiai különlegességek segítségével hozzák közelebb az ünnep üzenetét. Jelentkezni az iroda@gorogkatolikusmuzeum.hu e-mail címen, a 0630 457 98 89-es telefonszámon, illetve személyesen a múzeum recepcióján lehet. Május 20-ig várják a segítők jelentkezését az idei Szent Damián táborba. Érdemes követni a Szent Damián tábor és kör Facebook oldalát, ahol a jelentkezés részleteit, a táborral kapcsolatos élménybeszámolókat és információkat is találnak. Hónap végén ismét görögbefogadlak Nyíregyházán. Szeretettel várnak minden érdeklődőt a Szent Atanász görög-katolikus hittudományi főiskola udvarán május 29-én, tartalmas és vidám délutánra. Az érdeklődőket gazdag programkínálattal, tematikus sátrakkal és felejthetetlen hangulattal várják. Részletek a főiskola és az egyházmegyék honlapján. Papszentelésre készülnek a Nyíregyházi Egyházmegyében. Szocska Ábel megyés püspök május 30-án áldozópappá szenteli Magyar Rihárd Zsolt diakónust. A szentelést Mária Pócson, a 10 órakor kezdődő szent liturgián tartják, a Nyíregyházi Egyházmegye zarándoklatának ünnepi szertartásán. Imádkozzunk újonnan szentelendő testvérünkért, családjáért, és hogy az elkövetkezendő szolgálat mennyei atyánknak tetszően végezze. A korábbi évekhez hasonlóan még lehet jelentkezni a 2026-2027-es tanév levelező tagozatos képzéseire a Szent Atanász görög-katolikus hittudományi főiskolán. A jelentkezés határideje május 30. Az alábbi képzésekre lehet beadni a jelentkezést. Osztatlan képzések, teológia civil hallgatóknak és egyszakos osztatlan hittanár. Alapszakok, katolikus közösségszervező, katolikus szociális munka, kántor, katekéta lelkipásztori munkatárs. Mesterszakok, pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés, keresztény egyház és művelődés történet, teológiai licenciátus a keleti keresztény tudományok területén, összehasonlító vallástörténet és alkalmazott kulturális tanulmányok, Hittanár, nevelőtanár, rövid ciklus. További információk a tanulmányosztálytól személyesen, e-mailben a tanulmányiügyek@szentatanász.hu címen, vagy a 0642 597 602-es telefonszámon kérhető. Június 13-án rendezik meg a Hajdúdorogi Főegyházmegye családi napját. Szeretettel várják mindazokat, akik szeretnének részt venni egy vidám, tartalmas, hangulatos találkozón. A program 9 óra 15 perckor paraklisszal kezdődik. 10 órakor Domokos Zsolt atya előadását hallgathatják meg a jelenlévők. Ezután különböző gyerekprogramok következnek, de lesz főzőverseny, ugrálóvár és kézműves vásár is. A teljes programot és a jelentkezési felületet megtalálják a Hajdúdorogi Főegyházmegye honlapján. A görögkatolikus metropólia híreit hallották. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Dicsőség Jézus Krisztusnak! Dicsőség mindörökké!
1: A mai műsort a Szent Miklós Görögkatolikus Gimnázium tanulói szerkesztették, név szerint Takács Anna Janka, Göncöl Ákos, Kócon Balázs és Leskovics Levente. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, a viszonthallásra!

0: Heti útravaló. Gondolatok keresztény vezetőknek és üzletembereknek.
1: Nem csak magunknak dolgozunk. Robert Tamási írása. Sokan, amikor dolgozni mennek, elsősorban önmagukat motiválják. Valamiből meg kell élni, gondoskodni kell a családról, elegendő pénz kell a választott életstílus fenntartásához. Találtak egy hivatást, amely iránt szenvedélyt éreznek, élvezik és értékelik munkájukat. Mindez megerősítést és értelmet ad számukra. Ezek közül önmagában egyik sem rossz, mindegyik lehet a munka észszerű velejárója. Ugyanakkor még a legokosabb, legtehetségesebb és legtapasztaltabb ember sem képes egyedül mindent elvégezni, amit kell. Az én központú hozzáállás a munkához és az élethez katasztrofális lehet. Visszagondolok a saját pályafutásomra. Amikor több mint 40 évvel ezelőtt megérkeztem a CBMC-hez, nagy lépést tettem. Közösségi újságszerkesztőből kiadványigazgató lettem, azzal a feladattal, hogy egy magazint fejleszek. Volt tapasztalatom az írásban, szerkesztésben és fotózásban, de semmit nem tudtam arról, hogyan kell magazint tervezni. Nem volt képességem illusztrációkat készíteni a cikkekhez, és nem rendelkeztem szakértelemmel olyan rovatokhoz, mint a személyes pénzügyek, időgazdálkodás vagy családi kapcsolatok. Szerencsére találtunk tehetséges embereket ezekre a feladatokra. Grafikust, illusztrátort, szerkesztőket, szakértőket, akik minőségi cikkeket írtak. Valamint egy segédszerkesztőt és adminisztratív asszisztenst. Mindannyian a saját egyedi ajándékaik és képességeik szerint jártak hozzá a munkához. Minden alkalommal, amikor megjelent a magazin egy új száma, felülmúlta az elvárásainkat. Arra a következtetésre jutottam, az egész több volt, mint a részek összege. Ugyanez igaz bármilyen hivatásra. Legyünk vállalkozók, cégtulajdonosok, vállalati vezetők, menedzserek, értékesítők, szakemberek, például ügyvédek, orvosok, könyvelők, mérnökök vagy építészek, vagy adminisztratív dolgozók. Nem dolgozhatunk kizárólag önmagunkért. Szükségünk van egymásra a legjobb eredmény eléréséhez. A Biblia egyik legjobb szakasza pont erről szól, hangsúlyozza az együttműködés értékét. Íme néhány tanítás belőle. Nagyobb hatékonyság. Egy igásló el tud húzni egy bizonyos terhet. De ha kettőt összefognak, ugyanannak a súlynak a többszörösét képesek elhúzni. Ugyanez az elv érvényes a célok elérésére, vagy különböző projektekben való együttműködésére is. Jobban boldogul kettő, mint egy. Fáradozásuknak szép eredménye van. Gyorsabb talpra állás. Senki sem tökéletes, és időnként mindannyian hibázunk, vagy elbukunk. Mindig segítség, ha vannak munkatársak, akik segítenek lerázni magunkról a kudarcot, és újra belevetni magunkat a munkába. Mert ha elesnek, fel tudják segíteni egymást. De jaj az egyedülállónak, mert ha elesik, nem emeli fel senki. Nagyobb erőforrások. Az egységben való együttműködés lehetővé teszi, hogy jobban reagáljunk a kihívásokra. Épp így, ha ketten fekszenek egymás mellett, megmelegszenek, de aki egyedül van, hogyan melegedhetne meg? Nagyobb erő. Észrevette már, hogy egyetlen zsinórszál könnyen elszakad, kettő már ellenállóbb, három összefonva pedig sokkal nehezebben szakad el? Ugyanez igaz arra is, amikor közös célokért együtt dolgozunk. Az a nehézség, amely egy embert vagy akár kettőt megtörhetne, jobban kezelhető, ha csapatként dolgozunk együtt. Ha az egyiket megtámadják, ketten állnak ellent. A hármas fonál nem szakad el egy hamar.
0: Heti útra való, keresztény vezetőknek és üzletembereknek szóló gondolatok hangzottak el. A műsor a CBMC International Monday Manna című kiadványa alapján készült.

0: Mária Rádió.
1: Az internet világnapja alkalmából Nárai Szabó Gábor, magyar kémikus egyetemi tanár és Lázár Kovács Ákos egyetemi docens beszélgetését hallhatják a világhálóról.
2: Az internet világnapján Lázár Kovács Ákos médiakutatóval Nárai Szabó Gábor beszélget.
3: Jó napot kívánok! Nárai Szabó Gábor vagyok. Köszöntöm vendégemet, Lázár Kovács Ákos egyetemi docenst, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Kommunikáció és Médiatudományi Intézetének vezetőjét, akivel az internetről fogunk beszélgetni a következő 25 percben. A téma rendkívül szerteágazó, ezért csak néhány vonatkozását értjük. Először azt kérdezem meg, hogy hogyan jellemezné röviden a hazai internet használatot?
4: Jó napot kívánok! A éves jelentések a Nemzeti Médiahatóság részéről elérhetőek, tehát nagyjából 2018-ról szintén vannak információink. Gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy ha most csak az utolsó két generációt nézzük, tehát az Y generációt, akik mondjuk 95-ig születtek, ez lenne az első, hát ugye fiatalabbakat érintő generációs sáv, illetve hogyha az Z generációt, akik 2007-ig megszülettek, tehát az azt lehet mondani, hogy nagyjából a 25 éves, illetve a 13 éves médiafogyasztókról, ha beszélünk, akkor egy nagyon érdekes átrendeződést lehet tapasztalni. Nevezetesen, hogy a közösségi oldalaknak a jelentősége csökken, tehát egyre inkább a Facebook is hát egyéb helyekről vonul le a fiatal csapat, és keresnek újabb lehetőséget, főleg a chat irányába mozdulnak el, különböző chat fórumok irányába, és ott próbálják meg a személyes kapcsolataikat kialakítani. Úgy tűnik, hogy ez az egész internetes zaklatás, amelyik azért az elmúlt 20 évre rányomta a bélyegét folyamatosan, főleg a fiatalok média használatánál, ez azért beívódott a társadalom egészébe, és a zaklatás elől a fiatalok részben nyilván a szülők hát tapasztalatai révén, hiszen a szülők is már tapasztaltak ezt azt az internet kapcsán, elmozdultak abba az irányba, hogy inkább ezeket a személyes chat vonatkozásokat használják, és azt lehet mondani, hogy nyilván az okostelefonok használata került előtérbe, tehát mondjuk százalékosan nagyon megugrott az okostelefonok használata, és az idei év, hát nagyjából 2019-et lehet ugye mondani, 18-19-es fogyasztást, azt lehet látni, hogy a mozgatható személyi számítógépeknek a használata is megelőzte már az asztali számítógépekét, tehát sokkal mobilisabb internet viszony alakul ki, ami az élet egészét, a mindenféle helyzetet, utazást, a hétköznapi munkának, az iskolának a világát, tehát beszövi most már a mozgatható internet.
3: Hát örvendetes, hogy akkor ezek az aklatások visszaszorulnak, mert most már áttérünk egy kicsit a következő kérdésre és a generációk közötti internet használat megoszlásra. Hát én tapasztalom itthon a családban is, hogy a legidősebb generációk is most keményen dolgoznak és beletanulnak, úgyhogy sok mindent már bridgeztünk, meg zoomoltunk a barátainkkal, úgyhogy igyekszünk fölfejlődni.
4: Igen, igen. Tulajdonképpen ugye amikor azt mondjuk, hogy kialakul mondjuk a problémás internethasználat, az egy megfelelő időmennyiséghez kapcsolódik. Tehát azt lehet mondani, hogy időtartam tekintetében a fiatalabbak azért többet foglalkoznak internetes tartalmaknak a fogyasztásával, letöltésével. Mondjuk a szó nem is talán nem jó, mert ugye fogyasztásnak mondjuk, vagy internet használatnak, de sajnos azért a használat szót is úgy kicsit át kell alakítani, mert sokszor az internet használja az embert, és nem az ember az internetet. Majd ugye pont ez a média tudatosságnak a problémája, hogy a tudatosság akkor alakul ki, amikor mi kezdjük használni az internet, adta egyébként csodálatos lehetőséget. Ugye a Vatikánnak van egy szép dokumentum, ez az Inter Mirifica, ami a médiumoknak a csodálatos képességeiről beszél, tehát ez mondjuk a vatikáni szinten is teljesen tiszta, hogy ezek áldások, amikkel az embereknek élniük lehet. A probléma az csak, hogy tehát generációs kérésre visszatérve, hogy a fiataloknál azért egyre inkább a televízió rovására például, meg a különböző más médiumok, tehát újság vagy egyéb más tartalmak, hát sőt az olvasás hát háttérbe szorulásával bizonyos értelemben magának a monitor vagy az okostelefon kis monitorjának a felületére megy át az összes kommunikációs forma, és azt lehet mondani, hogy tehát az X generáció, amelyik az Y, illetve a Z erőt van, az X, ez a

0: generációt nézzük, tehát akik 1940 és 59 között születtek, akkor azt lehet mondani, hogy az ő, tehát a nagyszülők vonatkozásában azt lehet mondani, hogy ők pedig az ismerkedési fázisban vannak, dolgoznak, folyamatosan a böngészési, meg a letöltési tartalmak minősége, meg a mennyisége is növekszik. Tehát mindenképpen minden korosztálynál, mondjuk ennél a négy korosztálynál, aki tehát 1940-től mondjuk 2007-ig a vizsgálatok tárgyát képezi, érdekes módon folyamatosan növelik az internetes jelenlétüket.
1: Igen, hát egyébként egy pár évvel ezelőtt Hollandiában utaztam a vonaton, és figyelmes lettem egy idős hölgyre, aki csak pár évvel volt fiatalabb, mint én persze, előkapta a tabletjét, és nagyon profi módon nézegetett, újságot olvasott, ezt azt csinált, úgyhogy ez tényleg terjed, úgy tűnik.
0: Igen, és az is érdekes, hogy a fiataloknak kifejezetten a személyes kapcsolatoknak a fenntartásához és a sokszor a személyes találkozásoknak a rovására is, de hát ez megint egy nagyon nagy kérdés lesz majd, hogy a barátkozással kapcsolatos, ugye magának a média függ, vagy az internet függőség kérdéséről, ha majd beszél, vagy lehet beszélni, ugye ott a szó, hogy vannak, akiknek eleve ugye barát vagy barátkozási hiányaik vannak, ez az egyik, a másik pedig, hogy vannak olyan típusú fogyasztók, akik pedig kompenzálnak, tehát az elégtelen családi kapcsolatok, szülői kapcsolatok révén keresnek maguknak valami meleg otthont.
1: Igen. Na most a chat az nagyon érdekes, mert ezek szerint a zaklatást ki lehet iktatni a chatben keresztül, vagy a chat lehetőségét használva?
0: Hát sokkal, sokkal személyesebb a chatnek a szintje, a horizontja, tehát ott azért lehet már tudni, hogy ki volt, utána is jobban kereshető. Tehát az internetes, tehát mondjuk a honlapokon vagy a közösségi oldalakon történő személytelen, tehát a rejtőzködő zaklatóknak a jelenlét a sokkal erősebb volt, tehát ez a chat ez tényleg egyre inkább személyesebbé válik, és a társas támogatottságnak a helyét veszi át, tehát ugye a fiatalok nem járnak már nagyon sok közösségbe, hogy megszűnt az a fajta kultúra, amelyik a különböző szervezeteknek a tűzoltó kluboktól a kis helyi foci csapatokig működne. Tehát a fiataloknak nincs lehetőségük csatlakozniuk, ha csak nem sportolnak, vagy ha nem magas minőségű életmódot, vagy anyagi, vagy pedig képzettségi hátteret nézünk. Tehát magának a függőségnek ugye az a kérdés, hogy hogyan lehet ezt a két szempontot, a családi szempontot, tehát mondjuk a képzettségnek, mert ez is ugye játszik, hogy a minél magasabb képzettségűek a szülők, annál kisebb ez a fajta kiszolgáltatottság. Ez vonatkozik magára a zaklatás problémájára, meg a chat használatra, illetve a másik pedig az, hogy megtalálják azokat a felületeket, ahol úgy mondják, hogy egy szenzoros élménykeresés, tehát hogy a szenzoros élménykeresésük az meglegyen, mert igazából nincsenek meg azok a közösségek, ahol ezekre szert tennének.
1: Hát hallottam olyat, hogy az iskola folyosó egyik oldaláról a másikra is telefonnal vagy SMS-sel érintkeztek, ahelyett, hogy átszóltak volna egymást.
0: Igen, ez is olyan dolog, hogy ez is vannak ilyen elméletek, ezek nem annyira fontosak az internet kapcsán, de érdekes, hogy például ugye van a stimulációs modell, ami azt mondja, hogy tulajdonképpen folyamatosan az a fontos, hogy a barátoknak valamiféle ilyen magam mellé gyűjtése, a jelenlétük állandó biztonságában érezze magam, mert ugye nagyon érdekes, hogy a gyerekek tekintetében, vagy a fiatalok tekintetében három a magatartás típus az, ami kirívóan kiszolgáltatottá teszi a gyereket. Ez a szégyellős típusú gyerek, aki nem mer, tehát mondjuk inkább egy introvertált, zsendesebb, nem tud megnyilatkozni nagyobb társaságokban, ez az egyik. A másik a magányra való hajlam, tehát a gyereknél van egy befelé fordulás részben azért, mert mondjuk a szülők elváltak, alacsonyabb iskolai végzettségük van, mondjuk az iskolában frusztrált folyamatosan, mert nem olyan jó anyagi körülmények között él, mint a többiek, stb. És van a harmadik, ami a társas támogatásnak a hiánya, ami a nagyszülők, a nagybácsi, a nagynéni, a helyi lakóközösségnek a hiánya, és ez a szégyenlés, szégyenlőség, a magányosság, és ez az alacsony társas hát, támogatottság révén válnak azt

0: nagyon kiszolgáltatottá egyes gyerekek.
1: Igen, hát akkor ezeket próbálják oldani nyilván. És akkor egy másik témára is térjünk át, mert egyre többet hallunk az internetes tömegkultúráról. Ugye óriási befolyásolási potenciál van az internetben, ami hát tulajdonképpen a televízióval, meg annak idején még régen a médiával, sajtóval kezdődött. És mit lehet erről röviden mondani?
0: Igen, hát ugye tulajdonképpen azt mondják a szakemberek, hogy a tömegmédia már nem is tájékoztat, hanem tulajdonképpen önmagát adja, tehát ez egy életforma a tömegmédia, tehát belecsatlakozni, ez olyan, mint egy nagy óceán, amiben az ember belefekszik, és nem tudom én, a gumimatracával szépen elengedi magát, tehát van egy ilyen típusú érzés ebben, hogy úgy akkor feloldódunk a térnek és a távlatnak ebben a befoghatatlan nagyságában. Tehát mindenképpen van ennek egy ilyen mennyországpótlék, üdvösségpótlék jellege is, hogyha egymás között erről így beszélhetünk. Tehát, hogy az emberek számára univerzális, általános, őket messze meghaladó távlatok fogadják be, és ez egy várakozással teli állapot. Tehát tulajdonképpen a tömegmédia fenntartja ezt a fajta, ami a stimulusnak a várakozása, hogy az érzékszerveket, az idegrendszert stimulálni kell. Van is egy Niklas Luhmann nevű elmélet alkotó, aki azt mondja, hogy tulajdonképpen a tömegmédiának a logikája az az idegrendszernek a stimulációja.
1: Tehát, mint a pláza.
0: Tessék?
1: Mint a pláza, ugye? Az is
0: így van, tehát ez így van, hogy ingerelni kell, mert ez az idegrendszeri ingerlés az egy kellemes állapot, és akkor ennek az ingerlésnek tulajdonképpen megyünk a nyomába, és a különböző, nagyon érdekes, hogyha nézzük a különböző kereső motorokat, most mindegy, hogy melyiket nézzük, tehát általában már, ugye mondjuk csak a Google-nak a logikáját nézzük, vagy hát lehet a többit is, de gyakorlatilag már amikor kinyitom az oldalakat, már olyan ajánlati szférába kerülök, amelyik ugye egy szűrt szféra, tehát megnézik a keresőmotorok szoftverrendszerein keresztül, hogy én mire kerestem rá is, ahhoz hasonló tartalmakkal párnáznak körül. Tehát tulajdonképpen egy személyre szabott érdeklődési irányt predesztinálnak már. Tehát nem tudok mást keresni első vonalokban, mint amit felajánl nekem, mert ő azt mondja, hogy nekem ez való, mert ezt kerestem, háromszor, négyszer utána néztem valaminek. Tehát nagyon nehéz kiszabadulni ezekből a ketrecekből is, amiben mi saját magunkat visszük bele azzal, hogy különböző tartalmak mentén belemegyünk olyan ügyekbe, amik egyre mélyebb bugyrokba visznek.
1: Hát állítólag egyes cégek, egyes médiumok súlyos pénzeket fizetnek azért, hogy elsőnek ugorjon ki a rájuk való hivatkozása a keresésnek.
0: Így van, ez megint a ugyanaz, mint ami a tömegmédia tekintetében az amerikai musical-lel indult tulajdonképpen, hogy meg kell próbálni a jelenlétet folyamatosan fenntartani. Tehát a sztárkultusznak ugye ez is egy folyománya, hogy a sztárkultusz áttevődik akár a márkák vagy a fogyasztási eszközök szintjén is, de magának a művészek szintjén is átkerül erre a felületre, és ez is már, hogy is mondjam, referencia. Tehát a digitális referencia az egy olyan erős visszajelzés, hogy valaki akkor híres. És a másik, ami nagyon fontos, hogy az internetnél is, de általában mindenfajta politikai típusú viszonynál, ugye a megbízhatóság az nagyon fontos, tehát ha valaki sokat szerepel különböző tömegmédiumban, akkor az megbízhatónak tűnik, tehát az elsődleges információ, akkor őt jó hallgatni, ő biztos, hogy jó minőségű, és igazából attól, hogy valaki mondjuk sokat megy a különböző zenei csatornákon, vagy mondjuk a YouTube-on tele van milliós hallgatottsággal a szám, mert ő még nem lesz értékes önmagában.
1: Igen, és akkor lehet így erőteljesen manipulálni. Tehát most ugye régebben ez a mozikban voltak kicsit hasonló dolgok, de most úgy tűnik, hogy ezek egyre jobban háttérbe szorulnak, és valószínűleg az internet átveszi a szerepüket.
0: Igen, a YouTube és általában a mozgóképi megosztók azoknak a jelentősége növekszik, tehát ezt is érdemes idehozni, hogy magának az internet használatnak az egyik központi eleme lesz lassan ez a képi fogyasztás, ami azért fontos, mert ugye az elmúlt nagyjából 5000 évben olvastunk, és az elmúlt 5000 éves olvasási tehát logosszal foglalkozó, a szóval foglalkozó tevékenységünk, az áttevődik egy úgynevezett iconic turn, vagy képi fordulat révén a képi tartományba. Tehát egyre több képet nézünk, egyre több kép kerül elénk, rövid tartalmakat olvasunk, nem olvassuk el a háború és békét, nem olvasunk hosszú-hosszú regényeket, ha csak nem a Gyűrűk ura vagy a Harry Potter, de igazából nincsenek meg ezek a hosszú, folyamatos élménynyújtó olvasmányélmények, és ennek hatására a képi tartalmak, rövid képi tartalmak, tehát mondjuk ezt ilyen spotnak is lehet nevezni, vagy reklám kultúrának, rövid, könnyen befogadható és nagyon célirányos mozgóképi tartalmak, illetve egy nagyon, nagyon érdekes, hogy nem a filmeket, már nem is filmeket néznek, hanem film részleteket. Megnézi a film elejét, rákeres, tehát ajánlatok vannak, például egy film kapcsán, mondjuk egy film kapcsán 50 olyan rövid spot van, ami reklám jellegű, tehát a film megnézésére, vagy a film megvásárlására irányul, de meg lehet mondjuk 50 darab, 2 perces, vagy 3 perces darabot, ilyen összefoglalót nézni, amiből lesz egy ilyen, hát egy ízelítő a legjobb pillanatokból, ami alapján az ember aztán elkezdi a filmet is fogyasztani.
1: Vagy meg se nézi, mert annyira szétszórt most már sok mindenki, vagy ez talán a többség, hogy egy pár benyomás elég neki, és akkor felületessé is válik.
0: És megy tovább, ugye egyik ilyen, mert ez is érdekes, hogy az egyik mondjuk háborús témájú filmanyag, az ugye megy további háborús témák, és akkor szépen a középkortól egészen a sci-fi-ig el lehet menni a háború műfajába, és ki vagyunk szolgálva, mert eleve azokat a mozgóképeket ajánlja föl a keresőmotor, amit úgy gondol, hogy akkor nekem most itt néznem kell.
1: Igen, és hát ugye fölgyorsul a világ, amit az internet is elősegít, azt hiszem, és ez például a beszéd gyorsaságában lehet nyomon követni, tehát elképesztő gyorsan beszélnek a mai, nem csak a fiatalok, most már 50 alatt szinte mindenki.
0: Igen, így van. Ez nagyon fontos megfigyelés, hogy a nyelvhez való viszonyunk is, ugye, ahogy az olvasás is bizonyos értelemben, hát generálódik, tehát azt nem mondom, hogy degenerálódik, de gyakorlatilag mégiscsak van valamiféle törés az olvasás élményben, ugyanígy a maga a beszéd is egy töredezettség, ugye a magának a basic language-eknek, tehát a különböző 1000 szó vagy 1500 szóból álló ismereteink, ugye a jól informáltsága, tehát ilyen puzzle emberek leszünk, hogy minden témában van 150 szavunk, és az információ technológiától a kultúrán át, a komoly zenén keresztül, az autógyártásig mindenhez van 100 olyan szó, ami alapján azt, hogy gyorsan el lehet hadarni, és ami egyfajta jól értesültséget, egyfajta képbenlevést, up-to-date, tehát megfelelő időben létet sugal, mint hogyha mi hát felkészültek volnánk. Ugye az egész mögött persze egy ilyen piaci jelleg van, hogy az embernek folyamatosan elnézést, de hát időzőben el kell adnia magát, és ebben az eladásban folyamatosan kellettjük magunkat ezekkel a rövid üzenetekkel, mintha még lenne mondani valónk, holott azt a 100 szót vagy kifejezést tudjuk a témában, de nagyon érdekesen elő tudjuk adni.
1: Az biztos, igen.
0: Egy dolgot, ha még szabad mondom, nagyon érdekes a kommunikációs háttér, mert azt megint mondjuk egyetemen is látom, hogy a személyközi kommunikációban az információ átadása az maximum egy 10-11% a személyes együttlétnek. Tehát az a 85-86%, ami a személyiségből árad, és amelyik átjön egy lehalkított internetes felületről is, tehát hogy ő ki az, milyen az arca, hogy öltözködik, milyen gesztusok, milyen nonverbális kommunikációval dolgozik, milyen a mimikája. Tehát nagyon-nagyon hát átalakult, és ezt most már tudják, tehát ez a másik, hogy az összes PR szakember képzését nálunk is a Pázmányon ezzel kezdődnek a PR órák, hogy hogyan lehet ezeket az arculatokat építeni. Tehát az arculatépítés, vagy a homlokzatépítésnek is mondjuk, hogy ugye a homlokzatot, mint a háznak felépítünk valamit, aztán lehet, hogy hátul a téglák nincsenek rendben, meg nem működik az egész rendszer, de a homlokzat nagyon szépen elő van készítve.
1: Igen, hát ezt ugye a nonverbális kommunikáció jelentősége, és ezt mindig szoktam mondani, hogy mekkora különbség van a között, hogyha azt mondom, hogy szeretlek, vagy pedig azt, hogy utállak. Ugye? Tehát abban a pillanatban lehet érezni a különbséget, mihelyt ezt a hangsúlyváltozást megérezzük.
0: Igen, és tényleg ez ellen, tehát ugye az irónia is, hogy az ellenkezőjét mondjuk, mint aminek gondolunk, de az egész testünk mást mond, mint ami a szavunk, ugye? És akkor ez egy csodálatos világ, a nyelvnek a világa, mert ez a másik, amit nagyon fontos talán jelezni az internet kapcsán, hogy megszűnik ez a fajta horizont. Tehát, hogy csak képileg, tehát közvetített formában, ugye tömegkommunikációs eszközökön, vagy technológiai, úgynevezett technológiai médiumokon keresztül tud a személyiség, a másik személyiséggel találkozni. És ha nem találkoznak, akkor az interakciók azok hát megint csak degenerálódnak, mert az interakció az is, hogy érzem a másiknak a lüktetését, a mozdulatait, azt, hogy érdekli a téma, nem érdekli, kinézze az ablakon, nem néz ki, stb.
1: Na most befejezésül egy olyan témát röviden érintsünk, ami a járvány miatt fontos most szerintem. Ugye a szentmiséket nem tudjuk hallgatni személyesen, hanem interneten keresztül, és hát ezért sokan bánkodnak, de mások viszont azt mondták, hogy előlépett a számítógép vagy a tévé képernyő házi oltárra, és be is mutattak egy képen nagyon szép környezetbe elhelyezett képernyőt. Hát ez is azért megjelent.
0: Igen, azt hiszem, hogy nagyon fontos, talán emlékszik tanár úr is arra az esemény sorozatra, ami tulajdonképpen II. János pápa halála körül történt. Tehát ott történt meg az egyháznak bizonyos értelemben ez a mediális áttörése, amikor a Szent Péter téren felravatolozták a tetemet, és rátették a szentírást. Talán emlékszik arra a képre, igen, amikor elkezdte a szél fújni a szentírás lapjait a halott pápa koporsóján. Ebből a képből tulajdonképpen kivirágzott egy nagyon erős egyházias média kultúra, ami az internetre, illetve magára a digitális médiumokra vonatkozik, ami feltétlenül pozitív. Tanulgatjuk ennek ugye az egész, csak a Máre Rádióra utalva, ezek a médiumok, ezek mind-mind annak a belátásnak a szülöttei, hogy az evangelizáció az nem áll le valamikor a második világháborús technológiai eszközökkel, hanem haladunk tovább is. Ezek a, hát mondjuk ez nyilván inkább a gics irányába mutatna már, hogy mondjuk egy ilyen televíziós oltár, de az tény, hogy ha meg tudjuk magát a formát a tartalomtól különböztetni, vagyis ugye, mert a képvita is ez volt, hogy a képvitán ugye azon vitatkoztak, hogy a képeket imádjuk, meg bálványokat imádunk, holott nem azt imádtuk, hanem azt, aki rajta van a képen. Tehát, hogyha képesek leszünk a televízión, vagy az internetes felületeken túllátni, bizonyos értelemben transzcendálni, hogy most nem az történik, hogy most én ott a jelen vagyok, hanem hogy a jelenlétet megpróbálom a lehető legmélyebben átélni, és az ima élményem is egy szellemi küzdelemmé válik, ahogy egyébként minden szentmise egy szellemi küzdelem, hogyha az ember jelen van.
1: Igen,
0: tehát részt veszünk ebben a küzdelemben.
1: Én úgy gondolom, hogy ebbe az irányba azért pozitív a haladás, és most tanulunk is egy csomó dolgot, habár még azért nyilván ragaszkodunk a személyes jelenléthez. És nagyon köszönöm ezt az érdekes beszélgetést Lázár Kovács Ákosnak. Ezzel zárjuk, és akkor a viszonthallásra.
0: Viszonthallásra.
2: Az internet világnapján Lázár Kovács Ákos média kutatóval Nárai Szabó Gábor beszélgetett.
3: Az internet világnapja alkalmából Nárai Szabó Gábor, magyar kémikus, egyetemi tanár és Lázár Kovács Ákos egyetemi docens beszélgetését hallották a világhálóról.
4: Hírek.
5: Több mint 25 év után ismét tartanak úrnapi városi körmenetet Szabadkán. Tokaji Szent Orbán zarándoklat lesz a szőlő és a borvédő szentjének ünnepén. Új időpontban lesz a csoportvezetők tájékoztatója a Váci Egyházmegye történelmi misztérium játékáról. Köszöntöm kedves hallgatóimat, a mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. Krisztus szent teste és vére főünnepén, június 4-én a Szent Teréz székesegyházban 18 órakor szent mise lesz, majd ezután a körmenet a Szent Mihály Arkangyal Ferences templomig halad, jelentette be a Szabadkai Egyházmegye május 13-án tartott sajtótájékoztatón. A városi úrnapi körmenet a II. Világháborúig megszokott volt, de a kommunizmus idején megszüntették. A körmenetet, amely a hit kifejezése, csak 1995-ben tartották meg újra, majd 1999-ben ismét megszakadt a bombázások miatt, és mindeddig nem szervezték meg újra. Az úrnapja arra tanít bennünket, hogy a hit nem magánügy, hanem olyan ajándék, amelyet meg kell élni és meg kell osztani. Ez imádság a város áldásáért, a békéért, az egységért, és minden ember javáért, a hívőkért és a nem hívőkért egyaránt. A körmenet a püspök ünnepélyes áldásával zárul, Szabadka városára és minden polgárára. A Monoki Sarlós Boldogasszony plébánia és a Szent Orbán 1771 egyesület szervezésével ismét megrendezésre kerül a Tokai Szent Orbán zarándoklat május 22-e és 23-a között. A szőlő, a bor, a szőlészek, borászok, kádárok védőszentjének ünnepéhez kötődően a zarándokok együtt kérik Szent Orbán áldását a borvidéken élő emberekre, munkájukra, földjeikre, tudatta a beres.hu. Az eseményen május 22-én kiállítás megnyitóval, 23-án szentmisével, körmenettel és közös zarándoklattal várják az érdeklődőket. A szentmisét celebrálja és a körmenetet vezeti Szemenyei Péter plébános, a Szent Orbán erekje őre. Ezt a kitüntető címet a plébános kapja. Monokon 250 éve őrzik a 3. században élt Szent Orbán vértanú földi maradványait. 2024-ben Ternyák Csaba érsek a 18. századi barokk fa erekje tartót felújítatta, majd a Sarlós Boldogasszony templom szentélyében került elhelyezésre. A Váci Egyházmegye idén ünnepli megalapításának 1000. évfordulóját. Az ünnep részeként szeptember 19-én bemutatják az Együtt építjük című misztériumjátékot, aminek egy-egy jelenetét egy-egy plébániai csoport adja majd elő, még lehet jelentkezni szereplőnek. A csoportvezetők első megbeszélése az előzetesen meghirdetett időpont helyett május 30-án lesz, írta a Magyar Kurír. Az Együtt építjük című misztériumjáték végig kíséri a nézőket az egyházmegye történelmén, a Szent Istváni alapítástól a 20. századig. Az egyes jelenetek egy személy vagy egy csoport tetteit felelevenítve mutatják be az egyházmegye adott történelmi korszakát. A színdarabot írja és rendezi Meskó Zsolt. Akik a május 16-ai online tájékoztatásról lemaradtak, május 25-ig véglegesítsék közösségük jelentkezését. Kereshetik Gábor Néház Andrea szervezőt a haaz.andrea@vaciegyházmegye.hu e-mail címen. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
4: Híreinkkel véget ért a Mária Rádió ma reggeli magazin műsora.

0: Mária Rádió.
1: 9 óra.
2: A Mária Rádió interneten a www.mariaradio.hu honlapon hallgatható.

metropolitánkért, Atalász és Ábel püspökeinkért, a tisztelázatott papságért, a Krisztus szentségére papságért, az egész

0: Máriát, minden szentekkel együtt említvén, önmagunkat egy más egész életünket, Krisztus Istenünknek ajánlom.
1: Igen, Uram!
0: Tűnságos és ember szerető Isten vagy, és Téged dicsőítünk, Atya és Fia és Szentlélek, most így.

Mózes és Isten, fellázítottának népet a véleket és az írás tudókat,

megvan.

ki az atyától származik, ki az atyával és fiúval együtt imádtatik és dicsőítetik, ki szólott a proféták által, hiszek egy szent katolikus és apostoli anya szent

Első között a végezzel meg Urunk Szentséget, főpásztorokra, Urói Pápát, Isten szerető Fülöp metropolitánkból, Antonát és Ágányos köveinkből. Adj meg őket Szentegyházének végességben, épségben, tisztességben, egészségben és hosszú életben.

0: szerepe és bőséges nevered, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor is örökké.
1: Amen.
0: Legyen a mennyi Istenünk és üdvözítő Jézus Krisztusunk kegyelme, mindjártatok.

0: szégyen nélkül végezőbe, s hogy Krisztus félelmetes ítélő széke, jó feleletet adjunk, kérjük az Úrtól.
1: Adváról!
0: És a Szentlélek közöltetését kérvény önmagunkat egy más csenész életünket, Krisztus

házad teljességét őriznek, szentel meg azokat, mi házad teljességét szeretik, te viszont dicsőítsd meg őket Isten jelöltel, s ne adjál minket, még benned bízunk, ajándékozz békességet a te világodnak, egyházainak, tapjainak, szeretett magyar hazánknak, s minden népednek, mert minden jó adomány, s minden tökélet a saját fejéről van, leszállán tőled a világosság atyától, és téged dicsőítünk, imádunk, s neked hálát

Krisztus igaz Istenünk az életi száv anyjának a szent dicsőjés mindenek fölött dicséretet apostoloknak, a rajszájú Szent János Konstantinápoly főbiskökének, Szent és Isteni kezdetségű atyáinak és minden szentjének eskredései által könyörüljön rajtunk és üdvözítsen minket.

0: Mária Rádió.
1: Hírpercek.
2: A Vásáros Dombói skóciai Szent Margit gondozó otthonba látogatott Felföldi László. Több mint 25 év után ismét tartanak úrnapi városi körmenetet Szabadkán. Novemberre megújul a csíksomlyói kegytemplom. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. A Pécsi Egyházmegye fenntartásában, Vásárosdombon működő idős otthonban május 13-án Felföldi László pécsi megyés püspök szentmisét ünnepelt az intézmény lakóival és dolgozóival, majd megáldotta a 70 éve átadott és a közelmúltban saját forrásból finanszírozott felújított épület Magdolna ház részlegét. 15 idős lakót tudnak méltó módon elhelyezni, akadálymentes elhelyezést is biztosítva tudatták. A kialakítás során figyelembe kellett venni, hogy az itt élők többségében demencia súlyos fokában érintettek kényelme is biztosított legyen. A főpásztor azt mondta, hogy amikor azt érezzük, hogy már nem bírjuk tovább a test és a lélek fájdalmait, elcsendesedve és a Jóistenhez fordulva kérjük sebeink gyógyulását. Az emberi szív csak az elcsendesedésben tud gyógyulni. Az imádságból születik a lélek megújulása azért, hogy béke szülessen bennünk. Krisztus szent teste és vére főünnepén június 4-én a Szent Teréz székesegyházban 18 órakor szent mise lesz, majd ezután a körmenet a Szent Mihály Arkangyal Ferences templomig halad. Jelentette be a Szabadkai Egyházmegye május 13-án tartott sajtótájékoztatóján. A városi úrnapi körmenet a II. Világháborúig megszokott volt, de a kommunizmus idején megszüntették. A körmenetet, amely a hit kifejezése, csak 1995-ben tartották meg, majd 1999-ben ismét megszakadt a bombázások miatt, és mindeddig nem szervezték meg újra. Az Úr napja arra tanít bennünket, hogy a hit nem magánügy, hanem olyan ajándék, amelyet meg kell élni és meg kell osztani. Ez imádság a város áldásáért, a békéért, az egységért és minden ember javáért, a hívőkért és a nem hívőkért egyaránt. A körmenet a püspök ünnepélyes áldásával zárul, Szabadka városára és minden polgárára. A csíksomlyói ferences rend szerint a csíksomlyói kegytemplom munkálatai jól haladnak. A tető, a csatornák és a homlokzat megújul, a kolostor felújítása pedig párhuzamosan zajlik. Így az év végére teljesen megújulhat a kegyhely. A csíksomlyói kegytemplom és a hozzátartozó ferences kolostor átfogó felújítása egy éve tart. A templomot jelenleg állványok borítják, így a pünkösdi búcsúra érkező zarándokokat is ez a látvány fogadja majd. A szerzetesek szerint a felújítás nem akadályozza a kegyhely mindennapi működését. Albert István Leander, ferences szerzetes elmondta, hogy a felújítás szükségessége már 2020-ban egyértelművé vált. A részletes műszaki felmérés után kiderült. A teljes tetőcserére és több fa ellenpótlására is szükség van. A megfelelő anyagok beszerzése után 2025 tavaszán indulhattak el a munkálatok. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
1: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 10 óra.
2: Mária Rádió Celldömölk, FM 92,5.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszöntöm a kedves Mária Miriam rádió hallgatóit a mai hitonórával kapcsolatban. A mai témánk az igazság lesz, amely nem zajban születik. Kedves Miriam rádió hallgatók, van egy megrendítő gondolat C.S. Lewis-tól, aki azt mondja, hogy az ókori ember úgy állt Isten előtt, mint vádlott a bíró előtt. Tudta, hogy az igazság nagyobb nála. Tudta, hogy nem ő az, aki megítéli Istent, hanem ő maga szorul irgalomra és útmutatásra. A modern ember azonban, mondja Lewis, helyet cserélt Istennel. Ma sokszor az ember ül a bírói székben, és Istent ülteti a vádlottak padjára. A kérdés már nem az, hogy mit kíván tőlem Isten, hanem inkább ez. Isten meg tudja magyarázni nekem a szenvedést. Miért vannak a világban a háborúk, betegségek és annyi igazságtalanság? Ha pedig Isten válasza nem felel meg a modern ember elvárásainak, akkor az ember tényleg hajlamos elfordulni vagy eltávolodni tőle. Talán valóban ilyen korban élünk. Egy olyan világban, ahol minden megkérdőjelezhető. Minden kommentálható, minden azonnal megítélhető. És közben lassan eltűnik valami nagyon fontos. A hallgatás képessége. Ma rengeteget beszélünk. Soha ennyi vélemény, ennyi reakció, ennyi információ nem vette még körül az embert, mint a mai világban. Üzenetek, hírek, videók, kommentek, értesítések és reklámok között élünk. Reggel sok ember az első mozdulattal a telefonjához nyúl. Este pedig az utolsó pillanatban is még a képernyőt nézi. Közben pedig furcsa módon egyre nehezebb megtalálni a belső békét. Az igazság nem zajban születik. Kommunikáció, csend és igazság a digitális korában. Az igazság szabaddá tesz bennünket, írja János evangélista 8. evangéliumában, 8. fejezet 32. versében. Vagy éppen Jakab levele azt írja, hogy legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra. A koreai német filozófus Byung-Chul Han ezt nevezi infokráciának, az információ uralmának. Ő azt mondja, ma már nem elsősorban erőszakkal irányítják az embert, hanem figyelemmel. Az ember figyelméért folyik a harc. A digitális világ nem úgy uralkodik rajtunk, hogy bezár bennünket, hanem úgy, hogy állandóan leköt bennünket. Már nem kell megfigyelni az embert, mert az ember önként ad ki mindent magáról. Fotókat, érzéseket, gondolatokat, reakciókat. És miközben azt hisszük, hogy szabadok vagyunk, sokszor észre sem vesszük, hogy a figyelmünket lassan mások irányítják. A modern ember egyik legnagyobb tragédiája nem is az, hogy túl kevés információja van, hanem az, hogy túl sok. Mert a túl sok információ végül nem tisztábban látni segít, hanem szétszór. Régen az emberek talán kevesebb híret hallottak a világról, de több idejük maradt egymásra, több ideje maradt gondolkodni. Ma mindent azonnal tudunk. Tudunk a háborúkról, a politikáról, a balesetökről, és nem utolsó sorban sokszor a botrányokról. De közben egyre kevésbé tudunk elmélyülni. Gyorsabban reagálunk,
mint ahogyan gondolnánk. És a gondolkodás is mellékvágányra kerül sokszor. Az ember szinte már nem is szemléli a világot, hanem fogyasztja. És ez nem csak társadalmi probléma, ez lelki probléma is. Mert ahol nincs figyelem, ott lassan nincs szeretet sem, vagy éppen csak felületes. A szeretet ugyanis időt kér magának, figyelmet és jelenlétet. Nem lehet igazán szeretni valakit úgy, hogy közben állandóan máshová figyelünk. A gyermek érzi, amikor a szülő csak fél füllel hallgatja. A házastárs is érzi, amikor a másik testben jelen van, de lélekben nincs ott. És talán Istennel is sokszor így vagyunk. Imádkozunk, de közben már a következő üzeneten jár az eszünk. Templomban ülünk, de belül még mindig a hét zaját hordozzuk. A digitális világ egyik legnagyobb veszélye talán éppen ez, hogy szétszórja a belső embert. A modern ember már nehezen tud csendben maradni, várakozni, mélyen olvasni, hosszadalmasabban figyelni, várni, vagy akár szemlélődni. Pedig a Szentírás szerint a hit első mozdulata nem a beszéd, hanem a hallás. Halld Izrael, így kezdődik az Ószövetség egyik legfontosabb mondata. A hit hallással kezdődik, figyelemmel. A szeretet és az imádság is hallgatással kezdődik. Aki nem tud hallgatni, az előbb-utóbb Istent sem tudja meghallani. És talán önmagát sem. Sok ember viszont fél ma is a csendtől. Amikor néhány perc üres idő marad, azonnal előkerül a mobiltelefon. Az ember szinte menekül a belső csönd elől. Pedig a csend az nem üresség, hanem pont ellenkezőleg. Sokszor találkozás önmagunkkal, lelkiismeretünkkel, vagy Istennel. A Szentírásban Illés próféta története különösen szépen beszél erről. Illés a hegyen várja az urat. Jön a vihar, a földrengés, a tűz, de Isten nincs bennük. És végül megszólal a halk, szelíd hang. És ott van Isten. Milyen különös. Mi sokszor a hangos dolgokban keressük Istent. A rendkívüliben, és abban, ami látványos, mutatós. Vagy a gyors válaszokban. Pedig Isten gyakran csendesen érkezik. Nem kiabál, és nem harsány, hanem vár. És talán a mai ember egyik legnagyobb lelki feladata újra megtanulni, várakozni, és elviselni a csendet. Mert ahol nincs csend, ott az igazság hangja is elvész. Korunk egyik legnagyobb problémája az igazság válsága. Nem egyszerűen arról van szó, hogy sok a hazugság, hanem inkább arról, hogy lassan maga az igazság iránti érzék gyengül el az emberben. Ma minden véleményé válik. Minden azonnali reakció vagy komment követi. És az ember már nem azt kérdezi, hogy mi az igaz vagy igazság, hanem inkább azt, hogy mi tetszik nekem, mit lehet lajkolni. A digitális világ algoritmusai pedig pontosan ezt erősítik. Mindig azt mutatják nekünk, amit szeretünk, amit kedvelünk, amitől nem változunk meg, és nem is kell, és kényelmesen érezzük magunkat. Ezek az algoritmusok nem akarnak megtéríteni, vagy jó felé vezetni. Csak lekötni.
Az evangélium azonban egészen más. Jézus nem simogatja a modern ember egóját, hanem inkább meghívja a megtérésre, a keresésre, illetve a feladat vagy a kereszt hordozására és az önátadásra. Az algoritmus fogyasztót keres. Isten tanítványt keres. És itt válik különösen széppé János evangéliumának egy fontos szava. Jézus azt mondja ebben az evangélium a tanítványainak, hogy más vigasztalót küldök nektek. A görög szó erre parakleitos. Ezt gyakran úgy fordítjuk, vigasztaló. De a szó ennél sokkal gazdagabb. Ügyvédet, közbenjárót, vagy pártfogót jelent. Valakit, aki mellénk áll. Az ókori világban a paraklétosz egy olyan személy volt, aki ott állt valaki mellett a bíróságon. Nem hagyta magára, hanem védte és képviselte. Milyen szép kép ez. Isten nem távoli bíróként jelenik meg, hanem olyanként, aki mellénk áll, és védi ügyeinket. Ószövetségben van egy másik hasonló fogalom is, és pedig a goel. Ez a szó rokon megváltót jelent. Egy olyan személyt, aki nem hagyja elveszni családtagját. Ha valaki elszegényedett, vagy rabszolgaságba került, vagy elveszítette méltóságát, a goel feladata volt helyreállítani az életét. Nem kívülállóként, hanem rokoni közelséggel. És milyen megrendítő, hogy az Ószövetség sokszor magát, Istent nevezi Izrael goelének, vagyis annak, aki nem hagyja elveszni népét. A paraklétosz és goel képe mélyen összetartozik. Mindkettő azt fejezi ki, hogy Isten nem hagy magunkra. Mellénk áll, megvéd, megkeres, és visszahív a helyes felfogásra. És itt válik igazán mély értelművé Louis gondolata. A modern ember sokszor Istent ülteti a vádlottak padjára, kérdőre vonja, vádolja, és számon kéri. Hol voltál a szenvedés idején? Miért engedted meg a betegséget? Miért történnek a háborúk? A keresztény hitvallása és válasza más. Isten nem kívülről magyarázza meg a szenvedést, és nem is filozófiai előadást tart róla, hanem belép az emberi életébe, szenvedéseibe és örömeibe. Isten ott található a kereszten, és ugyanúgy az elítéltek padján, a vádlottak között. A kereszt paradoxona talán éppen ez, hogy miközben az ember Istent vádolja, Isten közben az embert védi. Szentírásból tudjuk, hogy Jézus nem csak beszél az ember fájdalmáról, hanem magára is veszi. Ezért a kereszténység nem pusztán elmélet és erkölcsi rendszer, hanem kapcsolat. Az a jelenlét, melyben benne van az Isten közelsége. A digitális korban azonban ezt a közelséget egyre nehezebb megélni, mert a figyelmünk szétesik, a lelkünk elfárad, és a szívünk túlterheli magát. Minden sürgőssé válik, és azonnali reakciót követel. Eközben lassan elfelejt az ember várni, és türelmetlenné lesz. Pedig az élet legfontosabb dolgai mindig időt igényelnek. A mai ember sokszor már nem tud, vagy nem is akar várni. Az internet és a média világa felgyorsítja az ember életét. A kommunikáció is felgyorsul, és felületes lesz,
nem ez benne mélység, leszegényedik. Az ember így válik egyre türelmetlenné. Isten viszont pont az ellenkezőjét nyújtja. Ő a várakozásban formál. A mag el van rejtve földben. A gyermek 9 hónapig növekszik az anya méhében. A gyümölcsnek idő kell a megérésre, és a léleknek is. Ezért a keresztény ember egyik prófétai feladata ma talán nem az, hogy hangosabb legyen a világnál, hanem az, hogy újra megtanítja az embert odafigyelni, hallgatni, megkülönböztetni, a jót a rossztól, igazat mondani, és irgalommal beszélni.

0: keresztény párbeszéd nem a zajnak a termelése, hanem a csend tanúság tétele. És az odafigyelés Istenre, az ember saját lelkére, a nyugalomra és a békére. Modern világunkban túl sok az információ, és egyre kevesebb a bölcsesség. Túl sok a vélemény, és kevés a valódi meghallgatás. Sok a kapcsolat, és kevés az igazi emberi közelség. És talán ezért olyan fáradt az ember. A lelke mélyén nem pusztán információkra vágyik, hanem igazságra és szeretetre. Arra, hogy valaki valóban meghallgassa, mellette álljon. A Szentírásban Isten első szava az emberhez nem adat volt, hanem kérdés vagy keresés. Ádám, hol vagy? Személyes megszólítás volt. Isten nem információt keres vagy adatot, hanem magát az embert. És talán ma is ezt kérdezi tőlünk. Hol vagy? Ember, hol a szíved? Hol van a figyelmed? Lehet, hogy fizikailag sokszor jelen vagyunk, mégsem belül vagyunk közel önmagunkhoz, vagy Istenhez. A csend és az igazság hangja ott elvész. A mai kor egyik legnagyobb lelki veszélye talán éppen ez. Az ember elveszítette a belső jelenlét képességét. Ezért olyan fontos újra felfedezni a csendet. Talán újra meg kell tanulnunk néha kikapcsolni. Csendben maradni. Lassabban élni. Figyelni és imádkozni. Mert Isten nem a zajban beszél legerősebben, hanem sokszor a halk és szelíd hangban. A modern ember sokszor azt hiszi, hogy szabadságot jelent. Mindenről véleményt mondani, mindent megkommentálni, mindent azonnal megítélni. A keresztény hit azonban valami más, mélyebbet nyújt. Hogy újra megtanuljunk hallgatni. Meghallani egymást, önmagunkat és meghallani Istent. Mert az igazság nem a leghangosabb hangban születik meg, hanem ott, ahol az ember szíve végre elcsendesedik. És ott kezdődik az ember igazi szabadsága is, amikor már nem a zaj irányítja, hanem Isten. Szentlélek sokszor nem kívülről magyarázza meg az ember életét, hanem mellénk áll, megszólít, mint Paraklétosz, vagy mint Goel. És talán ez a mai világ egyik legnagyobb reménye, hogy Isten még mindig megszólítja az embert, nem kiabálva, erőszakkal, hanem csendesen, szelíden és személyesen. És várja, hogy végre meghalljuk őt. Tudjuk, hogy a Szentírás szerint a szeretet sokkal több, mint puszta érzelmi vonzalom. Amikor azt is tudjuk, hogy mindenkit szeretni és elfogadni, gyengeségeikkel együtt, testvérként nem könnyű feladat. Ezt csak úgy tudjuk betölteni, ha tudjuk, hogy Isten minket is elfogad és szeret. Minden gyengeségünkkel és bűnünkkel együtt. Istent soha senki nem látta, mondja Szent János apostol. Majd rögtön hozzáteszi, hol tapasztalhatjuk meg. Tudni illik az embert emberi kapcsolatainkban, egymás iránti szeretetünkben. Ott tapasztaljuk meg, hogy Isten bennünk marad, és mi ő benne maradunk, ahol tényleg ez a kapcsolat, a szeretet, a szemlélődés és az odafigyelés jelen van. A bennmaradás tapasztalata nélkül hitünk élettelen és meggyőző erő nélkül marad. Ott a szemlélődésben lélegezzük be a lelket, aki feltámasztja hitünket és élteti az egyházat. A szemlélődés, amelyre Isten különösen ebben az időben, a liturgikus évnek ebben a szakaszában és a történelemben jelen van és hív bennünket. Nem a világtól elszakadva. Jézus is világosan mondja az evangéliumban, hogy a világban hagy bennünket, de a világ közepette megszentel minket, és pedig az igazság által. Jézus megígérte a Szent Lelket, amely elvezet a teljes igazságra. Az igazság Jézus felfogásában mindig az út, az élet is egyben. Ha megszűnne útnak lenni, megszűnne élőnek lenni, és nem lenne többé Krisztus igazsága. Ő az út, az igazság és az élet. A húsvéti idő végéhez közeledünk, és az egyház ezeken a napokban csendben várakozik. Már mögöttünk van a feltámadás öröme, de még előttünk áll a pünkösd tüzes ajándéka. Ez a köztes idő olyan, mint a lélegzetvétel. Csendesebb, elmélyültebb. És ebben a csendben halljuk meg Jézus imádságát. Atyám, tartsd meg őket! Milyen egyszerű és mégis milyen mély kérés ez. Jézus nem azt kéri, hogy tanítványai mentesek legyenek minden szenvedéstől, problémától vagy küzdelemtől, hanem azt, hogy maradjanak meg Isten mellett. Mert az ember legnagyobb tragédiája nem a betegség, nem a szegénység, nem is a halál, hanem az, amikor lassan, észrevétlenül eltávolodik Istentől. Először csak elmarad egy ima, utána elmarad egy vasárnapi szentmise, utána szentgyónás, és a szív lassan eltávolodik Istentől, lassan kihűl, és észre sem veszi, és Istentől az ember elszakadt. Jézus viszont ezt tudja, és ezért imádkozik értünk. Jézus a főpapi imájában imádkozik értünk. Nem csak 2000 évvel ezelőtt, ahogy imádkozott tanítványaiért, hanem most is közben jár értünk az atyánál. A modern ember mégis sokszor úgy él, mintha ez a világ volna minden. Pedig a szív mélyén ott van a kérdés, amelyről a híres orosz regényíró is írt, Lev Nikolajevics Tolsztoj, a Gyónás című művében. Az ember nem tud élni, ha nem kap választ. Mi mindent tudunk, mindenre van válaszunk a kinyilatkoztatás által. Minden emberi szív keresi az élet értelmét. Csak sokszor rossz helyen keresi. És pont Istennél van erre a kérdésre a válasz. Ahogy Szent Ágoston is írja, mondja, nyugtalan a mi szívünk, még meg nem leli Istent. Vagy ott van híres cseh regényíró Bohumil Hrabal, aki egyszer azt mondta, a világ mindig gyönyörű, mindig szép, nem azért, mintha valóban az volna, hanem azért, mert én így akarom látni. És valóban sok múlik azon, hogyan nézünk a világra. Saját szemeinkkel, üresen, vagy Isten szemeivel. De a híres filozófus Arthur Schopenhauer is figyelmeztet bennünket. És az ő figyelmeztetése is igaz. A legtöbb ember a saját korlátait tartsa csak a világ határainak. És tudjuk, hogy a világ nem csak azt, amit mi tartunk. Annak. Az ember gyakran azt hiszi, hogy nincs tovább, amit lát, birtokol, vagy megért. Pedig Isten mindig több, mint amit mi látunk, hiszünk, vagy megértünk. És itt érkezünk el a megszentelés kérdéséhez. Sok a széthúzás, a feszültség, a bizalmatlanság a mai világba. Az emberi szív nagyon is megosztott. Ezért imádkozik értünk Jézus, és mondja, hogy szenteld meg őket az igazságban. A keresztény ember küldetése nem egyszerűen az, hogy vallásos legyen, hanem hogy tanítván legyen. És a tanítvánság azt jelenti, azt adom tovább, ami bennem van. Ha béke van bennem, békét adok tovább. Ha harag van bennem, haragot adok tovább. Ha a Krisztus él bennem, akkor Krisztus sugárzom tovább. Ezért olyan fontos a belső élet. Mert ha nincs bennünk a lélek, akkor minden szétesik. A kapcsolatok, a közösségek, családok, népek. És végül maga az ember is. Az egyháznak is állandóan növekednie kell. Akár a szeretetben, és ugyanúgy elmélyülni az egységben. Mert ahol nincs lelki növekedés, ott előbb-utóbb feszültség támad. Jézus különösen az egységét imádkozik. Főleg most pünkösd előtt. Legyünk Jézussal, aki megígérte nekünk a Szent Lelket, legyünk ráhangolódva a várakozásban, hogy mindnyáján egyek legyünk, mint az apostolok. Ez az egység azonban nem pusztán emberi felfogás, nem is diplomácia, nem kompromisszumok rendszere. Az igazi egység a Szent Háromság életéből fakad. Emberi erőből teljesen soha nem tudjuk ezt megteremteni és beteremteni. De a keresztségben már megkaptuk ennek a csíráját. Az egység már jelen van bennünk, a szeretet által, Isten Szent Lelke által. Csak fel kell ismernünk, és vállalnunk kell. Ezért olyan szép a jeruzsálemi ősegyház képe az apostolok cselekedetében. Egy szív és egy lélek voltak. Miért? Mert a Szent Lélek vezette őket. A lélek az, aki Krisztus feltámadása után végigkíséri az egyház életét. A lélek teszi lehetővé, hogy a félelemből bátorság legyen. A széthúzásból közösség, a bizonytalanságból hit. Ma erre van leginkább szüksége a világnak. Nem több zajra, nem több vitára, hanem Isten Szent Lelkére, több belső csöndre, több hitre, több Krisztusból fakadó egységre, és arra, hogy tényleg az ember megtanuljon várakozni. Kérjük ezért ma is, imádságban, Urunk, őrizd meg bennünket ebben a világban, de ne engedd, hogy a világ elszakítson tőled. Taníts meg bennünket szeretni, egységet építeni, és a te Szent Lelked szerint élni. Amen. Köszönöm a mai alkalommal a kedves hallgatóik figyelmét, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Jelencsics Erik atya műsorát hallották.

0: Mária Rádió.
1: Hírpercek.
2: Pizza Balla pátriárka vezette a Kármán-hegyi Boldogasszony körmenetet Haifában. A Schönstatti Mária nővérek Budapesten ünnepelték alapításuk 100. évfordulóját. Az Ország iskolája 2026 címmel hirdett versenyt a Magyar Színház. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. Május 10-én vasárnap Haifában megtartották a hagyományos Kármán-hegyi Boldogasszony körmenetet, amelyet az ott élők a szűz felmenetelének neveznek. A körmenetre több ezer hívő gyűlt össze imádságban és áhítatban, hogy elkísérjék Szűz Mária szobrát a Szent József latin rítusú plébániáról a Kármán-hegy tetején álló Stella Maris Kármelita kolostorba, tudatta a Magyar Kurír. A körmenetet Pier Battista Pizzaballa bíboros jeruzsálemi latin pátriárka vezette. Ez az ünnep más, mert minden felekezetből érkeznek keresztények, és ez a szép egység ritkán tapasztalható más ünnepeken. Ma az egész Szentföld jelen van itt, mondta a záróáldás előtt. Emlékeztetett, hogy ismét itt gyűlünk össze két háború között, hogy családjainkat, közösségeinket és életünket Istenre bízzuk anyánk Szűz Mária közbeni járásán keresztül. Az ünnep a mi atyánk elimádkozásával fejeződött be. A Schönstatti Mária nővérek alapításuk 100. évfordulóját az ország számos részéről érkezett családokkal és fiatalokkal ünnepelték együtt. A jubileumi szentmisét Martos Levente Balázs esztergom budapesti segédpüspök tartotta május 9-én a budapesti Schönstatt központban, tudósított a Magyar Kurír. A szentmisén Csermák Péter Schönstatt atya koncelebrált, a segédpüspök emlékeztetett arra, hogy a nővérek két éve telepedtek le Budapesten, de évtizedek óta jelen vannak és szolgálnak a Magyar Schönstatt mozgalom életében. Jelenleg hárman vannak itt. Beszéltek szolgálati területükről, és a külföldről is érkezett nővérekkel.

0: együtt hangszeres kísérettel adták elő közösségük jubileumi énekét. Sziglinde nővér harmonika játékára, közösségi táncokra is sor került, amelyekhez örömmel csatlakoztak fiatalok és idősek egyaránt. Az ünnep végén eucharisztikus záróáhítatot tartottak. Versenyt hirdet a Magyar Színház általános és középiskolák számára. A videók a Teátrum weboldalán lesznek láthatóak, ahol országos szavazás indul. Közölte a színház csütörtökön az MTI-vel. A verseny június 25-én 23 óra 59 perckor ér véget. Eddig lehet pályázni, videót feltölteni. Minél hamarabb fent van a videó a felületen, annál több idő jut a szavazásra. Azt kérik, hogy a diákok olyan videót készítsenek, amely valóban róluk szól, amelyre évekkel később is emlékezni fognak. Fontos, hogy minél többen szerepeljenek benne, diák és tanár. Az iskolai közösségről, az iskola értékeiről és hangulatáról szóljon, mutassák meg, mi teszik különlegessé iskolájukat. Műfaji megkötés nincs, maximum 4 perces lehet, és a YouTube-ra kell feltölteni. További információ a versenyről a Magyar Színház weboldalán az Ország iskolája linken érhető el. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
1: Híreinket hallották.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Uram, te mindent tudsz. Azt is tudod, hogy szeretlek. Simon Péter szavai ezek. Egy emberi, aki elbukott, majd felemelkedett. Aki háromszor tagadta meg mesterét, és most háromszor vallja meg szeretetét. Nem magabiztos, nem tökéletes, de őszinte. Mert Jézus nem hibátlan követőket keres, hanem nyitott szíveket. Akik, mint Péter, végül azt mondják, Uram, te mindent tudsz. Tudod, hogy szeretlek. Ez a szeretet nem puszta érzés. Ahogy Ferenc pápa mondja, a szeretet nem érzés, hanem döntés. Döntés a szolgálatra. És Jézus válasza Péternek, s nekünk is ez, legeltesd juhaimat. Ezért létezik a Mária Rádió, hogy hang legyen a csendben. Híd legyen Isten és ember között. Hogy vigaszt, bátorítást és reményt adjon. Minden nap, minden otthonba, minden léleknek. Ma téged kérdez Jézus, szeretsz engem? És ha válaszod Péteréhez hasonló, akkor tudd, van lehetőséged tenni is érte. Támogasd a Mária Rádiót, mert ezzel te is pásztora leszel az ő nyájának, te is része leszel az ő szeretetének. Adományoddal nem csak rádiót támogatsz, hanem egy küldetést, egy választ arra a kérdésre, amit Jézus ma is feltesz, szeretsz engem?
2: Alvásról szóló műsorhoz keres szakértőt a Mária Rádió. Felmérések szerint a magyar lakosság több mint 60%-a küzd alvás problémákkal. Pedig a pihenés nélkülözhetetlen a testi-szellemi regeneráció szempontjából. Ennek zavarai betegségek sokaságához vezethetnek. A Mária Rádió ezért szeretne műsorsorozatot indítani az alvásról. Cél a tájékoztatás mellett főleg a felelősségérzet felkeltése és életmódváltásra inspirálás. Ehhez a sorozathoz kérjük szakértő vendég jelentkezését. Jelentkezni e-mailben lehet az info@mariaradio.hu címen. Még egyszer, info@mariaradio.hu.
3: Isten ma címmel videópályázatot hirdetett a Mária Rádió fiataloknak. Olyan alkotásokat vártunk, amelyek sugallják, megmutatják Isten jelenlétét mai körülmények között. Az alkotás készülhetett bibliaidézet alapján, természeti jelenség kapcsán, emberi tett vagy gesztus nyomán, illetve istenes vers feldolgozásaként. A beérkezett videókat a szakmai zsűri mellett a nagy közönség is értékelheti. A művek a Mária Rádió Facebook oldalán tekinthetők meg. Azt az alkotást, amely a legtöbb kedvelést kapja, közönségdíjjal jutalmazzuk. Az alkotásokat május 25-éig lehet értékelni. Eredményt május 31-én hirdetünk.

0: Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntöm Önöket a Mária Rádió hullámhosszán. Önök a Bizánci Forrás Magyar Ortodox keresztény műsort hallják. A mai műsor vendége Aranyosi Vitéz Gellért, a szegedi Nagy Szent György vértanú ortodox templom atya. E műsor vezetője Varga Márta, a Petőfi téri Budapesti Nagyboldogasszony Ortodox Székesegyház világi gondnoka. Ismételten szeretettel köszöntöm Gellért atyát itt a stúdióban, akit a kedves hallgatók már hallottak e műsor keretében.
1: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat! Krisztus feltámadt! A húsvéti öröme napjaiban Isten segítségével folytatjuk tavaly megkezdett sorozatunkat, amelyben, mint egy hangos könyv formájában, fejezetenként közöljük Miklós, Ohridi és Zsicsai püspök, közismert nevén Szent Nikolaj Velimirovics, vagy más néven Szerb Szent Miklós, a Választott Nép Hite, egy magyarázat a Hiszek Egyhez című munkájának magyar fordítását. A szent, akit a 20. század aranyszájú Szent Jánosának is neveznek, ágazatról ágazatra magyarázza a keresztények Nikea konstantinápolyi hitvallását, de úgy, hogy azt azok is megértik, akik a kereszténységről talán semmit nem tudnak. A mai alkalommal a Hiszek Egy következő szakaszának magyarázata van soron. És újból eljő dicsőséggel ítélni élőket és holtakat, és az ő országának nem lesz vége. Fogadják szeretettel!

Kedves testvéreim, éberséget kérek tőletek, az éberség pedig figyelem, virrasztás és várakozás. Hitet szigorú követelménye, hogy éberen figyeld saját személyiségedet, gondolataidat és cselekedeteidet. Az éberség élessé teszi lelki látásodat, hogy az meg tudja különböztetni a jót a rossztól, és őrködik afelett, hogy kit engedsz be szívedbe és gondolataidba. Ha éber vagy, útját állhatod az ellenségnek, és alkalmasint beengedheted a barátodat. Kinek szól ez az éber várakozás? A kedvesnek, a szeretetnek, a szerelmetesnek, aki benneteket erre a világra hívott, és akinek szeretete vár benneteket a másik világban. Íme, ő megígérte, hogy eljön. Az emberek lelke remeg ennek. Várja. Ez a várakozás pedig megerősíti szeretetünket és tiszta lelkiismeretünket. Legyetek tehát éberek, mert nem ismeritek sem a napot, sem az órát, amikor eljön az emberfia. Ezek az ő szavai, és figyelmeztetnek benneteket. Ne legyetek tehát olyanok, mint az 5 balgaszűz, akiket váratlanul ért a vőlegény érkezése, és hanyagságuk miatt bezárták előttük az ajtót. Érkezik, legyetek hát éberek és virrasszatok. Egyszer már eljött, és újra el fog jönni. Először alázatosan jött, másodszor hatalommal fog eljönni. Először úgy jött el, mint a világ megváltója. Másodszor úgy jön el, mint a világ ítélő bírája. Első és második eljövetele között hatalmas a különbség. Amikor először jött el, 33 évet töltött a földön. Második eljövetele igen rövid ideig fog tartani. Mert amint a villám napkeleten támad, és napnyugatig látszik, olyan lesz az ember fiának eljövetele is. Az Úr második eljövetele váratlan lesz, és hirtelen, mint a villám. Ezért mindenkit figyelmeztet. Virrasszatok tehát, mert nem tudjátok, mely napon jön el uratok. Először úgy jött el, mint magvető, és levette terheinket. Másodszor úgy jön el, mint gyors szüretelő munkás. És amint a szőlő leszedése igen gyorsan megtörténik, ahhoz képest, amennyi időt kell szánni a teljes művelésre, az ültetéstől a szüretig, ilyen lesz a második eljövetel is az elsőhöz képest. Rövid és gyors. Jaj, mi váratlan lesz. Ezért szükséges az éberség és a lélek figyelme, a virrasztás és a várakozás.

Az Úr második eljövetele telve lesz dicsőséggel, és soha nem látott fenséges fényben fog tündökölni. Akkor feltűnik az égen az emberfia jele, és a mellét veri a föld minden népe, mert látja, amint az emberfia eljön az ég felhőin, nagy hatalommal és dicsőséggel. Valóban, eljövetele méltó lesz a királyok királyához. Előtte, mögötte és körülötte angyali seregek harsona szavazeng majd. Az angyalok trombitái harsognak, tűz és pára árad majd belőlük. Elküldi angyalait hangos harsona szóval, s összegyűjtik a választottakat a szélrózsa minden irányából, az ég egyik szélétől a másikig. Így írja le az Úr második eljövetelét, a jövőbelátó próféta pedig így ír róla. Trónja lángoló tűz, kerekei égő tűz, tűzfolyó ered belőle, és folyt tovább. Ezerszer ezren szolgáltak neki, és tízezerszer tízezren álltak a színe előtt. Ítéletet tartottak, és a könyveket felnyitották. Ezt írja a nagy és jövőbe tekintő Dániel próféta. A szent apostol pedig ezt írja. Mert igazságos dolog Isten előtt, hogy szorongatással fizessen azoknak, akik titeket szorongatnak, és nyugalommal velünk együtt nektek, a szorongatottaknak, amikor az Úr Jézus megjelenik az égből, hatalmának angyalaival, tűzlángjában, és bosszút áll azokon, akik nem ismerik Istent, és nem engedelmeskednek Urunk Jézus evangéliumának. Ezeket a kárhozatban örök büntetéssel sújtja az Úr színe és hatalmának dicsősége, amikor eljön azon a napon, hogy megdicsőjön szentjeiben, és megcsodálják mindazokban, akik hittek. Nálatok ugyanis hitelre talált a tanúságtételünk. Az ítélő bíró eljövetele váratlan lesz, és hatalomban és dicsőségben történik. Ítélete olyan lesz, amilyennek ő maga leírta és előrejelezte. Elválasztja majd az embereket, jobbjára és baljára állítja, ahogyan a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől. A jobbján állóknak ezt mondja majd. Jöjjetek, atyám áldottai, vegyétek birtokba a világ kezdetétől nektek készített országot. A balján állókhoz pedig így szólt, távozzatok színem előtti átkozottak az örök tűzre, amely az ördögnek és angyalainak készült. A mérce, amely alapján ítél majd, egyszerű és világos. Az elsőket örök életre és áldásra hívja. Éhes voltam, és ennem adtatok, szomjas voltam, és innom adtatok, idegen voltam, és befogadtatok, nem volt ruhám, és felruháztatok, beteg voltam, és meglátogattatok, börtönben voltam, és fölkerestetek. Amikor pedig az igazak megkérdezik, mikor találták őt szükségben, és segítettek rajta, az igazságos bíró így válaszol. Bizony, mondom nektek, amit a legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek. A többieket pedig, a balján állókat, az igazságos bíró örök kínokra ítéli. Az ördögnek és angyalainak készült tűzbe veti. Amikor ezek megkérdezik, mikor látták szükséget szenvedni, hogy segíthettek volna rajta, az igazságos bíró így felel. Bizony, mondom nektek, amit a legkisebbek valamelyikével nem tettetek, velem nem tettétek.

Vizsgáljátok hát meg, ó kiválasztottak, és vegyétek észre, hogy az Úr Krisztus azokkal azonosítja magát, akik szenvednek ezen a világon. Könyörületében őket nevezi legkisebb testvéreinek. Visszautasítanátok-e valaha, testvéreim, hogy Krisztusnak kenyeret adjatok? Tudjátok meg hát, hogy bárki, aki a szenvedőktől megtagadja ezt, magától Krisztustól tagadja meg. Ő az ítélet napján felfedi az ilyeneket, és igazságosan megítéli. Amikor pedig véget ér az ítélet, az igazak számára soha véget nem érő örök uralom kezdődik. Akkor az igazak ragyogni fognak, mint a nap az Atya országában. Minden más királyság romba dől, és minden más uralom és hatalom szétoszlik, mint a köd a napsütés hatására. Egyedül az ő országa marad fenn, és határok és szomszédok nélküli ország lesz. Ahogyan megjövendölte a próféta is, akit a választott nép elismer, az ő hatalma örök hatalom, amely meg nem szűnik, és királysága soha el nem múlik. Országa tartósabb lesz, mint a látható ég és a föld, hiszen írva van, hogy ég és föld elmúlnak, az ő országa azonban fennmarad. A világosság elterjedésével ilyen hatalommal és dicsőséggel ér véget az Isten emberi dráma, amely egy betlehemi hideg barlangban kezdődött. Így hajt ki és növekszik a mustármag, és az élet fájává válik, amely kiterjed az egész látható és láthatatlan világra. Ezért, ó igazak, hagyjátok, hogy szívetek örvendezzen, ha ebben a világban Jézus nevéért nehézséget vagy megaláztatást kell elviselnetek, mert elérkezik az ő ítéletének ideje. Minden szenvedéssel, nehézséggel és megaláztatással töltött nap évezrednyi boldogságot hoz, mert az ő országában angyali állampolgárság lesz a jutalmatok. Aki a szenvedésben Krisztushoz válik hasonlóvá, hozzá hasonlít majd a dicsőségben is. Most rejtegetett sebeiteket és könnyeiteket majdan a soha le nem nyugvó nap ragyogja be. Az ő szent evangéliumáért folytatott harcotok dicsőséges diadallá változik, amelyet nem emberek hirdetnek, hanem Isten angyalai harsona szavával. Jobb az igaztalanoknak most remegni és sírni, mint az ítélet napján. Ti azonban, Krisztus hordozók, örvendezzetek, mert messiásotok a világ ítélő bírája, aki igazságosan ítél. Vigyázzatok, mert ugyanaz a Jézus, akit Heródes már a jászolban halálra ítélt, akit Júdás 30 ezüstért árult el, akit a zsidók elöljárói megvertek és megkínoztak, akit Pilátus ártatlannak nevezett, majd keresztre feszített, aki haláltusában halt meg a Golgotán, aki harmadnapra dicsőségesen feltámadt a sírból, aki 40 nap múlva felment a mennybe, és az Atya jobbjára ült. Nos, ugyanaz a Jézus fog majd eljönni, hatalommal és dicsőséggel. Úgy jön el, mint a világ legfőbb bírája, hogy ítéljen élőket és holtakat. Mint halhatatlan király jön el, hogy az igazak számára megnyissa a halhatatlan országot, amelyben az igazak úgy ragyognak, mint a nap. Ez az igazak hite, a szelideké és alázatosaké, akik félelem nélkül járnak az igazság útján. Ezt a hitet nem tudják elfogadni azok, akiknek szíve csak azt követi, amit szemük lát. Ezt a hitet azok szeretik, akik felismerik Isten fenségét és örökkévaló istenségének igazságát. Számukra öröm gyönyörködni a halhatatlan Isten fenségének szemlélésében, hiszen maguk körül mindenütt a halál bűzével szembesülnek. Öröm számukra az igazság útján járni, hiszen mindenütt igazságtalanság veszi körül őket. Isten magasztosságához vonzódnak, és az igazságosság szépsége ejti rabul őket. Az igazság útján járnak, de nem saját cselekedeteikben bíznak, hanem Isten könyörületében. Minél inkább igazak, annál inkább várják félelemmel Krisztus ítéletét. Áldottak a hatalommal és dicsőséggel érkező Úr eljövetelére várakozók, akik úgy segítik Krisztus legkisebb testvéreit, mintha magának Krisztusnak nyújtanának segítséget. Áldottak, akik a kedvesre, a szerelmetesre tekintenek, és éberen, figyelmesen virrasztva és várakozva készülnek a fogadására.
Valóban úgy mennek elébe, mint az 5 okos szűz. Ő pedig a paradicsomba vezeti őket, és velük együtt mindörökké uralkodik. Vajon nem ez a ti hitetek, ó Krisztus hordozók? És vajon nem ez legigazabb őseitek hite? Ez legyen gyermekeitek hite is, nemzedékről nemzedékre. Ez az igaz és üdvözítő hit, amely soha meg nem szégyenült. Ez a valóban kiválasztott néphite, azoké, akik Krisztus képmását hordozzák magukban. Krisztus félelmetes ítéletének napján áldottaknak nevezi majd őket.

Kedves hallgatóink, a mai műsorunk végéhez érkeztünk. Adásunkat 2 hét múlva ugyanebben az időpontban folytatjuk. A Hiszek egy magyarázata című sorozatunk 9. részével. A mai vendége Aranyosi Vitéz Gellért atya, a Szegedi Szent György nagyvértanú ortodox templom papja volt. Kérdéseiteket és észrevételeiteket szeretettel várjuk a Mária Rádió hivatalos oldalán. nagyboldogasszony@mariaradio.hu. Köszönjük megtisztelő figyelmüket és szerető együttlétüket. A mikrofonnál Varga Márta búcsúzik Önöktől. Áldott, békés napot kívánunk. A viszonthallásra!

0: Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Halleluja! Örök fölségű nagy király, megtörtél poklocort halál, megváltottad hű népedet, s ülsz most győzelmi ünnepet. Atyád jobbjára mennybe szállsz, öröktől nála volt az áll, most emberként is elnyered a kormányt ég és föld felett. A hármas ember nemzedék, eget nyerők és földi nép, s melyet sötétségé borít, nevedre térdre hullma mind. Reszketve nézik angyalok, az ember sors, hogy változott. Vétett és tisztított a test, s Krisztusban égi trónra lett. Ó Jézus, szívünk óhaja, te légy jutalmunk ég ura, kigyőzve földi élveket, uralkodol már mindenen. Alázattal megkérlelünk, bocsáss meg minden bűnt nekünk, emeljen fel magas kegyed, s szívünket égbe elvezest. A majd felhőkön hirtelen, dicsőn ítélni megjelen. Elvetve méltó büntetést, Atyánk házába visszavégy. Ki győztesen az égbe szállsz, Jézus szavunk most téged áld. Atyád s a lelket egyaránt, időtlen századok során. Amen. Tündökölve jön a mi Istenünk, és nem hallgat. Alleluja. Megszólal az Úr, az Istenek Istene. Napkelettől napnyugatig szólítja a földet. A szépséges Sionból ragyogva jelenik meg Isten. Jön a mi Istenünk, és nem hallgat. Emésztő tűz lobog színe előtt, körülötte szélvihartomból. Szólítja onnan felülről az eget és a földet, hogy ítéletet tartson népe fölött. Gyűjtsétek elém választottaimat, akik velem áldozatban szövetségre léptek. Igazságosságát hirdetik az egek, Isten maga tart ítéletet. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ündökölve jön a mi Istenünk, és nem hallgat. Alleluja. Ajánld föl Istennek a dicséret áldozatát. Alleluja. Halljad én népem, hadd szóljak. Izrael, hadd tanúskodjam ellened. Isten a te Istened, én vagyok. Nem áldozataid miatt dorgállak, égő áldozataidat látom szüntelen. Nem kell nekem házadból a növendékbika, sem nyájadból a kecskebak. Úgyis enyém az erdő és minden vadja, és a hegyek ezernyi állata. Ismerem én az ég minden madarát, és enyém, ami csak mozdul a réten. Ha éhezném, nem szólnék neked, mert enyém a földkerekség, és ami azt betölti. Megeszem talán a bikák húsát, vagy a bakok vérét megiszom, Ajánld föl Istennek a dicséret áldozatát, és teljesítsd fogadalmadat a fölséges előtt. Hív segítségül, amikor bajba kerülsz. Megmentelek akkor, és te áldani fogsz. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ajánld föl Istennek a dicséret áldozatát. Halleluja. Irgalmasságot akarok, és nem áldozatot. Isten ismeretet inkább, mint égő áldozatokat. Halleluja. A gonoszhoz pedig így beszél Isten. Törvényeimet mit emlegeted? És miért veszed ajkadra szövetségemet? Hiszen a fegyelmet gyűlölöd, és megveted szavaimat. Hogyha tolvajt látsz társául szegődöl, és szövetkezel a házasságtörővel. Szádból gonosz beszéd árad, nyelved csalárdságot sző. Leülsz, és már is gyalázott testvéred, és mocskolod anyád fiát. Te így tettél, és én hallgassak. Azt véled, hogy hozzád hasonló vagyok? Pörbe szólítalak most, és mindezt számon kérem tőled. Ti, akik Istenről megfeledkeztek, szálljatok magatokba, különben elvesztek, s nincs, aki megmenthet titeket. Aki a dicséret áldozatát áldozza, azt tisztel engem, és akinek útja szeplőtelen, annak megadom, hogy meglássa Isten üdvösségét. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Irgalmasságot akarok, és nem áldozatot. Isten ismeretet inkább, mint égő áldozatokat. Halleluja. Szívem és testem, halleluja. Áhítozik az élő Isten után, halleluja.
1: Olvasmány Szent János apostol első leveléből. Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket, hogy Istentől származnak-e, mert sok hamis próféta rontott a világra. Az Istentől származó lelket erről ismeritek fel. Minden lélek, amely megvallja, hogy Jézus Krisztus testben jött el, az Istentől van. És minden lélek, amely nem vallja meg Jézust, nem az Istentől való, hanem az Antikrisztusé, akiről hallottátok, hogy eljön, és most már a világban is van. Gyermekeim, ti az Istentől vagytok, és legyőztétek őket, mert nagyobb az, aki bennetek van, mint aki a világban van. Ők a világból valók, ezért a világról beszélnek, és a világ hallgat rájuk. Mi az Istentől vagyunk. Aki ismeri Istent, hallgat ránk. Aki nem ismeri Istent, nem hallgat ránk. Így különböztetjük meg az igazság lelkét és a tévedés lelkét. Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van, és mindenki, aki szeret, Istentől való, és ismeri Istent. Aki nem szeret, nem ismeri az Istent, mert az Isten szeretet. Az Isten szeretete abban nyilvánult meg, hogy az Isten elküldte a világba egyszülött fiát, hogy általa éljünk. A szeretetnek nem az a lényege, hogy mi szeretjük Istent, hanem hogy ő előbb szeretett minket, és elküldte a fiát bűneinkért engesztelésül. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála! Az Isten szeretete abban nyilvánult meg, hogy az Isten elküldte a világba egyszülött fiát, hogy aki hisz benne, örökké éljen, alleluja. Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda, hogy aki hisz benne, örökké éljen, alleluja.
2: Olvasmány jeruzsálemi Szent Cirill püspök hit magyarázataiból. Az a víz, amelyet én adok, örök életre szökellő vízforrás lesz benne. Új fajtája ez a víznek, él és szökel, és azokra árad ki, akik méltók rá. Miért nevezte Krisztus víznek a Szentlélek kegyelmi adományát? Azért, mert minden a víz által áll fenn. Mert a víz hozza létre a növényeket és állatokat. Mert a víz elsőként az égből hull alá, mert egy és ugyanazon formában hull alá, de sokféle formában fejti ki hatását. Másképpen a pálmafában, másképpen a szőlőtőben. És ott van, mint valami, ami ugyanaz mindenben, noha mindig egyforma, és nem változtatja magát. Nem változik ugyanis az eső, amikor egyik vízcsepp a másik után hull alá, de alkalmazkodik mindazoknak a természetéhez, amik befogadják, és mindegyik számára az lesz, ami annak pontosan megfelel. Ilyen a Szentlélek is. Egy és ugyanaz, és oszthatatlan. Kegyelmét kinek-kinek úgy osztja, amint akarja. Amiképpen a száradó fa, ha magába szívja a vizet, új hajtást sarjaszt, ugyanúgy a bűnös lélek is, ha a megtérés folytán méltóvá lesz a Szentlélekre, hozni kezdi az igaz lelkűség hajtásait. A Szentlélek is egy és ugyanaz, és mégis Isten tetszése szerint és Krisztus nevében sokféle erényt hoz létre. Így az egyik ember nyelvét a bölcsesség hirdetésére használja fel, a másik lelkének profétai megvilágosítást ad. Van, akinek a gonosz lelkek kiűzésére ad erőt, van, akit a Szentírás értelmezésével ajándékoz meg. Van, akit erőssé tesz az önmegtartóztatásra, más pedig az irgalmasság gyakorlására nevel. Van, akinek azt sugallja, hogy böjtöljön, és aszketikus életet éljen. Másokat a földiek megvetésére tanít, és van, akit felkészít a vértanúságra. Mindenkiben más és más, de ő önmagában sohasem más. A Szentírás szerint a lélek ajándékait mindenki azért kapja, hogy használjon vele. A Szentlélek érkezése szelíd és enyhe, felfogása kellemes, a legkönnyebb iga. A fény és a tudás fel

0: mindent véghez visz ugyanaz. A lélek ajándékait mindenki azért kapja, hogy használjon vele. Alleluja! Ti Krisztusnak teste vagytok, s egyenként tagjai. A lélek ajándékait mindenki azért kapja, hogy használjon vele. Alleluja!
1: Esengő szolgák, jöjjetek! Tárjátok fel ma szívetek! Nyissátok darra ajkatok, hogy boldog Istent áldjatok! Délóra bús emlékez, örökbe

Alleluja, alleluja, alleluja. Léted örökké való, Uram. Igéd is örökké szilárd, mint az ég. Meghűségesebb vagy nemzedékről nemzedékre. Megszilárdítottad a földet, és az megmarad. Léteznek ezek ma is végzéseid szerint. Neked szolgál a mindenség. Lehet, ha nem szeretném úgy törvényedet, megalázottságomban talán elpusztulnék. Lelkem sohasem felejti el parancsaidat, mert azok által éltetsz engem. Légy szabadítom, én tied vagyok, mivel parancsaidat keresem. Lesnek rám a gonoszok, hogy elveszítsenek, de én megértettem végzéseidet. Látom, hogy minden dolognak vége lesz, de a te parancsolatod bizony megmarad. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja, alleluja, alleluja. Te vagy, Uram, én reményem. Ne hagyd soha szégyent érnem. Te igaz vagy, szabadíts meg, és ments meg engem. Fordítsd felém füled, siess segítségemre. Légy oltalmazó sziklám és megerősített hajlékom, hogy megszabadíts engem. Mivel te vagy az én erősségem, és biztos menedékem. Istenem, ragadj ki a bűnösök kezéből, a törvényszegő és a zsarnok hatalmából. Te vagy, Uram, reménységem. Ifjú korom óta, Uram, benned bízom. Az anyamétől te vagy támaszom. Anyám öle óta a védelmezőm. Te vagy mindig az én dicsekvésem. Szinte csoda jel lettem sokaknak, mert te erős segítőm vagy. Szám dicséreteddel van tele. Egész napon magasztalásoddal. Ne vess el engem öregségem idején. Ha erőm hanyatlik, ne hagyj el engem. Ellenségeim beszélnek rólam, mert szemmel tartanak engem, és fölöttem összesúgnak. És azt mondják, már elhagyta Isten, üldözzétek, és fogjátok el, már senki sincs, aki megmenthetné. Ne távozz el tőlem, Isten! Siess, Istenem, jöjj segítségemre! Megszégyenültem, vesszenek el, akik életemre törnek. Rossz a karóimat sújtsa szégyen és gyalázat. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja, alleluja, alleluja. Én azonban mindenkor reménykedem. Dicséretedről dalolok szüntelen. Igazságodat hirdet.

0: ajkam, és szabadító tetteidet minden nap, amiket megszámlálni sem tudok. Az Úr nagy tetteit hirdetem, Uram, én csak igazságodról elmélkedem. Ifjúságom óta oktatsz, Istenem, csodáidat mindmáig hirdetem. Ha öregkorra és késő vénségre jutok, ne hagyj akkor se magamra, Istenem. Hadd hirdessem erős karodat minden eljövendő nemzedéknek. Hatalmad és igazságod oly nagy, Istenem, hogy csodás tetteid az égig érnek. Isten kihasonló hozzád. De sok gyötrelmet és bajt mutattál meg nekem. Te azonban új életre keltettél, a föld mélyéből is kihoztál engem. Megnöveled életkoromat, felén fordulsz és megvigasztalsz. Én pedig hálát adok majd neked, hárfánz engem hűségedet, Istenem, Izrael szentje, citerán zsoltárt pengetek neked. Ajkam örvendezzen, amikor neked énekel, és lelkem, amelyet megváltottál. Nyelvem naphosszat csak igazságodat emlegesse, mivel megszégyenültek és meghátráltak, akik vesztemre törtek. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja, alleluja, alleluja. Krisztusban lakik testi formában az Istenség egész teljessége, s benne lettetek ennek a teljességnek részesei. Benne temetkeztetek el a keresztségben, és benne támadtatok fel annak az Istennek az erejébe vetett hitáltal, aki őt a halálból feltámasztotta. Az Úr láttára, alleluja! Öröm töltött el a tanítványokat, alleluja! Könyörögjünk! Urunk Istenünk, szálljon le reánk a Szentlélek ereje, hogy akaratodat hűséges lélekkel kövessük, és vallásos életünkkel meg is valósítsuk. Krisztus, ami Urunk által. Amen. Mondjunk áldást az Úrnak, Istennek legyen hála.
1: Az imaórák liturgiája, az olvasmányos és napközi imaórát imádkoztuk.

Gondolatok a májusi életigéhez. Amint engem küldött az Atya, úgy küldölek én is titeket. És miután ezt mondta, rájuk lehelt, és így folytatta. Vegyétek a Szent Lelket. Küldetésünk arra szól, hogy a feltámadott életét, vagyis az evangéliumot éljük. Ezért olyan fontos, hogy a mindenkori igét a lehető legintenzívebben éljük meg. A jelen pillanatban keressük Isten akaratát, és tegyük is meg, váltsuk életre, ezzel teljesítve küldetésünket. Ne gondoljuk, hogy ez túl távoli, túl magasztos, mi nem vagyunk méltók erre, elég nekünk a földi küldetésünk, hogy orvos vagyok, apa vagyok, kertész vagyok, tanár vagyok, stb. Földi küldetésünket úgy tudjuk jól teljesíteni, ha a Jézustól kapott küldetésünk az alapja és mozgatója ezeknek. Nem akárkit ad nekünk Jézus segítségül, hanem saját lelkét, a Szent Lelket. Határozzuk el, hogy tudatosan minden cselekedetünkben kérjük a Szentlélek segítségét. Küldetésünk arra is hív, hogy másik Jézusként éljünk. Naponként tűzzünk ki konkrét célokat, hogy őt utánozzuk szelídségben, türelemben, igazságban, szeretetben. Fedezzük fel az embertársunkban jelenlévő Jézust, és segítsük őt abban, hogy ő is teljesíthesse küldetését. Egységben együtt tehetjük érzékelhetővé Isten országát, menjünk az eltévedtek után, bátorítsuk a csüggedőt. Pünkösd ünnepére készülve figyeljünk a lélek hangjára, a belső hangra. Szent II. János Pál pápa gondolatai. A világ életéért. Boldogságos szűz, áraszt belénk a lelki erőt és Istenbe vetett bizalmat, hogy minden akadályt le tudjunk győzni, mellyel küldetésünk teljesítése közben találkozunk. Te, aki az imádkozó apostolokkal ott voltál az utolsó vacsora termében, várva a lélek pünkösdi eljövetelét, esd le az ő megújult kiáradását minden hívőre, hogy hivatásuknak és küldetésüknek mindenben megfeleljenek, mint az igazi szőlőtő szőlővesszői. Amint engem küldött az Atya, úgy küldölek én is titeket. És miután ezt mondta, rájuk lehelt, és így folytatta. Vegyétek a Szent Lelket!

0: Hírpercek.
1: Több mint 25 év után ismét tartanak úrnapi városi körmenetet Szabadkán. Tokaji Szent Orbán zarándoklat lesz a szőlő és a borvédő szentjének ünnepén. Új időpontban lesz a csoportvezetők tájékoztatója a Váci Egyházmegye történelmi misztérium játékáról. Köszöntöm kedves hallgatóimat, a mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. Krisztus szent teste és vére főünnepén, június 4-én a Szent Teréz Székesegyházban 18 órakor szent mise lesz, majd ezután a körmenet a Szent Mihály Arkangyal Ferences templomig halad, jelentette be a Szabadkai Egyházmegye május 13-án tartott sajtótájékoztatón. A városi úrnapi körmenet a II. Világháborúig megszokott volt, de a kommunizmus idején megszüntették. A körmenetet, amely a hit kifejezése, csak 1995-ben tartották meg újra, majd 1999-ben ismét megszakadt a bombázások miatt, és mindeddig nem szervezték meg újra. Az úrnapja arra tanít bennünket, hogy a hit nem magánügy, hanem olyan ajándék, amelyet meg kell élni és meg kell osztani. Ez imádság a város áldásáért, a békéért, az egységért, és minden ember javáért, a hívőkért és a nem hívőkért egyaránt. A körmenet a püspök ünnepélyes áldásával zárul, Szabadka városára és minden polgárára. A Monoki Sarlós Boldogasszony plébánia és a Szent Orbán 1771 egyesület szervezésével ismét megrendezésre kerül a Tokaji Szent Orbán zarándoklat május 22-e és 23-a között. A szőlő, a bor, a szőlészek, borászok, kádárok védőszentjének ünnepéhez kötődően a zarándokok együtt kérik Szent Orbán áldását a borvidéken élő emberekre, munkájukra, földjeikre, tudatta a beres.hu. Az eseményen május 22-én kiállítás megnyitóval, 23-án szentmisével, körmenettel és közös zarándoklattal várják az érdeklődőket. A szentmisét celebrálja és a körmenetet vezeti Szemenyei Péter plébános, a Szent Orbán erekje őre. Ezt a kitüntető címet a plébános kapja. Monokon 250 éve őrzik a 3. században élt Szent Orbán vértanú földi maradványait. 2024-ben Ternyák Csaba érsek a 18. századi barokk fa erekje tartót felújítatta, majd a Sarlós Boldogasszony templom szentélyében került elhelyezésre. A Váci Egyházmegye idén ünnepli megalapításának 1000. évfordulóját. Az ünnep részeként szeptember 19-én bemutatják az Együtt építjük című misztérium játékot, aminek egy-egy jelenetét egy-egy plébániai csoport adja majd elő, még lehet jelentkezni szereplőnek. A csoportvezetők első megbeszélése az előzetesen meghirdetett időpont helyett május 30-án lesz, írta a Magyar Kurír. Az Együtt építjük című misztérium játék végig kíséri a nézőket az egyházmegye történelmén, a Szent Istváni alapítástól a 20. századig. Az egyes jelenetek egy személy vagy egy csoport tetteit felelevenítve mutatják be az egyházmegye adott történelmi korszakát. A színdarabot írja és rendezi Meskó Zsolt. Akik a május 16-ai online tájékoztatásról lemaradtak, május 25-ig véglegesítsék közösségük jelentkezését. Kereshetik Gábor Néház Andrea szervezőt a haaz.andrea@vaciegyházmegye.hu e-mail címen. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
0: Híreinket hallották.

0: május 18-án, hétfőn a Mária Rádió műsorismertetését hallják. Köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szigler Luizi. Béke a Földön, 12 óra 5 perckor, programajánló 12 óra 10 perckor, az örvendetes rózsafüzért imádkozzuk 12 óra 15 perckor, részletek a Szentírásból 13 órakor, Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán, Szabó Tamás műsora hangzik el 13 óra 10 perckor, Székely János atya elmélkedését 13 óra 25 perctől hallgathatják meg. A nap evangéliuma Szentírás magyarázat Schindler Mátyás atyával 14 órakor, Jó hírek, hírmagazin 14 óra 15 perckor, jezsuita elmélkedés 14 óra 30 perckor, imalánc 14 óra 50 perckor, az irgalmasság órája, erőforrás mindenkinek 15 órakor, a világosság rózsafüzérét imádkozzuk 15 óra 15 perckor, beszélgetés életről és a Szentírásról 16 órakor, Heim Kriszti Pilates oktató műsora 16 óra 30 perckor. Válogatást hallanak a Magyar Katolikus Rádió műsoraiból 16 óra 35 perckor. Az Asztakra Alapítvány kulturális műsorát 18 órától hallgathatják meg. Vallomásuk Isten szaváról 18 óra 50 perckor. A Zsolozsma esti dicséretét 19 órakor imádkozzuk. 19 óra 25-kor Gyümölcsoltó címmel Bér Hernándor diakon is homiliája hangzik el. Készüljünk a nemzeti imára 19 óra 55 perckor. Ima a nemzetért kegyhelyekről 20 órakor. Együtt a Szinodális úton címmel a Szombathelyi Mária Rádió műsorából hallgathatnak 20 óra 16 perckor. Ágostné Cséri Gabriella egyházzenei műsora 21 óra 5 perckor. A görögkatolikus atyák hittanórája 22 órától hallgatható meg. A Fokolári Mozgalom havi életige magyarázata 22 óra 50 perckor. A Vatikáni Rádió magyar nyelvőadása 23 órakor. Varga László atya elmélkedése Isten jelenlétében címmel 23 óra 20 perckor. Végül a Zsolozsma befejező imaóráját 23 óra 40-kor imádkozzuk. Óránként hírpercek hangzanak el a Mária Rádióban. Kedves hallgatóink, a műsorismertetést hallották. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, imádságos szép napokat és jó egészséget kívánok mindnyájuknak.
1: Mária Rádió. Kedves hallgatóink, a Filippiekhez írt levélben ezt olvashatjuk. Ne aggódjatok semmi miatt, hanem minden imádságotokban és könyörgésetekben terjesszétek kéréseteket az Úr elé, hálaadásotokkal együtt. Akkor Isten békéje, amely minden értelmet meghalad, megőrzi szíveteket és értelmeteket Krisztus Jézusban. Imádkozzunk most együtt a világ békéjéért, az Emeljük föl szívünket görögkatolikus imakönyvben található imádsággal. Kérjük a mindenhatót, hogy segítsen nekünk békét és nagyobb megértést teremteni a földön, minden olyan helyen, ahol viszály dúl. Kérjük a mindenhatót, hogy segítsen nekünk feloldani azokat a gátlásokat, amelyek elválasztanak bennünket egymástól. Kérjük a mindenhatót, hogy segítsen bennünket abban, hogy felekezettől, etnikai hovatartozástól, vallástól, pártállástól függetlenül békében elfogadjuk egymást. Kérjük a mindenhatót, hogy segítsen kitárni egymás felé a szívünket, hogy befogadhassuk a másik ember igaz valóját. Kérjük a mindenhatót, hogy segítsen fellebbenteni a fájtlat azokról az igazságokról, amelyek eddig rejtve voltak előttünk, és amelyek segítenek felismerni igaz valóságunkat. Kérjük a mindenhatót, hogy adjon nekünk erőt és bátorságot, hogy minden olyan helyen elmondhassuk ezt az imát, ahol békétlenkedés, viszálykodás tölti be a mindennapokat. Ámen.
2: programajánló következik.
3: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Csődör Mária.
4: Orgona simogató. 2026. május 23-án szombaton 15 óra 30 perckor a Budafok belvárosi Szent Lipót plébánia templomban. Bemutatásra kerül az idén 25 éves Budafok belvárosi Szent Lipót plébánia templom, francia barokk orgonájának története és működése. A látogatók betekintést nyerhetnek a hangszer belsejébe, valamint kipróbálhatják az orgonát. Az előadó Filip Xavier. Orgonák éjszakája. Gála koncert Budafokon. Időpontja 2026. május 23-a szombat 21 óra 30 perc. Helyszíne Budafok belvárosi Szent Lipót plébánia templom. Budapest, 22. kerület, Szavolyai Jenő tér. Az est vendége Kertesi Ingrid, Liszt Ferenc díjas operaénekes, érdemes és kiváló művész, a Magyar Állami Operaház művésze és a Halhatatlanok társulatának örökös tagja. Közreműködik Baranyi Anna fuvola művész, Homoki Olga trombita művész. Orgonál Filip Xavier orgonista, a templom orgonistája. A gálakoncerten fellép Budapesti Lantos kórus. Vezényelnek Németh Zoltán és Golarics Flóra karnagyok. A koncertsorozat minden eseménye nyitott a nagyközönség számára. Önkéntes adományokat szívesen fogadnak. Filip Xavier orgonista szervező célja. A jubileum ne csupán egy hangszer évfordulója legyen, hanem a közösség ünnepe is. Találkozás a zene, a hagyomány és a templomi kultúra gazdag örökségével. Minden érdeklődőt szeretettel hívnak és várnak. Szent István könyvhét. 2026. május 18-a és 22-e között Budapest 5. kerületében a Ferenciek terén a magyar keresztény könyvkiadók legrangosabb és legnagyobb hazai seregszemléje lesz. A szervezők célja, hogy az országszerte működő keresztény könyvkiadók és szellemi műhelyeikből kikerült műveik évente egyszer a nagy nyilvánosság előtt is bemutatásra kerüljenek, átfogó képet adva az olvasóknak a keresztény könyvkiadás aktuális helyzetéről. A Szent István Társulat e könyvhét megrendezésével törekszik a nemzeti kultúra részét képező írásos, ökumenikus jellegű keresztény hagyomány ápolására és megjelenítésére. Az olvasók a hét minden napján a téren felállított dedikáló asztaloknál találkozhatnak a szerzőkkel, könyvbemutatókat tartanak a Stephanus könyvesházban.
2: Programajánlót hallottak.

0: Mária Rádió. Imádkozzunk együtt. Az örvendetes rózsafűzér következik.
1: Dicsőség Jézus Krisztusnak!
2: Dicsőség mindörökké!
1: Kedves hallgatóink! A Mária Rádió kápolnájában a Mária Kör Szent Miklós imacsoport az örvendetes rózsafűzért imádkozza. Kérjük, tartsanak velünk, imádkozzunk együtt! Az Atyának és Fiúnak és Szentlélek nevében!
2: Amen!
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek, minden látható és láthatatlan dolgoknak teremtőjében, és az egy Úrban, Krisztus Jézusban, Isten egyszülött fiában, ki az Atyától öröktől fogva született. Világosság világosságtól, igaz Istentől, aki született és nem teremtetett, ki az Atyával egy lényegű, ki által mindenek lettek, aki mi életünk, emberekért és a mi üdvösségünkért mennyből alászállott, és megtestesült a Szentlélektől és Szűz Máriától, és emberré lett, és megfeszítetett mi érettünk Poncius Pilátus alatt, és szenvedett és eltemettetett, és feltámadott harmadnapon az írások szerint, és fölment a mennyekbe, és ül az Atyának jobbján, és ismét eljövend dicsőséggel ítélni eleveleket és holtakat, és az ő országának nem lesz vége. És a Szentlélekben, Urunkban, és eleverítőnkben, ki az Atyától származik, ki az Atyával és Fiúval együtt imádtatik és dicsőítetik, kiszólott a proféták által.
2: Hiszek egy szent, katolikus és apostoli anyaszentegyházban, vallok egy keresztséget a bűnök bocsánatára, várom a holtak feltámadását és a jövendő örök életet. Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méheddek gyümölcse Jézus, aki hitünket növelje.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki reményünket erősítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
2: most és mindenkor és örökkön örökké. Amen.
3: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Az örvendetes rózsafűzér első titka, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál. Méhedben gyermeket fogansz, a Szentlélek száll rád. Az idők teljességében Isten elküldte Gábor arkangyalt Názaret városába, az öröktől fogva kiválasztott Szűz Máriához. Az Úr angyala köszöntötte őt, s hirdatta neki a megváltó születését. Mária igennel válaszolt az angyal szavára, és méhébe fogadta Szentlélektől szent fiát.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözl légy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
2: most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Az örvendetes rózsafüzér második titka, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál. Mária útnak indult és a hegyekbe sietett, Huda városába, Zakariás házába tért be, és üdvözölte Erzsébetet. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, felujjongott méhében a magzat, és Erzsébetet eltöltötte a Szentlélek. Égi édesanyám Mária, engedd, hogy én is részese lehessek örömödnek, amelyben lelked újongott a megtestesülés titkában. Részt vehessek boldogságodban, amikor Erzsébetet látogattad és szolgáltad, szíved szeretetéből, lelked újongásából részesülhessek. Üdvözlégy, anyám, Mária!
5: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
2: most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Az örvendetes rózsafüzér harmadik titka, akit te szent szűz a világra szültél. Ott tartózkodásuk alatt elérkezett a szülés ideje. Mária megszülte elsőszülött fiát, bebójálta és jászolba fektette, mert nem jutott hely a szálláson. Nem vagyunk már soha többé egyedül, mert Isten belépett az életünkbe, és velünk az Isten Emmanuel. Aki igazán szeret, az nem fél. Sohasem érzi magát egyedül, mert magányát betölti az Isten. Rámer hagyatkozni Isten irántunk való tékozló szeretetére, mert az csupa kegyelem, irgalom és igazság.
6: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözlégy Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
2: most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Az örvendetes rózsafüzér negyedik titka, akit te szent szűz a templomban bemutattál. Amikor elteltek a Mózes törvényében megszabott tisztulás napjai, elvitték Jézust Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak, ahogy az Úr törvényeiben elő van írva, minden elsőszülött fiút az Úrnak kell szentelni. Mária, égi édesanyánk, esedezzél szent fiadnál az édesanyákért, hogy gyermekeiket merjék neked és Isten

0: de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülői Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, és Fiúnak, és Szentléleknek.
0: Most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Az örvendetes rózsafüzér 5. titka, akit te szent szűz a templomban megtaláltál. Szülei minden évben felmentek Jeruzsálembe a húsvét

0: ünnepére. Amikor Jézus 12 éves lett, szintén felmentek az ünnepi szokás szerint. Az ünnepnapok elteltével hazafelé indultak. A gyermek Jézus azonban Jeruzsálemben maradt, anélkül, hogy szülei tudták volna. Mennyi a tőlünk lélekben eltávolodott ember családjainkban is. Nem csoda, hisz ha eltávolodtak Istentől, az atyai háztól, tőlünk is messze kerültek lélekben. Égi édesanyánk, segíts minden tévejgő testvérünknek hazatalálni az atyai házba, megtalálni a te szent fiadat.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
2: most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
2: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk.
0: Hálát mondunk neked, mindenható Isten, mindazon jó tét mennyei idét, melyeket velünk ezen Szent Rózsa füzér elmondására eszközöltél. Úristen, kinek egyszülött fia élete, halála, feltámadása által az örök boldogság jutalmát számunkra megszerezted, hallgass meg a mi alázatos könyörgésünket, és add szent malasztodat, hogy midőn a szent titkokat elménkbe forgatjuk, és azon erkölcsöket, melyekre ezek bennünket tanítanak, gyakorolhassuk. Azokban a javakban, melyeket ígérnek, részesülhessünk a mi Urunk Jézus Krisztus által. Igazgass ösvényeinket, erősíts meg a te félelmeddel, őrizd életünket, biztosíts lépteinket. A dicsőséges Isten szülő szűz, mindenkor Szűz Máriának és minden szentjeinek imái és könyörgései által. Istennek legméltóbb anyja, boldogságos Szűz Mária, fogadd el ezt a szent rózsafüzért, melyet a teljes szent háromság egy Istennek, legmélyebb imádásuk áldozatául bemutattuk az egész mennyei seregeknek, de különösen a te dicséretedre és tiszteletedre elimádkoztunk. Ajánl fel azt a szent fiadnak, Jézus Krisztusnak, az egész katolikus anyaszentegyház javáért, az igaz keresztény hit gyarapodásáért, a keresztény fejedelmek közötti béke egyességéért, minden egészségesekért, betegekért, rabokért, kesergőkért, szüleinkért, rokonainkért, a te szolgáidért és szolgálóidért, minden élőkért és megholtakért. Ó Mária, áldj meg minket, városainkat, községeinket, hazánkat, hogy a te pártfogásod által minden veszedelemtől, éhségtől, járványoktól, földrengéstől, vizáradástól, jégveréstől, tűzveszélytől, háborútól, idegenek betörésétől mentse meg minket az Atya, Fiú és a Szentlélek Isten. Esedezzél érettünk, hogy egykor veled és a szentekkel a mennyei hazában boldogul élhessünk, a te isteni szent fiaddal vég nélkül örvendezhessünk. Légy velünk életünkben és halálunk órájában.
2: Amen.
0: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.
2: Most és mindenkor és örökkön örökké. Amen.
0: Dicsőség Jézus Krisztusnak.
2: Dicsőség mindörökké.
3: Az örvendetes rózsafűzért imádkoztunk.

0: Hírpercek.
1: A Vásáros Dombói Skóciai Szent Margit gondozóotthonba látogatott Felföldi László. Több mint 25 év után ismét tartanak úrnapi városi körmenetet Szabadkán. Novemberre megújul a csíksomlyói kegytemplom. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. A Pécsi Egyházmegye fenntartásában, Vásárosdombon működő idős otthonban május 13-án Felföldi László pécsi megyéspüspök szentmisét ünnepelt az intézmény lakóival és dolgozóival, majd megáldotta a 70 éve átadott és a közelmúltban saját forrásból finanszírozott felújított épület Magdolna ház részlegét. 15 idős lakót tudnak méltó módon elhelyezni, akadálymentes elhelyezést is biztosítva tudatták. A kialakítás során figyelembe kellett venni, hogy az itt élők többségében demencia súlyos fokában érintettek kényelme is biztosított legyen. A főpásztor azt mondta, hogy amikor azt érezzük, hogy már nem bírjuk tovább a test és a lélek fájdalmait, elcsendesedve és a Jóistenhez fordulva kérjük sebeink gyógyulását. Az emberi szív csak az elcsendesedésben tud gyógyulni. Az imádságból születik a lélek megújulása azért, hogy béke szülessen bennünk. Krisztus szent teste és vére főünnepén június 4-én a Szent Teréz székesegyházban 18 órakor szent mise lesz, majd ezután a körmenet a Szent Mihály Arkangyal Ferences templomig halad. Jelentette be a Szabadkai Egyházmegye május 13-án tartott sajtótájékoztatóján. A városi úrnapi körmenet a II. Világháborúig megszokott volt, de a kommunizmus idején megszüntették. A körmenetet, amely a hit kifejezése, csak 1995-ben tartották meg, majd 1999-ben ismét megszakadt a bombázások miatt, és mindeddig nem szervezték meg újra. Az Úr napja arra tanít bennünket, hogy a hit nem magánügy, hanem olyan ajándék, amelyet meg kell élni és meg kell osztani. Ez imádság a város áldásáért, a békéért, az egységért és minden ember javáért, a hívőkért és a nem hívőkért egyaránt. A körmenet a püspök ünnepélyes áldásával zárul Szabadka városára és minden polgárára. A csíksomlyói ferences rend szerint a csíksomlyói kegytemplom munkálatai jól haladnak. A tető, a csatornák és a homlokzat megújul, a kolostor felújítása pedig párhuzamosan zajlik. Így az év végére teljesen megújulhat a kegyhely. A csíksomlyói kegytemplom és a hozzátartozó ferences kolostor átfogó felújítása egy éve tart. A templomot jelenleg állványok borítják, így a pünkösdi búcsúra érkező zarándokokat is ez a látvány fogadja majd. A szerzetesek szerint a felújítás nem akadályozza a kegyhely mindennapi működését. Albert István Leander, ferences szerzetes elmondta, hogy a felújítás szükségessége már 2020-ban egyértelművé vált. A részletes műszaki felmérés után kiderült. A teljes tetőcserére és több fa ellenpótlására is szükség van. A megfelelő anyagok beszerzése után 2025 tavaszán indulhattak el a munkálatok. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 13 óra.
2: Mária Rádió Esztergom, FM 97,4.
3: Lelkiségi óra a Mária Rádióban. Részlet a Szentírásból.
4: Nincs hát számodra mentség, bárki vagy is te ember, aki ítélkezel. Mert amikor mást elítélsz, magadat marasztalod el, hiszen ugyanazt műveled te is, ítélkező. Márpedig tudjuk, hogy Isten ítélete igazságosan éri azokat, akik effélét művelnek. Azt hiszed talán te ember, hogy kibújhatsz Isten ítélete alól, ha elítéled azokat, akik ilyeneket tesznek, amikor magad is ugyanazt műveled? Avagy semmi beveszed, hogy Isten végtelenül jó, türelmes és elnéző, s nem jut eszedbe, hogy irgalmas bűnbánatra akar vezetni? Konokságodban és szíved megrögzöttségében csak a büntetést halmozod magadra, a haragnak és az Isten igazságos ítélete megnyilvánulásának napjára. Ő kinek-kinek tettei szerint fizet. Örök élettel annak, aki a jó tettekben kitartva dicsőségre, tiszteletre és halhatatlanságra törekszik, haraggal és megtorlással annak, aki haszonleső, s nem hajlik az igazságra, hanem a gonoszsággal tart. Mindenkit, aki gonoszat művel, utolér a kín és a gyötrelem. Elsősorban a zsidót, azután a pogányt. S dicsőség, tisztelet és békesség vár mindenkire, aki jót tesz, elsősorban a zsidóra, aztán a pogányra. Isten ugyanis személyválogatás nélkül ítél. Az, aki úgy vétkezett, hogy a törvény nem kötelezte, a törvény nélkül vész el. Aki pedig a törvénynek alávetve védekezett, a törvény alapján nyeri el ítéletét. Mert Isten szemében a törvénynek nem a hallgatója válik igazzá, hanem a megtartója igazol meg. Amikor a pogány törvény híján a természet szavára jár el a törvény szerint, törvény híján saját magának törvénye. Ezzel igazolja, hogy a törvény szabta cselekedet a szívébe van írva. Erről lelkiismerete tanúskodik, és önítélete, amely hol vádolja, hol menti majd azon a napon, amelyen evangéliumom szerint Isten Krisztus által ítélkezik az emberek rejtett dolgai fölött. Ha te zsidónak mondod magad, és a törvényre támaszkodol, és az Istennel dicsekszel, ismered is akaratát, és ki tudod választani a jobbat, mert a törvény megtanított rá. Ha a vakok vezetőjének, a sötétben élők világosságának, a tudatlanok tanítójának, a kiskorúak mesterének tartod magad, ha a törvényben megkaptad a megismerés és igazság foglalatát, ha mást tanítasz, magadat miért nem tanítod? Azt hirdeted, ne lopj, s magad lopsz. Azt mondod, ne törj házasságot, magad házasságot törsz. Utálod a bálványokat, és templomrablást követsz el? Kérkedsz a törvénnyel, és törvényszegéssel gyalázod az Istent? Valóban, miattatok káromolják Isten nevét a pogányok, ahogy írva van. A körülmetélés hasznodra válik, ha megtartod a törvényt, de ha áthágod a törvényt, körülmetéltből körülmetéletlenné válsz. ha pedig a körülmetéletlen megtartja a törvény rendelkezéseit, körülmetéletlenül is nem, de körülmetéltnek számít. Ilyenkor a származása szerint körülmetéletlen, aki megtartja a törvényt, ítélkezik fölötted, mert a törvény betűje és a körülmetélés ellenére törvényszegő vagy. Nem az a zsidó, aki a látszatra az, s nem az a körülmetélés, ami a testen látható. Az a zsidó, aki belsőleg az, s aki nem betű szerint, hanem lélek szerint körülmetélt. Az ilyen nem embertől, hanem Istentől kapja a dicséretet.
1: Az elhangzott bibliai részletet Halász Judit színművész, az Eurocity kiadó Hangzó Biblia című hangoskönyv sorozatában olvasta fel. Hallgatóink további részeket, a www.hangzobiblia.hu

0: Lelkiségi óra a Mária Rádióban.
1: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
2: Május 18-a. Meggyalázza a kevéséget. Izajásnál olvassuk ezt a 23. fejezet 9. versében, hogy meggyalázza a kevéséget. Mindig többre becsültem a kemény és szorgalmas munkával megszerzett keveset, az eleget, mint az egyébként tehetséges és okos emberek mindenféle ügyes lazaságát. Már általános iskolás koromban gyanús volt ez a megállapítás, hogy nem tanul, de tud, mert okos. Az ilyen ember nem is szokta meg a komoly munkát. Ezért egész életében a tehetségével, idézőjelben a tehetségével akar megélni. A tehetség csak akkor kedves Istennek, ha birtokosa felismeri abban Isten ajándékát, amivel szorgalmas munka által sáfárkodnia kell. Tírus és Szidón az evilági emberi teljesítmény iskola példája volt. Tírus és Szidón Fönícia két kiemelkedő kereskedő városa volt, Tarzisz pedig a mai Spanyolország területén helyezkedett el, utalva a két város, Tírus és Szidón gyarmat birodalmának a gazdagságára, amely magába foglalta az akkori mediterrán világot, így Ciprus szigetét is, majd átszelve a tengert, a nyugati partokig is eljutottak. No, tehát Tírus és Szidón az evilági emberi teljesítmény iskola példája volt. Különösen annak mintája, hogyan lehet a, idézőjelben, semmiből igen jól jövedelmező valamit teremteni. Gyönyörű képpel fejezi ki ezt az ige. Nem vajudott. Könnyen vigadozva kapott mindent. Ezek a városok olcsón felvásárolták a Nílus deltájában fáradtságos munkával megtermelt gabonát, és átszelve a tengert messze vidéken ügyesen eladták, így kellő haszonra tettek szert, melyet meg is adta ennek a két városnak a tekintélyét a földközi tenger keleti partján. Persze nem az általunk végzett tevékenységet inti meg az Isten, hanem a tisztességtelen hasznot és az ebből fakadó kevésséget, a pompát és a hamis biztonságot. Ahogy abban az időben Krisztus előtt 689-ben Asszíria legyőzte Babilont, hasonlóképpen fog majd Tírus is elesni. Tehát az Úr nem a Tírus és Szidón által végzett tevékenységet inti meg, hanem a tisztességtelen hasznot, az ebből fakadó kevésséget, a pompát és a hamis biztonságot. Az Isten dicsőségét szolgáló élet hiánya előbb-utóbb ítélete kerül. Vigyázz, ha tehetséges vagy. Nagyon vigyázz, ha emellett még szép is vagy. Nagyon könnyen sírás lehet a vége. Az Isten dicsőségét szolgáló élet hiánya előbb-utóbb visszaüt. A kiteljesedett boldog élet mindig az alázatos és a szolgáló élet. Amen.
1: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.

0: Lelkiségi óránkban irodalmi művekből olvasunk.
1: Henry Nouwen, Te vagy a szeretett, Spirituális élet a világi társadalomban című művét Szabó Tamás felolvasásában hallják.
2: Megtöretve. Mindannyian megtört emberek vagyunk. Hogy mik a megtöretéseink? Sok ember szenved testi vagy értelmi fogyatékosságtól. Nagy a szegénység, a hajléktalanság. Sokan alapvető emberi szükségleteiket sem tudják kielégíteni. De az a fajta szenvedés, amivel naponta leginkább találkozom, az a megtört szív szenvedése. Újból és újból látom a férjek, feleségek, szülők, gyermekek, szerelmesek, barátok, munkatársak között a zátonyra futott kapcsolatok végtelen fájdalmát. Mi emberek hatalmas veszteségeket vagyunk képesek rendíthetetlenül elviselni, azonban ha azt érezzük, hogy nem vagyunk fontosak senkinek, hogy nincs többé, mit adnunk másoknak, hamar elveszítjük az életkedvünket. Ösztönösen tudjuk, hogy az élet örömeinek forrása az, ahogyan másokkal együtt élünk. A fájdalom pedig abból ered, hogy ez az együttélés kudarcot vall. Szembetűnő, hogy összetörtségünket gyakran a szexualitásunkkal kapcsolatban éljük meg a legfájdalmasabban. Saját és barátaim küzdelmei világosan mutatják, mennyire központi szerepet játszik a szexualitásunk abban, hogyan gondolkodunk és érzünk önmagunkkal kapcsolatban. Szexualitásunk rávilágít arra, milyen hatalmas vágy él bennünk a bensőséges érintkezésre. Testünk vágyai, hogy megérintsenek, megöleljenek, biztonságot adóan átkaroljanak minket, szívünk legmélyebb vágyodásai közé tartoznak, és kézzel fogható jelei az egység, az egység keresésének. Pontosan ez a mély kapcsolódás utáni áhítozás az, ami körül olyan sok szenvedést tapasztalhatunk. Társadalmunk olyannyira szétesett, a családi életet annyira szétszabdalja a fizikai és az érzelmi távolság, a barátságok olyan szorványosak, az intim kapcsolatok olyan átmenetiek is gyakran haszonelviek, hogy kevés helyen érezhetjük magunkat valóban biztonságban. Számtalanszor észreveszem, hogy milyen feszült a testem, mennyire védem magam, és milyen ritkán érzem magam teljesen otthon. Például, ahol élek, Toronto elit negyedének kérkedő házóriása között járok, vagy a minél hatékonyabb fogyasztás érdekében kialakított csúf bevásárló központokba tévedek, és látom a kényelmet és a kikapcsolódást ígérő csábító és manipulatív reklámokat, miközben persze kiirtják az erdőket, kiszállítják a tavakat, környezetünkből kipusztítják a szarvasokat, a nyulakat, a madarakat. Nem meglepő, hogy a testem gyógyító érintéséért és megnyugtató ölelésért kiállt. Mivel érzékszerveinket minden oldalról túl sok inger éri, és a legmélyebb vágyaink kielégítésére kínál dolgok általában enyhén csábító jellegűek, nem csoda, hogy őrült fantáziák, vadálmok, felzaklató érzések és gondolatok kísértenek bennünket. Ahol a legkiéhezettebbek és a legsebezhetőbbek vagyunk, ott tapasztalhatjuk meg leginkább az összetörtségünket. Környezetünk széttörtsége és elüzleti esedése szinte lehetetlenné teszi, hogy olyan helyre leljünk, ahol teljes lényünk, testünk, elménk, szívünk, lelkünk biztonságban és védettségben érezheti magát. Ha nagyvárosok utcái járunk, nehéz nem kibillenni a középpontunkból, és nem érezni a gyomrunkban világunk szenvedését, és lehet, hogy haláltusáját. Az éci járvány korunk megtöltségének talán az egyik legárulkodóbb jele. Ebben a betegségben a szerelem és a halál pusztító ölelésben forr össze. Az intimitást és az egyesülést kereső fiatalok az életüket teszik kockára érte. Mintha egy kiáltás visszhangozná át a társadalmunk egészét, jobb meghalni, mint állandó magányban élni.
1: Henry Nouwen, Te vagy a szeretet, spirituális élet a világi társadalomban című művét Szabó Tamás felolvasásában hallották.
0: Lelkiségi óránkban irodalmi művekből olvastunk.

0: Jászol és kereszt. Székely János püspök atya elmélkedése.
1: május 1-én egyházmegyei zarándoklatot szerveztek a szlovákiai Mária völgybe. A következő percekben dr. Székely János megyés püspök szentbeszédét hallják.
2: Kedves testvérek! A Biblia leírja azt, ahogyan Jákob pátriárka életében először találkozik az élő Istennel. Jákobnak menekülnie kellett testvére Ézsau haragja elől. Addig úgy tűnt, hogy kezében tartja az élete szálait, ravaszul, ügyesen, amit a neve is jelent, Jákob ezt jelenti, ravasz, kézben tartotta a szálakat, úgy alakult minden, ahogy eltervezte. Most kezdett az élete másképpen alakulni. Egyedül volt, távol az édesanyjától, Rebekkától, akit végtelenül szeretett, elhagyatva. Valami olyasmit élt át, amiről Ady Endre így írt, mikor elhagytak, mikor a lelkem roskadozva vittem, csöndesen és váratlanul átölelt az Isten. Ezt írja a Biblia, hogy íme megnyílt az ég, és egy lényra ereszkedett le az égből. És íme angyalok mentek föl alá ezen a létrán, és íme maga Isten állt a létra tetején. Jákob elámult, fölkiáltott. Azt mondta, ez az Isten háza, az ég kapuja, és én nem is tudtam. Jákob életében először rácsodálkozik az élő Istenre. Eddig ő vele nem számolt. A maga ügyességével, a maga erejével intézte az életét. Most rácsodálkozott arra, hogy valaki titokzatosan a háttérben jelen van még az életében. Valami olyasmit élt át, mint a Mária völgyi vak, akinek megnyílt a szeme, aki felismerte a sok-sok csoda titokzatos eredetét, az elrejtett szűzanya szobrot, Isten kegyelmét, amely árad ebben a völgyben. Hányszor így vagyunk mi is. Vakok vagyunk fölismerni őt. Jelen van az életünkben. Kopogtat. De nem keressük, nem látjuk meg. Néha az Úristen kénytelen szenvedéseket küldeni, nehéz helyzetbe hozni minket, mint Jákobot, akinek menekülnie kellett, egyedül volt, úgy tűnt az élete félresiklik, szétesik. Ez volt az élete mély pontja, de egyben nagy kegyelmi pillanata is. Egy ferences atya írta le, a Covid idején 50 napon át lélegeztető gépen volt. És utólag, ahogy a mégiscsak túlélte a betegséget, azt írta, hogy addig az élete tele volt idegeskedéssel, rohanással, aggodalommal, készülettel, felszínesen élt. És azt érezte, hogy ott Isten kivett a kezéből minden földi dolgot, könyveket, kompjúter, telefont. 50 napra magához hívta föl a hegyre egyedül. Utólag azt írta, az élete leggyönyörűbb, legszebb 50 napja ez lett. Néha Isten kénytelen kivenni a kezünkből dolgokat, hogy önmagát adhassa nekünk. Jákob történetét a babiloni fogság alatt írja le a választott nép, a szent szerzők. Egy olyan időben, amikor Isten népe is nagyon nehéz helyzetben volt. Úgy tűnt, hogy mindennek vége. A templomot lerombolták, az ország oda, száműzetésben vannak. És mégis ez lett Isten népének, az ószövetségi Isten népének a leggyönyörűbb kegyelmi ideje. Megtisztultak, újjászülettek. Ekkor született a Biblia nagy része. Összegyűjtötték az ősök hagyományát, az ősök hitét. A mélypont egyben kegyelmi pillanat is lett. Kedves testvérek, így van ez ma is. A történelem minden fordulatában Isten velünk van, nem hagy el bennünket, tenyerén tartja a világot ma is. Erről ír gyönyörűen a Jelenések könyve. Azt írja, hogy a történelem nem a nagy vadállatként jelképezett, hatalmas, erős, keresztényüldöző római birodalom kezében van, hanem a gyönge bárány kezében, akit megöltek, de mégis él. A titokzatos könyvtekercs pecsétjeit ő tudja felnyitni. Övé az idős, övé az örökké valóság. Ő a kezdet, ő a beteljesedés. Ahogyan mondja, a világban majd üldözést szenvedtek, de bízzatok, én legyőztem a világot. Vagy másút azt mondja, ne félj, te maroknyi nyáj, mert atyátok úgy látta jónak, hogy nektek adja az ő országát. Isten velünk van, személyes életünkben, mélypontokon és csúcspontokon is, és jelen van a történelem fordulataiban is. Ma is, itt is, a Mária völgyben, nemzetünk történetében. Vigyük haza a Mária völgyből ezt a bizalmat. Tenyerén tartja a világot és az életünket. De ezt meg tudjuk tenni, ebben segítségünkre van, ebben óriási pátronánk, útmutatónk, példaképünk, segítőnk a szűzanya, akit a mai napon úgy ünneplünk, mint apostolok királynője. Ezt a szentmisét vesszük ezen a mai zarándok ünnepünkön. A szűzanya apostolok királynője, egyház édesanyja. A kereszten ezt a küldetést kapja Jézustól. Íme a te fiad. Fogadd örökbe az én tanítványaimat, az idők végéig. Íme a te lányaid, íme a te fiaid. Légy az édesanyjuk, oltalmuk, vezetőjük. A szűzanya ezt a hívást azonnal elfogadja. Ott marad Jeruzsálemben, nem megy haza Názáretbe. Ott van pünkösd előtt, imádkozik az apostolokkal. Ott van pünköstkor. Ő, aki a szívét megnyitotta az ég felé, hogy a Szent Lelket befogadja. Mert a Szent Lélek által fogant a szíve alatt az élő Isten fia. A Szent Lélek árnyékozta be őt. Ő tanítja az apostolokat. Az egyház első nagy oszlopait. Arra, hogy hogyan nyissák meg ők is a szívüket az ég felé, hogy pünköstkor betölthesse őket a Szent Lélek. A szűzanya az egyház anyja, apostolok királynője. Ott van az egyház születésekor. És aztán ott is marad, még sok-sok ideig. Onnan is tudjuk ezt, hogy Szent Lukács evangélista, amikor nagyon sok mindent elmond Jézus születéséről, gyermekségéről. Hogy gyakran megjegyzi, hogy a szűzanya szívébe véste ezeket a szavakat. Gyakran elgondolkodott rajtuk. Ezzel az evangélista jelzi, hogy mindaz, amit leír, mindenek előtt a szűzanyától származik. Ő őrizte meg a lelkében. Ő mesélte el, ő adta tovább az apostoloknak. A szűzanya ott marad Jeruzsálemben, mint az egyház édesanyja. És átad az első apostoloknak nagyon sok titkot. Átadja a szívét. Szent Lukács evangéliumának az elején, az első két fejezetben találjuk meg azt a három nagyon gyönyörű imát, amelyet papok, szerzetesek, azóta is minden nap imádkozunk. A Benediktuszt, a Magnifikátot és a Nunc Dimittist. Zakariásnak, a szűzanyának és az Aksimeonnak az énekét. Ezeket az imádságokat a szűzanya őrizte meg a szívében. Az ő szívén átszűrődve, az ő megfogalmazásában tanulták meg az apostolok, és kerültek bele a szentek a gyönyörű imák Lukács evangéliumába, a Szentírásba. Szinte még halljuk is a szűzanya gondolatait ezeknek az imáknak egyik-másik sorában. Letekintett, alázatos, szolgáló lányára. Eszünkbe jut, amit szűzanya az angyalnak válaszol, íme az Úr szolgáló leánya. Vagy az Aksimeon azt mondja, most már elbocsáthatod, Uram, szolgádat szavaid szerint, békességben. És halljuk megint csak a szűzanya szavait, történjék velem a te szavaid szerint, történjék úgy, ahogyan te mondtad. A szűzanya szívén szűrődtek át ezek a gyönyörű ősi imádságok. Amikor mi papok és szerzetesek mondjuk ezeket az imákat, gyakran azt éljük át, hogy a szűzanya, az egyház édesanyja mellénkül megfogja a kezünket, mint az édesanyánk, s tanít minket imádkozni. Tanít arra, hogy nyissuk a szívünket az ég felé, befogadjuk a Szent Lelket. A szűzanya tanítja imádkozni az egyházat. Így lesz ő az egyház édesanyja ma is. Egy híres prédikátor mondta azt, hogy az egyház hajója néha úgy tűnik, mintha nem siklana szépen a vízen, mintha egy kicsikét megrekedne. Azt mondja, olyan ez, mint apá idején. Egy nagy hajó a kikötőben, amikor a vízszint egy kicsit lejjebb megy, megfeneklik. A homokba beleragad, nem tud menni sehova. Kell, hogy jöjjön a dagály, a sok-sok víz, hogy megemelje a hajót, és újra siklani tudjon a vízen. Az egyház akkor éled, ha árad bennünk a kegyelem, az imádság, az Isten felé emelő erő. Egy másik híres prédikátor, Spurgeon, azt mondta, hogy minden reggel meg kell mosnunk a lelkünket, az arcunkat, az imádság, a dicsőítés fürdőjében. És szintén egy híres prédikátor mondta azt, hogy egy csöpp

Házunk és nemzetünk, tanít minket a szűzanya imádkozni, aztán tanít hinni. Ott a Golgotán sem omlik össze a szűzanya hite. Mária nem megy ki a húsvéti sírhoz, mert tudja, hogy az ő fia él. Tudja, hogy az a sír üres. Az ő hite nem omlott össze a keresztnél, a Golgotán. Gyönyörűen ábrázolja ezt Michelangelo a Pietà szoborban. Egy fiatal szűzanyát mintázott meg, mert emlékeztetni akar arra, hogyan Betlehemben a fiatal szűzanya ámulattal az ölében tartotta az újszülött Isten fiát. Ezt a pillanatot akarja fölidézni, mintha azt jelezné, hogy a két pillanatban a szűzanya szívében ugyanaz volt. Mintha azt mondaná ezen a gyönyörű szobron keresztül a szűzanya, ez a gyermek sohasem volt egészen az enyém. Az atya fia ő. Hálát adok, hogy szolgálhattam, szerethettem. Visszaadom most őt az atya kezébe. Egy sokat szenvedett asszony, ki elvesztette nagyon fiatalon a férjét, és aztán el kellett temetnie két gyermekét is. Egy alkalommal, amikor kétségbeesve egy keresztet tartott a kezében, hirtelen a lelkébe égett szinte ez a mondat, amit Szentlélek akkor sugallt neki. Mondat így hangzott, mi az én szenvedésem az övéhez képest. És akkor az asszony azt mondta, megengedtem Istennek, hogy kivegyen a kezemből azt, amit ő akar, és beletegyen azt, amit ő akar. Azóta békességem van. A szűzanya tanít minket hinni. A kereszt alatt is. Engedjük, hogy kivegyen az Úristen s az élet a kezünkből néha olyan dolgokat, amelyek nagyon fájnak. Engedjük, hogy néha az életünk másképpen alakuljon, mint ahogy elterveztük. Ugyanazzal a bizalommal, ahogyan tette a szűzanya, ahogyan tartotta ő a halott fiát a kezében, ott a kereszt alatt. Ugyanazzal a békességgel és hittel, ahogy ön ő tudta, hogy a fia él, és a húsvéti sír üres. Szűzanya tanít hinni. És ha ezt a két leckét megtanuljuk tőle, ha engedjük, hogy apostolok királynő legyen a mi életünkben is, papok és világiak életében egyaránt, mert apostolnak akar küldeni Jézus minden világi testvért is. Azt mondja, ti vagytok a világ világossága, a föld sója. Ahhoz, hogy ezt meg tudjuk tenni, meg tud tenni, először az első két iskolát kell megtanulni. Az imádság iskoláját és a hit iskoláját. Így lehetsz apostollá. Ha ezen a két iskolán átmegyünk, akkor a szívünk megtelik, örömmel, kegyelemmel, békével, erővel, túlcsordul, és természetes lesz továbbadni ezt a kincset nagyon sokaknak, akiket szeretünk, akik számunkra fontosak. Így leszünk valódi apostolok. Először az első két osztályt kell elvégezni, az imádságét és a hitét. Akkor telik meg a szíved. Akkor lesz természetes, hogy továbbad. Hadd mondjam befejezésül egy néhány bátorító példát erre, hogy továbbadni a hitünket, apostollá lenni. Nem is annyira nehéz. Londonban történt, egy idős néni ment az úton, fiatalember odajött hozzá,

0: megszólította, megszorongatta a kezét, és azt mondta a néninek, köszönöm önnek az életemet. Idős néni csodálkozott, azt mondta, mit köszön, nem is ismerjük egymást. Mire a fiatalember azt mondta, hogy maga biztosan nem ismer engem, én rengetegszer láttam és figyeltem önt. Idős néni ugyanis egy metró bejáratnál volt jegy eladó. Végtelenül egyszerű munkát végzett. De bárki odalépett, az arca mindig sugárzott. Mindenkihez volt kedves szava, mindenkit bátorított. A fiatalember elmondta, hogy akkoriban ő az öngyilkosságon gondolkodott, el volt keseredve, az élete szétesett, úgy látta, semminek értelme nincs. Ámulattal látta mindig ennek az idős, beteges néninek a derűjét, örömét, boldogságát. Kíváncsi lett rá, mi lehet ennek a titka, és látta, hogy a néni mindig egy különleges könyvet visz magával, ott van mellette a jegy eladó pultnál. Egyszer közelebb lépett, látta, rá van írva Biblia. Egyből tudta, hogy valószínűleg ez lehet a titka a néni boldogságának. Vásárolt egy Bibliát, olvasta, rátalált az élő Istenre. Az élete megmenekült. Kedves testvér, lehet, hogy elég egy mosoly. Elég a derűd, a hiteles életed. Esztergomba becsöppent egy papnövendék, ki teljesen ateista módon nőtt föl. Amikor Szent II. János Pál pápa Magyarországon járt, kíváncsiságból néhányszor bekapcsolta a televíziót. És ámulattal látta leginkább azt, hogy mennyi boldog ember, mennyi szép család, leginkább ezen döbbent meg férjek és feleségek, akik fogják egymás kezét. Gyerekek, akik szemmel láthatóan szeretik a szüleiket, tisztelik, becsülik őket. Milyen nagy békesség, ami áradt ebből a hatalmas tömegből. Ez indította előtt. Az egyszerű látványa szép családoknak. Kedves házaspárok, családok, pusztán a hiteles életed. Apostol lát ez téged, sugárzik. Nemrégiben egy Pázmány Péter katolikus egyetemen tanító professzor mesélte azt el, hogy fiatalon hit nélkül élt Budapesten egyetemistaként. Féktelen szórakozások. Barátnőket váltogatta egyiket a másik után. Kis telefonjának rabja lett. Sok olyasmit nézett, amit nem kellett volna, ami pusztító. És akkor egy egyetemista társa látta, hogy nagyon nagy bajban van, esik szét az élete. Elhívta Mária Besnyőre egy lelki gyakorlatra. Maga sem tudta miért, mert teljesen hit nélkül élt. Igent mondott. A lelki gyakorlatot egy diakónus testvér tartotta, végtelen hitelességgel. És ennek az embernek a szívébe, azon a néhány napon, amit ott töltött a szent helyen, beköltözött a kegyelem, az élő Isten. Jelenleg ott a Pázmány Egyetemen a diákok apostola. Ő gyűjti őket össze, ragyog, és nagyon sokakat vonz. Nem nehéz apostollá lenni. Elég csak hívni azokat, akiket szeretsz. Elég olyan élő közösségeket létrehozni, ahová embereket hívhatunk, ahol megtalálhatják közöttünk az élő Isten és az ő szeretetét. Kedves zarándokok, vigyük haza innen Mária völgyből először is a vakembernek a fölismerését. Isten csodáival van tele az életem. Akkor is, ha néha nem látom. Jelen van az életemben is, jelen van a történelemben is. Ma is. Nemzetünk történetében is. Tenyerén tartja a világot. Ma is szól, ne féljetek. Bízzatok, én legyőztem a világot. És vigyük haza a szűzanyának, az apostolok királynőjének az iskoláját, ki tanítani akar minket, imádkozni, hinni. Így tölti meg a lelkünket, és így tesz képessé arra, hogy hívjuk rokonainkat, barátainkat, szeretteinket, vezessük őket is a kegyelem, a szeretet, az öröm forrásához. Amen.
1: 2026. május 1-én egyházmegyei zarándoklatot szerveztek a szlovákiai Mária völgybe. Az elmúlt percekben dr. Székely János megyés püspök szent beszédét hallották.
2: Jászol és kereszt. Székely János püspök atya elmélkedését hallották.
3: Mária Rádió.
4: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
5: Kedves hallgatói család! Mária Magdolna kora reggel elfutott Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és azt mondta nekik, elvitték az urat a sírból, és nem tudjuk, hová tették. Az evangélium tanúsítja, hogy Jézus harmadnapra feltámadt, és üres sírt hagyott maga után. Az üres sír jelképezi számunkra a reményt és az újjászületést. Segítsük egymást abban, hogy ezt a reményt továbbadhassuk, és járuljunk hozzá a Mária Rádió küldetéséhez, hogy az Úr örömhírét sugározza a világba. A húsvéti időben örömmel ünnepeljük a feltámadott Krisztust, aki legyőzte a halált és a bűnt. Kérjük az imádság mellett anyagilag is támogassák a Mária Rádiót, hogy továbbra is terjeszthessük Isten szeretetét és az örök élet reményét. Az adományaikkal segíthetnek nekünk abban, hogy működésünk zavartalan legyen, és mindenki számára elérhető maradjon a hitből fakadó útmutatás. Köszönöm segítségüket, és áldott húsvéti időszakot kívánok mindnyájuknak.
6: Isten ma címmel videópályázatot hirdetett a Mária Rádió fiataloknak. Olyan alkotásokat vártunk, amelyek sugallják, megmutatják Isten jelenlétét mai körülmények között. Az alkotás készülhetett bibliaidézet alapján, természeti jelenség kapcsán, emberi tett vagy gesztus nyomán, illetve istenes vers feldolgozásaként. A beérkezett videókat a szakmai zsűri mellett a nagy közönség is értékelheti. A művek a Mária Rádió Facebook oldalán tekinthetők meg. Azt az alkotást, amely a legtöbb kedvelést kapja, közönségdíjjal jutalmazzuk. Az alkotásokat május 25-éig lehet értékelni. Eredményt május 31-én hirdetünk.
1: Kedves hallgatók! Fülöp Ákos rákosfalvai plébános neve számos műsorunkból ismerős lehet. Napindító című műsorát követően minden hónap második péntekén 9 órai kezdettel szentségimádást tartunk a Gogol utca 28 szám alatti stúdió kápolnájában, majd 11 órától Ákos atya szentmisét celebrál, melyre szeretettel várunk mindenkit. A nap folyamán Ákos atyát a 10 órakor kezdődő Hitünk és életünk, illetve a 14 órai a Nap evangéliuma című műsorainkban is hallhatják. A délelőtt folyamán Ákos atya örömmel fogadja önkénteseinket lelki beszélgetésre, gyónásra. Tartsanak velünk!

0: Hírek.
1: Pizzaballa pátriárka vezette a Kármán-hegyi Boldogasszony körmenetet Haifában. A Schönstatti Mária nővérek Budapesten ünnepelték alapításuk 100. évfordulóját. Az Ország iskolája 2026 címmel hirdett versenyt a Magyar Színház. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. Május 10-én vasárnap Haifában megtartották a hagyományos Kármán-hegyi Boldogasszony körmenetet, amelyet az ott élők a szűz felmenetelének neveznek. A körmenetre több ezer hívő gyűlt össze imádságban és áhítatban, hogy elkísérjék Szűz Mária szobrát a Szent József latin rítusú plébániáról a Kármán-hegy tetején álló Stella Maris Kármelita kolostorba, tudatta a Magyar Kurír. A körmenetet Pier Battista Pizzaballa bíboros jeruzsálemi latin pátriárka vezette. Ez az ünnep más, mert minden felekezetből érkeznek keresztények, és ez a szép egység ritkán tapasztalható más ünnepeken. Ma az egész Szentföld jelen van itt, mondta a záróáldás előtt. Emlékeztetett, hogy ismét itt gyűlünk össze két háború között, hogy családjainkat, közösségeinket és életünket Istenre bízzuk anyánk Szűz Mária közbenjárásán keresztül. Az ünnep a mi atyánk elimádkozásával fejeződött be. A Schönstatti Mária nővérek alapításuk 100. évfordulóját az ország számos részéről érkezett családokkal és fiatalokkal ünnepelték együtt. A jubileumi szentmisét Martos Levente Balázs esztergom budapesti segédpüspök tartotta május 9-én a budapesti Schönstatt központban. Tudósított a Magyar Kurír. A szentmisén Csermák Péter Schönstatt atya koncelebrált, a segédpüspök emlékeztetett arra, hogy a nővérek két éve telepedtek le Budapesten, de évtizedek óta jelen vannak és szolgálnak a Magyar Schönstatt mozgalom életében. Jelenleg hárman vannak itt. Beszéltek szolgálati területükről, és a külföldről is érkezett nővérekkel együtt hangszeres kísérettel adták elő közösségük jubileumi énekét. Siglinde nővér harmonika játékára, közösségi táncokra is sor került, amelyekhez örömmel csatlakoztak fiatalok és idősek egyaránt. Az ünnep végén eucharisztikus záróáhítatot tartottak. Versenyt hirdet a Magyar Színház általános és középiskolák számára. A videók a Teátrum weboldalán lesznek láthatóak, ahol országos szavazás indul, közölte a színház csütörtökön az MTI-vel. A verseny június 25-én 23 óra 59 perckor ér véget. Eddig lehet pályázni, videót feltölteni. Minél hamarabb fent van a videó a felületen, annál több idő jut a szavazásra. Azt kérik, hogy a diákok olyan videót készítsenek, amely valóban róluk szól, amelyre évekkel később is emlékezni fognak. Fontos, hogy minél többen szerepeljenek benne, diák és tanár. Az iskolai közösségről, az iskola értékeiről és hangulatáról szóljon, mutassák meg, mi teszik különlegessé iskolájukat. Műfaji megkötés nincs, maximum 4 perces lehet, és a YouTube-ra kell feltölteni. További információ a versenyről a Magyar Színház weboldalán az Ország iskolája linken érhető el. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 14 óra.
2: Mária Rádió Mór, FM 92,9.
3: Lelkiségi óránkban evangélium magyarázat következik.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat. Önök Schindler Mátyást hallják. A mai evangéliumot Szent János evangéliumának 16. fejezetéből idézem. Amikor az utolsó vacsorán Jézus elmondta búcsúbeszédét, tanítványai megjegyezték. Most nyíltan beszélsz, nem hasonlatokban. Most elismerjük, hogy mindent tudsz, és nincs szükség rá, hogy valaki is kérdezzen. Ezért hisszük, hogy Istentől jöttél. Jézus így felelt, most hisztek? Eljön az óra. Már el is jött. Amikor szétszélettek, ki a maga útján, és engem magamra hagytok. De én nem vagyok egyedül, mert az Atya velem van. Mindezt azért mondtam nektek, hogy békességet találjatok bennem. A világban üldözés szenvedtek, de bízzatok, én legyőztem a világot. Kedves rádióhallgatók, Jézus búcsúzkodik, és aggódik a tanítványaiért. Valami nagyon mély szeretet tükröződik János evangéliumának leírása szerint a jézusi szavakból. Ahogy olvasom a mai szakaszt, egyébként követő, éteri tisztaságú, megtisztító erejű jézusi búcsúbeszédet, önkéntelenül is azt kérdezem, hogy van-e még a világban ember, aki ennyire szeret? Van-e olyan szeretet, amennyi hozzánk a jánosi, jézusi szavakból szól? Nyilván soha nem is volt, legalábbis a maga tökéletességében. Nem véletlenül keresett ilyen egyértelmű szeretetre utaló irodalmi szövegeket a piarista lírikus Sík Sándor is akkor, amikor összeállította a különféle írásokból származó szeretet breviáriumát. Mert nagyon kellenek a bennünket megtisztító szavak és mondatok. A nem akármilyenek, a nem vádaskodók, a másikat, a bennünket is fölemelők és értékelők, és nem csak az igazak. Persze az igazak is, de mégis egymás nélkül mindannyian nagyon gyengék vagyunk. A tanítványok, ami mai szakaszunk szerint szinte megkönnyebbültek, mert egyszerre most úgy érezték, hogy végre már értik a mesterüket. Most világosan beszél, egyértelmű kijelentéseket tesz, és nem rejtélyeskedik. Így mondták neki, most nyíltan beszélsz, nem hasonlatokban. Jézus kérdése azonban visszahelyezte őket a kő valóságba. Most hisztek? Eljön az óra, már el is jött, amikor szétszélettek. Itt még mindig úgy érzi, hogy nincs köztük kohézió, hogy a tanítványai arra hűségre, amely a kereszt mellett is kitart, még nem állnak készen, hogy még gyenge a hitük és az akaratuk, és hogy még nem mélyen gyökerező. Ezért is mondja el értük azt az imát, amit, kedves rádióhallgatók, azóta is Jézus főpapi imájaként emlegetünk. Mint majd később Pál apostol az 1 Korintus 13-ban, Jézus ebben az imában az egekig magasztalta a szeretet művészetét. Így imádkozta, mondta, legyenek mindnyájan egyé annak erejében, ahogy te, Atyám, bennem vagy, és én te benned. Ők is legyenek bennünk, hogy így elhiggye a világ, te küldtél engem. Én azt a dicsőséget, amit nekem adtál, nekik adtam, hogy egyek legyenek, ahogy mi egyek vagyunk. Én bennük, és te bennem. hogy fölismerje a világ, hogy úgy szeretted őket, ahogy engem. Kedves rádióhallgatók, a mester itt arról beszélt, hogy szeretve, és nála szeretetre méltók vagyunk. Úgy, mint a fia, mint az ő gyermekei. Ezek a szavak, bevallom, engem mind a mai napig nagyon elágyítanak. Megsimogatják a lelkemet. Biztos vagyok abban, hogy nem vagyok ezzel egyedül, hogy mindannyian így hallgatjuk ezeket a mondatokat, mert kellenek nekünk ezek a szavak. Nem a pörlekedés szavai. Hiszen a születésünk és végső búcsúzkodásunk között annyira közös a sorsunk. Úgy is mondhatnám, hogy közös atyánkban mindannyian egyek vagyunk. Cívódva is, szeretve is. Igen, cívódva is, szeretve is. Még ha az ismert Szörényi Bródi rockopera szavaival élve, oly nehéz is a választás. Mindazonáltal mégis, és letagadhatatlanul választhatunk. Köszönöm, hogy meghallgattak. Önök Schindler Mátyást hallották. Szép napot és szép hetet kívánok mindenkinek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Uram, tégy engem békéd eszközévé, hogy szeressek ott, ahol gyűlölnek, hogy megbocsássak ott, ahol megbántanak, hogy összekössek, ahol széthúzás van, hogy reménységet keltsek, ahol kétségbeesés kínos, hogy fény gyújtsak, ahol sötétség uralkodik, hogy örömet hozzak oda, ahol gond tanyázik. Ó Uram, segíts meg, hogy törekedjek, nem arra, hogy megvigasztaljanak, hanem hogy én vigasztaljak. Nem arra, hogy megértsenek, hanem arra, hogy én megértsek. Nem arra, hogy szeressenek, hanem hogy én szeressek. Mert aki így ad, az kapni fog. Aki elveszíti magát, az talál. Aki megbocsát, annak megbocsátanak. Aki meghal, az fölébred az örök életre. Amen.

0: Mária Rádió.
1: Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallják.
2: Köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit! Önök a Jó hírek adását hallják május 18-án hétfőn. Gömbös Katalin vagyok, technikai munkatársam Fülöp Balázs. Kettős könyvbemutatóra került sor a Zalaegerszegi Szent József Közösségi Házban. Az Erényes Élet és a Só és Világosság című köteteiről beszélt a szerző Ercsényi Lajos. Őt kérdeztem az eseményről, beszélgető társunk még Sárközi Violetta, a Mária Rádió önkéntese. Kedves Lajos, milyen érzés volt végignézni a hallgatóságon?
3: Nagyon izgalmas volt, mert 7 óra előtt 5 perc ellenben még alig lézengett valaki is, úgyhogy nagy megtiszteltetésnek érzem azt, hogy ilyen sokan eljöttek, és az olyan furcsa kimondani ezt, hogy tehát a személyes név másként, hogy a hívásomra. Tehát azért ez egy nagy dolog számomra, hogy meghirdettem ezt az estet, és milyen sokan meghallották. Úgyhogy így aztán tényleg óriási öröm volt látni ezt a sok embert. Hát számszerűsítsek ezt a sokat, körülbelül 40-en lehettünk, és hát a legkedvesebb barátaim is itt voltak, meg hát azok a személyek, akik ezeknek a írásoknak, meg a könyveknek a létrejöttében segítettek.
2: Milyen írásokról van szó? Egy kicsit mutasd be ezt a két kötetet a hallgatóknak, illetve az előzményekről nagyon érdekes történetet hallottunk, és ezért is van körünkben Sárközi Violetta, mert az egyik most bemutatott könyv az ösztönzésére kezdett megszületni.
3: Igen, hát az egész folyamat az 2001. szeptember 11-én kezdődött, amikor az akkori kollégáim egy Gyergyó Ditrói kirándulásról írt kis úti beszámolómat beköttették, és odaadták Ercsényi összes egy sorszámmal ellátva, és az volt az ajánlás, hogy tessék bővíteni. Ez volt a kezdete ennek a sorozatnak.
2: Hány kötetnél tartasz most?
3: Hát a most megjelent két kötet, a 7. és a 8. Hozzá kell tenni, hogy az első 6 az csak ilyen családi, baráti körben terjesztett kötetek voltak. Ez a 2, az Erényes Élet, illetve a Só és Világosság, ezek a 7. és 8. kötetek. És hát ebből érdekes módon pont a 8. az, ami időben korábban keletkezett, mert ez volt az, amelyet a Rádiós Alfának is nevezhetnénk, amelyben Violettának van elévülhetetlen érdeme, ha szabad így fogalmazni.
2: Hogyan jött az ötlet, Violetta, hogy felkért Lajost ennek a műsornak az elkészítésére?
4: Akkor 2019-ben én részt vettem egy Alfa kurzuson itt Zalaegerszegen. Én egyébként katekumen voltam, tehát nagyon nyitott voltam minden újra és újdonságra, és minden tanításra. És a kis csoportban, aki esetleg nem ismerné, hogy milyen is az Alfa kurzus, azért ott a tanítások után kis csoportos megbeszélések vannak, és én pont a Lajosnak a kis csoportjába kerültem, és nagyon-nagyon jó beszélgetéseket moderált a Lajos, és nagyon sokat tanultam tőle, és nagyon-nagyon nagy élmény volt számomra ez az egész Alfa kurzus, és borzasztóan sajnáltam, amikor ennek vége lett. És én később kezdtem el egyébként a Mária Rádiónál önkénteskedni, néhány évvel később kezdtem el, talán 2020 környékén, vagy 21-ben, és akkor jött nekem ez az ötlet, hogy hát ez az Alfa kurzus, azt, amit én átéltem ott, azt jó lenne, hogyha minél több emberhez el tudnánk vinni, hiszen a rádió az pont erre jó, hogy olyan emberek is, akik nem járnak templomba, nem járnak közösségekbe, mégis meg lehet őket szólítani, és akkor mondtam a Lajosnak, hogy Lajos, meg kellene csinálnod ezt az Alfa kurzust a Mária Rádiónak, és vagy a Mária Rádió hallgatóinak. És a Lajos, nagyon furcsán nézett rám, hogy de hát mégis hogyan? És aztán nekiállt, úgyhogy ő előtte soha nem rádiózott. Tehát ő neki az alapokat meg kellett tanulnia, nagyjából egyébként egyedül, mert hogy ebben sem nagyon voltunk azért a segítségére így utólag. Nagyon sokszor hívott engem, hogy mit, hogyan kellene csinálni, és hogy őt ez foglalkoztatja. És borzasztóan lelkes volt, ez egészen biztos. Én már egy idő után azért bevallom, és nem voltam ennyire lelkes, mint ő. De aztán a végeredményt, amikor meghallottam, akkor az azért nagyon-nagyon jó volt hallgatni, és nagyon örültem neki, hogy ez így sikerült, és megcsinálta. Teljesen egyedül, és bár ő mindig azt mondja, hogy megcsináltuk, de valójában ezt ő csinálta egyedül.
0: Volt aztán ebből az anyagból egy merítő című kurzus, ami nagyobb létszámmal katekumeneknek szintén, de más érdeklődőknek is, akik így a hittanos éveik óta eltett időben egy kicsit beporosodott hitismereteiket feleleveníteni akarták, és ez egy nagyon nagy sikerű 8 alkalmas sorozat volt.
3: Érdekes volt azért is, mert ezek az estek úgy zajlottak, hogy először, hogy meghallgattunk egy epizódot, és akkor utána János atya felállt és hozzáfűzött gondolatokat 8-10-15 percben.
0: Szerintem azért is volt ez egy fontos lépés, mert mi itt résztvevők kézbe kaptuk ezt az anyagot írásos formában, összefoglalva. Akkor már így mozgolódott benned az ötlet, hogy ezt le kellene írni?
3: Nem, akkor még nem. A ma este is meséltem, hogy amikor én ezt úgy hívtam régen, hogy hitismereti sorozat. Amikor ez a sorozat elkészült, akkor még szó sem volt arról, hogy ebből könyv lesz. Hanem egy másik erényekről szóló sorozat befejezése után született meg a gondolat, hogy ezt jó lenne nyomtatásban is megjelentetni, és azt követően döntöttem úgy, hogy akkor, ha már az elkészült, akkor ezt a Só és Világoság címen ezt a sorozatot is megjelentetem. Nagyon érdekes volt egyébként, és erről nem beszéltem, most jut eszembe az este, hogy ugye most nem egyik szerintelenségnek a hallgatók, de ugye ezek alkotói folyamatok, és amikor az ember megcsinál egy ilyen, kitalál egy ilyen sorozatot, és megírja a textust, magát a testét az előadásnak, az egy alkotás, de számomra hihetetlen sokat számít, vagy sokat jelent, hogy ebből könyvet csinálni, mert ez egy másik alkotási folyamat. Tehát ti láttátok ezeket a könyveket, azt remélem, hogy elég esztétikusak, és azt hagyján, de hogy jól olvashatók, meg jól tagoltak is, de egy ilyet megcsinálni, az is nagy élmény, és én nagyon nagy örömömet lelem ezekben a könyvalkotói folyamatokban is. Úgyhogy nekem ez ilyen kettős öröm.
0: Időben a Só és Világosság sorozat után pedig az Erényes Élet sorozat hangzott el a rádióban. Ez egy 13 részes műsor volt. Honnan jött ennek az ötlete, és hogy épült fel ez a műsor?
3: A lelkivezetőm tanácsolta, hogy foglalkozzak az erényekkel. Egyébként nagyon érdekes ennek a szónak a etimológiája, mert az erény az a virtusnak a kvázi magyar megfelelője. Tehát a virtusokról van szó, amikor az erényekről beszélünk. Úgyhogy ez úgy keletkezett, hogy a lelkivezetőm azt javasolta, hogy gondolkozzak el, hogy melyek azok az erények, amelyek szerintem fontosak a mindennapi életben, zárójel azok, amelyek Krisztushoz vezetnek, ugye ennek az egésznek ez a célja, és hát ezeket az erényeket hosszas imádkozás, meg gondolkodás eredményeként ezeket az erényeket találtam fontosnak. Persze nyilván lehetne még további 28 erényt felsorolni, mert ahogy az ember ezekkel elkezdett foglalkozni, akkor kiderül, hogy ja, hogy még az is ott van, meg ja, hogy még az is ott van, de valahogy ez a 13 az, amelyik a sorrendiségében is fontos volt, tehát a egymás utánisága is fontos volt, meg maga a konkrét kifejtése is fontos volt. És amikor ezeket, bármint hogy amikor a téma szavakat megtaláltam, akkor utána írtam köré egy kis elmélkedést, amely nyilván egy csomó bibliai idézettel felékesítve magyarázta, hogy miért is fontos az az erény, amiről éppen szó van.
0: Mi lesz a folytatás?
3: Hát van tervben, van egy harmadik kötet ebben erre az évre, annak az a címe, hogy Homokba rejtve. A borítóján a kumráni tekercseknek egy részlete látszik, és az előszóban azt fejtegetem, hogy ahogy a kumráni tekercsek is homokban rejtve vészelték át az évszázadokat, ugyanúgy az evangéliumoknak a tanítása is homokban van rejtve, vagy legalábbis el van rejtve sokunk elől. És azt képzelem, hogy ezeket a tartalmakat, ezeket az értelmezéseket, nyilván elsősorban a papjaink, de mi laikusok is le tudjuk porolni, fel tudjuk tárni. Biztos vannak tévedések egy-egy ilyen feltárás során, hiszen a régészek is időnként egészen idétlen időpontra datálnak különböző régészeti leleteket, tehát közel sem biztos, hogy ez így autentikus, meg hogy jó, de én azt vélem, hogyha kellő körültekintéssel vág neki az ember egy-egy evangéliumi részlet értelmezéséhez, akkor bizony olyan kincsekre, olyan leletekre bukkalhat, ami esetleg újszerű, és itt most nem az újszerűség az érdekes, hanem az, hogy vajon meg tud-e szólítani mást is az az értelmezés, amelyet én megimádkoztam, amely értelmezést én megkaptam mondjuk egy szentmisén az evangélium felolvasása során.
0: Nagy öröm, hogy ilyen mélyre merültél a könyvkiadás területén, de nagyon reméljük, hogy nem veszítünk el a Mária Rádió számára sem téged. Van-e ott valami új ötleted, hogy milyen műsor az, ami most foglalkoztat, műsorterv?
3: Nagyon érdekesen alakul ez a dolog. Valamelyik országos lelkipásztori napok rendezvényen megismerkedtem egy Mária Rádiós kolléganővel, aki aztán a közelmúltban felkért arra, hogy a Mária Rádió Alma Dialógus sorozatához, egy lelki gyakorlat sorozat, a lelkivezetőkkel csináljak riportot. Úgyhogy most ezekkel foglalkozom, de természetesen ez nem jelenti azt, hogy a Mária Rádió régió számára ne végeznék munkát, vagy ne csinálnék szívesen munkát. A helyzet az, hogy jó témák, mindig vannak jó témák, azt gondolom. Ugyanakkor meg hozzá kell tegyem, hogy ez a könyvkiadói munka, ez egy kicsit elviszi nem az energiát, hanem inkább a lángot. Elviszi attól, hogy az ember alkotó munkát végezzen. Tehát ez egy nehéz helyzet, nehéz kérdés számomra is, hogy meddig szabad ebben foglalkozni, hogy ne legyek már, hogy is mondjam, egy könyvelő, aki a kiadásokat meg a bevételeket fogja egymás után irkálni, hanem engedjek teret annak is, hogy átimádkozva egy témát tudjak vele foglalkozni. Mostanában kevesebb idő van ilyenre, de hát szeretném visszaállítani az eredeti állapotot, hogy inkább ebben tudja foglalkozni. Aztán majd, hogyha összegyűlik egy nagy kupac, akkor abból majd megint lehet egy fegyben csinálni. Úgyhogy nem szándékozom elhagyni a Mária Rádió régiót.
4: Mert hogy ebből lesznek a könyvek.
3: Mert ebből lesznek a könyvek, így van. Egyébként jól mondod, mert emlékezzetek vissza, hogy például volt egy ilyen sorozatom, hogy Szolgálat Margójára. Ugye azok pont arról szóltak, hogy itt, amikor a Szentmisén szolgálok, akkor milyen megérintődései vannak, és ezek szerintem nagyon sokat elárulnak. Például arról is, hogy most így improvizálok, tehát például az, hogy egy nagycsütörtöki lábmosás során mit él meg az ember a lábmosást végző pap mellett, mit lát, vagy mit nem lát, az szerintem nagyon izgalmas. Vagy például az, hogy minisztrálás során én 73 éves vagyok, és ott vannak mellettem a 10-12 éves kisfiúk is, akik unatkoznak, néha látványosan. Előbb-utóbb nyilván ők is majd meg fogják élni azokat a mélyen bensőséges állapotokat, ami az oltár közelében ott van. Amit a hívek, akik 3 méterrel távolabb vannak csak tőlünk, ők talán nem is annyira éreznek meg. Vagy ehhez ad muníciót egy-egy ilyen írás, közelebb visz az oltárhoz mindannyiunkat.
0: Adja Isten, hogy így legyen. Köszönöm a beszélgetést.
3: Köszönjük szépen.
1: Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallották. Készült a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

Az igazak örülnek és újonganak Isten szín előtt, s vigadoznak örömükben. Mondjatok éneket Istennek, zengjetek Zsoltárt nevének, készítsetek utat annak, aki a felhőkön érkezik. Úr az ő neve.

Evangélium Szent János könyvéből. Tanítványai erre azt mondták, íme, most nyíltan beszélsz, és nem példabeszédet mondasz. Most tudjuk, hogy mindent tudsz, és nincs szükséged arra, hogy valaki kérdezzen téged. Ezért hisszük, hogy az Istentől jöttél. Jézus azt felelte nekik, most hiszitek? Íme, eljön az óra, sőt, már itt is van, amikor elszélettek, mindenki az otthonába, engem pedig magamra hagytok. De én nem vagyok egyedül, mert az Atya velem van. Ezeket azért mondtam el nektek, hogy békességtek legyen bennem. A világban megpróbáltatások érnek titeket, de bízzatok, én legyőztem a világot.

Amikor sikeres vagyok, úgy érzem, hogy Isten nyíltan beszél hozzám. Lelkesen hallgatom, nagy álmokat szövögetek, az életemet rábízom. Elhiszem, hogy gondomat viseli, bízhatok benne, hiszen ő az Atyám és a Teremtőm. Aztán történik valami, valaki fájdalmat okoz, valami nem sikerül, pedig fontos lett volna, vagy saját nagyszerűségem hullik darabokra. Ilyenkor visszahúzódom a csigaházamba, menedéket keresek, tipikusan olyat, amit én alakítottam ki, ahol én vagyok az Úr. Csalódom a másik emberben, a társadalomban, vagy éppen magamban, mindezekkel együtt pedig Jézusban.

A válaszában nincs sértődöttség. A tekintetét az atyára irányítja, biztonságban tudja magát, talán ezért is tud várni rám. Amikor engem elutasítanak, milyen érzések vannak bennem? Mindezekkel együtt figyelek-e az atyára? Vádolom őt, vagy megnyugtat a jelenlétének a tudata? Biztonságban érzem magam? Ez a biztonság.

Irgalmas, vagy éppen irgalmatlan. Könnyű vagy nehéz volt ez az állapot. Megkötözött vagy szabaddá tett. Volt-e út a két állapot között?

Voltak állomások? Gyengének vagy erősnek éreztem magam közben? Mikor? Miért? Éreztem-e, hogy hatalmam van a másik ember fölött?

0: Most ismét meghallgatom az evangéliumot.
1: Tanítványai erre azt mondták, íme, most nyíltan beszélsz, és nem példabeszédet mondasz. Most tudjuk, hogy mindent tudsz, és nincs szükséged arra, hogy valaki kérdezzen téged. Ezért hisszük, hogy az Istentől jöttél. Jézus azt felelte nekik, most hiszitek? Íme, eljön az óra, sőt már itt is van, amikor elszélettek, mindenki az otthonába, engem pedig magamra hagytok. De én nem vagyok egyedül, mert az Atya velem van. Ezeket azért mondtam el nektek, hogy békességtek legyen bennem. A világban megpróbáltatások érnek titeket, de bízzatok, én legyőztem a világot.

Az imádság végén beszélgetést kezdhetek Istennel. Kifejezhetem mindazt, ami bennem van, és figyelhetek az ő válaszára.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, míg éppen kezdetben, most és mindörökké. Amen.

0: Hírek.
1: Több mint 25 év után ismét tartanak úrnapi városi körmenetet Szabadkán. Tokaji Szent Orbán zarándoklat lesz a szőlő és a borvédő szentjének ünnepén. Új időpontban lesz a csoportvezetők tájékoztatója a Váci Egyházmegye történelmi misztérium játékáról. Köszöntöm kedves hallgatóimat, a mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő Mészáros Magdolna. Krisztus szent teste és vére fő ünnepén, június 4-én a Szent Teréz Székesegyházban 18 órakor szent mise lesz, majd ezután a körmenete Szent Mihály Arkangyal Ferences templomig halad, jelentette be a Szabadkai Egyházmegye május 13-án tartott sajtótájékoztatón. A városi úrnapi körmenet a II. Világháborúig megszokott volt, de a kommunizmus idején megszüntették. A körmenetet, amely a hit kifejezése, csak 1995-ben tartották meg újra, majd 1999-ben ismét megszakadt a bombázások miatt, és mindeddig nem szervezték meg újra. Az úrnapja arra tanít bennünket, hogy a hit nem magánügy, hanem olyan ajándék, amelyet meg kell élni és meg kell osztani. Ez imádság a város áldásáért, a békéért, az egységért, és minden ember javáért, a hívőkért és a nem hívőkért egyaránt. A körmenet a püspök ünnepélyes áldásával zárul, Szabadka városára és minden polgárára. A Monoki Sarlós Boldogasszony plébánia és a Szent Orbán 1771 egyesület szervezésével ismét megrendezésre kerül a Tokaji Szent Orbán zarándoklat május 22-e és 23-a között. A szőlő, a bor, a szőlészek, borászok, kádárok védőszentjének ünnepéhez kötődően a zarándokok együtt kérik Szent Orbán áldását a borvidéken élő emberekre, munkájukra, földjeikre, tudatta a beres.hu. Az eseményen május 22-én kiállítás megnyitóval, 23-án szentmisével, körmenettel és közös zarándoklattal várják az érdeklődőket. A szentmisét celebrálja és a körmenetet vezeti Szemenyei Péter plébános, a Szent Orbán erekje őre. Ezt a kitüntető címet a plébános kapja. Monokon 250 éve őrzik a 3. században élt Szent Orbán vértanú földi maradványait. 2024-ben Ternyák Csaba érsek a 18. századi barokk fa erekje tartót felújítatta, majd a Sarlós Boldogasszony templom szentélyében került elhelyezésre. A Váci Egyházmegye idén ünnepli megalapításának 1000. évfordulóját. Az ünnep részeként szeptember 19-én bemutatják az Együtt építjük című misztérium játékot, aminek egy-egy jelenetét egy-egy plébániai csoport adja majd elő, még lehet jelentkezni szereplőnek. A csoportvezetők első megbeszélése az előzetesen meghirdetett időpont helyett május 30-án lesz, írta a Magyar Kurír. Az Együtt építjük című misztérium játék végig kíséri a nézőket az egyházmegye történelmén, a Szent Istváni alapítástól a 20. századig. Az egyes jelenetek egy személy vagy egy csoport tetteit felelevenítve mutatják be az egyházmegye adott történelmi korszakát. A színdarabot írja és rendezi Meskó Zsolt. Akik a május 16-ai online tájékoztatásról lemaradtak, május 25-ig véglegesítsék közösségük jelentkezését. Kereshetik Gábor Néház Andrea szervezőt a haaz.andrea@vaciegyházmegye.hu e-mail címen. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
0: Lelkiségi óránk véget ért. Imádkozzanak velünk!
2: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Göncöl Szabolcs vagyok, a Mária Rádió technikusa. Ima láncunkban az üzenetrögzítőnkre érkezett hívásokat szerkesztettük össze. Kérem, hallgassák szeretettel!
3: Megköszönöm a kapott kegyelmeket. Közös imát szeretnék írni unokáimnak a sikeres vizsgáihoz, családi békéért, világ békéért, elhunyt szeretteim lelki üdvéért, Mária Rádióért, fönnmaradásáért és dolgozóiért, beteg családtagjaim gyógyulásáért, akikért soha senki nem imádkozik, magam testi-lelki gyógyulásáért. Köszönöm szépen! dicsértessék a Jézus Krisztus szeretettel, kérem a közös imát, és hálát adok a jóságos Istennek és az irgalmas Jézusomnak minden nap kapott kegyelmekért. Kérem a boldogságot az anyag közben járását, családom megtéréséért. A Szentlélek kiáradását kérem a két unokámra, és hogy a dédunokám hitben, egészségben, szeretetben nőhessen fel. Közös imád kérek Ferenc pápa lelki üdvösségét, Leó pápa egészségét. Közös imád kérek, és imádkozzunk a Mária Rádió fennmaradásáért, az összes dolgozójáért, áldozatos és fáradhatatlan munkájukért. És imádkozzunk, és a Jóisten áldását kérem a Mária Rádió minden kedves dolgozójára. Nagyon szépen megköszönöm, dicsértessék a Jézus Krisztus!
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Imádokat szeretném kérni Terézért, aki kórházban van, de a rokonok, ismerősök, barátok imájának hatására fokozatosan javul az állapota, és ezért kérem újra a ti imátokat is. Amen, amen.
5: Megköszönöm a kegyelmeket, és kérném szépen a közös imát elhunyt és élő szeretteimért, fiamnak szabadulásért, gyógyulásért, a híd kegyelméért, egészségi állapotom javulásáért, testi lelki erőjére, keresztem hordozásához, a magyar nyelvű Mária Rádiókért, önkénteseiért, támogatóiért, papjaiért, a szűzanya szándékára, kispapokért, papi szerzetesi hivatásokért, az üldözött keresztényekért, hazánk és hitünk ellenségeiért, egy jó szándékra, a betegekért, a segítőikért, Zsóka édesanya gyógyulásáért, a háborúk megszűnéséért és minden háborútól szenvedő emberét. Isten áldja meg a Mária Rádiót és minden kedves munkatársát. Hálásan köszönöm.
6: Imádkozzunk együtt Timájának születésnapjára, vegye a szűzanya oltalma alá, fiammal, Péter fiammal együtt, és a Szentlélek vezetését kérjük nekik, és testi-lelki gyógyulást. Köszönöm szépen!
7: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Megköszönöm a minden nap kapott kegyelmeddel a Jézusomnak és a Szűzanyának. Szeretnék továbbra is közös imád kérni elhunyt családtagjám a lelki üdvért, lányom unokáim hitben való megmaradásukért, jó egészségükért, jó tanulmányi eredményükért és a maga egészségért, Magyarország és a világ békéért, a Mária Rádió fennmaradásáért, a dolgozóért és a támogatóért. Nagyon szépen köszönöm. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: A 061-354-1705-ös telefonszámú üzenetrögzítőnkre érkezett hívásokat hallhatták. A most következő imádságokat minden egyes olyan szándékért is felajánljuk, amely csak az önök szívében fogalmazódott meg, ám a Mária Rádióban nem hangzott el. Kérem, tartsanak velünk imádságos lélekkel. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Irgalmasság órája.
1: Örvendezzünk és vigadjunk, és dicsőítsük Istent, mert uralkodik az Úr, a mi Istenünk, a mindenható. Alleluja!
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg bűneinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, s áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét,
3: engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért,
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak,
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak,
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét,
1: engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért,
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét,
3: engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét,
1: engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét,
3: engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért,
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Ünnepellek, Uram, szívem mélyéből, mert meghallgattad ajkam igéit. Angyalaid előtt zsoltárt éneklek, magasztallak téged, Istenem.
2: Szent nevedet mindig megvallom, irgalmadért és igaz voltodért. Amely napon hozzád kiáltok, hallgass meg engem, gyarapítsd az erőt lelkemben.
1: Megszabadít engem a te jobb kezed. Az Úr javamra dönti el ügyem. Örökké tart, Uram, a te irgalmad. Nevezd meg kezed alkotásait.
3: Részlet Szent János könyvéből. Jézus mondja: bizony, bizony mondom nektek, bármit kértek majd az én nevemben az atyától, megadja nektek. Mindeddig semmit sem kértetek az én nevemben, ezért kérjetek, és kaptok, hogy örömötök teljes legyen. Ezeket hasonlatokban mondtam nektek. Eljön az óra, amikor már nem hasonlatokban szólok, hanem nyíltan beszélek az atyáról. Azon a napon majd az én nevemben kértek, és nem mondom azt nektek, hogy én kérem értetek az atyát. Hiszen az atya szeret titeket, mivel ti is szerettetek engem, és hittétek, hogy az Istentől jöttem.
2: Imádott Jézusom, lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön az örök atyához irgalomért. Amen.
1: Jézus mondja: én nem vagyok egyedül, mert az atya velem van. Ezt azért mondtam nektek, hogy békességet találjatok bennem. A világban üldözést szenvedtek, de bízzatok. Én legyőztem a világot. Mária, béke királynője, magyarok nagyasszonya, világgyőzelmes királynője.
3: Könyörög érettünk.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.

0: Mária Rádió. Imádkozzunk együtt. A világosság rózsafűzére következik.
1: Dicsőség Jézus Krisztusnak!
2: Dicsőség mindörökké!
1: Kedves hallgatóink, a Mária Rádió kápolnájában a Mária Pócsi könnyező Isten szülőről nevezett imakor imádkozza a világosság szent olvasót. Az önök szándékai mellett felajánljuk gyermekeinkért, unokáinkért, Magyarország megtéréséért az imádkozó testvéreink szándékaira. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek, minden látható és láthatatlan dolgoknak teremtőjében, és az egy Úrban, Krisztus Jézusban, Isten egyszülött fiában, ki az atyától öröktől fogva született, világosság világosságtól, igaz Isten, igaz Istentől, aki született és nem teremtetett, ki az atyával egy lényegű, ki által mindenek lettek, aki mi érettünk emberekért és a mi üdvösségünkért mennyből alászállott, és megtestesült a Szentlélektől és Szűz Máriától, és emberré lett, és megfeszítetett mi érettünk Poncius Pilátus alatt, és szenvedett és eltemettetett, és feltámadott harmadnapon az írások szerint, és felment a mennyekbe, és ül az atyának jobbján, és ismét eljövend dicsőséggel ítélni eleveneket és holtakat, és az ő országának nem lesz vége. És a Szentlélekben, Urunkban és elevenítőnkben, ki az atyától származik, ki az atyával és fiúval együtt imádtatik és dicsőítetik, ki szólott a proféták által. Hiszek egy szent, katolikus és apostoli anyaszentegyházban. Vallok egy keresztséget a bűnök bocsánatára. Várom a holtak feltámadását, és a jövendőr örök életet. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözl légy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki megtisztítson minket. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki lelkünk békéjét megőrizze. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a szentségekben megerősítsen. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, és Fiúnak, és Szentléleknek. Most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. A világosság szent olvasó első titka, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett. Megkeresztelkedése után Jézus nyomban feljött a vízből, akkor megnyílt az ég és látta, hogy az Isten lelke mint galamb leszállt és föléje ereszkedett. Az égből szózat hallatszott. Ez az én szeretett fiam, akiben kedvem telik. Nézd az alázatos Jézust, nézd, amint beállt a bűnösök sorába, leghátulra, utolsóként. Nézd, amint vízbe lép és örvendje keresztelővel, kifüröszvén a bárányt, nagy újságot lát. Világosság támad, mert nyílik már az ég. Világosság támad, mert Isten lelke ott lebeg a víz felett, és ott lebeg a bárány felett. amikor kereszteltek szívedben, világosság támadt. Leszállt rád a lélek, hogy Krisztussá formáljon. Mestered alázatát és engedelmességét tanult kitartóan, és atyád kedvét leli benned. Mária pedig imájával kísér, mint fiát kísérte egykoron, mert a keresztvízben Isten gyermekévé lettél, és édesanyát kaptál.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
4: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőnek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizébe megkeresztelkedett.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizébe megkeresztelkedett.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizébe megkeresztelkedett.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizébe megkeresztelkedett.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizébe megkeresztelkedett.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizébe megkeresztelkedett.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizébe megkeresztelkedett.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizébe megkeresztelkedett.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizébe megkeresztelkedett.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, és Fiúnak, és Szentléleknek.
4: Most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A világosság szent olvasó második titka, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét. Harmadnap mennyezők tartottak a Galileai Kánában, amelyen Jézus anyja is ott volt tanítványaival együtt. Amikor fogytán volt a bor, Jézus anyja megjegyezte, nincs több boruk. Jézus azt felelte, még nem jött el az én órám. Erre anyja szólt a szolgáknak, tegyetek meg mindent, amit csak mond. Nézd az engedelmes Jézust, nézd el, mint Máriára pillant. Anya is fiú gyöngét szeretete sohasem ismert mást, mint igent. Nézd Máriát és figyeld tapintatát, szíve meglát minden bánatot és gondot. Érzékeny rezdülése, jövendő küldetése csírája. Oltalmazó, pártfogó, mindenek anyja lesz egykoron. Amikor megérzel bajt, észreveszel szükséget vagy bánatot, és szíved arra indít, hogy cselekedj, Máriaként fordulsz Jézushoz, és figyelmébe ajánlod, mint saját ügyedet. Nem kér semmit sem, jelzel csupán, s a többit ő rábízod, és imád, meghallgatást talál.
5: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
4: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözd légy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösekért, most és halálunk órájában.
5: Üdvözd légy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösekért, most és halálunk órájában.
5: Üdvözd légy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösekért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözd légy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösekért, most és halálunk óráján.
5: Üdvözd légy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösekért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözd légy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözd légy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösekért, most és halálunk órája. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órájában.
5: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, és Fiúnak, és Szentléleknek.
4: Most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A világosság szent olvasó harmadik titka. Aki meghirdette Isten országát, nézd Jézust, az ország királyát, nézd, amint ajkán magasztos igék fakadnak, gyermekként ragyog, mert nagy örömet hirdet, sötétben élőknek világosság országát, rabként sínlődőknek szárnyalás szabadságát, fölélett a halott, meggyógyult a leprás, a bűnös felemeli a fejét, mert életbősége áradt testben és lélekben, akkor, amikor a szeretet országával találkozik. Fényvet ült a titkára és szíve vágyára, jött azért, ami elveszett. Engedd, hogy megleljen, és lángra lobbanjon a szíved. Vállára vesz gyöngéden, szeliden, és hazaindul veled, és könnyezve érted meg. Öröme jelzi, mennyit is keresett. Hálás szívvel tekints pásztorod anyjára, Máriára. Szólítsd őt édesanyádnak, és szívedben világosság támad, mert Isten országától nem vagy messze már.
6: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
4: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, ki meghirdette Isten országát.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
6: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, meghirdette Isten országát.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
4: most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalomra.
1: A világosság szent olvasó negyedik titka, aki a Táborhegyen megmutatta Isteni dicsőségét. Hat nap múlva Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és testvérét Jánost, és fölment külön velük egy magas hegyre. Ott elváltozott előttük. Arca ragyogott, mint a nap, ruhája pedig olyan fehér lett, hogy vakított, mint a fény. Jézus egy pillanatra megmutatta Isteni dicsőségét. Nézd Jézust, a világ világosságát. Nézd, amint imába merült arcát, új fény hatja át. Föltárult a titok. Istenségét rejtegette, hogy kicsinnek és bűnösnek barátja lehessen. A három tanítvány szívébe gyöngét szeretett atyai szózat boldogítja. Ez az én szerelmes fiam, akiben gyönyörködöm. A tanítványok örömébe egyszerre magasztos és szent félelem vegyül. Isten lelke ködözi be őket. Maradni és sátrat verni azonban nem lehet, mert vár a feladat, és vár a búzaszem törvénye.
5: Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
4: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért.

0: méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözd légy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözd légy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözd légy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözd légy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözd légy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözd légy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
1: most és mindenhol, és örökkön örökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A világosság szent olvasó 5. titka, aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát. Nézd a gyöngéden szerető Jézust, nézze, mint csecsemőt tápláló édesanyaként önmagát osztja szét. Vágyva vágyta ezt, mert az odaadás a szeretet legnagyobb boldogsága. Nézd a szeplőtelent, ő az egyetlen méltó. Tőle tanuld az elfogadást. Kérd, hogy amikor áldozol szívedben az áment, ő mondja ki helyetted. Amikor megáldoztál, nem vagy már többé az, aki voltál. Krisztussá válsz, mert visszhangoznak még a szavak benned. Ez az én testem. Hordozd az örökséget, pillantásod vigasztal és gyógyít a szavad. Egy vagy mindenkivel, baráttal és ellenséggel, mert Máriával igent mondtál a szeretetre, és igent mondtál az életre.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözl légy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
3: Üdvözlégy!

0: Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösekért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösekért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, ki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösekért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösekért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, ki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
1: most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire. Könyörögjünk.
1: Hálát mondunk neked, mindenható Isten, mindazon jó téteményeidért, melyeket velünk ezen Szent Rózsa füzér elmondásával eszközöltél. Úristen, kinek egyszülött fia, élete, halála és feltámadása által az örök boldogság jutalmát számunkra megszerezted. Hallgass meg a mi alázatos könyörgésünket, és add szent malasztodat, hogy midőne szent titkokat elménkben forgatjuk, azon erkölcseket, melyekre ezek bennünket tanítanak, gyakorolhassuk. Azokban a javakban, amelyeket ígérnek, részesülhessünk, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Igazgasd ösvényeinket, erősítsd meg a te félelmeddel, őrizd életünket, biztosítsd lépteinket, a dicsőséges Isten szülő szűz, mindenkor szűz Máriának és minden szenteidnek imái és könyörgései által. Istennek legméltóbb anyja, boldogságos szűz Mária, fogadd el ezt a szent rózsafüzért, melyet a teljes szent háromság egy Istennek legmélyebb imádásunk áldozatául bemutattunk. Az egész mennyei seregeknek, de különösen a te dicséretedre és tiszteletedre elimádkoztunk. Ajált fel azt a te szent fiadnak, Jézus Krisztusnak, az egész katolikus anyaszentegyház javáért, az igaz keresztény hit gyarapodásáért, a keresztény fejedelmek közötti béke egységéért, minden egészségesekért, betegekért, rabokért, kesergőkért, szüleinkért, rokonainkért, a te szolgáidért és szolgálóidért, minden élőkért és megholtakért. Ó Mária, áldj meg minket, városainkat, községeinket és hazánkat, hogy a te pártfogásod által minden veszedelemtől, éhségtől, mirigyhaláltól, földrengéstől, vízáradástól, jégveréstől, tűzveszélytől, háborútól, idegenek betörésétől és minden belháborútól mentsen meg minket az Atya és Fiú és Szentlélek Isten. Esedezzél érettünk, hogy egykor veled és a szentekkel a mennyei hazában boldogul élhessünk. A te isteni szent fiaddal vég nélkül örvendezhessünk. Légy velünk életünkben és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek. Most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Köszönjük, hogy együtt imádkoztunk. Dicsőség Jézus Krisztusnak.
2: Dicsőség mindörökké.
3: A világosság rózsafűzérét imádkoztuk.

0: Hírpercek.
1: A vásárosdombói skóciai Szent Margit gondozóotthonba látogatott Felföldi László. Több mint 25 év után ismét tartanak úrnapi városi körmenetet Szabadkán. Novemberre megújul a csíksomlyói kegytemplom. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. A Pécsi Egyházmegye fenntartásában, Vásárosdombon működő idős otthonban május 13-án Felföldi László pécsi megyés püspök szentmisét ünnepelt az intézmény lakóival és dolgozóival, majd megáldotta a 70 éve átadott és a közelmúltban saját forrásból finanszírozott felújított épület Magdolna ház részlegét. 15 idős lakót tudnak méltó módon elhelyezni, akadálymentes elhelyezést is biztosítva tudatták. A kialakítás során figyelembe kellett venni, hogy az itt élők többségében demencia súlyos fokában érintettek kényelme is biztosított legyen. A főpásztor azt mondta, hogy amikor azt érezzük, hogy már nem bírjuk tovább a test és a lélek fájdalmait, elcsendesedve és a Jóistenhez fordulva kérjük sebeink gyógyulását. Az emberi szív csak az elcsendesedésben tud gyógyulni. Az imádságban születik a lélek megújulása azért, hogy béke szülessen bennünk. Krisztus szent teste és vére főünnepén június 4-én a Szent Teréz székesegyházban 18 órakor szent mise lesz, majd ezután a körmenet a Szent Mihály Arkangyal Ferences templomig halad. Jelentette be a Szabadkai Egyházmegye május 13-án tartott sajtótájékoztatóján. A városi úrnapi körmenet a II. Világháborúig megszokott volt, de a kommunizmus idején megszüntették. A körmenetet, amely a hit kifejezése, csak 1995-ben tartották meg, majd 1999-ben ismét megszakadt a bombázások miatt, és mindeddig nem szervezték meg újra. Az Úr napja arra tanít bennünket, hogy a hit nem magánügy, hanem olyan ajándék, amelyet meg kell élni és meg kell osztani. Ez imádság a város áldásáért, a békéért, az egységért és minden ember javáért, a hívőkért és a nem hívőkért egyaránt. A körmenet a püspök ünnepélyes áldásával zárul Szabadka városára és minden polgárára. A csíksomlyói ferences rend szerint a csíksomlyói kegytemplom munkálatai jól haladnak. A tető, a csatornák és a homlokzat megújul, a kolostor felújítása pedig párhuzamosan zajlik. Így az év végére teljesen megújulhat a kegyhely. A csíksomlyói kegytemplom és a hozzátartozó ferences kolostor átfogó felújítása egy éve tart. A templomot jelenleg állványok borítják, így a pünkösdi búcsúra érkező zarándokokat is ez a látvány fogadja majd. A szerzetesek szerint a felújítás nem akadályozza a kegyhely mindennapi működését. Albert István Leander, ferences szerzetes elmondta, hogy a felújítás szükségessége már 2020-ban egyértelművé vált. A részletes műszaki felmérés után kiderült. A teljes tetőcserére és több fa ellenpótlására is szükség van. A megfelelő anyagok beszerzése után 2025 tavaszán indulhattak el a munkálatok. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 16 óra.
2: Mária Rádió Ajka, FM 93,2.
3: Itt van Ló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Holman Attila építőmérnök cégvezetővel Tóth Enikő beszélget. A beszélgetés második része következik.
4: Én kiépítettem egy nagyon, nagyon erős, nagyon kemény szakmában egyfajta egzisztenciát. Építőiparral foglalkozom, kivitelezéssel, tehát az egy nem egy leányoknak való munka. És akkor ebben is igyekeztem fejlődni. Ennek megfelelően próbáltam kapcsolatban kerülni olyan emberekkel, akik ehhez a dologhoz értenek és tudnak hozzátenni. És így kerültem kapcsolatba Kis Ulrich jezsuita szerzetessel és Kozma atyával. Isten nyugosztalja Kozma atyát, és hát ő is elment. És hát munkakapcsolatban voltam velük, Kis Ulrich képzéseket tartott vállalkozók részére. Kozma atyával meg kifejezetten nagyon nagy erős munkakapcsolatban voltam, és a munkakapcsolaton keresztül is egy csodálatos élmény volt a munkámat úgy látni, mint ami a teremtés része. Tehát én kvázi, mint a Jóisten társ teremtőjeként tudtam ezeket a feladatokat elvégezni, tehát ahogy van az a régi történet, hogy két kőfaragóhoz oda mennek, és az egyiktől kérdezik, hogy mit csinálsz, mondja, hogy hát faragom a követ, nem látod, és oda mennek a másikhoz, és megkérdezik, mit csinálsz, és azt mondja, hogy hát katedrálist építek, nem látod? Na ezt a különbséget, hogy most én csak egy követ faragok, vagy egy katedrálist építek, ennek a szemléletére vezetett rá engem Kis Ulrich és Kozma atya.
3: Hogyan jött ez az ötlet, hogy ezt a szakmát válassza? Mikor fordult erre az érdeklődése?
4: Hát ez miután én egy vidéki gyerek vagyok, akinek az apja ácsmester, nem gondolkoztunk azon, hogy én mi leszek. Hát építőiparral fogok foglalkozni, hiszen ahhoz ért a mi családunk, én is édesapám a gyerekkorom óta megépítettem rengeteg házat és tetőt, és ez nem volt egy kérdés, hogy én mi leszek, csak az a kérdés, hogy ezen belül milyen szintet érek el. Hát az egyetemi szintet elértem, és így tudtam ugyanazt csinálni, amit édesapám egyetemi szint nélkül szakmunkás képesítéssel. Tehát nem hiszem egyébként, hogy mindenkinek csak egyetlen egy megírt forgatókönyve van az égben, hanem végtelen sok forgatókönyve van mindenkinek, ami nagyon gazdag, és ő a szabad akaratával válogathat azok közül, de az mind tud isteni természetű is lenni, és mind tud egyébként ördögi természetű is lenni, attól függ, hogy az ember önmagában hogyan rendezi le.
3: Ez érdekel engem, hogy ugye ön elég magas szintre elért ebben cégvezetőként, és ugye az nagyon sokszor át tud fordulni egy hatalommal kapcsolatos visszaélésé, vagy egy önhittségé, vagy egy hiúsággá. Hogyan tudott ennek ellenállni, ennek a csábításnak?
4: Hát nagy szerencsém volt, mert ugye erről szól egy cégvezetés, hogy pályázatokat írunk folyamatosan, és folyamatosan nem nyerünk, aztán nyerünk valami munkát, aztán megint nem nyerünk, vagy 8-10-szer, aztán megint nyerünk egy munkát. Tehát, hogy így mondjam, a munka természete, vagy a feladathoz jutás természetében már benne van, hogy alázatosan kell hozzáállni, mert különben nem lesz meg az eredmény, vagy elkeseredik az ember, és abba hagyja. Az alázatra tanít egyébként az építőipar is. Mint egyébként minden, tud alázatra is tanítani, meg nagyképűségre is. Persze ez is tudott volna, mert aztán gyűlt a pénzem, egyre több pénzem lett, már annyi pénzem volt, hogy már ennyi pénzt nem is gondoltam volna, hogy majd lesz. Aztán láttam, hogy az azért van, hogy nem is az enyém, mert ez tulajdonképpen megy bele a feladatokba, néha van egy hatalmas nagy kupacpénz, aztán rá néhány hónapra az nullárvá alakul, aztán megint lesz még nagyobb kupacpénz, aztán megint nullává alakul, tehát hogy egy ilyen áramlás ez az egész, egy folyamatos, csak mindig igazodni kell az éppen elért szinthez, tehát ahogy gyűltek a referenciáink, egy másik pályára kerültünk, ott másképpen kellett hozzáállni, de ha nem tudtál másképp hozzáállni, akkor visszazuhantál az előző szintre, vagy még lejjebb, ha pedig tudtál másképp hozzáállni, akkor meg tudtál eredményeket elérni, és ezt is éreztem, hogy önmagamtól nem, mert sokszor hazamentem, és akkor mondtam a feleségemnek, hogy rettenetes nehéz, és akkor aztán mégis valahogy a jó Isten átsegített ezeken a nehézségeken, és akkor nagyon-nagyon gyönyörű eredményeket is produkáltunk, és akkor egy idő múlva, most már 35 éves ez a cég, egy idő múlva az ember rájön, hogy hát ez mind a kettő része az életnek, a siker és a sikertelenség is, és csinálni kell. És úgy kell csinálni, hogy föl kell ismerni, és mentem reggel dolgozni, az autóba ültem, és akkor azt mondtam, hogy uram, engedd meg, hogy meg tudjam jól különböztetni az ügyeimet egymástól. Engedjed, kérem szépen, hogy segíts, hogy megkülönböztessem. Mert ha nem tudod megkülönböztetni, hogy mi a jó, meg mi a rossz, meg mi a jó irány az napra, meg mi a nem jó. És egyszerűen engem vezetett. Na jó Isten, hogy na, oda vezetett, hogy belevezetett a zsákutcába, és azt mondta, hogy na, akkor most fölismered? Hát tényleg fölismerem, hát akkor ezt én nem csinálom így, hanem akkor úgy. De keresztény ember életében mindig benne van az a fajta végtelen megnyugvás, hogy úgyis meg fogja mutatni majd, hogy ebből hogy van kifele, tehát biztos, hogy megmutatja. Az, hogy fájni fog, hát ez lehet, de akkor is megmutatja, és akkor most ugye a fájdalommal megyünk kifele, vagy pedig az örömmel megyünk kifele. Tehát az örömöket is el kell fogadnunk, meg a fájdalmakat is. Tehát ez volt a munkára vonatkozó, hogy mondjam, csak rövid tartalom a hitbéli erősödésemre. Aztán jöttek a betegségeim. Ahogy öregedtem, mindenféle bajokat képzeltem el magamról, vagy magamban, amik úgy tényleg éreztem is. És rendkívüli keserűség fogott el emiatt, és egyszerűen valami megsúgta nekem azt, amit lát a Szentlélek megsúgta, hogy döntsd el magadba, hogy akkor ez most a bukás, vagy az újrakezdésnek a kihívása, vagy a lehetősége. Nagyon sokat imádkoztam, nagyon állandóan csak imádkoztam, hogy mutassa meg az Isten, és volt egy olvasmány, az is egy lényeges olvasmány volt akkor, valaki a kezembe adta, templomi közösségi társunk, van két író, a Gustav Jung, meg egy középkori szerzetes, a Tauler nevű szerzetes, és a Benci, ez egy bencés kiadvány, hogy az ember élet útjának felén. És a szerzetes a középkorban írja le, hogy az ember élet útjának felén mi történik az ember lelkével, és milyen válságba kerül, egyébként a címét a Dantétől vették, és a Jung pedig ugye megírta ezt az újkorban. És fantasztikus a könyv, mert egymás mellett van ez a két elemzés egy könyvben, és az jön ki az olvasó, elolvassa, hogy pont ugyanaz történik egy középkori szerzetessel is, mint egy nem tudom, egy újkori német gyárossal, szólítja őt az Úr, már megteremtette az egzisztenciáját, már kialakultak benne a szokások, az egész egyéniség, és akkor egyszer csak oldalból kap egy puff, egy döfést, hogy na nem így, ez most így összeomlik, omoljon össze, és akkor abból gyerek ki újra. És akkor ott jön a Krisztusnak a evangéliuma, annak a lényege, hogy újjá kell születni.
3: És ez önnel is megtörtént, és hiába is, Istennel járt.
4: Velem is megtörtént. Történt. Persze, velem abszolút.
3: És ez hogy történt, vagy hogy leromlott. Volt ennek?
4: Hát nagyon megbetegedtem, mindenféle hasbajom volt, lefogytam, elkeseredtem. Úgy gondoltam, hogy na most nem sok van már hátra, mindjárt meghalok, tehát teljesen kiment az életerő. Az ember addig úgy mindent ér és nyom, és akkor egyszer csak már nem bírja. De ugyanazt akarja csinálni, na ebből aztán leszívódnak az energiák, és akkor ez úgy megjelenik. Az történik, ami ebben a könyvben le van írva, hogy az Isten szólít, hogy na nem így, azért ez így pont nem így jó, én nem ezt akarom pont tőled, hanem én más szeretnék. Na és akkor vagy az van, hogy az ember bele
5: csavarodik, és azt mondja, hogy hát ezt elbuktam az egészet, vagy az van, hogy megkérdezi, na akkor hogy akarod? Na és akkor mit akarsz? Akkor segítsél, légy szíves, hogy mit akarsz? És egyébként segít. És velem is így történt. Aztán utána a cégem is úgy megerősödött, hogy sokszorosára, mint előtte volt, és tulajdonképpen én is megerősödtem, mikor rájöttem, hogy ez az ő kíváncsiskodása, hogy én milyen választ adok. Tehát az történt velem, hogy először adott végtelen sok lehetőséget, kiskoromtól kezdve végtelen sok szeretetet is, elképesztő lehetőséget, na azzal én szépen éltem mindennel, na akkor azt ő elvette, akkor azt mondta, hogy na most esztelen, nagyobb csűrt akarsz építeni magadnak, hát még az éjjel számon kérem a lelkedet. Azt a mindenit, hát mondom, hát húha, baj van. Na és akkor utána pedig elkezdtem őt kérdezgetni, hogy akkor hogy akarod? És akkor ez az állandó, én is akartam, meg ő is akarta, és kérdezgettem, és akkor ettől egyszer csak elkezdtem újra kivirágozni. Körülöttem lerendeződtek az ügyek, a gyerekeim eljöttek hozzánk dolgozni a cégbe, szóval kaptam sok erőt. Tehát a betegségeim is az isteni életem erősödésére valók voltak. Az eredményeim aztán egyre nagyobbak lettek, és akkor ezek után rácsodálkoztam ezekre az eredményekre, hogy hát ez meg tulajdonképpen hogy van? Hát alig tettem érte valamit, és micsoda eredmény született, és ez is számomra a Szentlélek ajándékaként értelmezhető. Rájöttem még arra is, hogy sokkal jobb rágondolni az eredményre úgy, hogy ezt veled csináltam, Uram. Hogy ezt csinálod velem? Hát ez eszméletlen jó. Nagyon szép, hogy ezt csinálod velem. Mint hogyha csak azt mondod, ezt én értem el. Mi van? Mit akar itt bárki? Hát nehogy valakit elvegyen tőlem bármit ebből a dicsőségből. Na hát ez nem okoz örömöt. Ez egy idő múlva, megcsömörlést okoz, mert ha meg nagyon sok eredménye van az embernek, mert nekem nagyon sok eredményem lett aztán, akkor a megcsömörlés peremén voltam, de ő abból kihúzott, mert emlékeztetett, hogy nem te csináltad ezt ketten csináltuk. Az eredményeim így vezettek rá Isten természetének a kutatására. Az utolsó téma, amit még megemlítenék, azok a időnkénti lelki gyakorlatok, amiket ezzel a közösséggel, amiben belekerültünk felnőtt korunkban, ezzel évenként gyakoroltuk, a Barsi Balázs Ferences rendi szerzeteshez jártunk, aki egy csodálatos ember. Az ő lelki gyakorlatai Kolostorban történtek Sümegen, ami már eleve az a környezet, az egyszerűen az embert átalakítja, amikor oda bemegy, és azok a zsoltárok, amik ott történtek, meg egyáltalán az az Isten dicsőítés napokon keresztül, hát az édes élmény volt rendszeresen évről évre, és sokáig ki is tart a lelki gyakorlatoknak a hatása. Mindeközben ugye mi rendszeresen járunk templomba minden héten, és Székely János püspök atyával, aki most már püspök, de egyébként érsekvadkerten volt kezdőm is és tisztelendő úr, az ő vele való nevezzük intellektuális kapcsolódásom, az is egy nagy erő és egy nagy biztonságérzet az én hitbéli tartásomat tekintve.
3: Épült a vállalkozása, tette a dolgát, és még Istenről sem feledkezett el. A családi élet, a gyereknevelés, a feleségével való kapcsolat, az hogyan tudott így kibontakozni, vagy gyümölcsözni ezzel párhuzamosan?
5: Ennek van egy nagyon végtelenül erős gyökere, hogy sose szabad azt elfelejteni, hogy a munka azért van, hogy minket kiszolgáljon, a mi igazi életünket kiszolgálja, és nem fordítva, hogy mi élünk a munkáért. Mondogattam is magamban, hogy azért van a munka, hogy a családomat erősítse, és a családi boldogságom érdekében dolgozom azért, mert az igazi élet az a családban van. A feleségem és a három gyerekem, őértük tevékenykedek. Hála Istennek, hogy ezt így sikerült végigcsinálnunk, fölneveltük a gyerekeket közösen a feleségemmel, és imádságos környezetben neveltük őket föl. Nagy korukig közösen imádkoztunk, mind az öten, és mindig mentünk templomba.
3: És a gyereknevelésben sikerült átadni a Isten szeretetét, a hitet, hogy ők is vallásos emberekké váltak, vagy kicsit keresik a helyüket ebbe?
5: Látszólag ők is vallásos emberekké váltak, de hogy keresik a helyüket, abban biztos vagyok, mert én is keresem a helyemet folyamatosan. Persze ők is templomba járó vallásos családot alapítottak, mindenhol, mind a három gyermekünknél van három saját gyerek, tehát nekünk 9 unokánk, de az, hogy az ő hitük éppen hol tart, az az ő titkuk, és hát remélem, hogy mindig máshol tart. Nem egy megállapodott hite van az embernek, mint ahogy a nekem se, hanem mindig máshol tart, mindig valamit rá csodálkozok. Tehát én egyébként még most is, például arra mondatra, hogy és az ige testélőn, és mi köztünk lakkozik, hát ezt ugye az ember elmondta már, mit tudom én, hány száz milliószor, de valahogy mostanában csodálkoztam erre a mondatra rá, hogy az ige lett testi. Mindig más világosodik meg a hitével kapcsolatban is egyébként, de mással kapcsolatban is, hát és azt engedni kell, hogy most ez, aztán meg az.
3: Hozott nekünk pár ajánlást, hogy hogyan lehet kicsit elmélyedni, vagy egy ilyen szempontot kapni a vallásos életünkhöz. Kérem, hogy ezt ossza meg velünk.
5: Az első az a levél Diognétoszhoz, vagy Diognétoszi levél, ami egy őskeresztény levél, amivel le van írva, ezt érdemes mindenkinek elolvasni, mert le van írva, hogy milyenek a keresztények, és most is olyanok. Tehát szerintem az a keresztény, ami ebben a levélben le van írva, na pont olyan a keresztény. Mondjuk akkor a lényegét elmondom, ami számomra most épp a lényeg ebből a levélből, hogy benne vannak a világban, de mégis fölötte vannak. Tehát, hogy itt van a lakóhelyük, de fönt van a mennyben a lakásuk. Ez a keresztény magatartás. A másik az egy film, egy norvég film, az a címe, hogy az Ádám almái. Nagyon nehéz film, norvég vagy svéd gengszterekről szól, akiket utókezeléssel visznek a világ végére, és arról a szeméről szól, aki ott fogadja őket. És ebből a filmből pedig az jön ki, hogy lelkesedni kell, akkor is, ha nem megy, tehát hogy az a ellentmondás, ami a minden ember életében folyamatosan jelen van, hogy akarja, de aztán nem megy, aztán hogy egyszerre történjen, na ez maga az élet. Ha nem megy, és ha mégis megy, az egy szintézis, és ez a kereszténység, az tulajdonképpen egy olyan rendű egység, ami feloldja az ellentmondásokat, a hétköznapi és filozófiai ellentmondásokat is. És akkor van még a harmadik, az egy tanács, hogy állandóan szólongatni kell az Istent, van az orosz parasztnak egy imája, az, hogy Krisztus kegyelmez, Krisztus kegyelmez, egész nap mondogatni kell, Uram irgalmaz, Uram irgalmaz. Ez az orosz paraszt ott a tajgán állandóan ezt mondogatta magának éjjel-nappal. Ezt én is kipróbáltam, gyakorlom. Vezetés közben, meg amikor úgy érzem, hogy na most úgy kezd megint nem világossá válni a dolgok, akkor ezeket mondogatom. Uram irgalmaz, vagy Krisztus kegyelmez.
3: Mi az, amit még tervez? Mik a hosszú távú tervek?
5: Nagyon nagy terveim vannak. Igazából a legfőbb tervem az az, hogy a 9 unokámnak át tudjam adni az Isten ismeretet, vagy szeretetet, az Istennel való életet, hogy ráérezzenek erre. Na ez a legfőbb célom egyébként most már. Most a céget átadtam a fiamnak tavaly, és ez a legfőbb célom, illetve a reggeli imáimban azt mondom minden reggel, hogy mennyi atyám, engedd meg, hogy én benned éljek egész nap, és te meg bennem éljél egész nap. És szerintem ez a kettő, ez különbözik. Na és ezt szeretném tökéletesíteni. Na ez nagyon sok. Meg ez tartalmaz mindent. Azt is tartalmazza, hogy átadjam a céget, de ez nem megy így, hogy átadom, hanem ez egy 10 éves folyamat lesz, mire ő ezt át fogja venni. Na de már csak segítőként vagyok, tehát kicsit kívülállóként vagyok benne.
3: Kívánunk ehhez nagyon sok erőt, kitartást és hitet, hogy meg tudjon valósulni, és nagyon szépen köszönjük, hogy mindezt megosztotta velünk.
5: Én is köszönöm, hogy meghívtak erre a beszélgetésre.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
5: Mindörökké, amen.
6: Holman Attila építőmérnök cégvezetővel Tóth Enikő beszélgetett.

Uram, miért hagytál el a sötét napokon, hogy lett magányos a parton a lábnyomom? Akkor válaszoltál szeliden, csendben. Gyermekem, én minden percben veled voltam. Tudom, hogy csak egy nyomot láttál a homokban, és azt hitted, egyedül maradtál a sok gondban. De amikor már nem bírtad a terhet, én nem elhagytalak, hanem vittelek.

0: Mária Rádió.
1: Hírpercek.
2: Pizza Balla pátriárka vezette a kármánhegyi boldogasszony körmenetet Haifában. A sönstatti Mária nővérek Budapesten ünnepelték alapításuk 100. évfordulóját. Az Ország iskolája 2026 címmel hirdett versenyt a Magyar Színház. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. Május 10-én vasárnap Haifában megtartották a hagyományos kármelhegyi boldogasszony körmenetet, amelyet az ott élők a szűz felmenetelének neveznek. A körmenetre több ezer hívő gyűlt össze imádságban és áhítatban, hogy elkísérjék Szűz Mária szobrát a Szent József latin rítusú plébániáról a Kármelhegy tetején álló Stella Maris Kármelita kolostorba, tudatta a Magyar Kurír. A körmenetet Pier Battista Pizzaballa bíboros jeruzsálemi latin pátriárka vezette. Ez az ünnep más, mert minden felekezetből érkeznek keresztények, és ez a szép egység ritkán tapasztalható más ünnepeken. Ma az egész Szentföld jelen van itt, mondta a záróáldás előtt. Emlékeztetett, hogy ismét itt gyűlünk össze két háború között, hogy családjainkat, közösségeinket és életünket Istenre bízzuk anyánk Szűz Mária közbenjárásán keresztül. Az ünnep a mi atyánk elimádkozásával fejeződött be. A sönstatti Mária nővérek alapításuk 100. évfordulóját az ország számos részéről érkezett családokkal és fiatalokkal ünnepelték együtt. A jubileumi szentmisét Martos Levente Balázs esztergom budapesti segédpüspök tartotta május 9-én a budapesti Sönstadt központban, tudósított a Magyar Kurír. A szentmisén Csermák Péter Sönstadt atya koncelebrált, a segédpüspök emlékeztetett arra, hogy a nővérek két éve telepedtek le Budapesten, de évtizedek óta jelen vannak és szolgálnak a Magyar Sönstadt mozgalom életében. Jelenleg hárman vannak itt. Beszéltek szolgálati területükről, és a külföldről is érkezett nővérekkel együtt hangszeres kísérettel adták elő közösségük jubileumi énekét. Siglinde nővér harmonika játékára, közösségi táncokra is sor került, amelyekhez örömmel csatlakoztak fiatalok és idősek egyaránt. Az ünnep végén eucharisztikus záróáhítatot tartottak. Versenyt hirdet a Magyar Színház általános és középiskolák számára. A videók a Teátrum weboldalán lesznek láthatóak, ahol országos szavazás indul, közölte a színház csütörtökön az MTI-vel. A verseny június 25-én 23 óra 59 perckor ér véget. Eddig lehet pályázni, videót feltölteni. Minél hamarabb fent van a videó a felületen, annál több idő jut a szavazásra. Azt kérik, hogy a diákok olyan videót készítsenek, amely valóban róluk szól, amelyre évekkel később is emlékezni fognak. Fontos, hogy minél többen szerepeljenek benne, diák és tanár. Az iskolai közösségről, az iskola értékeiről és hangulatáról szóljon, mutassák meg, mi teszik különlegessé iskolájukat. Műfaji megkötés nincs, maximum 4 perces lehet, és a YouTube-ra kell feltölteni. További információ a versenyről a Magyar Színház weboldalán az Ország iskolája linken érhető el. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
1: Híreinket hallották.

0: Hátmozgató. Heim Kriszti Pilates oktató műsorát hallják.
1: Kedves hallgatóim! Könnyű, átmozgató tornára hívom önöket, tartsanak velem! Kérem, hogy óvatosan, saját testük jelzéseire figyelve végezzék a gyakorlatokat. A mai feladatsort állásban végezzük. Csípőszéles terpeszben legyünk, figyeljünk a helyes testtartásra, hasat húzzuk be, farizmainkat feszítsük meg, tenyerünket helyezzük a csípőnkre, és hosszan nyújtóztassuk meg a felső testünket, mellkast emeljük ki, vállakat húzzuk hátra, fejtetővel magasak legyünk. Vegyünk egy nagy levegőt, közben emeljük fel két karunkat oldalsó középtartáson keresztül az ég felé, váltott karokkal nyújtózzunk meg hosszan, egyik karral, majd a másik karral, és még egyszer egyik, majd a másik karral, majd egy képzeletbeli felhőbe kapaszkodjunk bele, és egy erőteljes mozdulattal húzzuk le a fej mögé a tarkóra, majd engedjük le a két kart, és csúsztassuk le hosszan a combok mögé. Ismételjük meg a feladatot, vegyünk egy nagy levegőt, emeljük fel két karunkat az ég felé, váltott karokkal nyújtózzunk meg hosszan, egyik karral, majd a másik karral, és még egyszer egyik, majd a másik karral, kapaszkodjunk bele a felhőbe, húzzuk le a tarkó mögé, majd engedjük le a két kart, és csúsztassuk le hosszan a combok mögé. Húzzuk be jó mélyen a hasunkat, tartsuk is meg, feszítsük meg a farizmainkat, emeljük hátra fel a két kart nyújtva, amennyire csak tudjuk, aztán engedjük vissza, ismételjük meg ötször folyamatosan, emeljük, majd engedjük a két kart, még kétszer, és egy utolsó. Következzen néhány válkör hátra, körzünk hátra, mozgassuk át jól a vállizületeket, még négyszer. Közben ügyeljünk arra, hogy fejtetővel is végig magasak legyünk. Egy utolsó, majd húzzuk fel ismét mindkét vállat a fülhöz. Hajlítsuk egy picit a könyököt, és ívesen vigyük hátra a két kart a test mögé, mintha záródnának hátul a szárnyaink, záródjon a lapocka is, majd engedjük vissza a két kart hosszan magunk mellé. Még egyszer húzzuk fel a két vállat, zárjuk hátul a képzeletbeli szárnyainkat, majd nyújtóztassuk hosszan a két kart lefelé. Közben felső testtel tarkóval hosszúak, magasak legyünk. Emeljük egyik karunkat magas tartásba, másik legyen mély tartásba, nyújtózkodjunk meg hosszan ellentétesen, majd támaszkodjunk meg a combunkon, és hajlítsuk oldalra a törzsünket. Majd jöjjünk vissza középre, kartartás cserével ellentétesen is nyújtózkodjunk meg, majd támaszkodjunk meg a combunkon, és hajoljunk a másik oldalra is. Visszajövünk középre. Oldalsó középtartásba legyen mind a két kar, gerinccsavarás következik, középen nagy levegővel, fejtetővel megnyújtózkodunk, majd levegő kifújása közben fordítjuk a törzsünket jobbra, medencénk nem mozdul, jövünk vissza középre, levegővel megnyújtózunk, majd indulunk a másik oldalra is, és mehet belőle még egy pár, egyik és másik irányba. Csípőkörzések következnek, óvatosan indítunk három kört jobbra, aztán három kört balra, és végül, ha jól esik, néhány guggolással zárhatjuk a tornánkat. Ha ezzel is megvagyunk, rendeződjünk vissza kiinduló testhelyzetbe, nyújtózkodjunk, vegyünk egy nagy levegőt, fújjuk ki kedves egészségünkre, tornázzunk együtt legközelebb is. Áldott, szép napot kívánok!
0: Átmozgató. Heim Kriszti Pilates oktató műsorát hallották.

Mária Rádió. Hazafelé, a Mária Rádió délutáni magazin műsora.

0: Örömhír mindenkinek! Válogatás hangzik el a Magyar Katolikus Rádió műsoraiból. Arcok és sorsok. Fejezetek a Magyar Katolikus Egyház történetéből. A szerkesztő riporter Sós Viktor.
1: A Szociális Misszió Társulatot 1908. november 19-én Szent Erzsébet napján alapította Farkas Edit. A missziótársulatnak legfőbb pártfogója, támogatója Prohászka Ottokár székesfehérvári püspök volt. Vendégünk Bőti Zsuzsanna Cecília nővér, a Szociális Missziótársulatnak a tagja. Mit tekint Cecília nővér a Szociális Missziótársulat küldetésének, üzenetének a külvilág felé, akár alapítójuk Farkas Edit, akár a társulatot támogató, segítő Prohászka Ottokár, akár annak a szellemiségnek az üzenete, amely a Szociális Missziótársulathoz kötődik, ez hogy jeleníthető meg, hogy foglalható össze?
2: Egy ilyen beszámolóban, ismertetőben úgy gondolom, hogy a személyes gondolatokat nemigen szoktuk előhozni, azért talán megengedhető, hogy mégis megemlítsem azt, hogy mi ragadott meg engem az ismerkedésünk első pillanatában. És ezt azért szeretném megemlíteni, mert ez a vonzó erő, amely megtart engem 86 évesen a Szociális Missziótársulatban, változatlan, minden nehézségünk, kérdőjeleink, esetleges problémák, amelyek nem kerülnek el egyetlen közösséget sem, de mindezek közepette töretlen erővel hiszem és vallom, amit Prohászka Ottokár mondott, hogy az Úristen teremtő és alkotó keze az egyetlen, amely a missziótársulatot létrehozta, és azóta is működteti. Valamiképpen úgy tudok visszatekinteni a múltunkra, hogy mindenképpen látok olyan vezérlő gondolatot, amely a missziótársulat karizmájához, alapítóinak a szelleméhez köthető, és amely mint egy a falakon túl áradva örökre időszerűnek mondható. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy úgy tekintem magunkat, mint egy zászlóvivőknek, mert hogy a mi lobogóinkon, amelyet annak idején körmeneteken, felvonulásokon magunkkal vittük, egy ilyen felirat van, hogy egység, hűség, fegyelem. Ha én a mai egyházi dokumentumokat veszem, akár a jelenlegi, akár a közelmúltbeli pápáknak fő mondani valóját az egyházon belül, ez a központi gondolat valami hasonlóságot mutat a egység, hűség, és hát bizonyos vonatkozásban a fegyelem kérdéskörével. Farkas Edit azt mondta, mi megyünk a magunk útján, valami speciális utunkat adott nekünk az Úr, amelyben példaképekhez tekinthetünk fel, mivel alapítóanyánk már egészen fiatal korában, nagyon jó módban élő középosztálybeli úri nőként mégis Szent Erzsébetet választotta példaképül, és maga a várbani életében is szolgálta a szegényeket egészen egyszerű módon, egészen közvetlen testi segítségnyújtással. Gyűjtötte számukra ruhát, cipőt, maga húzta fel a cipőt a lábukra, és utána is teljes mértékben átérezte azt a szükséghelyzetet, amely létrehívta a Szociális Missziótársulatot, mert akkoriban a szociális kérdés volt a legégetőbb, amelynek erre a kérdésre választ várt a társadalom. És így mondhatjuk el, hogy az első magyar alapítású szociális munkások szerzetesi közössége mi lehettünk, és így Szent Erzsébet nyomában lépkedünk ma is. Legfőbb pártfogónknak ma is Pruhászka Ottokárt tekintjük. Ő a szívünkre

Nővér is él, követheti Prohászka Ottokárnak ezt a gondolatsorát, amely így szól: lelkem mécses, tehát világít, szívem tűzhely, tehát melegít, jót teszek másokkal, segítve, nemesítve biztathatok rájuk. Aki így él, higgye, hogy ő a világ világossága, higgye, Jézus mondta. Tehát nem számít az, hogy pislákoló, kis mécsbelek vagyunk-e, mert kicsi a létszámunk. Mégis, amíg egyetlen missziós nővér él, érezheti, hogy az Isten, az egyház és a haza is számíthat rá. És így ebben az egész biztató közösségben, amelyben élőnek érezzük kapcsolatunkat, természetesen élen jár Farkas Edit az alapítónk, mert hát itt szeretném megemlíteni Slachta Margitot, a Szociális Testvérek Társaságának alapítóját, aki Farkas Edittel válvetve kezdte el a szociális munkát, a Szociális Missziótársulat munkáját. Ő így nyilatkozott Farkas Edit halálakor egy beszédével, és ez számunkra örök érvényű. Egy megindult lavinánál nehéz megállapítani, még nehezebb felismerni, hogy az első kis görgeteg miként nő hatalmas, magával ragadó erővé. Nehéz nyomon követni, hogy város, állam, társadalom miként fogtak lángot egy lobogó szövétneken, miként keltett gondolat gondolatot, hogyan indított meg terv terveket. Nem is kísérlem meg ennek a nyomozásnak munkáját. Egy tényt kívánok csak megörökíteni, és ezen megemlékezést egy hálás borostyán ággal övezni. Azt, hogy hazánkban a világi munkatereken dolgozó, fogadalmas, modern nőszervezetek életrekeltése Farkas Edit főnökasszony nevéhez fűződik, hogy ő volt ennek a gondolatnak úttörője, és a missziótársulat e gondolatának első valósítója. Ebben fejeződik ki összefoglalva az ő hivatása. Ez a nyilatkozat a Lélekszava Szociális Testvérek folyóiratában 1942-ben egy részletként olvasható. Hadd mondjam még ezt el, hogy az volt alapító anyánknak a nézete, hogy mi nem azért alakultunk, hogy a szociális munkának legyen egy testülete, hanem elsősorban azért, hogy megszentelődjünk, és hogy egy tökéletes embertípust állítsunk be a szociális munka megművelésére. Ez egy nagyon fontos, mert egyre inkább ma is előtérbe helyeződik az a gondolat, hogy nem annyira aktív munkásokra, bár nyilvánvaló az órát laborra összefügg az egyházban, de a egyháztagok életszentségére van elsősorban szükség. A mai világban olyan tanúságtételeket láthatunk, és olyanokra van szükségünk, amely mindenképpen a végső beteljesülésre helyezi a hangsúlyt. Viszonylag az emberiség nagy tömegéhez képest az egyház nem mondható a legnagyobb közösségnek, és mégis mindenkihez van mondani valója. És éppen ezért nagyon igaznak látjuk Farkas Editnek azt a mondatát, hogy szegények mindig lesznek köztetek, és így szociális kérdés is mindig lesz közöttünk. Szinte aktualizálható az a mondása is, amelyet nagyon régen mondott, hogy ez egy veszélyhelyzetben volt, ez az elhangzott mondat, hogy nem csak a társulatot fenyegeti szegénység, és nem csak Magyarországot, hanem a többi államot és a győztes államokat is. Ez még akkor az első világháború után hangzott el. És nem lehet tudni, hogy mi minden következik még be. Könnyen jöhet egy olykor, amikor az egész szubvenció, amelyet most élvezünk, elmarad. Emiatt a Szociális Missziótársulat egy kicsit sem kerül ki medréből, nem lesz hal a szárazon,
mert az ő vize nem a szociális munka,

0: az csak mellékes. Az ő medre és éltető eleme a társulati élet, a szerzetes típusnak modern kialakítása. Ha tehát 10-szer olyan kiválóan működnék valaki, és akár milyen tudós volna, ha nem felel meg a tökéletesedés nagy közdelezettségének, az semmi. És nagyon biztató számunkra ma is annak idején azt mondta, mint egy hitvallásnak tartjuk ezt részéről, ki tudja, a jövőben végezhetünk-e szociális munkát, de az egyértelmű, hogy a szociális missziót, társulatot mégis életben tartva valamiféle életformát tudunk találni, összehúzódkodva, esetleg mindenki a maga kenyerét keresve. Valaki azt kérdezte tőlem, hogy melyik munkáért keletkezett voltak éppen a szociális missziót, társulat. Hogyan gondolkodom a szociális munka teljesítéséről, mint a társulat alapítója? Mellékesen. Fő a megszentelődés. Ezért most különös hangsúllyal mondom, mert rendkívül komoly időket élünk. Mindig hangoztattam, egy a szükséges. Aztán pedig úgy és annyit dolgozni, amennyit a helyzet megenged. Amíg Isten engedi a nagy tevékenységet a szegény ügyben, addig ott működünk. Ha egyik vagy másik megszűnik akár éveken át, a missziótársulat zsánere és medre nem változott meg és nem változik. Megyünk első és legfontosabb feladatunk az önmegszentelődés útján. Ezt 1931-ben egy konzultáció alkalmával mondta a nővéreknek. Hát nyilvánvaló, hogy azóta azért sok minden változott. Egy az egyben nem mondhatjuk ki, hogy na hát most ez így van, így lesz, ezt követjük. De mindenképpen a mondani valóját próbáljuk követni. Mert egy olyan nagy kihívás van előttünk, hogy azért nem szabad a fellegekben járni, hanem mindenképpen a földön kell maradnunk, ahogy Farkasedét is tette, hiszen nagyon kevesen vagyunk. 10 évig egyetlen jelentkező nem volt, de csodák csodája, most rövid 3 éven belül 2 jelentkező akadt, az egyik már első fogadalmas nővér, a másik ugyan novícia, de annyira jó Istenre tudjuk bízni forró imáinkban, mert Farkas Edit mindenkor az égbetörő ima erő jelentőségét emelte ki, hogy teljesen rá tudjuk bízni a jó Istenre a hangulatunkat, mert telve vagyunk reménnyel, bizakodással, hogy nem értünk hiába, és nem hunjuk le szemünket. Mi heten a hozzánk csatlakozó másik, egy nővér meghalt, de jött most már ugye 2, akármilyen kevesen is vagyunk, Isten minden időben tud csodákat tenni, és az eszmét, amelyre alapítottuk a munkánkat, meg azokat, akik előttünk jártak, életadó munkát adott nekünk a jövőre vonatkozóan, és ezért szerettem volna különösképpen kiemelni a szellemiségünket. Nem annyira azt mondani azoknak, akik esetleg hát ismernek vagy hallgatnak bennünket, hogy hát mennyit csinálunk, bár hősiesség, ahogy a világi munkatársaink helytállnak a napi ember próbáló körülmények között, hanem inkább azt a szellemiséget, amely mindig hálás és lendületet adó lelkülettel szól a mai embereknek.
1: Hogy hat ez a szellemiség a házak falain túl? Egy rendház, egy anyaház, egy szerzetesi közösség, de az egyház az a falakon túl is hat. Hogyan hat a szociális missziótársulat lelkisége, szellemisége?
0: Bár minden jelenleg is működtetett intézményünkben vagy van kápolna, vagy közvetlenül templom mellett helyezkedik el. Tehát mondhatnám azt, hogy amit az anyaházunkról mondok, azt elmondhatnám a működtetésünkben, fenntartásunkban működő vidéki és pesti intézményeinkre is. Mégis, mivel Farkas Edit ebben a házban élt, és pár évvel ezelőtt egy emléktábla is került házunk falára, hogy ebben a házban élt és működött Farkas Edit, a Szociális Missziótársulat alapító anyja, aki a társadalom javára igen sok és eredményes munkát végzett. Körülbelül ez a szöveg. Úgy gondoljuk, hogy az első noviciátus is itt volt, innen indult ki a szellemiségünk, ha bár az első működési területünk, illetve ahol az első, legislegelső alapításba segítő nővérek, mint noviciák voltak, a Szikszón volt, de mégis szeretném kiemelni azt, hogy remélni tudjuk, hogy van ennek a háznak falakon túlható, és az egy elkövetkező időkben is hatásos szellemisége. Prohászka Ottokár által tűzhelyes háznak jellemzett központi rendházunk, mint anyaház, kezdet óta kápolnájában őrzi a legméltóságosabb oltári szentséget, melyben Jézus szentséges szívének szeretete világít is, melegít is. A tabernákulumunk ajtaján levő domborművön a szívére mutató koronás Krisztus király látható, és alatta a felírás Krisztus vincit, Krisztus regnát, Krisztus imperát. Hisszük, hogy Krisztus győz, kormányoz és uralkodik, ma is, itt is. A tabernákulum felett egy másik szimbólumunk látható, és pedig a Szentlélek ábrázolása. Prohászka Ottokár azt mondta, ennek a nagy fülséges organizmusnak, mármint a kereszténységnek, vérkeringése a Szentlélek járás, szíve pedig a krisztusi szív, mely ezen a földön végig dobogott egy ember életet, hogy azután örök időkig minden lüktetésével a szentségek áramát küldözze határtalan lélek közösségének minden szülöttébe. És a fentéken túl reményünk forrása az a hitünk, hogy az imádság házaiból árad a kegyelem, onnan, ahol naponta felcsendül az egyház imája, a zsolozsmaszó, vagy más dicsérő, háladó, engesztelő és kérő ima. Központi székházunkban a Szent Eukarisztia napi bemutatása is erősíti Isten kapcsolatunk mélységét, bensőségességét. Így éljük meg Isten nagyságát, ahogyan a Szentírásban olvasható, a kivonulás könyvében, ki olyan fölséges, mint te vagy szentélyedben, félelmetes, dicsőséges, csodákat cselekvő. Nap mint nap a szívekben felhangzik itt Isten buzítása a nővérek felé, mint elődjeink szent hagyatéka, és ugyanezt érzik intézményeink munkatársai is, meg a ránk bízottak is, vagyis, amit egynek tesztek a legkisebbek közül, azt nekem teszitek, Máté 25:40. A társadalom felé irányuló szeretetszolgálatunk igénye, amely mint karizmánk főleg intézményes és önkéntes segítés formájában nő, család és gyermekvédelem területén valósul meg, nem szűnik meg soha, ezt hisszük. Ezt a küldetésünket azzal a tudattal éljük, hogy szemünk előtt tartjuk közösségünk másik fontos bibliai tanítását, vagyis Szent Lukács könyvéből egy a szükséges, ez pedig bizalom az örök életben. Alapító anyánk így figyelmeztet erre, mi az, ami a keresztény örömet oly igazán mélyét teszi, s ami a világ örömeitől megkülönbözteti, melyek alapjában véve nem mindig rosszak és megvetendők. A különbség az örökké valóság bélyege. A szent öröm nem végződik a sírban, nem veszíthető el, mert igazi folytatása és kivirágzása ott túl van. Ezt egy rádióbeszédében mondta Farkas Edit. Sokan vagyunk-e, vagy kevesen? Ez a kérdés nem ringathatja meg hitünket abban, amit szintén Farkas Edit mondott, egyetlen egy lélek, mely forró szívét és nagy energiáit Isten szolgálatába állítja, sokat érhet el. Elérheti azt, hogy lélekmentő szolgálatának evangelizáló hatása nem marad egy helyben, hanem kiárad a falakon túlra is. Ezért most, amikor vége van a remény évének, és hát most így, amikor beszélgetünk, már megvan hirdetve Szent Ferenc éve, nagy örömünkre. Hálás szívvel fordulunk az Úrhoz társulatunk teljes közösségéért, munkatársainkért, segítőinkért, ezért a mi tűzhelyes házainkért, ezekért. Amíg Istennek szüksége van közösségünkre, a buzgó önátadáshoz folyamatosan szükségünk van az égi lángra, ezért most végezetül úgy fohászkodjunk egy misszionáriushoz, akit alapítanyánk nagyon tisztelt, a budai várban élős számos éven át, minden évben kilencedet tartott Xaveri Szent Ferenchez, az ő oltára előtt, a Mátyás templomban található oltára előtt, és ő nagyon kérte ennek a szentnek égi közbenjárását, így hát engedjük meg magunknak, hogy mi is fohászkodjunk ehhez a szent életű, missziós jezsuita atyához. Azt mondta, küldj tagjainknak egy szikrát lelked lángjából.
1: A Szociális Missziótársulat lelkiségéről, szellemiségéről hallhattak beszélgetést vendégünk, Bőti Zsuzsanna Cecília nővér, a Szociális Missziótársulat tagja volt.
2: Arcok és sorsok. A Magyar Katolikus Rádió egyháztörténeti sorozatát hallották. A szerkesztő riporter Sós Viktor volt. Következik a Kép a tükörben. A szerkesztő riporter Szikora József.
3: Kedves hallgatóink! Az Osgyányi Vilmos Munkácsi Mihály díjas kőszobrász restaurátorral a pécsi dómkőtárban fölvett beszélgetésünk második része következik. Az első részt két héttel ezelőtt hallhatták ugyanebben az időben.
4: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szikora József vagyok. Pécset vagyunk a dómkőtárban, és folytatjuk a beszélgetést Osgyányi Vilmos Munkácsi Mihály díjas kőszobrász restaurátorral. Említetted, hogy ez egy tér, ahol helyzetbe hoztad a köveket, és ugye láttunk két, mondjuk így, hogy kaput vagy bejáratot, ezek a valamikori altemplomi lejáratok voltak, ahol mesterségesen alakult ki, vagy hát újonnan megépítettétek a formát, és oda elhelyeztétek a köveket, amelyek valamikor hasonló helyzetben lehettek eredeti környezetükben. Használtad ezt a szót, hogy megszólalás, megszólalnak talán a kövek, vagy megszólal a történelem. Beszélő viszonyban vagy a köveiddel?
5: Mondhatom azt, hogy igen. Én szeretem őket, ők is valószínűleg szeretik azt, hogyha foglalkoznak velük. Hiszen ezzel, hogy én szeretem a köveket, ezzel tulajdonképpen azokat az embereket tisztelem és becsülöm, akik ezeket a faragványokat elkészítették. Hiszen gondoljunk bele, hogy milyen eszközeik és milyen körülményeik voltak azoknak az embereknek, akik ezeket a köveket faragták, és milyen szellemi háttér volt jelen abban az időszakban, amikor ők alkottak. És érdekes módon ők nem alkotó munkások voltak, alkotó szobrászok voltak, hanem magasan kvalifikált kőfaragók, kőszobrászok voltak, akik meg tudtak egy-egy rajzot eleveníteni, egy-egy bibliai jelenetet meg tudtak faragni, vagy pedig egy építészeti egységet ornamentikával díszíteni tudtak. És itt van, amelyik az egyik szép darabja a dómkőtárnak, illetve a legjelentősebb, a Szentkereszt oltár.
4: Akkor sétáljunk oda az oltár elé. Ez az egész tér úgy van kialakítva, hogy akár templomban is érezheti magát az ember. Ugye, ha szembe állunk a Szentkereszt oltárral, akkor mögöttünk van ez a kapuzat, ami a régi templomnak egy oldalbejárata volt, és nem egészen abban a helyzetben van most, mint ahogy akkor volt, de ezt mindjárt halljuk, és most itt vagyunk a Szent Kereszt oltár előtt, illetve hát annak oltárá kialakított maradványai előtt. Hallgassuk, Osgyányi Vilmost, mit mondasz erről?
5: Azt tudom mondani, hogy ez a Szent Kereszt oltár nagyon sok eredeti kőfaragványt tartalmaz. Nekem a mesterem, Szakál Ernő az 1950-es években ennek az oltárnak már elkészítette az előzményét, és majdnem ezen a helyen volt egy románkori kőtár, amelyet Dercsényi Dezső, nagyhírű és nagyszerű művészettörténész irányításával Szakál Ernő elkezdett és össze is állított. Itt majdnem, hogy minden fontosabb részlete ennek a dómkőtárnak már ott bemutatásra került, csak egy sokkal egyszerűbb, az 50-es évekre jellemző puritán megjelenésben. Volt egy Szakál Ernő féle építménye ennek a Szent Kereszt oltárnak, én pedig ennek egy tovább épített rekonstrukcióját valósítottam meg, amivel a teljes teret, ami a Szent Kereszt oltárnak a belső interiőr tere volt, azt sikerült összeállítanom, tehát a boltozatokkal és a teljes alaprajz az hitelesen összeállt. Viszont az a külső megjelenése az nem valósulhatott meg, mert ezt úgy kell elképzelni, hogy ez a most látható boltozat és szabadon álló ívek, ezek a valóságban egy kis épületnek a belsejei voltak, és ezt a kis épületet úgy kell elképzelni, mint egy erekje tartót.
4: Itt látjuk az íveket, és látjuk, hát tulajdonképpen az új több, mint az eredeti, de nagyon gyönyörűen megmutatkoznak ezek az újonnan készült, a régi idéző ívek, gyönyörűen magukba foglalják ezeket a régi köveket. Így látva az ember egészen elámul, hogy mennyi munkával, mennyi, nem is tudom, hogy mi, talán hit, nem csak tudás, hanem valamilyen létforma lehetett ez, hogy mibe kellett élni azoknak, akik ezt csinálták, ezt a sok gyönyörűséget.
5: Biztos, hogy minden ilyen építménynek a kialakulásában egy nagyon komoly szellemi alapozottság volt. Tehát tulajdonképpen a hagyományok alapján épülhetett meg ez a Szent Kereszt oltár is, hiszen itt is a motívumok, az egész alaprajzi elrendezés, az mindegy-egy korábbi, már másik korszakokba létező mintát követ. Viszont mindig az az érdekes és izgalmas egy-egy megépült dolognál, hogy mennyiben térnek el a korábbi formáktól, és mi az az új, amit ez most hoz a korábbi korszakokhoz képest. Hiszen itt, ahol állunk, Pécset, nagyon nagyszerű ókeresztény emlékek vannak most a föld alatt láthatóak. De az oltár együttesnek ennek is megvannak még a római kori előzményei is, tehát maga ez az épületszerkezet, ez tulajdonképpen az alaprajzok is érdekes módon, például a lábazati profiljai, ez egy az egybe egy római kori lábazati profil például.
4: Az előbbi kérdésem egy kicsit arra is irányult, hogy nem csak a stílusokkal, nem csak technológiai megoldásokkal, vagy kézügyességgel, vagy eszközökkel, vagy akár kőanyagokkal találkozol, hanem felteszem, hogy azoknak a hitével is, akik mindezt létrehozták.
5: Igen, egy-egy kő pedig erről nagyszerűen tanúskodik is. Hiszen ez a Szent Kereszt oltár tulajdonképpen egy zarándok hely volt, vagy a régies kifejezés szerint búcsújáró hely volt, és említettem, hogy körbejárható volt ez a Szent Kereszt oltár. Tehát az ide szerveződő zarándokok, illetve búcsújárók többször is körbejárták ezt a szent helyet, és ennek a nyomait lehet felfedezni azon, hogy olyan lépcsőket tudtunk azonosítani a faragványok között, amelyek ehhez a Szentkereszt oltárhoz, vagy pedig mindenképpen egy nagyon reprezentatív, egy nagyon nagy forgalomnak kitett helyen lehetett. Nem tudjuk pontosan, hogy tényleg emellett volt, de nagyon valószínű, hogy egy olyan lépcsőt kell elképzelni, amelyiknek a fellépő, tehát amikor ránézünk egy lépcsőre, nem amire lépünk, hanem a fellépő részén díszítmények voltak faragva. És ezek a díszítmények látszanak, hogy most már csak a díszítménynek a fele van meg, vagyis a lépcsőnek csak a fele van meg, a díszítmény el van vágva, gyakorlatilag elkoptatták az ott járó búcsújárók, és így először meditáltunk Melindával, hogy lehet az, hogy ugye itt minden ilyen úgynevezett mustrába helyezett, tehát ilyen sorozat motívumokkal megfaragott kőelem, az mondjuk egy párkány, az mondjuk egy szárkő, vagy valamilyen építészeti ív, vagy egyébnek a része, ám de azon soha nem jártak, és nem kopott el, nem tűnt el annak a fele, mondjuk eltört, akkor úgy lehet azt látni rajta, hogy az egy eltört, akkor annak valóban elkallódott a másik fele, de itt látszik, hogy le van koptatva, tehát azon jártak. És akkor jött ez az ötlet, hogy valószínű, hogy ez egy lépcső volt, amelyen itt körbe tudtak menni, és tulajdonképpen ez az zarándoklatnak egy nagyon érdekes és szép bizonyítéka.
6: Nem szobrászművészek voltak, ezt mondtad, akik ezeket a köveket alkották, és te magad is nem szobrászművész vagy, nem önkifejező vagy, de mindenképpen művész, és a Magyar Művészeti Akadémia tagja. Közben sétáljunk át, még van egy pár percünk, hogy nézzük meg ezt a én kapuzatnak mondom, most akkor mondd helyesen, hogy mi is ez.
5: Ez egy 5 méter körüli magasságú márványkapu, aminek az az érdekessége, hogy amikor ezt a dóm épületet az 1200-as évek elején elkezdték építeni, akkor itt ezen a területen volt egy óriási római temető. És ezek a faragványok most altemplomokba, illetve föld alatti kazamata részekbe bemutatható építményeknek a földfelszíni építményei voltak. Tehát itt ezeket a faragványokat nagyon könnyű volt onnan lebontani, hát azt tudni kell, hogy sajnos egyik korszak se egészen a 19. század elejéig nem nagyon tisztelte a korábbi koroknak a faragványait, hanem anyagnak tekintette azokat. És ez történt a 12. században is, hogy ezeket a római még álló építményeket szétbontották, itt adott esetben szarkofágok is voltak, és azokat megfordították, és mint hasznosítható kőanyagot ebbe a kapuba megfaragták ennek a látható részeit, és érdekes módon ugye már ezt Szakál Ernő is megpróbálta bemutatni az első kiállító részekbe, de mivel ez az egész kapu be volt falazva, mert eredetileg is úgy volt, nem tudta annak a idején Ernő bácsi úgy megalkotni a mesterem ezt a kaput, hogy a teljes hátoldala látható legyen. És nekem viszont a Dávid Feri és a Melinda is azt tűzte ki, hogy hát valamilyen módon hát találjak már ki valami olyan megoldást, hogy ennek az egész hátulja látható legyen. Ez bizony egy elég érdekes megoldás lett volna akkor, hogyha a hagyományos módszerrel megkapcsolom ezeket a faragványokat, és valamilyen falat építek, és akkor azon keresztül ottan be lehet, és akkor az a fal tartja ezt az egész monstrumot, ami hát szerintem olyan 10 tonna összsúlyú az egész építmény.
6: Miközben mondod ezt, sétáljunk körbe, és akkor látjuk is.
5: Igen, hogyha megkerüljük az első főnézetét, amelyik ugye a 12. században szerepelt, akkor itt nagyon jól lehet látni, és valóban szinte minden elemről kimutatható, hogy ezek norricumi márványok. Azt, hogy norricumi márvány, azt úgy kell elképzelni, hogy Ausztria területéről juttatták le a római korba ezeket, én szerintem valószínű, hogy szekerekkel, még a jól kiépített római utakon zötyögtek ezek a nagy tömbök, és kerültek ide, és itt lehet látni feliratos római kori faragványokat, fönt ott is egy koszorúba foglalt timpanon alatt megfaragott női fejet lehet látni. Ha megyünk tovább följebb, ott megint egy timpanonos, tehát egy ilyen háromszögletű párkányos építménynek, egy oromfalnak a kis részlete van. Hát sajnos a legszebb darab faragvány az nem nagyon látható itt, hiszen az pont az ívnek a legtetején van, ami 5 méter fölött van. Ez egy triga, tehát három ló vontat egy kis szekeret, amelyen egy lovas hajtja ezt a trigát. Vagyis három ló és egy szekér részlet varadt még meg ezen a faragványon.
6: És látjuk azt is, amiről az előbb beszéltél, mondom, hogy Vilmos, Ostyányi Vilmos, hogy ne felejtsék el a hallgatók, tehát az előbb beszéltél arról, hogy nem kapcsokkal raktad össze ezeket az elemeket, hanem hát itt van egy kóra célszerkezet, és ezt tartja egyben, és így aztán így gyönyörűen megmutatkozik ez a kapuzat. És az is megmutatkozik, ami nem biztos, hogy jól idézem Babicsnak egyik versét, hogy mint a bókos szentek állnak a fülkében, kívülről a szemnek kifaragva szépen, de hátul, hol a falnak fordul hátok, csak darabos szikla durva dövért. Törés tátog. Tehát látjuk, hogy elő gyönyörűen megfaragva, ami így hátul van, az a durva szikla szinte.
5: Hát igen, azért, mert ugye ez, amikor a nagy kaput megfaragták, ez láthatatlan volt, hiszen ezt a fal tartotta, körbe volt ez nagy kőtömbökkel rakva, a templomnak a falazatának a minőségét meg kellett építeniük, tehát ez benne volt. De most ez mind látható, és ezt úgy oldottam meg, hogy ez körbejárható és látható legyen ez a római rész, hiszen ez nagyon izgalmas, hogy itt tulajdonképpen 1300 éves faragványokat, nem, 1700 éves faragványokat látunk.
6: Tehát a római korból, a római, amikor még Szopián...
5: A második, harmadik század.
6: Tehát amikor még Szopiánénak hívták Pécs városát.
5: Így van. Tehát a második, harmadik századnak a faragványai ezek, és így gyakorlatilag akár egy időutazásba is részt vehetünk, hogyha itt körbe járunk. Tehát ezek a faragványok úgy tudnak ebbe a pozícióba megmaradni, hogy koracél lemezeket helyeztem a fugákba, ahol abba a részbe, amelyikbe a habarcs volt eredetileg, és gyakorlatilag ezt a lemezt is habarccsal vettem körbe, de egy olyan habarccsal, amelyik csak meszet tartalmaz, és nem ragad hozzá a kőanyaghoz. Tehát ha egyszerre szétszedik, akkor minden elem megint tanulmányozhatóvá válik. Na most az installáció ez úgy áll, hogy egyik faragvány a saját súlyával természetes módon nyomja az alatta lévőt, de a hátra kilógó acéllemezek, azok pedig egy nagy ívbe vannak foglalva, és ez a nagy ív adja meg azt a stabilitást, hogy a lemezek mentén, tehát ez nem tud dőlni semmilyen irányba, mert ez a 1 cm vastagságú, de dupla és 5 méter magas ív, ez bizony egy nagyon komoly szerkezeti biztonságot jelent ennek a márványkapunak.
6: Valami eszembe jutott arról, amit mondtál a habarcsról, és arról, hogy a habarcs helyén van ez a lemez, hogy a habarcs az, ami összeköti nyilván a köveket, összeköti, összetartja a téglákat, és így áll az épület, így áll a kapuzat, de van ami vagy aki összeköthet korokat, koroknak embereit. A kőszobrász restaurátor talán ilyen habarcs szerepben van. A habarcot kioldhatja a víz, kimarhatja a szél, de jön a Osgyányi Vilmos, és kóracélt, olyan acélt tesz a kövek közé, amelyeket nem fog az idő, nem fog a rozsda. Elfogadod ezt a kóracélos összekötő szerepet?
5: Nagyon kedves tőled, hogy egy ilyen asszociációd van ezzel kapcsolatban. Elfogadom természetesen, és tényleg mindenképpen én is úgy érzem, hogy a munkásságom, illetve a munkáim során én valamilyen összekötő szerepet játszottam a múlt és a jelen között.
6: Kedves hallgatóink, Osgyányi Vilmos, Munkácsi Mihály díjas kőszobrász restaurátorral beszélgettünk. Ő hozott el engem Pécsre, a Pécsi Dóm kőtárba, amely hát nagy mértékben az ő keze munkáját viseli és dicséri. Említette a műsorban a munkatársakat, akikkel együtt ezt létrehozták. Köszönjük szépen Osgyányi Vilmosnak!
5: Köszönöm én is a lehetőséget, hogy itt a Katolikus Rádióban elmondhattam ezt a kis történetet.
6: Még ragadjuk meg az alkalmat, hogy invitáljuk a rádió hallgatóit, ennek a beszélgetésnek a hallgatóit, hogy jöjjenek a Pécsi Dóm kőtárba, látogassák meg, és ki az, aki most is háziasszonyunk vagy gazdasszonyunk volt, aki fogadhatja őket, akinél jelentkezhetnek.
7: A Pécsi Egyházmegye honlapján vannak az elérhetőségei a Dómkőtárnak. Jelenleg bejelentkezéssel látogatható, szívesen látunk bárkit, ingyenesen lehet jönni, illetve nagyon jó gyerekfoglalkozásaink is vannak. Ide rendszeresen érkeznek gyerekcsoportok, osztályok, óvisok egyaránt.
6: És akinek köszönhetjük ezt az invitációt?
7: Bodnár Boglárka, művészettörténész múzeológus.
6: Akkor még egyszer köszönjük szépen Bodnár Boglárkának, és köszönjük szépen még egyszer Osgyányi Vilmos, Munkácsi Mihály díjas kőszobrász restaurátornak. Ezzel búcsúzik a műsor szerkesztője, Szikora József, viszonthallásra.
2: Elhangzott a Kép a tükörben. A szerkesztő riporter Szikora József volt. Következik a templom térkép. A szerkesztő Szerdahelyi Csongor.
8: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Leszkovszky Pál tomonkos szerzetes 92 éves korában március utolsó napján adta vissza lelkét a teremtőnek. Egy korábbi beszélgetés részlettel áttekintettük életútjának első időszakát, amikor is hezitált, hogy ferences szerzetes legyen, vagy ciszterci, vagy domonkos legyen, és eljutottunk akkor 1953-ig, amikor is a domonkos rend mellett dönt, és titkos noviciátusát elkezdi, és hát párhuzamosan az orvosi egyetemen tanul. Ő az egyik utolsó, akit titokban Zadravec páter szentelt 1963-ban, és Zsámbékon részesítette a papság szentségében, a legnagyobb titoktartás közepette. Ezekről az évekről lesz szó. A beszélgetést 2017-ben készítettem. Hogy nézett ki ez a noviciusság normális körülmények között? Tehát egy kolostorban a világtól félrevonultan az önmegismerésnek és az imádságnak az időszaka, de hát önnek ez nem tudott megadatni, azt hiszem, ilyen formában.
9: Ez pontosan így van, ahogy tetszik mondani. Pontosan nem az volt, mint aminek kell lennie a noviciátusnak. De viszont társadalmi, történelmi körülményekre való tekintettel hát elfogadták.
8: Szükségtörvénybont.
9: Igen. Ami azt jelentette, hogy hetenként legalább kétszer találkoztunk Tamás atyával, aki hát próbált bennünket tanítani. Mindenféléről, hát mi noviciusokat tanítják, rendtörténeli szokásokról, szertartásokról. És ugyanakkor viszont elkezdte velünk a filozófia tanulását is. Mi noviciusok voltunk, de már elkezdte a logikát tanítani neki.
8: Szüleinél lakott otthon, tehát a családi közegben igen, lakott. Igen. Tudták-e a szülei, hogy ön szerzetes kezd lenni?
9: Nem. A legszigorúbb titoktartással vett fel a provinciális.
8: Nem is volt szabad továbbadni a családon belül sem.
9: Családon belül sem. Renden belül sem.
8: Nem fogod gyanút a családba senki?
9: Hát hogy papnak készül, hát ez, azt tudták, hogy papnak készülök, ugye? Ez nem volt titok. Családban semmi egyáltalán. Még az sem, hogy domonkosnak készülök. Hát annak készülök.
8: Jó, értem,
9: hát...
8: de majd valamikor, hogyha a helyzet úgy adódik. Igen. De közben járt be anatómiára, meg korbonztan tanulni, tehát végezt, tehát orvostan hallgató volt főállásban.
9: Igen, annak rendje úgy a szerint, igen.
8: Idő hiányban nem szenvedett? Belefért a kettő így együtt végül is?
9: Olyan értelemben fér bele, hogy jóval hosszabb ideig tartott a stúdium, a teológiai tanulmányok hosszabb ideig tartottak, mint normális körülmények között.
8: Igen. Fogadalomtétel volt-e? Kellett, hogy legyen. Egyszerű fogadalomtétel a noviciátus után mikor volt?
9: Igen. 1954. október 14-én. A beöltözésünk szeptember 13-án volt.
8: Igazi beöltözés volt? És hol?
9: Most már nincs meg az épület. A Ferences Mária misszionáris nővéreknek a...
8: Hermina úton?
9: Templom mellett volt egy épület, a templomtól jobbkéz felé volt egy földszintes épület, amiben volt közösségi terem, meg káplánlakás, meg nem tudom miféle. Most már nincs meg az épület, azt lebontották. Ott lakott, mint káplán, az egyik domonkos páter, Hankovszky Miklós, aki kispap volt a rendfelosztás, akkor fölvették valamiképpen az Esztergom egyházmegyébe, és mint egyházmegyei kispapot szentelték föl 1953-ban. Ő ott lakott, hát ő tudta azt, hogy mondjuk az ő szobájában. A beöltözés ott volt, tehát akkor hoztak oda fehér-fekete ruhát, tehát fölöltöztettek annak rendje módja szerint. Csak aztán utána újra rögtön le kellett venni, minél gyorsabban.
8: Gondolom. Egyetemista társai nem sejtették meg, hogy ön másfele is orientálódik?
9: Én azt gondolom, hogy nem. Hát azt tudták rólam, hogy vallásos meggyőződési ember vagyok. Erről hát beszélgettünk egyszer ott. Csoporttársam volt az évfolyam kis titkára, Szlanka Pista, hogy hát Nyulka, hát miért nem néz be te a kiszbe? Hát ugye egy komoly, rendes ember vagy, demokratikusan gondolkodik, stb. Hát lépjél be a kiszbe.
8: Ez már 56 után kellett legyen, mert a kisz akkor alakult meg.
9: Igen, pontosan ez az. Addig a DISZ volt. Annak tagja voltam, az a tömegszervezet volt, amivel a Diák Szövetségből automatikusan belenőtt az ember, de deklaráltan is ugye, úgy mondták, úgy beszélték, hogy a DISZ az tömegszervezet. Igen. Tetszik, én még ismerni ezt a terminológiát a Murakországból.
8: Nem egy élcsapat, nem egy ideológiailag elkötelezett élcsapat.
9: Tömegszervezet. Azt esetleg észrevették rajtam az évfolyam társa, hogy hát magányos vagyok, vagy visszahúzódó vagy.
8: 56 orvostanhallgató és domonkos szerzetes.
9: A harcokban nem vettem részt végül is. Október 24-én elindultam be a városba, hát nem járt a villamos, hát megyek be megnézni, mi van. Lánchídon, hát Pestre érkezve. Hát ottan feltartóztatott valami civil ruhás fegyveres, és hát tulajdonképpen láttam, hogy ottan nincs. Hát nincs nagyon, mihez kezdjek ottan, mit csinálni valóm. A fegyveres harcban nem éreztem hivatva magamat részt venni. Kórházba, hát egészségügyi szolgálatban, hát hazafelé jövet, akkor mentem a János kórházba, mert az közel van, és hát talán ott, mint orvostan hallgató, hát el lehetek, vagy valami hasznomat vehetik. Úgyhogy oda jártam be a János kórházba, mint medikus tenni-venni. Néhány hónapig, amíg hát meg nem indult újra az oktatás, tanítás, addig a János Kórháznak a protektúrájára jártam be, korbonctani intézetébe, János Kórháznak a korbonctanára. Mondom, hogy ez tanulni való is.
8: Előbb lett végzett orvos, vagy fölszentelt pap?
9: Előbb lettem végzett orvos, mert az orvosi egyetemet hát 6 év múltával elvégeztem. Tehát 59 szeptemberi végén, hát akkor doktorra avattak, orvosi doktori oklevelet kaptam.
8: El is helyezkedett?
9: El is helyezkedtem, igen. A kínaiban.
8: Praktizáló orvosként, vagy kutató orvosként?
9: Kutató orvosként. Ugye ez a provinciális atyának volt az intézkedése. Ő először, tehát amikor kezdtem az egyetemet, tehát noviciázus kezdetén, azt mondta, hogy jó, akkor igyekezzék odáig vinni a dolgot, hogy klinikai tanársegédségig jusson el valamelyik klinikán. Jó, hát ezt mondogattam, hát szívesen lettem volna is sebész. Már azt hiszem, hogy nem lettem volna olyan kiváló sebésznek, de mindegy. Ezt mondogattam, hogy hát klinikus szeretnék lenni. Aztán az egyetem elvégzése előtt nem sokkal azt mondta, hogy megváltoztatta a nézetét, azt mondja, hogy nem, ne legyen gyakorló orvos, inkább valami elméleti munkahelyet, kutatóhelyet válasszon. Hát kézenfekvő lett volna, hogy az egyetem élettani intézetébe jelentkezem, ott akarja dolgozni, mert mai terminológia szerint tudományos diákkörben dolgoztam. Harmadévtől kezdődően élettan szigorra letétele után lehetett tudományos diákkörbe. Bármilyen tudományos diákkörbe lehetett dolgozni. Igen. Az illető tárgyból való szigorlat letétel után, igen, tehát első év végzése után lehetett az Orvosi Fizikai Intézetbe menni, TDK-ból, és így tovább. Hát az Élettani Intézetbe kezdtem el dolgozni, hát ott dolgoztam, kézenfekvőre tudom, hát kérjem azt, hogy oda. De hát káderezés, szó sem lehet róla. Egyetemen nem. Ugye rossz káder voltam, hát már csak azért is, mert a kis titkárnak megmondtam, amikor kapacitál, hogy kis belépél, nézd, Pista testvér. Én vallásos meggyőződés ember vagyok. Kommunista ifjúsági szövetség, deklaráltan kommunista. De én nekem nem kommunista meggyőződésem. Most csak, ha oda menjek, és annak mondjam magam, csak úgy látszadó, stb. Azt ti sem becsülnétek sokra, ti sem, hát látnátok értékes dolognak, csak úgy képmutatásból. Hát igen, igen, igazad mondtak. És aztán nem is kapacitált többször, hogy kizbe lépjek be. Uh-huh. De viszont hát bejegyezték, hogy nem voltam kisztag. Hát ez meg hát a vallásos.
10: Igen, tehát nagy karriert, előmenetelt nem tudott.
9: Emiatt szóval sem jöhetett az, hogy az egyetemen maradjak, esetleg oktató lenni, ifjúságon, ezt nem szó sem lehetett. Viszont hát akkor még persze úgy volt, hogy egyetem ment megszabott, egyetem által kiosztott munkahelyek jöhetek szóba. Mondta erről döntő bizottságnak az elnöke, hiszen Alföldi professzor volt, a mikrobiológus, két ilyen állás, elméleti jellegű állás lett volna, nem egyetemi, valamelyik gyárban mikrobiológiai, hát laboratórium, másik pedig a kínaiban, hát farmakológiai, gyógyszertan, laboratórium. Hát mondom, akkor inkább az utóbbit választom, mert hát farmakológia mégis közelebb áll az élettanhoz.
10: Föld alatti rendi élet, az egyik nevelője 16 évet ült, úgy tudom, különböző megszakításokkal.
9: Az József vagy, Szigeti József vagy.
10: Ön ebben az időben nem bukott le.
9: Tulajdonképpen azért fény derült rám is, de ez későbben következett be, már akkor papa voltam évek óta. Provinciális atyánál tartott házkutatás során valamiképpen nyomára akadtak a nevemnek. Akkor hát elő kerítettek. Hogy pontosan mikor volt ez, hát 65-66 körül lehetett az.
10: De az 50-es években végül is az, hogy a rend él, tartják a kapcsolatot, és próbálnak utánpótlást nevelni, erre nem derült fényt.
9: Azt hiszem, hogy nem.
10: Akik börtönbe kerültek, miért kerültek börtönbe? Legalábbis az említett Szigeti páter mérve került börtönbe.
9: Azért, mert ő filozófus volt, és a Keresztény Front nevű szervezet kérte meg őt. Keresztény Front, ez becsületes, hát tisztességes keresztény emberek voltak, akik hát ugye a társadalom jövőjéről gondolkozva, hogyan kellene a társadalmat megszervezni.
10: De ezt rendszerellenes összeesküvésnek gondolták, vagy...
9: És hát le is fogták, és súlyos börtönbüntetéseket osztottak ki. József atyát megkérték, hogy hát elméleti szinten, keresztény bölcselet szintjén hát tisztázni a fogalmakat, fölvázolni a keresztény társadalom megszervezésének a menetét, vázlatát. József vagy azt mondta, hogy hát persze ez hát kötelessége neki, mint tudósnak, bölcsésznek.
10: Igen.
9: Az igazságot hirdetni, társadalomba bevinni, hát persze, ő segített is neki is fölvázolni a keresztény társadalom bölcsehez alapjait.
10: Igen, és ezért, végül is ezért ült ő.
9: Ezért ült ő. 16 év vagy 17 év múlva is azt mondta, hogy hát ő nem bán meg semmit, mert ő semmi helytelen nem tett, ő kötelességét teljesítette. Igen.
10: Hogyan került sor a szentelésére? Ön már kutató orvosként dolgozik, 59-ben végezte az Orvosi Egyetemet, és 63-ban szentelték a nem létező, a állam szemében nem létező Domonkos rend új tagját, pappá. Örökfogadalom megelőzte egyébként. Mikor volt az örökfogadalom?
9: 1960. december 1-én. Ez a Szolidaritás Házipari Szövetkezet Rottenmiller utcai kötőműhelyének a raktárhelyiségében.
10: Ahol számtalan szerzetes, meg szerzetes nővér, nem számtalan sok dolgozott, ez pont a feloszlatott rendek tagjai számára egy ilyen foglalkozási lehetőség volt.
9: Igen.
10: Ott volt az örökfogadalom? Egy munkaidő után, vagy egy vasárnap, vagy hogy?
9: Nem, hát munkaidő után, hétköznapot valamikor. Ugye a munkaidő, hát 4-5 órakor elmentek, hát este, 6 óra.
10: És miért pont ott volt az előjáró?
9: Nem az előjáró volt ott, hanem Imre atya, aki 1956 után, amikor Tamás atya elment külföldre, akkor...
10: Merle Tamás?
9: Elment külföldre, akkor Bergú Imre, ő volt a magiszter, és ő ott dolgozott, ott a raktáros volt. Hát azért ott az volt a helyiségnek a lehetősége.
10: És akkor raktárban történt az örökfogadalom?
9: Lehet mondani, hogy raktár, mert kicsi raktárhelyiség volt.
10: És csak ketten voltak ott, vagy összegyűlt egy-két rendtag?
9: Nem, hát kell, hogy két tanul legyen legalább. Méghozzá, hát ugye Imre atya ott volt, provinciálisan, és azt hiszem, hogy Hajnal András. Hajnal Imre professzornak a bátyja, egyébként első világháború idején hivatásos tűzérti, szivatásos katonatiszt. Első világháború után lett domonkos, teológia tanár, szentírás tudós, stb.
10: Szóval itt történt a Rottenbüller utcában az örök fogadalom, és rá, ha jól számom, 2 évvel a szentelés.
9: Több mint 2 évvel, mert ugye még a teológiai tanulmányokban még nem tartottam ott, hogy föl lehetett volna szentelni. Az elődiekben hát említés került rá, hogy hát tovább tartott a teológia, mint sem normális körülmények. Orvosi egyetem 6 év kész passz mehet. A teológia, hát le kell tenni vizsgákat, és a többi.
10: Az hogy történt? Nem egy hivatalos teológiai főiskolán, vagy hittudományi akadémián történt ez, hanem...
9: De igen, hivatalos teológiai főiskolán. Szent Tamásról nevezett stúdium generálin, tehát a domonkos ennek a stúdium generálián, ami jogilag nem szűnt meg. Az állam azt mondja, hogy nem létezik. Hát az egyházi jogban semmi beleszólás. Tehát ilyen szempontból azért, hát...
10: Akinek a tanárai megmaradtak, csak mindegyik különböző raktáros, meg egyéb állásokban volt, vagy éppen börtönben.
9: Igen, és akkor hát egyik vagy, bocsánat, kérek, másik jelenlétében, egy vagy kettő jelenlétében hát vizsgákat. De hát igen, mégiscsak kikérdeztem, tettem a vizsgákat. Még nem tartottam ott, amíg az örökfogadalomnál, hogy föl lehetett volna szentelni. 1963-ban úgy ítélte a provinciális, hogy lehet figyelembe véve különböző rendi privilégiumokat is, mert volt egy olyan privilégium a domonkos rendnek, hogy a 3. év teológia után már föl lehet szentelni pappá a növendéket. Nem szabad akkor még nyilvános működéssel megbízni, stb., de fölszentelhetik pappá.
10: És nyilván, hogyha van rá nyomós indok, nem? Mert például ilyen, hogy...
9: Nem, azért, hogy a privilégiumnak nem volt kikrőse, hogy nyomós indok volt rá. Hát az én esetemben hát volt rá nyomós indok. Hát persze a nyomós indok elsősorban bennem volt, engemet nyomott. Ez egy olyan dolog, hogy ugye az várakozás. Várakozás. Nem azt mondom, hogy szörnyű, de komoly teher és komoly nehézség, komoly. Hát nagy képviség lenne azt mondani, hogy szenvedés, de nagyon hát nyomott a várakozás. Gondolom. És azt sem tudom, hogy melyik a rosszabb, a biztos vagy a bizonytalan. Mert az örökfogadalomról azt tudtam, az ki volt tűzre. Amikor leszereltem utoljára katonaságtól, akkor hát megújítva az egyszerű fogadalom, mert egyébként a katonasággal nem egyeztethető össze a szerzetesi fogadalom, úgyhogy az egyszerű fogadalmakat csak úgy tettük, hogy uszkedum a sumar ad servicium militare, engedelmes leszek neked, mindaddig, amíg föl nem vesznek a katonai szolgálatra. És amikor leszereltem a katonaságot, akkor persze megújítani. Újra, vagy ugyanazzal a formulával, vagy legutolsó alkalommal, hát 7 hónapra. Leszereltem utoljára, 1960 áprilisban, május 1-én újítottam meg az egyszerű fogadalmat, azt mondta a provinciás, tehát akkor annyi időre, amennyi időt most fogadalom nélkül volt a katonaságnál, tehát 7 hónapra. Ez járt az december 1-én, tehát tudtam, hogy mikor van az örök fogadalom. Azt kivárni, az volt egy annyira idegtépő, idegemésztő dolog.
10: Most mondja, rosszabb... Ez egy sorkatonai szolgálat volt, amit elvitték az embert, illetve végzett orvosként, már talán nem sorkatonaként.
9: Nem, hát ez a speciális katonorvosi kiképzés volt, ami az egyetem első éve után volt 1 hónap, az értem. Inkább sorkatona jellegű volt.
10: Igen, más kötelező volt gyakorlatilag.
9: Az egyetemista fiúknak. Igen. Másod év után is 1 hónap sorkatona.
10: És rangot is kapott.
9: Az első év után 1 hónap végén örvezetővé léptettek elő, a második utáni 1 hónap után, akkor azt hiszem, hogy talán 10-esé előléptettek.
10: Hadnagyságig vitte, ugye?
9: Igen, mert ugye az utolsó katonai szolgálat az egyetem elvégzése után volt 1/2 év, katonaorvosi szolgálat tulajdonképpen, tehát nem sorkatonai, hanem katonaorvosi dolog kifejezetten, képzés is, tanfolyam is, egy pár hétig aztán hát alakulatokhoz kihelyezve.
10: 63-ban szentelték.
9: Július 7-én Zsámbékon, a plébánia épületében.
10: Kicsoda?
9: Zadarajc István.
10: A plébánia épületében, hát akkor ez is hasonlóan titkos volt, mint a szolidaritás raktárában az örök fogadalom.
9: Lehet azt mondani.
10: Egyedül volt, akit szenteltek akkor?
9: Akkor már egyedül voltam. Diakonussá is, tulajdonképpen szubdiakonussá is, diakonussá is egyedül engem szentelt akkor a püspök atya. Szentelésemben ott volt a püspök atyának a házvezető nője, ápolónője, gondozónője, kedves nővér, aki hát teljesen megbízható ember volt neki. Aztán hát a rend részéről András, vagy a Hajnál András, Bergú Imre, a magiszterünk. Aztán ott volt Tudós Takács János, aki akkor azt hiszem még harmadrendi világi pap volt. Hát,
10: Tudós Takács. A tudós most egy melléknév, vagy pedig a vezetek neve?
9: Vezetek nevében is benne volt Tudós Takács. És ott volt még az, aki az Ógyallai Tibi, Esztergom egyház megyei pap, aki a domiban, tehát a volt domonkos plébánián osztolt káplán, András atya, aki oda járt misézni, a környékén lakott, az hát jóba volt vele, és hát az elhozta magával. Hát ezek négyen voltak ott papok. András atya, Imre atya, a kis tudós és az Ogyallai Tibi.
10: Beszéltem több olyan pappal, akiket Zadravec püspök szentelt egy tanácskörúti lakásban 1960 Szent József napján. Egyházilag ez egy teljesen szabályos szentelés volt.
9: Litteri dimission, litteri dimissorie, elbocsátó levele, szentelése szól, igen.
10: Önnek kellett ilyen?
9: A tartományfőnök az ordinarius religió, tehát a papi rendekben a fő elődjáró, a superior major, az ordinárius, az a főpásztor.
10: Nem szentelhet, de engedélyezheti.
9: Nem püspök.
10: Nem püspök, ide főpásztori jogokat.
9: Igen, tehát a rend részéről ő adhat elbocsátást, tehát ő engedélyezheti, igen, a szentelést, mind a rend, tehát a rendnek a titulusára, igen, tituló pauper tátis.
10: És akkor kiegyeztetett Zadravec püspök úrral, vagy hogy került sor arra, hogy Zsámbék és ekkor és...
9: Valószínűleg tartom, hogy András atyával tárgyaltak ők, mert hát jobban voltak, ismerték egymást, és hát bizonyos szempontból, hát katonasság révén. Hát,
10: igen, tábori püspök volt, igen, Zadravec István.
9: András atya, ő pedig hát rendbelépése előtt hivatásos katonatiszt volt.
10: És hogyan zajlott ez a szentelés? Hát nyilván teljesen szabályos volt egyházjogilag, de hát egy szobában egy asztal volt, az oltár szent mise keretében volt, vagy csak szentelés volt?
9: Ne, úgy csak szentelés volt.
10: Olyan nincs.
9: Nem tudok elképzelni olyant. Abban a szobában, ahol a püspök agya rendszeresen misézett.
10: Értem, tehát ez kvázi kápolnaként is működött ott, ugye, a zsámbéki plébánián, ahova száműzték őt. Volt akkor a szoba, hogy le tudott feküdni a szentelésen, a földre kell borulnia a szentelendőnek.
9: Igen, hogy szép nagy szoba volt, minden meg volt tulajdonképpen rendben.
10: Szülei ekkor se tudnak még róla.
9: Pont akkor, papá szentelésem előtt jött el egyszer Imre atya hozzánk, hogy hát bemutatkozni, hogy bemutasson engemet.
10: A saját szüleinek, mint?
9: Mint domonkos rendi diákonust.
10: Meglepetés volt? Vagy szóval öröm volt, vagy kétségbeesés?
9: Hát édesanyám, mondjuk, hát könyvben rávadt a szeme, és azt mondja, ő sejtett valamit, ő érezte, gondolta. Hát,
10: és tudta, hogy erre nem hasznos érdeklődni, vagy nem kérdezgetni. És édesapja, hogy viszonyult a hírhez?
9: Végül is tudomásul vette, lenyelte. Főleg azért, mert hát megmondták neki, látták, hogy hát titoktartás mellett, és nem kell odahagyni a civil foglalkozást, hát tudok élni a társadalomban, stb. Uh-huh. És hát élhetek továbbra is a család körében. Ezt úgy tudomásul vette.
10: Szentelésen nem voltak ott ezek szerint, de tudták, hogy ma szentelik a fiúkat.
9: Hát ez egyébként édesanyámnak hát egy kicsit fájt is, mert nagyon szívesen...
10: Ott lett volna.
9: Még az előzőekben, tehát hónapokkal, vagy nem tudom mennyi idővel a szentelés előtt mondja, hát akkor bizony, hát aztán egyszer majd csak azt mondják, hogy na hát akkor hívd össze a rokonságodat, és akkor meg lesz a szentelésed. Ez, hogy hívd össze a rokonságodat.
10: Sajnos nem ilyen időket élünk.
9: Ez nem volt lehetséges. Hát megértette az, hogy nem lehet további idegeneknek, hát nem idegenek ők, de hát nem szorosan az akcióhoz hozzátartozó személyeknek, hát nem lehet ott lenni.
10: Ön volt tudomása szerint az utolsó, akit Zadravec páter szentelt.
9: Papá. Igen.
10: 65-ben meghalt Zadravec páter.
9: Már mikor papa voltam, akkor szentelte szubdiakonussá Winkler Lajost, domonkos atyát. Nem papá, csak szubdiakonussá.
10: Igen. Igen.
9: Aztán ő végül visszament a szegedi szemináriumba, és hát ott a Csanádegyház megyében szentelték papá.
10: Pál, polgári eredeti keresztnevén György, mint az édesapja.
9: Ugye a keresztnevem György és Pál.
10: Igen?
9: György és Pál, igen.
10: És a rendi neve Pál.
9: Igen, mégpedig a belépés előtt, hát mondta Tamás, hogy majd a tartványfőnök fog rendi nevet adni. Kérdeztem, hát tudja-e mi a nevünk, hogy ne ugyanazt adja, ami a keresztnevünk, azt mondja. Hát tudja, hát György. Mondom, de hát van második nev is. Azt mondja, hát az nem számít, az lehet ugyanaz, mint ami. És akkor hát kijött az, hogy a kollégám, évfolyamatásom az Péter testvér, én meg a Pál testvér leszek. Aminek pedig az a kicsengése, vagy kizengése, hogy családban öröklődő név, keresztnév a Pál volt. Édesapámnak a apját is, nagyapját is Pálnak hívták, Leszkovszki Pál. A bátyját is Leszkovszki Pálnak hívták. Viszont a Pali bácsi, ő meghalt esküvője előtt, tehát gyermektelenül meg. Akkor édesapám kötelességének érezte, hogy akkor az ő gyermeke, akkor az ő fia legyen Pál. Édesanyámnak nagyon nem tetszett az a név, nem tudom miért, hogy ellenszenvesnek érezte. Nem. Egyébként édesapámat is Györgynek hívták, de azt mondja, hogy attól függetlenül is az ő számára a legszebb férfi név az volt, hogy György. Még amikor föl sem tűnt édesapám a látóhatáron, kisgyerekek voltak, akkor is kisgyerekek voltak, az igazán szép férfi név az György. Hát ragaszkodott hozzá György. Hát akkor kompromisszumgyaránt György Pál. És mint ahogy a második keresnével nem számított a szerzetesi név megadásánál, provinciális, hogy ezt a nevet adta nekem.
8: Lesztoszki Pál domonkos szerzetestől búcsúztunk egy 2017-ben készült archív beszélgetésnek azzal a részletével, amely 1953-tól, vagyis noviciátusának kezdetétől tekintette át életútját. Köszönöm a hallgatók figyelmét, búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.

Imádság az éltető Istenhez. Örömnek és bánatnak, egész életemnek Istene. Dicsérlek téged, aki Atya, Fiú és Szentlélek vagy. Létednek háromszorosan szent titka, és életednek bőséges gazdagsága ez. Mindent e szent titok szereteted által nekünk juttatott, ajándékozó jóságának köszönhetünk. Életem értelme vagy, és útjaimnak célja. Megszenteled tetteimet, és megítéled bűneimet. Elveszed keserűségemet, és boldogságot ültetsz belém. Erőm vagy, amely nélkül az én saját erőm összeomlik. Közel vagy és távol, megfoghatatlan, és szeretteim által jelen való. Úgy látszik nekünk, embereknek, hogy nélkül

nélküled is berendezkedhetünk ebben a világban. Otthonosan járhatunk benne, és kedvünk szerint igazgathatjuk. Te azonban ismered a szívünket. Tudod, hogy a szeretet és a szentség örökké való jelenlétére vágyakozunk, és ezt csak benned, általad találhatjuk meg. Ezért te vagy az én életem, Istene. Nem lehet végső otthonom a föld szűk kunyhója. Akármi meghitnek mutatja magát. Ha hiányzik fölötte a mennyország, vagyis mindent átölelő végtelenséged. Te vagy az, aki nélkül nem létezhetem, mert én nem a magamé, hanem a tiéd vagyok. Önmagadat ajándékozod nekem, és elfogadod viszonzásul csekélyke énemet. A szeretetnek ez a szüntelen áramlása az én életem. Arra kérlek tehát téged, aki nekem az élet ajándékozásának szép és nehéz hivatását adtad, hogy én is korlátozás nélkül adhassam magam szeretteimnek, így továbbítsam minnyájuknak éltető jóságodat. Ámen.

0: Mária Rádió.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Uram, te mindent tudsz. Azt is tudod, hogy szeretlek. Simon Péter szavai ezek. Egy emberi, aki elbukott, majd felemelkedett. Aki háromszor tagadta meg mesterét, és most háromszor vallja meg szeretetét. Nem magabiztos, nem tökéletes, de őszinte. Mert Jézus nem hibátlan követőket keres, hanem nyitott szíveket. Akik, mint Péter, végül azt mondják, Uram, te mindent tudsz. Tudod, hogy szeretlek. Ez a szeretet nem puszta érzés. Ahogy Ferenc pápa mondja, a szeretet nem érzés, hanem döntés. Döntés a szolgálatra. És Jézus válasza Péternek, s nekünk is ez, legeltesd juhaimat. Ezért létezik a Mária Rádió, hogy hang legyen a csendben. Híd legyen Isten és ember között. Hogy vigaszt, bátorítást és reményt adjon. Minden nap, minden otthonba, minden léleknek. Ma téged kérdez Jézus, szeretsz engem? És ha válaszod Péteréhez hasonló, akkor tudd, van lehetőséged tenni is érte. Támogasd a Mária Rádiót, mert ezzel te is pásztora leszel az ő nyájának, te is része leszel az ő szeretetének. Adományoddal nem csak rádiót támogatsz, hanem egy küldetést, egy választ arra a kérdésre, amit Jézus ma is feltesz, szeretsz engem?
3: Börtönposta, a Mécses Szeretett Szolgálat műsora.
4: Május 20-án este a Börtönpostában egy kétnapos börtönlátogatás élményeit osztjuk meg önökkel. Első nap Csengeren, az Okos Börtönben jártunk, majd másnap a Tiszalöki BV intézetben több csoport fogvatartottal találkoztunk. A két élmény beszámoló között önkéntes levelezőnkkel, Dórival ismerkedhetnek meg. Hallgassanak bele a beszélgetésekbe!
5: Elhangzott, hogy ez az objektum okos. Hát igen, sok minden lehet okos, ami a test számára készül és fontos, de okos megoldásokat a lelki beszélgetésekben nem tud az ember előhozni, hogy szerintem csak a szeretet működik, és engem ez mindig megragad.
6: Ő az érzéseiről ír nagyon sokat, mert hogy nem tud senkivel se beszélgetni az érzéseiről. És igazából nagyon érdekes, mert azt is leírta ő, hogy ő nem is gondolta, hogy ő ennyi mindent tud magáról írni. Tehát, hogy soha nem volt ilyen helyzetben, soha nem kérdezte tőle, hogy te, hogy most hogy érzed magad, hogy ez benned milyen érzéseket kell. Tehát, hogy azt is tisztázni kellett egyáltalán, hogy mik azok az érzések. Hát én már 50 fölött járok, és tanítónőként dolgozom. Az, hogy mi így közösségként meglátogatunk fogvatartottakat, akik úgy várnak minket, mint a messiást. Azért ez nem olyan rossz átélni, hogy örülnek valahol nekünk, szóval azért az iskolában nem mindig ezt élem át, mikor megjelenek.
7: Ebben a börtönben van lehetőségünk a családi beszélőn is részt venni, és már mi bent ültünk a teremben, amikor, és a fogvatartottak is bent voltak, amikor megérkeztek a családtagok, párok, szülők, gyermekek, és hát bevallom, nekem könnyes volt a szemem, és így nehezen is tudtam visszatartani a könnyeimet, ahogy láttam, ahogy megölelik egymást, ahogy leülnek egymás mellé, és hogy mennyire örülnek egymásnak. Ebben az is nagyon fontos számomra, hogy vannak ugye olyan fogvatartottak, akiket várnak kint, tehát nem fordul el mindenkitől a családja, és ez egy nagyon-nagyon szép élmény volt.
4: A folytatást szerda este 9 órakor hallgathatják meg a Börtönpostában.

0: Hírpercek.
1: Több mint 25 év után ismét tartanak úrnapi városi körmenetet Szabadkán. Tokaji Szent Orbán zarándoklat lesz a szőlő és a borvédő szentjének ünnepén. Új időpontban lesz a csoportvezetők tájékoztatója a Váci Egyházmegye történelmi misztérium játékáról. Köszöntöm kedves hallgatóimat, a mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. Krisztus szent teste és vére főünnepén, június 4-én a Szent Terész Székesegyházban 18 órakor szent mise lesz, majd ezután a körmenete Szent Mihály Arkangyal Ferences templomig halad, jelentette be a Szabadkai Egyházmegye május 13-án tartott sajtótájékoztatón. A városi úrnapi körmenet a II. Világháborúig megszokott volt, de a kommunizmus idején megszüntették. A körmenetet, amely a hit kifejezése, csak 1995-ben tartották meg újra, majd 1999-ben ismét megszakadt a bombázások miatt, és mindeddig nem szervezték meg újra. Az úrnapja arra tanít bennünket, hogy a hit nem magánügy, hanem olyan ajándék, amelyet meg kell élni és meg kell osztani. Ez imádság a város áldásáért, a békéért, az egységért, és minden ember javáért, a hívőkért és a nem hívőkért egyaránt. A körmenet a püspök ünnepélyes áldásával zárul, Szabadka városára és minden polgárára. A Monoki Sarlós Boldogasszony plébánia és a Szent Orbán 1771 egyesület szervezésével ismét megrendezésre kerül a Tokaji Szent Orbán zarándoklat május 22-e és 23-a között. A szőlő, a bor, a szőlészek, borászok, kádárok védőszentjének ünnepéhez kötődően a zarándokok együtt kérik Szent Orbán áldását a borvidéken élő emberekre, munkájukra, földjeikre, tudatta a beres.hu. Az eseményen május 22-én kiállítás megnyitóval, 23-án szentmisével, körmenettel és közös zarándoklattal várják az érdeklődőket. A szentmisét celebrálja és a körmenetet vezeti Szemenyei Péter plébános, a Szent Orbán erekje őre. Ezt a kitüntető címet a plébános kapja. Monokon 250 éve őrzik a 3. században élt Szent Orbán vértanú földi maradványait. 2024-ben Ternyák Csaba érsek a 18. századi barokk fa erekje tartót felújítatta, majd a Sarlós Boldogasszony templom szentélyében került elhelyezésre. A Váci Egyházmegye idén ünnepli megalapításának 1000. évfordulóját. Az ünnep részeként szeptember 19-én bemutatják az Együtt építjük című misztérium játékot, aminek egy-egy jelenetét egy-egy plébániai csoport adja majd elő, még lehet jelentkezni szereplőnek. A csoportvezetők első megbeszélése az előzetesen meghirdetett időpont helyett május 30-án lesz, írta a Magyar Kurír. Az Együtt építjük című misztérium játék végig kíséri a nézőket az egyházmegye történelmén, a Szent Istváni alapítástól a 20. századig. Az egyes jelenetek egy személy vagy egy csoport tetteit felelevenítve mutatják be az egyházmegye adott történelmi korszakát. A színdarabot írja és rendezi Meskó Zsolt. Akik a május 16-ai online tájékoztatásról lemaradtak, május 25-ig véglegesítsék közösségük jelentkezését. Kereshetik Gábor Néház Andrea szervezőt a haaz.andrea@vaciegyhazmegye.hu e-mail címen. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
0: Híreinket hallották.

0: Maria Rádió, a lélek hangja.
1: 18 óra.
2: A Mária Rádió telkibányán az FM 100,6 MHz-es frekvencián fogható.
0: Szent Művészet, az Árszákra Alapítvány kulturális műsorát hallják.

0: Levelemmel hozzátok fordulok az egész világ művészeihez, hogy kifejezzem megbecsülésemet és hozzájáruljak a művészet és az egyház közötti még termékenyebb együttműködéshez. Meghívlak benneteket, hogy fedezzétek föl újra a szellemi és vallási dimenzió azon mélységeit, melyek a művészetet legmagasabb kifejezési formáiban mindig jellemezték. Ebben a távlatban szólok hozzátok az írott és mondott szó művészei, a színház és muzsika művészei, a képzőművészet és a kommunikáció modern eszközeinek művészei. A művészet ugyanis, ha igazi, a sajátosan vallásos kifejezési formákon túl is belsőleg közel van a hit világához, annyira, hogy olyan időszakokban, amikor a műveltség kifejezetten elfordul az egyháztól, a művészet hidat képez a vallásos élményekhez. Részletek Szent II. János Pál pápa művészeknek írt leveléből.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott szép napot kívánok a Mária Rádió hallgatóinak! A Szent Művészet mai adásában a verseké lesz a főszerep, de természetesen nem maradhatnak el a jobbnál jobb zenék sem. Itt lesz velünk Lackfi János, énekel a Jazzation, és Michael Wallace-Banach érsek, hazánk hamarosan leköszönő nunciusának szavait is hallhatják az Arszakra Fesztivál korábbi megnyitójáról. Én Parák Eszter vagyok, tartsanak velem a következő kicsit több mint fél órában. XIV. Leó pápa Argentína apostoli nunciusává nevezte ki Michael Wallace-Banach memphiszi címzetes érseket, Magyarország apostoli nunciusát, akinek megbízatása hazánkban hamarosan véget ér. 2022-ben kinevezése után csak néhány nappal ő nyitotta meg az Arszakra Fesztivált. Idézzük most fel akkor elmondott szavait. Azt követően pedig a Jazzation énekel.
2: It's a great pleasure for me to be
3: Nagy öröm számomra, hogy ma délután önökkel lehetek a 2022-es Arszakra Fesztivál megnyitóján. Éppen két nappal ezelőtt adtam át neki bízólevelemet Magyarország köztársasági elnökének, és ez az egyik első nyilvános megjelenésem. Hálás vagyok, és megtisztelő az önök kedves meghívása.
2: Once again, this year for
3: idén is 9 napon át egy úgynevezett novéna keretében magyarok és nem magyarok egyaránt lehetőséget kapnak arra, hogy olyan valóságokat és víziókat tapasztaljanak meg, amelyeknek az egész örökké valóságra kiható következményei vannak.
2: In fact, the biblical revelation of the Judeo-Christian tradition,
3: a zsidó-keresztény hagyományok bibliai kinyilatkoztatása ugyanis éppen ezt kínálja, az örökké valóság ízelítőjét, az itt és mostban. A következő egy hétben a vallásos művészet, a zene, a költészet, a képzőművészet és az építészet arra hívja a résztvevőket, hogy megtapasztalják azokat a szent értékeket, amelyek minden időben és minden kultúra számára érvényesek és relevánsak.
2: For all times and for all cultures. Furthermore, the Ars Sacra Festival offers the opportunity.
3: Az Arszakra Fesztivál továbbá lehetőséget kínál arra, hogy átéljék és rácsodálkozzanak az emberiség zsenialitására, valamint az ember és a világegyetem alapvető szakrális jellegére. Nem ez lenne a vallások, különösen az emberi szeméről alkotott zsidó-keresztény elképzelés felismerése és eredménye. Hallgassunk meg Ferenc pápa szavait, amelyeket tegnap a kazasztáni Nur-Szultánban tartott világvallások és hagyományos vallások vezetőinek 7. kongresszusának zárásakor mondott. A nagy vallási és bölcseleti hagyományok minden ember számára egy közös szellemi és erkölcsi örökség létezéséről hivatottak tanúskodni, amely két alapelvre épül, a transzcendenciára és a testvériségre. A transzcendencia a túlvilág, az imádat. Lenyűgöző, hogy nap mint nap milliók és milliók különböző korú, kultúrájú és társadalmi helyzetű férfiak és nők csatlakoznak az imádsághoz számtalan Isten tiszteleti helyen. Ez az a rejtett erő, amely előre viszi világunkat, és aztán a testvériség, a másik ember, a közelség. Mert nem lehet valódi hűséget vallani a Teremtő iránt anélkül, hogy nem mutatnánk szeretetet teremtményei iránt. Ez a szellem hatja át a kongresszusunk nyilatkozatát. És ez a szellem hatja át az idei Arszakra fesztivált. Ahogyan én szerettelek titeket, úgy szeressétek egymást is. Ez egy sürgető üzenet, megosztott és megosztó világunk számára. Az idei Arszakra fesztivál végső soron az összetartozásról szól. Az összetartozás a szépért, az összetartozás az igazért, az összetartozás a minden ember közötti közösségért. Az összetartozás egy választás. A Szentírás bemutatja, hogy Isten milyen szenvedélyesen törekszik az összetartozásra, hogy lerombolja az ellenségeskedés falait, vagy köztünk lévő elválasztást egészen odáig, hogy áldozatot hoz, és mindent megtesz azért, hogy embereket egy vele való kapcsolatba hozza. Mi történik, ha közösen összejövünk? Isten titokzatos módon mozog az életünkben, és az életünkön keresztül, hogy megváltoztassa a világot. Ez az én kívánságom és imám az Arszakra 2022 minden résztvevője számára, miután megtapasztaltuk a szakrális művészetet annak minden sokrétű dimenziójába. Menjünk tovább, hogy megváltoztassuk a világunkat, mert az idei fesztivál megváltoztatott minket. Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
2: Thank you for your kind attention.

0: A Jazzation a cappella együttest hallhattuk a fesztivál 2022-es megnyitójáról. 2026-ban jubilál az Arszakra Fesztivál. A szakrális művészet ünnepe, amely immár 20. alkalommal hívja, közös élményre a művészet, a hit és a közösség irány nyitott embereket. Az idei év mottója, mely megegyezik az első 2007-es városmissziós mottóval, reményt és jövőt adok nektek, az isteni ígéret és a belőle fakadó bizalom üzenetét hordozza. Szeptember 12-e és 20-a között ismét országosan és határon túl is várjuk azok jelentkezését, akik megnyitják templomaikat, kiállító tereiket, koncerttermeiket és közösségi tereiket. Csatlakozzanak önök is! Készüljünk együtt erre a jubileumi találkozásra, ahol a művészet segítségével rátalálhatunk a remény útjára. Mindazok jelentkezését várjuk, akik a művészeten keresztül az örök jóhoz, a legfensőbb széphez, az Istenhez szeretnék közelebb vinni a közönséget. Ha ön is fontosnak tartja a minőségi, értékteremtő és ingyenes kulturális programokat, most lehetősége van támogatni az Arszakra Fesztivált szervező alapítványt. Közvetlenül az alapítvány számla számára való utalással, vagy adója 1%-ának felajánlásával is támogathatja a 20. Arszakra Fesztivál megvalósulását. Ugorjunk most vissza egy kicsit néhány évet, és hallgassuk meg Lackfi János kérdéseit a szentművészetről.
1: Kicsit a kérdések felől közelítem meg először azt, hogy tulajdonképpen mi is a szentművészet. Az én szent művészetem. Az én szent művészetemet semmi nem tartja vissza attól, hogy levigye a szemetet. Kukoricát daráljon a tyúkoknak, összeszedje a tojásokat, úgyis, mint a feltámadás jelképeit, megpucolja a karalábét, kivigye a héját a komposztra, vágjon rozmaringot, kakukkfüvet, oregánot, bazsalikomot, feltegye főni a levest, felteszem, nem esik le az aranygyűrű az ujjáról, ha meg kell fogni a munka boldogabbik végét, és akkor itt most nem feltétlenül az evangéliumi boldogságokra gondolok. Az én szent művészetem mindig megtörli a lábát és leveszi a cipőjét, mielőtt rálépne a nappali méreg drága kasmír szőnyegére, melyet precíz, nemzedékről nemzedékre öröklődő szaktudással szőtt valaki, akinek a neve semmilyen katalógusban nem olvasható, akinek nincs portfóliója és szakmai önéletrajza, sem ösztöndíja, sem állami kitüntetése, aki az alkotás folyamatát évekig tartó türelmes imádsággal kísérte, és aki egészen másban hisz, mint az én szent művészetem. Az én szent művészetem felszáll a hévre, és nagy hévvel, leplezetlen, mohó izgalommal bámul az ember arcokba, mert tudja, hogy a leglemartabb, legszétivottabb, leggátlástalanabb fizimiska is szentségtartó. Benne a teremtő képe másra tükröződik, bármilyen pixelesen, töredezetten, szétesően. Az én szent művészetem kimegy a meccsre, és tudja, merre lejt a hazai pálya, meg hogy a labda gömbölyű, a botnak két vége van, a lónak meg négy lába mégis megbotlik, és a nagypályás foci az egyetlen labdajáték, ahol a gyengébbnek esélye van megnyerni a meccset, elrabolni a három pontot, ahogy Dávid a nyájak mellől elszólítva borította a papírformát, és kiemelkedő teljesítményével, egész pályás letámadásával a tabella élére ugrott. Az én szent művészetem tudja, hogy vérben és fájdalomban fogant, nem vezeti félre a habos balerina szoknya, sem a szemkápráztató forgás, ráparancsol az egész hattyúk tavára, azonnal vegyék le a sejemtoppánt, és a művész lábakon feltárul Jézus bütykökkel, tiplikkel, véraláfutásokkal, hólyagokkal, sebekkel írt kínszenvedése, mely a spichez, a piruethez, a demi-pliéhez és az összes hasonló mézes, habcsókos, utánozhatatlanul könnyed mozdulathoz elengedhetetlenül szükséges. Az én szent művészetem tudja, hogy nem lesz állás a jövő héten, esetleg jövő hónapban, hiszen a reorganizáció, a restruktúrálás és hasonló varázsigék fedezékében voltak éppen háború folyik, kiszorítósdi, arra megy ki a játék, kibírja tovább idegekkel, kinél megy ki a biztosíték, és amik olyankor elhangzik az nem matyóhímzés, arra nem varsz gombot, öcsém, szép dolog a nyomorúság, értem én, azt mondta Jézus Krisztus, mindenki vegye fel a keresztjét, de ha egyszer én rühellem az enyémet, mint Jónás a prófétaságot. Az én szent művészetem nem akar más vére árán élni, de nem tud nem más vére árán élni, hiszen minden tárgy, ami a kezébe kerül, minden étel, amit elfogyaszt, már valaki vérével és életével lett megtrágyázva, 0 forintos posta költsége jött Kínából, ahol Isten ugyanolyan porból gyúrt, lelkes gyermekei melóznak égbérért, mint amilyen én vagyok, aki viszont olyannyira kiváltságos státusz tetején kuporgok, hogy szabad időm van, és azt kitölthetem sorozatnézéssel, makramézással, bensőséges imával, és még szent művészetet is művelhetek, ha akarok. Az én szent művészetem meghagyja a szabadságomat, nyugodtan alkossak virágporból, bürökszárból, termeszvárból, uszadékfából, levedlett kabóca páncélból, rozsdás biciklikerékből, kósza sóhajokból, kórházi hörgésből, elvágyódásból, visszavágyódásból, mérges szitkozódásból, apró sunyiságokból, szíromlevelekből, gyémántfélt krajcárból, vasérceg zsírjából, összepréselt őserdőkből, hunyorgó telérekből, élethosszig tartó szőlőkapálásból, olyan katedrálist, amely lefoglalt hely és szentek szentje, a termés zsengéje és illatos áldozat, amely a legfőbb jelenlét helye és pecsétje. Az én szent művészetem igencsak öntudatos figura, igaz, hogy főállásban raktáros, és packáznak vele a főnökei, de van legalább TB, meg adófizetés, meg nyugdíjjárulék, neki ezekre nincs gondja, viszont amikor hazamegy, elő az ecsetet és a vásztat, meg a haját is égnek borzolja, és lovakat fest, aktokat, templomokat, csillogó szemű kisgyerekeket, de nem olyanokat, mint a sok beposhat lelkű profi, akiket juttatásokkal lát el állambácsi, nem ő igazi szent művészetet alkot vénásvére és rögvalósággal, 100% természetes fénye és olyan lüktető élette, hogy az lemászik a vászonról és bosszúból cafatokra tépi a nem eléggé szenvedélyes befogadót. Az én szent művészetem azon gondolkodik, hogy hány rész spontaneitáshoz kell, hány rész tervezettséget elegyítenie, hogy kellően robbanékony végeredményre jusson, hiszen a szent mű olyan kell legyen, mint mintája, a szent anya természet. A ködből véresen kiharapott alkonyi felhő, a durva mozdulattal mezőbe hasított dűlőút, a sebnyílásokként tátongó AB pozitív vércsoportú pipacsok, a fa, mely durva mozdulattal markol bele az égbe, no meg a sisterekbe mindent előzönlő és megperzselő nyári forróság, melyek mindeközben precízen engedelmeskednek a fizika, a kémia, és még számos más tudományág ágas-bogas törvényeinek. Na, ilyen legyen az én szent művészetem, brutálisan szabályozott és bestiálisan vad egyszerre, mert különben Dádá és Irgumburgum és örökharag, mert ami nem 200%-osan művészet, az szent művészetnek is édeskevés, hiába hintjük be szentelt vízzel. Az én szent művészetem olyan bizonytalan magában, vagy mégsem, tétovázik sötétben bujkál, mint az ellenforradalmár, kerüli a bajt, az élet véres színtereit, ha kórházba megy, felvesz egy fehér köpenyt és beolvad, ha operába megy, nagy estéit ölt és beolvad, ha maratonfutásra megy, tapadós mezbe bújik és beolvad, ha ételosztásban vesz részt, jogging van rajta és beolvad, ha neki osztanak ételt, akkor hajléktalannak álcázza magát és beolvad, hiszen az emberfiának nem volt hová lehajtani a fejét, pedig a rókának és a borznak van odúja. Nem jó ez, hogy az én szent művészetem mindig rejtő színekben jár, és kedvenc állata a kaméleon, de hiába beszélek a fejével újra meg újra, ragaszkodik a semleges megfigyelő kétes pozíciójához. Az én szent művészetem kifejezetten szereti bekoszolni a kezét, vágni a fát hűvös halomba, igekötőkkel és jelzős szerkezetekkel telekent munkás overálban csoszogni fel az állványra, hogy tovább fesse a Sixtus kápolnát. Kedvét leli abban, hogy szúrtos melósnak vélik, hiszen a földből vétetett és visszatér a földbe. Nincs idelen más ragyogás, csak amit hússal és vérrel táplálnak földhöz ragadt emberek. Piruettezzen ám a művészet szalonokban, a művészeti szalonokban, akit hét anya szült, ő addig posztamenseket tököl össze, és szilikonöntő formákkal pepecsel, mindig talál valami igazgatnivalót, csiszolhatót, bütykölhetőt, amíg a világ világ s még hét nap, de majd a mennyek országában is biztos kell itt-ott a sarkokat kiglettelni, az éleket legömböíteni, a szemmértéket megsatszolni. Az én szent művészetem világfi és hajléktalan, erőemelő és nebáncsvirág, tanárember és világmegváltó kisiparos, de tudja, hogy a világot már megváltották, és bár fiatal korában gyakran blitzelt, most már mindig megváltja a menetjegyét.
0: Húsz év alatt sok örömben, de sok nehézségben is volt része az Asszakra Fesztivál szervezőinek. Visszapillantó rovatunkban Dragonics Márta, Torocka Ilona és Kolek Ildikó, a fesztivál főszervezői mesélik el személyes történeteiket.
2: Bárki, aki szervezett már egy születésnapnál nagyobb rendezvényt, az pontosan tudja, hogy biztos, hogy el fog jönni az a pillanat, amikor minden összedőlni látszik, amikor minden kútba vészni látszik, összeesküszik ellenünk az egész világ, és úgy tűnik, hogy ebből nem lesz semmi. És akkor ilyenkor jön egy csoda.
3: Igen.
2: Most persze a csoda az egy nagy szó, de azt gondolom, hogy itt a Mária Rádióban használhatunk ilyen nagy szavakat, mint csoda, de hogy ilyenkor azért a gondvisse és a Jóisten küld egy embert, küld egy névtelen adományt, küld egy helyszínt, küld egy bármit, egy csavarhúzót, ami megoldja a problémát, tehát hogy bármilyen apró csodára gondolok itt.
3: Hogy mondjam el, hogy nekem az a tapasztalatom, saját tapasztalatom, ez a kiemelt műsorokkal kapcsolatos, hogyha valami gond van, akkor történik valami csoda. Tehát egyszerűen most vagyok ott, hogy eszembe jutott az a szituáció, amikor ugyancsak egy kis fesztivál a nagyban, a négy történelmi egyház közös zenei áhítata volt, évekig. Ami után az élet vége tulajdonképpen, mert jött az eukarisztikus kongresszus, ahol az a helyszín, ahol ezt évente megrendeztük, az foglalt volt, tehát a bazilika nem volt
2: elérhető.
3: Elérhető, és ugyanakkor volt egy gond, hogy hát a határ, vagyis az időpont, ami azt jelentette, hogy nekünk vasárnap kellett ezt rendeznünk, mert a zsidó zenére például szombaton nem volt lehetőség, hogy oda hívjunk egy előadót, és ez se volt könnyű, hogy abban az időszakban ez a szeptemberi hét, ez egy zsidó ünneppel is ötközött gyakran, és akkor azért is alkalmatlan volt, de ezzel még ezt megoldottuk. Ezt tényleg egy rabbihoz fordultam, és nagyon jó ötletet adott, olyan embert adott helyett, az énekes helyett, aki addig énekelt, hogy egy tanár nő, aki azt a zenét tanítja a zsidó egyetemen, ahol ő úgy vesz ezen részt, hogy ő szakértője, de nem vallásos. Tehát ő neki volt ehhez engedélye, joga, és ez fantasztikus volt, mert beénekelték mind ketten, egyébként Fekete László volt az eredeti énekes, aki nem mindig tudott jönni, és
2: Székelyhidi
3: Hajnal volt az a tanárnő, aki operaénekes, és fantasztikusan beénekelték azt a hatalmas teret, ahol igazából nincs nagyon jó akusztika, tehát az egy óriási teljesítmény volt tulajdonképpen, egyikük a garzatról, másikuk az oltártól, de mind a kettő nagyon-nagyon jól megalapozta azt az estét, és ennek a programjait nagyon szerettük, mert ennek a közös szála a zsoltár éneklés volt. Az ugyanis egy olyan gazdag anyag, évezredes anyag, amit nem lehet kimeríteni, és abból ugyan tényleg abba kellett hagynunk, mert az az időpont és az a helyszín nem állt rendelkezésünkre. Helyette találtunk egy nagy dolgot, egy keresztet a belvárosban. És ez a kereszt a belvárosban négy templomnak, négy felekezet, egy-egy jelentős templomának a végpontjait köti össze, és ez olyan csoda, hogy ezzel úgy kellett gazdálkodnunk, hogy itt mindig ökumenikus programot szervezünk. És hát ez nem egy egyszerű dolog, ugyancsak, mert hogy ott viszont olyan is van, hogy mondjuk egy katolikus énekkar lemondja, és akkor kell egy beúró kórust szereznünk. És ez fordult elő egyik évben, És nagyon nagy gond volt, mert az utolsó percben dőlt ez el, hogy így nem megy, és akkor kell egy pót megoldás, és valaki, aki nagyon benfentes és nagyon segítőkész, mindjárt mondott is valamit, valakit küldött, aki viszont ő maga sem tudta, hogy egy katolikus kórusnak nevezhető-e, mert megtudta, hogy nem nagyon hívők az a kórustagok. Hát igen, de most, hogy ezzel milyen gondom lesz, akkor ezt valahogy mégiscsak meg kéne tudni, hogy oldjuk ezt meg, és hát volt egy vezetőjük, akit felhívtam, és ő azt mondta, hogy hát nem ezzel kapcsolatban tulajdonképpen, hanem hogy mondd majd valakit, aki megírja, hogy ez miért szép ez a műsor, miért illik a műsor maga ide. És akkor rákérdeztem, hogy ki az a valaki, és mondta, hogy kórustag, és ki az a kórustag? Hát ő egy jezsuita, egy szerzetes. És ez valami olyan csoda volt, hogy hát oda pottyant a megoldás, és nagyon-nagyon örültünk neki, és tényleg szépen énekeltek, és tényleg nem volt gond, hogy tarka-barka ruhában fiatalok, egymást szerető, kedves fiatalok énekelnek egyházzenét, akiknek nagyon nincs hozzá közük, de nagyon szeretik ezt csinálni. Tehát valahol ez az ökumené, ez még több embert vonz be, és ennek azért is örültünk, hogy maga ez az esemény is egy különösen ökumenikus esemény volt. A jelszavunk tulajdonképpen úgy az idő, a készülődés időpontjában, a készülődés időpontjának a közepén, amikor jönnek ezek a gondok, amikor kiderül sok minden, ami nem éppen kívánatos, akkor imádkozni kell. Ez a legfontosabb. Akkor tényleg, akkor elmegyünk misére közösen, és imádkozunk, és megjön a megoldás. Tehát egyszerűen nincs mese. Így jön a Szentlélek.
2: És van erre konkrét történetetek? Konkrét esetetek, amikor úgy tényleg az volt, hogy na jó, ezt le kell mondani, mert megbetegedett, összeomlott, bezárták, feloszlatták.
4: Hát igazából az nem olyan volt. Tehát ez volt egy olyan projekt, hogy fénytemplom. Gondoltuk, hogy ott a várban volt helyőrségi templom, amiből csak a Magdolna torony áll, hogy ott egy lézer sugárral fölépítjük a fényből a templomot. Ez volt a csúcs produkciója valamelyik évben, talán 2009-ben az Arszakra Fesztiválnak. Össze is gyűlt, nem tudom, rengeteg ember, de tényleg tele volt a Kapisztrán tér emberekkel. Voltak, akik széket is hoztak már, egy órával előtte ott voltak, és akkor jött az ember, aki a lézert csinálta volna.
5: Hányszor jártunk nála, és mennyit.
4: És voltunk nála, és megbeszéltük, voltunk, hogy hozza, igen, és csinálja, és jött az ember, jött, hogy van-e egy csavarhúzónk. Mondom, miért kell neki csavarhúzó? Hát mert, hogy nem működik a Magdolna toronyban, nem tudom mi. Na mindegy, szó-szót követett, a lényeg az, hogy nem lett fénytemplom, 100 zöld fénysugarat így átlőtt valahogy valahonnan, és ott volt az a rengeteg ember, aki mind várta a csodát.
3: Ott volt a művésznő, aki verset szavalt, egy gyertyát tartott a kezében, és úgy szavalt. Gyönyörű volt különben.
6: Jó, hát a hangulatnak jó tett
3: egyébként. Nagyon aranyos emberek hoztak mécseseket, és letették a földre, és ott is fény volt, de egyébként aki nem látott, mondjuk a kórustagok, akik a kottát fogták, de és hát igazából nagyon szép kislányok voltak, csak olyan sötét volt, hogy nem lehetett látni, úgyhogy ez is, meg valahogy az emberek kezdtek úgy morgolódni, és akkor egyszer csak Cserkó atya azt mondta, hogy biztos, hogy mindenki szívből szeretné látni ezt, hogy ezt a templomot a magunkban kell felépíteni, és akkor kezdjük el.
4: És akkor jött Cserkó atya, aki odaállt, és azt mondta, hogy most imádkozzunk. És elmondatott egy mi atyánkot, egész nép fölállt, és elmondta a mi atyánkot, és ahelyett, hogy jól megvertek volna minket, ahelyett elmondták ők még egyszer a mi atyánkot, és hazamentek. Tehát ez volt a fénytemplom története. És másnap írt egy SMS-t, hogy hát tulajdonképpen fogadjuk el, hogy a Jóisten nem fényből szeretne templomot építeni. És akkor elfogadtuk.
2: És ha már így ez a mondat ennyire megmaradt benned, Ilcsi, a programok többsége előtt van egy-egy felvezető, vagy a műsorvezetőnek megírja valaki, vagy ott van egy lelkész, egy pap, egy teológus, egy gondolkodó, egy művész, aki a művészet mellett egy kis teológiai útravalót is csomagol, hogy úgy mondjam. Volt-e olyan az elmúlt 19 fesztivál alatt olyan mondat, olyan gondolat, amelyet így tovább vittetek, amiből esetleg lett valamilyen kézzel fogható gyümölcse úgy a következő fesztiválokon, vagy csak itt magatokban úgy viszitek tovább, és azt mondjátok, hogy igen, ezt a tanítást, ezt egy Arszakra fesztiválon kaptuk.
4: Hát az Udvardi György püspök atyának volt egy megnyitója a Magyar Nemzeti Múzeumban, ahol körüljárta az Arszakrát mindenféle szempontból. Egy fantasztikus megnyitó beszéd volt, és annak a megnyitó beszédnek az egyik mondatát tettük rá a következő évi összefoglaló füzetünkre.
2: Ez az idézet így hangzik teljes egészében. A művészet nem indokol, nem érvel. Nem meggyőzni akar, hanem megérint. Ez több, mint érvelés. Hiszen a misztérium nem legyőzni, nem megsemmisíteni akar, hanem éltetni.
4: Igen, mert az annyira jó az a szöveg, úgyhogy ez bennünk maradt, meg a Bíboros úrnak a legelső Iparművészeti Múzeumban mondott gondolata, hogy amikor a reményt és jövőt adok nektek motto mellett, azt mondta, hogy a kultúra mélyén nyugvó reményt akarjuk a felszínre hozni. Tehát ez is egy olyan gondolat volt, ami így megmaradt.
3: Nekem egy személyes érintettségű, mégpedig a legelső, ezt már annyiszor elmondtam, és a Mátiék tudják pontosan, hogy...
4: De azt mondd is el, az annyira jó.
3: 2007-ben a Hadtörténeti Múzeum is csatlakozott a Szakra és Művészetek hetéhez, mégpedig a tábori lelkészet történetét mutatta be, és Ilcsi oda szervezett egy koncertet, és máig nem tudom, hogy kik voltak, akik felléptek, mert az nem is az volt a lényeg. Én azt gondolom, hogy valami
7: Caritas kollekció nevű zenekar.
3: És ott elhangzott egy olyan vers Oberfrank Páltól, amit én azóta is hordok magamban. Én éppen egy elég nehéz időszakon mentem keresztül, és akárhányszor erről szó esik, akkor ez mindig bennem van, Ady Endrének az Úr érkezése című verse, hogy mikor elhagytak, mikor a lelkem roskadozva vittem, csöndesen és váratlanul átölelt az Isten. És ez az, ami tulajdonképpen a végig kíséri az embernek, vagy legalábbis az én életemet, tehát amikor úgy nagyon-nagyon magam alatt vagyok, akkor mindig visszagondolok arra az egy estére, amikor tényleg úgy éreztem, hogy ez most nekem szól, és most csak nekem, és csak most, és hogy ez azért van, hogy egy kicsit fel tudjak emelkedni, és tudjam élni tovább az életemet.
8: Mikor elhagytak, mikor a lelkem roskadozva vittem, csöndesen és váratlanul, átölelt az Isten. Nem harsonálva, hanem jött néma igaz öreléssel. Nem jött szép tüzes nappalon, de háborús éjjel. És megvakult a kiúsz szemeim. Meghalt ifjúságom. leült a fényest, nagyszerűt, mindenökre látom.
0: Júniusban is lesz arszakra séta, amellyel a fesztivál szervező alapítványt tudják támogatni, miközben izgalmas kirándulást tehetnek egy hétköznapokon nem látogatható helyszínen. Június 27-én 15 órától orgona bemutatóval egybekötött exkluzív templom bejárásra hívjuk Önöket a budapesti belvárosi Ferences templomba a Ferenciek terén. A séta során bejárjuk a templomot a karzattól a kriptáig. Lesz szó Liszt Ferencről, Gróf Grassalkovics Antalról, a titkos Batthyány sírról, a díjnyertes domborműről, és természetesen a Ferences rendről és magyarországi jelenlétükről is. A gazdag építészeti különlegességekkel és történelmi múlttal bíró templom igazi kincse a belvárosnak. Szent Ferenc halálának jubileumi évében kihagyhatatlan program. A sétán regisztráció és részvételi díj befizetése után lehet részt venni. A séták árával az Arszakra Fesztivál megvalósítását segítik. Jelentkezni az arszakra.hu oldalon lehet, amelyen megtalálják a séták minden részletét. Tartsanak velünk és támogassák az idei fesztivál megvalósulását. Folytassuk két éve megkezdett közös imádságunkat, amelyben szentek imáit ismerhetik meg, és együtt fordulhatunk Istenhez az Arszakra Fesztivál jövőjéért. Ma Pázmány Péter imáját mondjuk el a keresztények egységéért és mindannyiunk ima szándékaira. Kérjük, lélekben kapcsolódjanak be Önök is az imába. Irgalmas Isten, ki minket egy örök életnek reménységére hívtál, hogy amint Te egy vagy, és egy a Te tőled rendelt keresztség, úgy mindnyájan egy hitben, egy szívvel szolgáljunk neked. Adj szívünkbe szent lelket, hogy mindnyájan egyet értsünk, egyet valljunk, és a Te akaratodban való egységet szorgalmasan megtartsuk. Add, hogy mindnyájan egy a kolban legyünk, az egy pásztornak gondviselése alatt, és Téged minden visszavonás, gyűlölség és egymás rágalmazása nélkül dicsérjünk. Térítsd meg, Uram, a Te elszéledett juhaidat, vedd el a homályt szívünkből, nyisd meg a siketek fülét, világítsd meg a vakok szemét, és a Te igaz hitedre tanítsad meg a tévejgőket. A Te szerelmes szent fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Ámen.

0: erőtartalékok. Boldogok, akik állandó áremelkedésben élnek, mert ki fog derülni, van-e elvehetetlen kincsük. Boldogok, akik azt hallgatják éjt-nappal, hogy a világ ásványi anyag tartalékai kimerülnek, mert hamar rá lesznek utalva saját erőtartalékaikra. Boldogok, akiknek fülébe az harsog, hogy a bolygó élhetetlenné válik, mert muszáj lesz utána nézniük, hol és merre található az ígéret földje. Boldogok, akiknek azt hirdetik, az ember kártékony és túlszaporodott fajzat, mert mindenképp el kell dönteniük, milyen értéket tulajdonítanak az életnek. Boldogok, akik háborútól rettegnek, mert sosem fogják természetesnek venni a békét. Boldogok, akik nem utazhatnak oda, ahova akarnak, akkor, amikor akarnak, mert belső birodalmakat fedezhetnek fel, ha van türelmük hozzá. Boldogok, akiket nem töm csordultig élménnyel az alakját bámulatosan változtató showbiznisz, mert megtapasztalják a csend töménységét és az apró részletek határtalanságát. Boldogok, akiknek várható élettartalma és belátható élettere egyre szűkül, mert ezzel párhuzamosan egyre bővülnek lehetőségeik, hogy ráhangolódjanak a valamennyi létezőt magában foglaló szív lüktetésére.
1: Ennyi fért a mai műsorba, a Jazz és Ön dalával zárjuk adásunkat. Kövessék Facebook oldalunkat, nézzenek föl időről időre az orszakra.hu oldalra, ott megtalálják híreinket, és lassan alakul az idei fesztivál programja is, azok között is érdemes böngészni. Ha tehetik, támogassák a fesztivált, ajánlják fel adójuk 1%-át az Orszakra Fesztiválnak, vagy éppen a Mária Rádiónak, és mindenek előtt imádkozzanak értünk. Tartsanak velünk egy hónap múlva is, addig pedig vigyázzanak magukra, és ne felejtsék el szeretni egymást. Én Parák Eszter vagyok, köszönöm megtisztelő figyelmüket. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatói család! Húsvét az év legnagyobb keresztény ünnepe. Jézus szenvedése és feltámadása megváltást hozott nekünk. Lehetővé tette számunkra, hogy reményt kapjunk a boldog örök életre. Legyen ez az időszak az öröm, a szeretet és a megbocsátás ünnepe mindnyájunk számára. 16. Benedek pápa mondta, a keresztények legnagyobb titka az, hogy az Isten fiának feltámadásával minden életet újra lehet kezdeni. A Mária Rádió támogatásával lehetőséget teremtenek arra, hogy minél több emberhez eljuthasson ez az örömhír. Kérem, segítsenek nekünk adományaikkal húsvét után is, hogy továbbra is szolgálhassuk a szűzanya hangjának terjesztését. Bízunk benne, hogy a Mária Rádió nagy család összefogásával még több embernek hozhatjuk el Isten igéjét és szeretetét. Köszönöm, hogy nagylelkűen támogatja az Isten Anya rádióját.
2: Isten Ma címmel videópályázatot hirdetett a Mária Rádió fiataloknak. Olyan alkotásokat vártunk, amelyek sugallják, megmutatják Isten jelenlétét mai körülmények között. Az alkotás készülhetett bibliaidézet alapján, természeti jelenség kapcsán, emberi tett vagy gesztus nyomán, illetve istenes vers feldolgozásaként. A beérkezett videókat a szakmai zsűri mellett a nagy közönség is értékelheti. A művek a Mária Rádió Facebook oldalán tekinthetők meg. Azt az alkotást, amely a legtöbb kedvelést kapja, közönségdíjjal jutalmazzuk. Az alkotásokat május 25-éig lehet értékelni. Eredményt május 31-én hirdetünk.

Az úr, aki a hegyen gondoskodik, ez az Ábrahám története, akkor vált konkrétá is elevenni ez a szó, amikor egy húsvéti virasztáson, amit itt a neokatekumenális úton minden évben nagy örömmel készítünk elő és ünnepeljük, mellettünk ült a 7 éves leukémiás gyerekünk. Ez a szó nagyon megerősített minket, hogy bármi is lesz a gyerek sorsa, az úr gondoskodik. Ez a bizonyosság arról, hogy örök élet létezik. A gyerekünk is tudta, hogy mi a betegsége, hiszen állandóan rosszul volt, kivizsgálták. Nagyon érdekes, hogy amikor kiderült, hogy leukémiás, mi egy zarándoklaton vett részt Lorettóban, ahol a babysitter fölhívott minket, hogy képzeld, megint lázas a gyerek. Ekkor hívtam föl a hematológust, aki mondta, hogy most akart engem fölhívni, hogy vigyük be a gyereket egy csontvelő vizsgálatra, és mondom, hogy kizárjuk a leukémiát, és erre azt mondta, hogy vagy megerősítsük. Hát ez olyan volt nekem, mint egy döfés. És amikor letettem a telefont, akkor kezdődött egy körmenet, ahol Szűz Máriát hozták. És nagyon láttam akkor, hogy milyen jó, hogy pont itt vagyunk ezen az zarándoklaton, mert egész más, hogy kezdődött ez egész kálvária, hogy így mondjam, borzasztóan szenvedtünk akkor éjszaka, a félelem miatt, hogy hogy lesz, mint lesz, de hát megerősítést kaptunk. És a gyerek úgy fogadta, hogy nekem például érdekes, hogy ez egy anyai ösztön talán, hogy minden nap úgy mentem a kórházba, mint hogyha az operába mennék. Nagyon csinosan felöltözve, sminkkel, hogy ma van, és örülünk. És megmondtuk neki, hogy ilyen beteg, reméljük, meg fogsz gyógyulni, tehát azt hangsúlyoztuk, hogy meg fogsz gyógyulni, de hogy ő hogy fogadta, hogy amikor vége lett a betegségének, és mentünk vissza az első kontrollvizsgálatra 8 évesen, akkor azt mondta nekem, hogy mama, milyen jó volt ide járni. De ő így érte meg? És ez egy nagyon megerősítés volt nekünk akkor, hogy bármi is lesz. A hit, hogy van feltámadás, hogy az örök élet van.

0: Lakatos Magdolnának, a Neokatekumenális út nevű közösség tagjának gondolatait hallották.
1: Hírpercek.
2: A Vásáros Dombói skóciai Szent Margit gondozó otthonba látogatott Felföldi László. Több mint 25 év után ismét tartanak úrnapi városi körmenetet Szabadkán. Novemberre megújul a csíksomlyói kegytemplom. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. A Pécsi Egyházmegye fenntartásában, Vásárosdombon működő idős otthonban május 13-án Felföldi László pécsi megyés püspök szentmisét ünnepelt az intézmény lakóival és dolgozóival, majd megáldotta a 70 éve átadott és a közelmúltban saját forrásból finanszírozott felújított épület Magdolna ház részlegét. 15 idős lakót tudnak méltó módon elhelyezni, akadálymentes elhelyezést is biztosítva tudatták. A kialakítás során figyelembe kellett venni, hogy az itt élők többségében demenciás súlyos fokában érintettek kényelme is biztosított legyen. A főpásztor azt mondta, hogy amikor azt érezzük, hogy már nem bírjuk tovább a test és a lélek fájdalmait, elcsendesedve és a Jóistenhez fordulva kérjük sebeink gyógyulását. Az emberi szív csak az elcsendesedésben tud gyógyulni. Az imádságban születik a lélek megújulása azért, hogy béke szülessen bennünk. Krisztus szent teste és vére főünnepén június 4-én a Szent Teréz székesegyházban 18 órakor szent mise lesz, majd ezután a körmenet a Szent Mihály Arkangyal Ferences templomig halad. Jelentette be a Szabadkai Egyházmegye május 13-án tartott sajtótájékoztatóján. A városi úrnapi körmenet a II. Világháborúig megszokott volt, de a kommunizmus idején megszüntették. A körmenetet, amely a hit kifejezése, csak 1995-ben tartották meg, majd 1999-ben ismét megszakadt a bombázások miatt, és mindeddig nem szervezték meg újra. Az Úr napja arra tanít bennünket, hogy a hit nem magánügy, hanem olyan ajándék, amelyet meg kell élni és meg kell osztani. Ez imádság a város áldásáért, a békéért, az egységért és minden ember javáért, a hívőkért és a nem hívőkért egyaránt. A körmenet a püspök ünnepélyes áldásával zárul Szabadka városára és minden polgárára. A csíksomlyói ferences rend szerint a csíksomlyói kegytemplom munkálatai jól haladnak. A tető, a csatornák és a homlokzat megújul, a kolostor felújítása pedig párhuzamosan zajlik. Így az év végére teljesen megújulhat a kegyhely. A csíksomlyói kegytemplom és a hozzátartozó ferences kolostor átfogó felújítása egy éve tart. A templomot jelenleg állványok borítják, így a pünkösdi búcsúra érkező zarándokokat is ez a látvány fogadja majd. A szerzetesek szerint a felújítás nem akadályozza a kegyhely mindennapi működését. Albert István Leander, ferences szerzetes elmondta, hogy a felújítás szükségessége már 2020-ban egyértelművé vált. A részletes műszaki felmérés után kiderült. A teljes tetőcserére és több fa ellenpótlására is szükség van. A megfelelő anyagok beszerzése után 2025 tavaszán indulhattak el a munkálatok. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
1: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 19 óra.
2: Mária Rádió Telki Bánya, FM 100,6.
3: Esti dicséret következik. Imádkozzunk együtt a kismarosi ciszterci nővérekkel.
4: Húsvét 7. hetében az esti dicséret zsoltárait a 3. zsoltár hét hétfői napjáról imádkozzuk.

Olvasmány Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből. Akiket Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. Nem a szolgaság lelkét kaptátok ugyanis, hogy ismét félelemben éljetek, hanem a fogadott fiúság lelkét nyertétek el. Általa szólítjuk, Abba, Atya. A lélek maga tesz tanúságot lelkünkben, hogy Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekei, akkor örökösei is. Istennek örökösei, Krisztusnak társörökösei. Előbb azonban szenvednünk kell vele együtt, hogy vele együtt meg is dicsőjünk.

0: Adjunk hálát Krisztusnak, aki a Szentlélek vigasztalásával töltötte el az apostolokat és az egész egyházat. Kérjük minden hívővel együtt.
1: Vigasztaljunk egyházadat!
0: Te, aki közvetítőnk vagy Isten és az emberek között, és segítő társaiddól választottad a papokat, segíts, hogy mindenkit elvezessenek az Atyához.
1: Vigasztald, Urunk, egyházadat!
0: Add, hogy gazdag és szegény egymásra találjon, hiszen mindkettőnek Te vagy az Istene, és ne engedd, hogy a gazdag vagyonával dicsekedjék.
1: Vigasztald, Urunk, egyházadat!
0: Ismertesd meg evangéliumodat minden néppel, hogy mindenki eljusson a hitből fakadó engedelmességre.
1: Vigasztald, Urunk, egyházadat!
0: Küldd el vigasztaló szent lelkedet, hogy letörölje a szomorkodók könnyeit.
1: Vigasztald, Urunk, egyházadat!
0: Tisztítsd meg az elhunytak lelkét, és vedd fel őket szentjeiddel és választottaiddal együtt a mennybe.
1: Vigasztald, Urunk, egyházadat!

0: Könyörögjünk. Urunk Istenünk, szálljon le reánk a Szentlélek ereje, hogy akaratodat hűséges lélekkel kövessük, és vallásos életünkkel meg is valósítsuk. Ami Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen. Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
2: Amen.
0: Köszönjük, hogy velünk imádkoztak.
3: Az esti dicséretet a kismarosi ciszterci nővérekkel imádkoztuk.

0: Gyümölcsoltó. Birher Nándor diakónus homíliáját hallják.
1: Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben a 11 tanítvány elment Galileába, fel arra a hegyre, ahová Jézus rendelte őket. Amikor meglátták őt, leborultak előtte a földre. Egyesek azonban még mindig kételkedtek. Jézus odament hozzájuk, és ezt mondta nekik: én kaptam meg minden hatalmat az égen és a földön. Ezért most menjetek el, és tegyetek tanítványommá minden nemzetet. Kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Tanítsátok meg őket mindannak megtartására, amit megparancsoltam nektek. És íme, én veletek vagyok minden nap a világ végéig. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, Urunk mennybe menetelének az ünnepe, egyszerre búcsúzás és egyszerre a jövő megnyílta. Búcsúzunk a múlttól, búcsúzunk az anyagitól, búcsúzunk az Ószövetségtől, és búcsúzunk a 33 éves Jézustól is. A jövőbe nézés az a pillanat, amikor már nem érdekes a nap és az óra. Nem érdekes igazából az, hogy Jézus mikor jön el másodjára. Az igazán lényeges az a lélek. Az igazán lényeges az, hogy nekünk magunknak is küldetésünk van. Bármi is lesz, mindegy, hogy mikor mi történik, mindegy, hogy mi volt, bármi is lesz, nekünk jövőnk van. Az élet értelme innentől kezdve nem más, mint a hit hirdetése és a hit továbbadása. Nagyjából így lehetne összefoglalni a mai evangélium gondolatait. Tegyetek meg mindent azért, hogy minél több hívő legyen. Térítsetek meg minden népet, kereszteljetek és tanítsatok. Ez az a nagyon világos felszólítás, amit Jézus ránk hagy, mert hogy ez a jövő. Jézus mennybe menetele világosan mutatja, a keresztényeknek nem annyira múltja, sokkal inkább jövője van. Nagyon súlyos mondat ez, pláne itt Európában, vagy akár Magyarországon a mai időkben. Nehéz ezt elhinni, hogy a keresztényeknek micsoda jövője van, pedig igaz mindez. Nem az anyagi számít, nem a múlt számít, hanem csak és kizárólag a jövő számít. Csak hát elgondolkodunk azon, hogy hol is vannak a hívők. Hol vannak a gyerekek? Hol vannak a megkeresztelt gyerekek? Hol vannak a vallásos fiatalok? Hol vannak a boldog családok? Hol van a béke? Hol van a fejlődő világ? Mérőszámok ezek. Megkérdezhetnénk mi is magunktól, hogy mi magunk hány embert tanítottunk meg imádkozni, hogy aztán majd értünk is ők imádkozzanak. Ezek nagyon objektív számok. Hasonlót gondolhatnak a tanítványok is, amikor Jézus elköszön tőlük. Hol marad innentől kezdve Jézus gyógyító ereje? Hol marad az elmúlt időszak? Hol vannak azok az örömök, amiket együtt tölthettünk Jézussal? De gondolhattak arra is a tanítványok, hogy mit gondolhat Jézus azokról a pillanatokról, amikor magára hagytuk őt ott a kereszt alatt. Vagy gondolhatták azt is, hogy jó-jó feltámadt, most elmegy, de mi lesz velünk? Ezeknek a kérdéseknek igazából Krisztus mennybe menetele után nincs értelme. Felesleges sajnálni magunkat, felesleges a világ végét kívánni, az nem a ti dolgotok, ahogy elhangzott az olvasmányban is. Sokkal fontosabb az, hogy előre, a jövőbe nézzünk. A jövő a legfontosabb, a lélek ereje a legfontosabb. Induljunk neki a jövőnek minden egyes nappal, hiszen ajándék. Ajándék, hogy itt lehetünk, ajándék, hogy van jövőnk. Egy dolog innentől kezdve egészen biztos, ha egyáltalán lesz jövő, az a mi jövőnk lesz. Ha egyáltalán lesz jövő, az csak a hitnek, a kereszténységnek a jövője lehet. A bűnnek sosincs jövője. A bűn nem tud jövőt adni, az csak pusztítani tud. Jövője csak és kizárólag az életnek van. Jövője csak és kizárólag a szeretetnek van. Ez egy nagyon erős logikai szükségszerűség. Teljesen világos, hogy jövője Jézus Krisztusnak van. Az ő szeretetéé a jövő. Minden látszat ellenére így van ez. Minden látszat ellenére a hité a jövő, és az a jövő mi vagyunk itt és most. Szép példa erre Gyuri atya, aki a minap lett 80 esztendős. És minden nap újra és újra lelkesen itt van, minden nap újra és újra prédikál, minden nap újra és újra hitben szolgál bennünket. És ha kell, keresztel, ha kell, első áldozást szervez. Gyuri atya nem a múltban, hanem a jövőben él, mert benne van a lélek. Mert tudja, hogy az ő útja a szolgálat, a tanítás és a keresztelés, ahogy ez Jézus szájából a mai evangéliumban is elhangzott. És ennek fényében mindannyiunknak, függetlenül attól, hogy ki hány éves, érdemes föltenni a kérdést, hogy bennünk mennyi lélek van. Mi hány keresztényt adtunk a világnak? Akár szülőként, akár példamutató diákként, akár példamutató munkatársként, vagy hát a végtelenségig folytathatnánk a sort. De van ennél egy sokkal lényegesebb kérdés, hogy a múltban hány keresztényt adtunk a világnak. Ez a kérdés pedig úgy hangzik, hogy hány keresztényt fogunk adni a jövőben a világnak. Innentől kezdve hány keresztényt fogunk a közösségünknek adni. Mert van még idő, és ez az igazi lényeg. Úgyhogy rajta menjünk fel a hegyre, nézzünk körül, figyeljünk Jézusra, és vegyük észre, hogy a legnagyobb ajándék a jövő. És ebben a jövőben szóval, tettel, családdal és hitelességgel jelenítsük meg azt az igazságot, amelyet Krisztus adott nekünk. És ebben a tevékenységben egészen biztosan Jézus velünk lesz, és valóban mi magunk leszünk a jövő. És ez megkérdőjelezhetetlenül biztos és igaz. Ezzel a lelkesedéssel kezdjük meg a következő hetet is. Amen.

0: Gyümölcsoltó. Birher Nándor diakónus homíliáját hallották.
1: Köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Sárközi Violetta vagyok. A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Zalaegerszegi csoportja szervezésében április végén a Mincentineumban a középkor egyik legnagyobb tudósa és teológusa, a 801 éve született Aquinói Szent Tamás életéről és munkásságáról tartott előadást Szalai Attila atya, Teskánd plébánosa. Aquinói Szent Tamás nemesi családba született 1225-ben, 5 évesen a Monte Cassinói bencés kolostorba került, majd 19 évesen a családja tiltakozása ellenére a kolduló domonkos rendbe kérte felvételét. Az imádságnak és a tanulásnak élt, Nápolyban, Kölnben tanult, Párizsban tanított, Rómában a rendi főiskolát vezette, Nápolyban pedig központi teológiai főiskolát szervezett. Szenvedélyes érdeklődése Isten megismerésére irányult, nem csak hittel kereste Istent, hanem értelemmel is. Aquinói Szent Tamásról és a mai ember számára is meghatározó szellemi hagyatékáról Illés Csabával, a Kész Zalaegerszegi csoportjának vezetőjével és az előadó Szalai Attila atyával beszélgettem.
2: A Keresztény Értelmiségi Szövetség Zalaegerszegi csoportja mindig törekszik arra, hogy érdekes, színes előadásokkal lepje meg a hallgatóságot és a tagságot. Jelen esetben Aquinói Szent Tamásra gondoltunk. Egyik tagtársunk, Szalai Attila atya, aki a témának a szakavatott képviselője, ő ajánlotta ezt a témát számunkra. 800 éves évfordulóját ünnepeltük 2025-ben, ami szerencsés, hogy hála Isten program bőségben vagyunk, éppen ezért átcsúszott erre az évben, de ahogy Attila atya is elmondta a bevezetőjében, Aquinói Szent Tamás öröksége gyakorlatilag évtől független, és kortól is független, ezért ez a 800 éves áthidalás gyakorlatilag nem okozhat problémát számunkra, akik hívők vagyunk, hiszen a egyházi tanítása, teológiája mai napig érvényes, és ahogy itt az előadásban is hallhattuk, nagyon-nagyon időszerű gondolatokat fogalmaz meg a ma embereinek is Aquinói Szent Tamás.
1: Mit tudunk tőle tanulni, és az életünkben egyáltalán használni, ami nem csak egyszerűen elméletek, hanem ami a mindennapjainkban tud minket Isten kapcsolatunkban segíteni?
2: A nagy egyháztanítók mindig példát jelentenek számunkra, több értelemben. Az egyik mindenképpen az, hogy a teológia tudása nélkül igazán a hitünket nem tudjuk elmélyíteni, és minél inkább megéljük a hitünket, annál olvasottabbnak, felkészültebbnek kell lennünk, és teológiában jártasabbnak. Erre példát ad számunkra Aquinói Szent Tamás. De ez mellett, a nagyfokú tudás mellett és a teológia összegzése mellett, amit ránk hagyott, és a mai napra vonatkozó üzeneteket is megfogalmaz soraiban, ez mellett az ő személye is a hitelesség és az Istenhez való kapcsolathoz kötődés szintén példaként szolgál számunkra, vagyis a mindennapi életünket vezeti, és vezérelvként tekinthetünk rá.
1: Te történelmet tanítasz egy katolikus gimnáziumban. Mit tudnak a gyerekek ma Aquinói Szent Tamásról? Egyáltalán ez bent van a kötelező tananyagban?
2: A történelem tananyagban talán kevésbé, a hittan tananyagban, az egyháztörténelemben mindenképpen. Egyháztanítók, egyházvezető gondolkodói címszó alatt megtaláljuk az ő személyét, és valóban jó a kérdés, és én magam személyesen úgy gondolom, hogy talán többet érdemelnének ezek a nagyszerű szellemi óriások, akik a vallást ilyen mélységében kutatták, elemezték, és számunkra megőrizték, feltárták.
1: Szalai Attila atyától kérdezem, hogy Tamás grófi családból származott, és ugyan a bencéseknél tanult, de mégis a kolduló domonkos rendhez csatlakozott. Mi ennek az oka?
3: A rendnek szerintem az a két alapelve, amire épült. Az egyik az, hogy alapos képzettséget szerezzenek a hitből, hit terén, azért, hogy megfelelően tudjanak prédikálni. És a Tamásnak van ez a fajta tudásvágy élt, ami ott találta meg erre a lehetőséget. Szerintem ez volt az egyik szerint, ami őt vonzotta. És a másik az, hogy tehát az, hogy kolduró rendként alakult meg a domonkos rend, az pedig, hogy a hiteles evangélium életet tenni oda a szó mögé, és ez is megragadta, vonzotta őt. Tehát őt nem a úri kényelem vonzotta, hanem pont az, hogy hiteles követője legyen Krisztusnak. És ezt itt úgy érezte, hogy itt tudja igazán megvalósítani.
1: Nagy misztikus volt, ezt ön is mondta az előadásában. Milyen példákat tudunk erről? Mi maradt fent?
3: Hát ez leginkább az oltári szentséggel való kapcsolatában nyilvánult, meg az, hogy a szentmise bemutatása akkor olyan elragadtatásba esett, hogy lebegett közbe. És az, hogy az imádság az ugyanolyan fontos volt számára, mint a tanulás, tehát nem volt ebben egyáltalán egyoldalú, hanem az Istennel való kapcsolatot azt mégiscsak az imádságon és a szent áldozáson keresztül építjük, és ez nagyon fontos volt az ő életében.
1: Nagyon termékeny író volt egyébként Aquinói Szent Tamás, az tartják róla, hogy naponta körülbelül 20 gépelt oldalnyi szöveget írt le. Mi maradt fenn ebből?
3: Tulajdonképpen mondhatjuk, hogy egy könyvtárnyi irodalom, tehát rengeteg műve, most azt nem sorolnám föl itt. A legismertebb tényleg a Summa Teológiae, tehát az a főműve, de ott van, amit az eretnekség cáfolatáról írt, a Summa Contra Gentilis, és számos kisebb műve is volt még. Itt említettem a Biblia kommentárokat, tehát azok is ilyen monumentális művek, ahol a szentírási könyveket magyarázza. Tehát a rend arra odafigyelt, hogy ezeket a nagy koponyákat a legmesszebbik is támogassa, tehát voltak, akiket odaadtak melléje, hogy az előadásait lejegyzeteljék, leírják, tehát nem volt teljesen egyedül magára hagyva ebbe a tudományos munkájában, nem voltak, akik segítették.
1: Volt egy fontos tanítása, most az ön előadásából megtudhattuk ezt, hogy ahol a szentírás és a tények eltérnek egymástól, erről mit is gondolt egyébként Aquinói Szent Tamás?
3: Hát azt őt mondta, hogy a szentírást nem szó szerint kell értelmezni, hanem hogy a tanítást kell belőle kiolvasni, amit az ott leírtakon keresztül ad. És tulajdonképpen a modern biblia tudomány ezt teszi, ez azért volt érdekes, mert már ő megfogalmazta ezt majdnem 800 évvel ezelőtt.
1: Ma is használunk olyan szövegeket, amelyeket egyébként ő írt, tehát akár a szentmiséken is használunk ilyen szövegeket. Melyek ezek?
3: Úrnapi liturgikus szövegeknek a megírására a IV. Orbán pápa őt kérte fel 1264-ben, és ezek a szövegek, himnuszok, amiket akkor írt, azok mind a mai napig használatban vannak.
1: Angyali doktornak nevezték őt. Miért nevezték így? És már az életében is, mert én egyébként azt olvastam, hogy ez ugye a halálát követő 40 évvel kezdődött a szentiavatási eljárása, és hogy akkor kezdték el ezt.
3: Ezeket a nagy tudósokat, akik akkoriban nagy szent tudósokat, különböző ilyen nevekkel illették, valószínű, hogy persze később kapták ezeket a neveket, amikor már az örökségüket értékelték, és itt hát az angyali doktor valószínűleg tényleg az, hogy az Isten közelségére utal Tamásnak. Tehát arra, hogy a tudásával és az imádságos életével is ilyen közel jutott Istenhez, hogy mint

0: mivel hogy ő teremtette ezt a körülöttünk lévő világot, az ember pedig saját képére és hasonlatosságára alkotta, tehát értelmes lénynek, aki ezért az értelem útján is képes keresni és megtalálni őt. És persze Isten igazi mélységeit azt a kínlatkoztatáson keresztül ismerjük meg, amit ő maga tár föl magáról Krisztusban. Tehát az értelemnek az útja az egy idő után persze korlátokba ütközik. Tehát amit ő mond, azon keresztül ismerjük meg igazán az ő belső életét, az, hogy Szent Háromság, az már a hitnek a misztériuma, tehát az már nem az értelemmel elérhető.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Illés Csabával, a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Zalaegerszegi csoportjának vezetőjével és Szalai Attila atyával hallhattak beszélgetést Aquinói Szent Tamásról. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Hírpercek. Pizzaballa pátriárka vezette a Kármán-hegyi Boldogasszony körmenetet Haifában. A Schönstatti Mária nővérek Budapesten ünnepelték alapításuk 100. évfordulóját. Az Ország iskolája 2026 címmel hirdett versenyt a Magyar Színház. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. Május 10-én vasárnap Haifában megtartották a hagyományos Kármel-hegyi Boldogasszony körmenetet, amelyet az ott élők a szűz felmenetelének neveznek. A körmenetre több ezer hívő gyűlt össze imádságban és áhítatban, hogy elkísérjék Szűz Mária szobrát a Szent József latin rítusú plébániáról a Kármel-hegy tetején álló Stella Maris Kármelita kolostorba, tudatta a Magyar Kurír. A körmenetet Pier Battista Pizzaballa bíboros jeruzsálemi latin pátriárka vezette. Ez az ünnep más, mert minden felekezetből érkeznek keresztények, és ez a szép egység ritkán tapasztalható más ünnepeken. Ma az egész Szentföld jelen van itt, mondta a záróáldás előtt. Emlékeztetett, hogy ismét itt gyűlünk össze két háború között, hogy családjainkat, közösségeinket és életünket Istenre bízzuk anyánk Szűz Mária közbenjárásán keresztül. Az ünnep a mi atyánk elimádkozásával fejeződött be. A Schönstatti Mária nővérek alapításuk 100. évfordulóját az ország számos részéről érkezett családokkal és fiatalokkal ünnepelték együtt. A jubileumi szentmisét Martos Levente Balázs esztergom budapesti segédpüspök tartotta május 9-én a budapesti Schönstatt központban. Tudósított a Magyar Kurír. A szentmisén Csermák Péter Schönstatt atya koncelebrált, a segédpüspök emlékeztetett arra, hogy a nővérek két éve telepedtek le Budapesten, de évtizedek óta jelen vannak és szolgálnak a magyar Schönstatt mozgalom életében. Jelenleg hárman vannak itt. Beszéltek szolgálati területükről, és a külföldről is érkezett nővérekkel együtt hangszeres kísérettel adták elő közösségük jubileumi énekét. Sziglinde nővér harmonika játékára, közösségi táncokra is sor került, amelyekhez örömmel csatlakoztak fiatalok és idősek egyaránt. Az ünnep végén eucharisztikus záróáhítatot tartottak. Versenyt hirdet a Magyar Színház általános és középiskolák számára. A videók a Teátrum weboldalán lesznek láthatóak, ahol országos szavazás indul, közölte a színház csütörtökön az MTI-vel. A verseny június 25-én 23 óra 59 perckor ér véget. Eddig lehet pályázni, videót feltölteni. Minél hamarabb fent van a videó a felületen, annál több idő jut a szavazásra. Azt kérik, hogy a diákok olyan videót készítsenek, amely valóban róluk szól, amelyre évekkel később is emlékezni fognak. Fontos, hogy minél többen szerepeljenek benne, diák és tanár. Az iskolai közösségről, az iskola értékeiről és hangulatáról szóljon, mutassák meg, mi teszik különlegessé iskolájukat. Műfaji megkötés nincs, maximum 4 perces lehet, és a YouTube-ra kell feltölteni. További információ a versenyről a Magyar Színház weboldalán az Ország iskolája linken érhető el. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi. Híreinket hallották.

0: Közös imánkra Szabó Tamás összeállításával hangolódjunk.
1: Páratlan a történelmünk és a nyelvünk. Egyéni életünk be van ágyazva családunk nemzedékeinek szövedékébe. S nemzedékek adott időszakban nézve tán állandónak tűnnek, de valójában ugyanúgy egy folyam részei. És a nemzet is, a nemzet történelme is adott pillanatban, mintha állandó lenne, de beláthatatlan messzeségből hömpölyök felénk, aztán itt hagy minket. Száll az idő, s itt hagy engem. De közben gazdagodik mindennel, amivel találkozott. Hallgassuk meg erről Prúdi Gyulát 1915-ből. Semmink sincs, csak múltunk van, és múltunkban gyönyörűen zengő nyelvünk. Bár nem beszélünk manapság az Árpádok nyelvén, de megértenénk, megéreznénk egymást, ha egy lovas vitéz életre ébredne a nyírségi homokbuckák alatt a régi sírokból. Tudnánk felelni Mátyás királynak, ha halottaiból felébredne, és utat tudakolna Buda felé. A Rákóczi korabeli kurucokkal elmulatozhatnánk, ha egy hegyaljai pincében kilépnének a falból. Kis forrásból eredő folyó a nyelvünk, táltosok és hittérítők, a Don mellől jött harcos keleti fejedelmek és furujázó pásztornépek szavaiból keletkezett. Szerelmes költők és névtelen történetírók tollán és halantján át jöttek az új magyar szavak, mint kora ősszel elszállnak a virágok pályhelyi a hegytetőkről, elgurul az őserdei mak, útra kél a pókháló. Az első költők leszedegették a süvegük mellől a pókhálót, és szép magyar szavakat szőttek a puszták felett lebegő virágpályákből. A névtelen jegyzők a tölgyfák lehullott gyümölcsét szedegették össze. Fegyverkobácsok munkája közben, harci mének legeltetése alatt, a holdfénylél éneklő pogány asszonyok dalolásából született a magyar nyelv. A csodaszarvas rázta le agancsával az erdő ékszereit, a piros bogyókat, hogy szép magyar szavak legyenek belőlük. A Tiszán, sötét éjjelen egy andalgó halászlegény meglepett szívéből pattant fel egy új szerelmes szó, mint a hóvirág. És az Árpád királyok sírboltjaira új magyar szavakat véstek. Az igricek nyelve sok viszontagságon ment keresztül, amíg mai ékességéhez juthatott. Horácius és Ovidius nem egyszer ott állottak a kádnál, melyben a szőlőt és az új nótát taposta a fehérlábú menyecske, a papok, a mindenkori nevelőmesterek latinul gondolkoztak és gondolkoztattak, amíg Pázmány Péter tollat vett kezébe, és a legtökéletesebb magyar mondatokat papírosra vetette.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves Mária Rádió hallgatók! A mai imádságot a magyarság lelki megújulásáért az erdélyi Mária Rádió Sepsiszentgyörgyi stúdiójából imádkozzuk.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét. Krisztus világossága töltse be szívünket.
2: Az

0: mai evangélium János evangéliumának 16. fejezetéből van. Amikor az utolsó vacsorán Jézus elmondta búcsúbeszédét, tanítványai megjegyezték. Most nyíltan beszélsz, nem hasonlatokban. Most elismerjük, hogy mindent tudsz, és nincs szükség rá, hogy valaki is kérdezzen. Ezért hisszük, hogy Istentől jöttél. Jézus így felelt. Most hisztek? Eljön az óra, már el is jött, amikor szétszélettek. Kiki a maga útján, és engem magamra hagytok. De én nem vagyok egyedül, mert az Atya velem van. Mindezt azért mondtam nektek, hogy békességet találjatok bennem. A világban üldözést szenvedtek, de bízzatok, én legyőztem a világot. Jézus a mai evangéliumban is arra figyelmezteti tanítványait, hogy a világban üldöztetésben lesz részük. Jézus épp meghalni készül. Épp arra készül, hogy megengedje, hogy a gonoszság, a világ látszólag legyőzze őt. Az őt követőknek is lesznek majd hasonló tapasztalataik, amikor úgy tűnik majd nekik, hogy mintha a világ erői, mintha a gonoszság erősebb lenne, mint Jézus. Mintha elnyomná a gonoszság a szeretetet, a világ Jézus tanítását és követőit. Jézus mégis azt mondja apostolainak, ti csak ne féljetek. Én legyőztem a világot. Az a gonoszság, amely úgy tűnik, hogy néha világuralomra jut, nem erősebb, mint Jézus. Sőt, Jézus legyőzte azt a világot, amely közben úgy megszorongatja az ő tanítványait. De soha nem lesz erősebb, mint Jézus. Soha nem kerekedhet Isten felé. Mindig csak annyit tehet meg, amennyit Isten valamiért megenged. Jó ezt észben tartani, mindig szem előtt tartani, főleg olyankor, amikor úgy érezzük, hogy életünkben vagy a világban, mintha teljesen elnyomná a gonoszság az Isten jelenlétét, hatalmát.
1: Mai ima szándékunk. Urunk, kérünk téged, hogy erősíts meg bennünket, hogy ne a csüggedés, ne a félelem és a szorongás legyen bennünk, akár kísértések, akár nehézségek és megpróbáltatások jutnak osztályrészül. Áldjál meg bennünket, hogy mindig biztos kézzel kapaszkodjunk, és élő hittel járuljunk te hozzád.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Szent Pál apostol írja, ne engedd, hogy legyőzzen a rossz. Inkább te győzz le a rosszat jóval. Győzzük le magunkban és körülöttünk a rossz indulatot, a széthúzást. Bocsássunk meg, és kérjünk bocsánatot, ha vétettünk. Engesztelődjünk ki szívből egymással.

0: Tized.
1: Irgalmas Isten, mennyei atyánk! Abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahová bűneink juttatnak minket. Emelj fel minket irgalmaddal. Add meg nekünk a hit kegyelmét. Segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet örök könyvébe beírt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te igéd tápláljon és éltessen bennünket. Áld meg családjainkat. Adj a házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget. Segítsd őket, hogy bőkezően mondjanak igent az életre. Adj nekik bőséges gyermekáldást. Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymást megbecsülve és egymás jogait tiszteletben tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a te teremtett világodat. Támogass kegyelmeddel, hogy építői lehessünk annak az országnak, amely nem az erősek jogára, hanem az igazságra és a szeretetre épül. Boldog asszony, az örök ige szülőanyja, Mária. Szent István királyunk a te oltalmadba ajánlotta nemzetünket. Járj közben szent fiadnál. Könyörögj értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a te fiad mond nekünk.
2: Urunk Istenünk, ragyogtasd fel fölöttünk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj föl minket. Add, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen.
1: Az Úr legyen veletek.
3: És a te lelkeddel.
1: Áldjon meg benneteket, családjaitokat, nemzetünket, minden Mária Rádió hallgatót, a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
3: Amen.
1: Kedves hallgatók, a nemzetünk lelki megújulásáért végzett imát az erdélyi Mária Rádió Sepsiszentgyörgyi stúdiójából imádkoztuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
4: A négy magyar nyelvű Mária Rádió közös imáját hallották a nemzetért.
3: Mária Rádió.

egy szinodális egyházért. Közösség, részvétel, küldetés. Horváth József atya, a Szombathelyi Szent Kereszt lelkészség lelkipásztorának műsora következik.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Ez itt az Együtt a Szinodális úton műsor a Mária Rádió szombathelyi stúdiójából. Nem felvételről, hanem egyenes adásba. Most akikkel beszélgetek, itt ülnek velem a stúdióba, de majd mindjárt erre rátérünk részletesen. Néhány gondolat erről a magáról a szóról, kifejezésről, szinodális út. 14. Leó pápa újra és újra hangsúlyozza, hogy a szinodalitás útja az egyháznak az útja, amely a Isten harmadik évezredben az egyházától vár. Szinodális, szinhodosz, görög szó, annyit jelent, hogy együtt járni az úton, de nem csak úgy némán egymás mellett, hanem egymás gondolatait megosztva, egymásra odafigyelve, egymás tapasztalatait átadva, megértve, befogadva. Három férfival, úrral beszélgetek a mai alkalommal, a témánk pedig egy lelki gyakorlat lesz, amely nem is rövid, hanem egy nagyon hosszú lelki gyakorlat. 3 hónapig tart, pontosabban 90 napig. Ez is a neve, hogy Exodus 90. Hogy pontosan mit akar ez a kifejezés, erre majd hamarosan sor kerül, hogy értelmezzük és magyarázzuk. A lelki gyakorlatról még annyit, hogy a lelki gyakorlatot régóta hirdeti az egyházunk, hogy az emberek lépjenek ki a mindennapi életükben, koncentráljanak a Jóistenre, és éljék át a Jóistennel való élő kapcsolatukat. Ez az Exodus 90 lelki gyakorlat is erről szól, de majd meg fogják hallani a kedves hallgatók. Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a 3 urat, férfit, akik most itt vannak a Mária Rádió stúdiójába, Nagy Mátét, Ferenc Mátét és Pajcs Tamást. Kérem, mutatkozzanak be együtt, külön-külön, Máté, Nagy Máté.
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat. Nagy Máté vagyok, 29 éves, nőtlen, szombathelyi lakos. A Vas megyei Gyermekvédelmi Központ egyik gyermekotthonának pszichológiai tanácsadója vagyok. Igazából szeretek gitározni, szeretek sportolni, PlayStation-ezni. Egy egyetemista társam küldte el nekem az Exodus 90-t, és hát nem sok gondolkodás után bele is vágtam. Idén most már a 3. Exodusunkat végeztük el a fiúkkal, úgyhogy ezekről fogunk ma mesélni.
0: Ferenc Máté.
2: Jó estét kívánok a kedves hallgatóknak, Ferenc Máté vagyok, 39 éves, 5 éve lakom Szombathelyen, egy nagyon jó szombathelyi ismerőstől, Böröc Mikitől hallottam erről az Exodus 90-ről, nagyon megfogott, és egy beszélgetés keretében csatlakoztam ehhez a hétköznapi 90 napos lelki gyakorlathoz, rendkívül sokat adott. Két lánytestvérem van, az egyik közülük az ikertestvérem, én is nőtlen vagyok, távkapcsolatban élek jelenleg, és nyilván idővel szeretnék családot, az erre való készület, tehát is szolgál ez a lelki gyakorlat.
0: Adja Isten, hogy így legyen. És a 3. beszélgető társunk, Spajcs Tamás.
3: Jó estét kívánok, én is köszöntöm a kedves hallgatókat, Spajcs Tamás vagyok, ahogy József atya is mondta. Az Égisz gyógyszergyárban dolgozom, gyógyszerfejlesztéssel foglalkozom. 4 gyermekem van, 2 fiú és 2 lány, ebből 3 kamasz, illetve egy kisebb. Ezen kívül a polgári foglalkozásomon kívül pedig a körmendi Szent Erzsébet plébánián szolgálok akulitusként. 3 éve sodort össze bennünket a Szentlélek a fiúkkal, és indultunk el ezen a közös úton, és hát azt gondolom, hogy mindannyiunk számára ez egy meghatározó élmény volt, és most már, ahogy Máté is mondta, 3 éve vagyunk együtt, kisebb, hosszabb megszakításokkal, és hát az én életemben, majd erről beszélni fogok, mindenképpen sorsfordító volt, különösen az az első Exodus 90 lelki gyakorlat.
0: Próbáljuk meg értelmezni magát az elnevezést, Exodus 90, ki kezdi?
1: Szerintem belevágok én.
0: Jó.
1: Az Exodus, ugye az a kivonulás szó, az értelme, a kivonulás könyvét veszi végig ez a lelki gyakorlat, A 90 az ugye az a 90 napból ered.
0: Ugye az Ószövetségi Szentírásban olvasható az Exodus című könyv.
1: Így van a kivonulás. Ez egy katolikus hagyományokban gyökerező 90 napos férfi lelki gyakorlat, amely ugye egyrészt a fohászkodásra, az imára alapszik. Ugye ez is az egyik legnagyobb pillére, tehát ez úgy néz ki, hogy minden nap minimum 20 perc, de egy ima órából áll, tehát ez az egyik fontos eleme az exodusnak.
0: Tehát azt jelenti más szóval, hogy minden nap egy órát imádkoznak.
1: Így van ez a
0: cél. Meg van egy szabó, hogy milyen imát mondjanak, vagy pedig szabadon választott? Elmennek egy adorációra, egy templomba, egy rózsafüzér, vagy bármi más?
1: Elég jól körülhatárolt ez az ima óra. Vannak bevezető imádságok, megvan ugye a bibliai részlet, amit mindig el kell olvasni, van hozzá egy elmélkedés, utána van ez a 20 perc csendes imádság, ami tulajdonképp egy csendes, befelé figyelő, vagy egy figyelő imádság. Igen, hát változó, hogy melyik évben, hogy végeztük ezt az imaórát, de a végén is még vannak könyörgések, felajánlások, és tulajdonképpen egy záróima.
0: És mindez 90 napon keresztül.
1: Így van.
0: Máté, hozzátesz valamit már a másik Máté, Ferenc Máté?
2: Én annyit tennék csak hozzá, hogy az egésznek a középpontjában az áll, hogy ahogy Isten nép az egyiptomi rabságból megszabadul, ugye a mi kis életünknek saját kisebb-nagyobb rabságaiból is szeretnénk megszabadulni, és ez erre való törekvés, ez a 90 napos lelki gyakorlat. Az imádság is ezt szolgálja, illetve a következő pillér ennek a lelki gyakorlatnak az aszkézis, vagyis különféle önmegtartóztató, Istenhez visszaforduló gyakorlatok révén próbálunk előbbrébb jutni a lelki életbe, és egyfajta szabadságra szert tenni az ilyen-olyan függőségeinktől, és itt nem kell mondjuk egy masszív alkoholizmusra gondolni, de azért a mai világban akár mondjuk ez online lét is be tudja húzni az embert, vagy akár a munkamánia, vagy bármilyen játékfüggőség, ami talán nem is feltétlen mondjuk ilyen klinikai szinteken zajlik az emberek életében, de mégis a valódi kapcsolatoktól, ember és Isten kapcsolatoktól elfordítanak. Tehát ezt a cél szolgálja ez a lelki gyakorlat.
0: És mindez nem egy lelki gyakorlatos házban, hanem otthon a család életet élve, a munkahelyen végezve a munkát, beleépítve a mindennapokba.
2: Pontosan így van.
0: Na és még Spajs Tamás, mit tesz hozzá ehhez a gondolatsorhoz?
3: Hát erre rákapcsolódva, illetve egy élő közösségben, mert a harmadik pillér az imádságon, illetve az aszkézisen túl, az a testvériség. Ahogy Máté is említette, elég sok aszketikus lemondással jár ez a 90 nap. 90 napon keresztül hideg vízbe zuhanyzunk, nem nézünk tévét, mentesek maradunk az online tértől, csak munkára használjuk, ezen kívül, tehát számos olyan dologgal jár, ami lehet, hogy a hétköznapi embernek azt jelenteni, hogy a szabadságnak a feladása, de gyakorlatilag pont arról szól, hogy szabadak legyünk minden olyan megkötéstől, amik távol tartanak attól, akiket igazán szeretünk, illetve akik igazán fontosak, a családunktól, illetve a Jóistentől, és hát mindezt végigcsinálni 90 napig egyedül én azt gondolom, hogy nem lehet, ezért nagyon fontos pillér, a harmadik pillér a testvériség, amikor általában 6-8 fős csapatokba végzik ezt a férfiak, ezt a lelki gyakorlatot. Mi is 8-an voltunk az első alkalommal, és azt követően is körülbelül ezzel a létszámmal mentünk. Nagyon fontos, hogy ez alatt az idő alatt mindig van egy kötéltársunk, akivel napi kapcsolatban vagyunk, folyamatosan húzzuk egymást, ezért a kötéltárság, a nehézségekben folyamatosak a megosztások, a megtapasztalásoknak az átadása a másiknak, és hetente volt csoporttalálkozónk, illetve több alkalommal közös programokat szerveztünk a 90 nap során, közös kirándulásokat, közös vacsorákat, amik szintén építették a testvériséget, a közösséget. Számomra ez egy hihetetlen nagy érték jelenleg, hogy egy ilyen katolikus közösséghez tartozhatok, mert azt gondolom, hogy ez alatt a 3 év alatt igazi barátságok szövődtek, több lelki gyakorlatot végeztünk együtt, mindig más volt a kötéltársunk, tehát ki tudott alakulni szinte mindenkivel egy nagyon személyes és szoros kötelék.
0: Családapa vagy, férj. Előtte a feleségeddel, gyerekeiddel ezt tisztáztad? Vagy hogy alakult, hogy épült be a családnak a mindennapjaiba?
3: Nekem az első lelki gyakorlat az akkor jött, amikor az akulitus képzést elkezdtem, az ott egy társam, nekem is Böröc Miki, mesélt erről a lelki gyakorlatról, és eljöttem a bemutatójukra, és utána, amikor hazamentem, és ezt így elmeséltem a feleségemnek, hogy akkor most mi következik, akkor azért nézett nagyokat, de abszolút támogatott úgy, ahogy az akulitus képzésbe is. És egyébként az, hogy a családunk most a hitéletében, akár a gyerekek, akár a feleségem ott tartanak, vagy ott tartunk, akár a közös imádságokba, ebbe ez az első 9 nap, ez nagyon meghatározó volt, és teljesen természetes volt ott abba az elsőben, hogy így fokozatosan idomultak hozzá az én új életvitelemhez, szokásaimhoz, és abszolút támogatóak voltak a legkisebbek is, illetve a feleségem pedig nem különben.
0: Pár mondottam, mondjátok el, mi motivált benneteket, hogy ezt vállaljátok? Aki akarja, azt kezdi. Máté.
1: Én még nem meséltem arról, vagy nem bontottam ki jobban, hogy egy barátom küldte el nekem a lelki gyakorlat felhívását. Ez hozzám egy január 1-én érkezett, egy olyan december után, amikor lelkileg egy ilyen sötétebb, mélyebb időszakot éltem meg, és amikor ezt a lelki gyakorlatnak a leírását végigolvastam, akkor nem sokat kellett gondolkodnom azon, hogy ez nekem kell, pont azért, amilyen radikálisan hangzik, vagy ilyen, hát egy komoly kihívás, hogy 90 napos, hogy rengeteg dolgot be kell állítani benne.
0: Mert úgy is elmondjátok, hogy hogyan épül fel ez a egy nap is akár.
1: Így van.
0: Mondjad tovább.
1: Tehát engem ez motivált, hogy akkor abból a sötét időszakomból ki akartam törni.
0: És másik Máté?
2: Igen, nekem 2 motivációm is volt. Az egyik az, hogy az életkoromból fakadóan, ugye 39 éves vagyok, amikor először csináltam, akkor ugye 36 voltam. Ugye nem is tartozom már ebbe az egyetemista hittankörbe nyilvánvalóan, de mivel nem vagyok családos, ezért ilyen közösségi szempontból egy ilyen senki földjén vagyok. Hát ez abszolút exodus.
0: Mert a plébániádon nincs közösség?
2: Van, csak valahogy általában ezek a közösségek úgy tagozódnak, hogy család, babamama klub, egyetemi hit, vagy nekem így tűnt fel úgy nagyságrendben, hogy...
0: Hozzatok létre.
2: Így van. És ezért nagyon így kerestem ilyen szempontból a helyemet. Tehát ez volt az első fókusz, hogy hasonló gondolkodású emberekkel legyen egy jófajta közösség. A másik fókusz pedig az, mivel egyedül élek, az online lét az tényleg így eléggé beszippantott, tehát szerettem volna így ebből egy kicsit úgy kiszabadulni, rengeteg Facebook, YouTube és egyéb tevékenység az online térben előfordulhat, az mind megfordult az életembe, és láttam, hogy ez nem jó irányba visz, és szerettem volna szabadulni, úgyhogy ezek voltak a
0: motivációk. Ez volt a te nagy rabszolgasságod.
2: Így van.
0: Onnét menekülni kellett, illetve ki kellett vonulni.
2: Így van.
0: Tamás.
3: Én pedig egy olyan időszakban voltam, amikor minden lehetőséget, ugye elindult az akulitus képzés, nagyon nagy ima élményeim voltak, ott is egy olyan közösségbe kerültem, ahol felnőtt férfiak őszintén beszéltek a hitükről, és ez nekem egy, bár katolikus családban nőttem fel, katolikus neveltetést kaptam, katolikus gimnáziumba jártam, aztán premontrei gimnáziumba itt Szombathelyen. Aha. Aztán jött az egyetemi évek, hát az nem feltétlen erről szólt, ott egész más került a fókuszba. Aztán a feleségem révén visszataláltam a hithez, a templomhoz, de inkább ilyen vasárnapi keresztények voltak, ebből ragadott ki az akulitus képzés, és akkor olyan helyzetben voltam, hogy én tényleg minden lehetőséget meg akartam ragadni arra, hogy még közelebb kerüljek az Istenhez, és hogy ezt a fajta élményemet, az Isten kapcsolatomat még tovább erősítsem. Úgyhogy nekem nem volt kérdés, hogy elkezdjem. Ugye minden ilyen exodusnak úgy megyünk neki, illetve több fajta lelki gyakorlat is van az év során, nem csak ez a 90 napos, erről talán majd később, hogyha marad idő,
0: akkor beszélünk. Már nektek van többfajta lelki gyakorlat is?
3: Ennek a szervezetnek, aki ezt a lelki gyakorlatot kitalálta.
0: Melyik szervezet találtak
3: ki? Exodus 90-re hallgatnak egyébként. Ez egy amerikai indítatású lelki gyakorlat, és nem csak ebbe a 90 napba kínálnak lelki gyakorlatot, hanem az év során folyamatosan vannak. Van húsvéti időben, adventben, rózsafűzér hónapja, halottak hava, Szent Mihály böjt, ugye augusztus közepétől szeptember végéig, tehát több ilyen alkalom van, és minden egyes ilyen lelki gyakorlatnak úgy megyünk neki, hogy van egy miértünk, illetve van egy kiértünk, akiért ezt végezzük. Nekem mindig az elsőről beszélek, mert nekem is az volt a leg talán nagyobb horderejű, ott nekem a fiam volt, a legidősebb fiam volt a fő kiértem, hogy ő érte imádkoztam végig. Tehát egyrészt az Isten kapcsolatomat, az imádságomat szerettem volna erősíteni, másrészt pedig ő érte imádkoztam, hogy közelebb hozzam őt a jó Istenhez. Akkor, amikor ez a lelki gyakorlat elkezdődött, akkor szinte arra se tudtuk rávenni, hogy elmenjen templomba. Amikor vége lett a 90 napnak, akkor volt olyan hétvége, hogy a fiatal káplánnal egy vasárnap három szentmisén szolgált minisztránsként. Azt gondolom, hogy ebből is látszik az, hogy mi ereje van ennek a lelki gyakorlatnak, ennek
0: hát az
3: imának.
0: Az Úristennek, aki ezek az Úristen keresztül árasztotta ki a kegyelmét.
3: Így van. Tehát fantasztikus gyümölcse volt, de nem csak ennek, hanem mindegyik ilyen lelki gyakorlatnak.
0: Jó, akkor folytassuk tovább a beszélgetés az, hogy akkor megkezdődött a lelki gyakorlat. Milyen elemei voltak, amiket ti átéltetek, külön-külön elmondjátok? Ugye egyről már szó volt egy érintés erejéig a csendes imáról, illetve az egyórás imáról, arra is majd térjünk vissza. Máté.
1: Nekem pont az jutott eszembe, hogy ami leginkább változást idézett elő bennem, vagy így az életemben, az a rendszeres ima életkialakítása, tehát a napi ima. Igen, tehát hogy az ima számomra olyanná vált, mint egy origó, amihez minden nap vissza lehet térni, hogyha kicsit káoszos az élet, vagy hogyha nyugalomra, békére vágyok, vagy érzem, hogy valami nem jó sinen megy az életemben. Úgyhogy ezt azon keresztül, hogy 90 napig vittük, és vagy most már többször 90 napig igazából szokássá alakítottuk, tehát hogy itt az egész lelki gyakorlat arra épül, hogy szokásokat alakítunk ki, régi szokásokat elhagyunk, újakat kialakítunk. Szerintem ez az, ami legtöbbet adott nekem, ezért is kezdtem az imádsággal.
0: Milyen fajta ima? Kötött ima, zsolozsma, rózsafűzér, szabadon megfogalmazott ima gondolatok a Jóisten elé, vagy miből áll ez?
1: Számomra szerintem mindenkinek más. Tehát azért gondolom, hogy...
0: Akkor neked mi volt?
1: Számomra ez a szabad ima az, amikor én általában szeretek képekkel imádkozni, tehát magam elé képzelni azokat, akikhez imádkozok, Jézus Szűz Máriával. Tehát, hogy
0: vizuálisan
1: már igen. Igen, ezt szeretem leginkább. És emellett mostanában például a rózsafűzér az, ami leginkább hozzám közel áll. Tehát ez változó, hogy mikor, mi az, ami leginkább megfog.
0: Szentmise is van ilyenkor? Tehát kell szentmisére menni, szentáldozáshoz járulni, szentgyónás végezni? Hogy vagy ilyenkor a szentségekkel?
1: Nem vagyok benne biztos, hogy ez így kikötésként meg van határozva, hogy szentmisére kell járni. Az imádság az biztos. De van, szerintem van az is, hogy
0: most... Jó, majd a többiek kint. Akkor mondják, jó?
1: Jó, rendben.
0: Jó, aki akarja, mondja.
3: Igen,
0: Tamás?
3: Talán a legelsőbe volt ez így egyértelműben kikötve, hogy havonta kellett szentgyónást végezni, illetve az is egy közös program a testvériségben, hogy közös szentségimádást szervezni, illetve azon részt venni, illetve volt talán olyan is, bár ebben nem vagyok biztos, hogy az Exodus 90, talán ez a Szent Mihály bőtben volt, hogy heti egy hétköznapi szentmisén is pluszba részt kellett venni, tehát ott volt valamelyikben ilyen plusz szabály, igen. De alapvetően tényleg a mindennapi imádság, az egy óra imádság, az imában töltött nap, a Jóistennel való napkezdés, a zárás. Nekem például egy nagy ajándéka volt az elsőnek az egzámen. Ugye ez egy Szent Ignáci imádság, ahol este visszanézünk a napunkra, Isten szemével próbáljuk azt végignézni, és észrevenni, úgy látni magunkat, ahogy ő látott bennünket, hálásnak lenni azokért az ajándékokért, amit aznap kaptunk. És nekem ez kulcs volt, hogy megtanultam sokkal jobban észrevenni a jó dolgokat az életembe, hálásnak lenni a családomért, a feleségemért. Sokkal könnyebb volt a nehézségeken ezt követően túllépni, mert ugye azok azért mindig vannak, de egész máshogy működtem azt követően, hogy ez az imádság, ez az életem része.
0: És ilyenkor az emberi gyengéid is előjöttek?
3: Hát ebbe a 90 napban ez egy ringispiel. No, tehát itt azért jönnek az ellenszegülések, tehát főleg az elsőnél emlékszem, az első 30 nap, ott ugye, ahogy említettem, van ez a hideg víz. Tehát, hogy erre még a plébánosom így rá is tett, hogy hát ekkora marhaságot, hogy hideg vízbe fürödni, kitalálta ki ezt a badarságot.
0: Most ez nem azt jelenti,
3: és én is lázadtam, tehát 30 napon keresztül folyamatosan lázadtam az egész ellen, nemhogy adott, hanem inkább vitt, és pont az akolitus képzésen volt az egyik nővérrel egy beszélgetés, hogy ajánljon már föl mindig valakiért, vagy valamiért ezt a hideg zuhanyt, ne csak úgy beálljak, és onnantól kezdve érdekes módon ez is működött, ez a lemondás is, amikor valakiért, vagy valamiért tettem ezt meg minden nap, akkor ez is elkezdett működni. Igen, és hát az ima az meg nem mindig megy ugyanúgy, tehát valamikor nagyon nehéz bellenni, mikor ott a zsidókkal haladunk a sivatagon át, és azt hallgatjuk másfél héten keresztül, hogy hogy épül a sátor, hát akkor azért nehéz flow-ba maradni, vagy úgy követni a történetet, és abba is megtalálni a Jóistent, meg a Jóisten szeretetét, de azt gondolom, hogy ez valahogy így normális, tehát nem lehet mindig az imában sem föllenni, van az, hogy az ima az nem úgy megy, van az, hogy száraz. Ez például nekem ezt is meg kellett tanulni, elfogadni, hogy nincs mindig az a nagy Isten élmény, az a tényleg érezhető megszólítás benne, hanem valamikor csak úgy vagyunk, vagy eltelik az a kis idő.
0: Az érdekes, amit mondasz, a zsidókkal együtt a sátort építeni. Gondoltatok már arra, hogy miért 40 éven keresztül vándoroltak Egyiptomból az ígéret földjére? Holott ez a távolság mindössze 600 valamennyi kilométer, ahogy átlósan nézzük. Gyakorlatilag ezek eléggé körbejáratta őket a Jóisten, a sivatagokon, meg veszélyes helyzeteken, hogy nevelje őket. És azt gondolom, ezeknek a hosszú Isten nevelő alkalmaknak azért nem egy könnyű dolog eleget tenni, és végigcsinálni, mert az ember lázad, meg nem ezt akarom, meg másképp szeretném, de az Úristen megtörbent őket időnként. No, Máté, mint ha te akarnál valamit mondani.
2: Igen. Hát ebbe a lelki akkor valóban megtapasztal az ember azt, hogy kicsit megtöretik, meg találkozik azzal, hogy hol tart valójában, mert sokszor én is úgy álltam neki, hogy eldöntöttem, megcsinálom ezt a lelki gyakorlatot, betartom a vállalásokat, és egyszerűen eltelik az idő, és kibújik a szög a zsákból, hogy hol tartok, mi a valódi gyengém, és ezzel nem jó találkozni, de ugyanakkor meg mindig van benne egy ilyen felszabadító érzés, amikor az ember megbékél a saját gyengeségével, és mégis megy tovább, mint az ember így megcsúszik le fel a lejtőn mondjuk egy hegymenetbe, és ez a lelki gyakorlat nekem azt jelent, nem azt jelentette, hogy egy ilyen elitista győzelem, hogy de király vagyok, de erős vagyok, mindent tökéletesen tudok csinálni, hanem inkább arra szolgált, hogy csúszva lefe a lejtőn, az ember odaveri a sarkát a kőnek, és megáll, és ez egy óriási siker szerintem a saját életembe is, idézőjelbe, a Jóisten kegyelméből, meg mindannyiunkéba is, amikor a lefele csúszást meg tudjuk állítani, annál nagyobb előrelépés nem is reális sok esetben. Nekem ezt jelentett ez a lelki gyakorlat. És hogy Tamás is mondta, hogy a sátorépítés, szóval a lelki élet, tehát az volt különösen nagy kihívás, és ez megerősítő is egyben, meg felkészít a kísértésekre a gyengeségeinkkel szemben, amikor a lelki életnek a forrása, mondjuk egy imádság, az maga a legnagyobb aszkézis benne maradni. És hogy ezt, amikor nap mint nap megküzdöttük, valójában akkor készültünk föl arra, hogy amiért vállaltuk a lelki gyakorlatot, személy szerint én mondjuk az online létben való mértéktartás, akkor ebben való küzdelemben is sokkal felvértezettebben tudtam részt venni.
0: A kedves hallgatók nem látják ezeket az urakat. Én látom Mátét is, ugye két Máté van, meg Tamást is, ragyog az arcuk. Szóval az egész lényükből árad valami, ami nem egy hétköznapi férfi embernek a megjelenése, szellemi kiáradása, lelki kisugárzása. Fantasztikus, amit ti átélhettetek. No, lépjünk egy kicsit tovább. Említette valamelyitek, hogy az ember kijöjjön a kisebb-nagyobb rabszolgaságaiból. Elmondanátok, hogy ki milyen rabszolgaságból jött ki?

0: képernyőn való függés, az internetezés, a mindenféle dolgok után kutatás, ez tehát ebből szabadít igazából, ebbe segített nekem legtöbbet. De nem azokkal a módszerekkel, ahogy így nekiálltam, és ahogy szerettem volna ezt az egészet letudni a saját erőből, a saját sikereim által, hanem ez mindig kegyelmet kapok, hogy ezeken túllépjek mai napig.
1: Én is hasonlóról tudok beszámolni, tehát nem tudom azt mondani, hogy a harmadik exodust csináltam, hogy amiért elkezdtem, és mind a három során ugyanaz volt, amiértem, ugyanúgy ebbe az online létbe való függéstől való szabadulás, ez 100%-os lenne, de azt tudom mondani őszintén bárkinek, és így van, tehát ennek az ereje az töredéke az életemben ahhoz képest, mint amikor ezt így elkezdtem. Ég és föld, tehát képernyőidőben, statisztikában mérhető, nagyobb az önfegyelm, és nem is az erősség, hanem egyszerűen, hogy máshogy tudtam az életemet szervezni, sokkal több élő kapcsolatom van az embertársaimmal, sokkal bölcsebben használom az időmet, tehát ezt úgy fogalmaznám, mintha lenne két kutya az életembe, amelyik engem harap, azt nem etetem, amelyik engem megvéd, azt etetem. És erre szolgál ez.
2: Tamás, ezt hozzáteszel valamit?
3: Nekem talán a legnagyobb küzdésem 3 éve folyamatosan az irányításnak az átadás. Hogy vezetőként dolgozom, egy 4 gyerekes családot próbálok terelgetni, szintén irányítani, és nagyon sok a helyzet van az életemben, életünkben, azt gondolom mindannyiunkéba, amik túlmutatnak rajtunk, amit nem tudunk önerőből megoldani, és nekem ez nagyon nehéz. Én mindent is meg akarok oldani, mindent is jobban tudok általában mindenkinél, és nagyon nehezen adom át az irányítást a Jóistennek, és talán így 3 év alatt jutottam el oda, hogy most talán azt tudom mondani, hogy ebbe előbbre tartok. Tehát elfogadom ezt, hogy valami rajtam túlmutat, és azt oda merem vinni a Jóisten elé. Felajánlom neki az imádságomat, hogy segítsen abba, hogy álljon mellettem, és nem görcsösen ragaszkodok ahhoz, hogy én legyek mindennek az irányítója.
2: Hárman vagytok itt, de te vagy egyedül családos. A feleséged, gyerekeid úgy menet közben hogy reagáltak arra, amit te csinálsz? Mondjuk végzed az imáidat, 1 órát imádkozol, közéltársakkal találkozol, és más lelki programjaid vannak. Ugyanakkor rendszeresen járunk Szent Jónáshoz, és valahogy érezték azt, vagy kifejezték azt, hogy apa, Tamás, te most már kezdesz egy picit, mint más lenni.
3: Szerintem igen, de nem csak én, hanem az egész család változott ezt követően. Tehát feleségem is elkezdett komolyabban foglalkozni a hitéletével. Őneki a kurzió volt az, ami meghozta az igazi fordulást, a megtérést. Ebbe a mozgalomba találta meg magát, illetve találta meg a Jóistent, illetve a gyerekeinkre is átragadott, ez teljesen más lett, egy szentmise élmény. Amikor én akulitusként szolgálok az oltárnál, és mellettem ott van a 3 nagy gyereke minisztránsként, az valami nagyon különleges élmény. Főleg egy húsvétkor, mondjuk egy Exodus 90 után, az azt a húsvétot nem felejtem el. Addig a karácsony volt a top ünnep, ami a családról szólt, és ez az első Exodus után teljesen megváltozott, akkor még csak bennem, és az idei Exodusnak meg a legnagyobb ajándéka volt számomra, hogy a 13 éves kislányom mondta azt, egy gyerek, egy 13 éves kislány, hogy apa, nem is a karácsony a legnagyobb ünnep, hanem a húsvét. Ez szerintem egy 13 éves gyerek szájából fantasztikus dolog, hogy ezt így érzi, és ki is tudja mondani.
2: Mert más a karácsonynak az érzelmi élete, és más a húsvétnak az érzelmi élete. Jó, mi az, amit még megosztanátok a kedves hallgatókkal? Most eddig én kérdeztem, de most ha még bennetek van, ne maradjon bennetek, mondjátok.
0: Szerintem mindenki az első Exodust említi úgy, mint ami igazán megváltoztatta. Nekem ez egy szép emlékem, vagy

0: igazából a megtérésem, egy, én úgy mondom, hogy újra megtérésemnek a, az alkalma, ez az első exodus, amikor tulajdonképpen elkezdődött a lelki gyakorlat, és utána ugye nem volt kötelezővé téve, de akkor jött egy Szent Jónás, igen hamar, amiben kaptam olyan ajándékot, kegyelmet, amivel úgy éreztem, le tudtam tenni az addigi terheimet, és ezután indult el bennem egy változás.
1: Te hogy vagy ezzel, Máté?
2: Én, ami még bennem maradt, az, hogy arra biztatok bárkit, aki ezt az adást hallgatja, hogy ez nem egy elitista történet. Tehát nagyon sokféle alapról indulunk, nagyon sokféle erősséggel vagyunk, lelki életet tekintve, az aszkézisre való hajlandóságot tekintve, közösségi szempontból. Ez egy olyan jó közeg, ahol különböző életállapotú férfiak tudnak együtt részt venni.
1: Már hogy külön van a férfiaknak, külön a nőknek.
2: Külön a nőknek, de az, hogy mi is a csoporton belül is az életkor az 29-től 60 pluszig van, családos és nem családos együtt férfiak, és mégis együtt egy szövetségben ebbe óriási erő van, és érdemes belevágni.
1: Te mit teszel hozzá, Tamás?
3: Hát én is, hogyha ha valamit ki kell emelni, akkor én is a közösséget emelném ki. Sokszor elhangzik az a téves mondat, hogy a vallás az, vagy a hit az magánügy. Ez, én azt gondolom, hogy nagyon nem így van. A közösségben megélt hit, a közösségben megélt hitélmények, azok fantasztikus dolgok, és ez a közösség, én az első év után áttértem azért, hogy Körmenden is legyen csoport, egy ott csináltunk egy másik közösséget, és azt követően visszajöttem ebbe, és én ott jöttem rá, hogyha az embernek van egy tényleg egy ennyire erős keresztény közössége, ahol őszintén meg tudja osztani a legbelsőbb nehézségeit, titkait, eleséseit, az nagyon nagy erőt tud adni saját magának is, illetve a többieknek is, és hogyha van egy ilyen közösségünk, akkor azt nagyon vigyázzunk rá, nagyon becsüljük meg, mert ez hihetetlen ajándéka a Jóistennek.
1: Ugye ez a lelki gyakorlat 90, exodus 90, az azt jelenti 90 nap húsvét előtt. Tehát húsvét előtt 90 nappal kezdődik számotokra. Legközelebb majd megint valamikor húsvét előtt 90 nappal lesz a következő évben, de ha valaki érdeklődik utána, hol tud ennek utána nézni? Most hallgat benneteket, fölébred benne a vágy, én is, hely, ha én is közhetek lehetnék.
0: Szerencsére van egy applikáció, tehát manapság elég sokaknak elérhető a mobiltelefonon keresztül az Exodus applikáció. Ez az első alkalommal, amikor mi kezdtük, akkor még csak egy honlap volt, viszont most már nagyon aktívan szerkesztik ezt az applikációt.
1: Milyennek a címe, neve?
0: Szerintem Exodus 90, igen, tehát hogy ez, jó, ez így lehet rákeresni.
1: Nagyon jó.
0: Tehát ezen keresztül folyamatosan kapcsolatot lehet tartani ezzel a programmal, és ebben vannak benne azok a további lelki gyakorlatok is, amik jelenleg is mennek. Van egy pünköst 9-ed, most ma néztem bele, pedig már egy ideje nem lelki gyakorlatozom, de hogyha szeretnék szentírást olvasni, vagy egy kicsit imádkozni, akkor ez mindig kéznél van. Úgyhogy ez egy jó lehetőség.
1: Tamás, ehhez a gondolathoz? Vagy?
3: Igen, tehát a honlap is, az exodus90.hu, illetve az exodus90.com, ott gyakorlatilag minden információ elérhető, bővebben a lelki gyakorlatilag, illetve ez az applikáció, ami ugyan fizetős applikáció, de azt gondolom, hogyha éves szintre lebontjuk, akkor néhány forint per napért ad egy olyan élményt, egy olyan vezetett ima életet, rendszert az ember életében, ami nagy támasz tud lenni.
1: Máté?
2: Ezen kívül szerintem a fiatalabb korosztálynak nagyon jó YouTube Reels videók vannak, amik elég látványosak, rövidek, és meg tudja őket szólítani.
1: Hát akkor hajrá, induljunk el, vonuljunk ki, és keressük az urat. Van még 3 percünk. egy-egy mondatban mind a háromatok mondjál, mi az, amit most legszívesebben a kedves hallgatók szíve közepébe tenne, nem mint információt, hanem valami nagyon fontos gondolatot, érzést, akármit.
0: Én továbbra is ennél a közösségi vonalnál maradnék. Én voltam bérmálkozó, meg gyerekkoromban minisztráltam, egy közösség része voltam, viszont valahogy a bérmálkozás után nem értettem, nem jött egyből az, hogy mi a Szentlélek, hogy mik az ő ajándékai, hogy hogyan kellene ezt értenem. És ez a csapat volt, ez az Exodus 90, ahogy összeállt. Ekkor kezdett el bennem is, közöttünk is olyan szinten mozogni a Szentlélek, hogy az kézzelfoghatóvá vált számomra, és az életemben így megjelent. Ezt szerettem volna.
1: A másik Máté?
2: Én csak arra buzdítok mindenkit, hogyha valaki tapasztalja, valami lehúzza az életbe, ne gondolja azt, hogy ő mindig ezzel fog küzdeni. Keresse a megszabadulás lehetőségét.
1: Hát sajnos most jelzett a technikusunk, hogy be kell fejezni, mert lejárt a műsoridő. Én elbúcsúzom a kedves hallgatóktól. Örömmel hallgattuk most Nagy Mátét, Ferenc Mátét, Spajs Tamást a lelki gyakorlatról, a Exodus 90-es lelki gyakorlatról. Ha önök kedvet éreznek arra, indítatást éreznek arra, vágyat éreznek arra, hogy keressék az Istent, ez egy kiváló út és alkalom lehet. Kedves hallgatóim, önök az Együtt a Szinodális úton hallották a Mária Rádió szombathelyi stúdiójából. Én Horváth József vagyok, a műsornak a szerkesztője. Küldetés.
4: Horváth József atya, a Szombathelyi Szent Kereszt Lelkészség lelkipásztor.
5: Hírpercek.
6: Több mint 25 év után ismét tartanak úrnapi városi körmenetet Szabadkán. Tokaji Szent Orbán zarándoklat lesz a szőlő és a borvédő szentjének ünnepén. Új időpontban lesz a csoportvezetők tájékoztatója a Váci Egyházmegye történelmi misztérium játékáról. Köszöntöm kedves hallgatóimat, a mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő Mészáros Magdolna. Krisztus szent teste és vére főünnepén, június 4-én a Szent Teréz Székesegyházban 18 órakor szent mise lesz, majd ezután a körmenet a Szent Mihály Arkangyal Ferences templomig halad, jelentette be a Szabadkai Egyházmegye május 13-án tartott sajtótájékoztatón. A városi úrnapi körmenet a II. Világháborúig megszokott volt, de a kommunizmus idején megszüntették. A körmenetet, amely a hit kifejezése, csak 1995-ben tartották meg újra, majd 1999-ben ismét megszakadt a bombázások miatt, és mindeddig nem szervezték meg újra. Az úrnapja arra tanít bennünket, hogy a hit nem magánügy, hanem olyan ajándék, amelyet meg kell élni és meg kell osztani. Ez imádság a város áldásáért, a békéért, az egységért, és minden ember javáért, a hívőkért és a nem hívőkért egyaránt. A körmenet a püspök ünnepélyes áldásával zárul, Szabadka városára és minden polgárára. A Monoki Sarlós Boldogasszony plébánia és a Szent Orbán 1771 egyesület szervezésével ismét megrendezésre kerül a Tokaji Szent Orbán zarándoklat május 22-e és 23-a között. A szőlő, a bor, a szőlészek, borászok, kádárok védőszentjének ünnepéhez kötődően a zarándokok együtt kérik Szent Orbán áldását a borvidéken élő emberekre, munkájukra, földjeikre, tudatta a beres.hu. Az eseményen május 22-én kiállítás megnyitóval, 23-án szentmisével, körmenettel és közös zarándoklattal várják az érdeklődőket. A szentmisét celebrálja és a körmenetet vezeti Szemenyei Péter plébános, a Szent Orbán erekje őre. Ezt a kitüntető címet a plébános kapja. Monokon 250 éve őrzik a 3. században élt Szent Orbán vértanú földi maradványait. 2024-ben Ternyák Csaba érsek a 18. századi barokk fa erekje tartót felújítatta, majd a Sarlós Boldogasszony templom szentélyében került elhelyezésre. A Váci Egyházmegye idén ünnepli megalapításának 1000. évfordulóját. Az ünnep részeként szeptember 19-én bemutatják az Együtt építjük című misztérium játékot, aminek egy-egy jelenetét egy-egy plébániai csoport adja majd elő, még lehet jelentkezni szereplőnek. A csoportvezetők első megbeszélése az előzetesen meghirdetett időpont helyett május 30-án lesz, írta a Magyar Kurír. Az Együttépítjük című misztériumjáték végig kíséri a nézőket az egyházmegye történelmén, a Szent Istváni alapítástól a 20. századig. Az egyes jelenetek egy személy vagy egy csoport tetteit felelevenítve mutatják be az egyházmegye adott történelmi korszakát. A színdarabot írja és rendezi Meskó Zsolt. Akik a május 16-ai online tájékoztatásról lemaradtak, május 25-ig véglegesítsék közösségük jelentkezését. Kereshetik Gábor Néház Andrea szervezőt a haaz.andrea@vaciegyházmegye.hu e-mail címen. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
5: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 21 óra.
0: Mária Rádió, Göd, FM 97,3.
2: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
3: Uram, te mindent tudsz. Azt is tudod, hogy szeretlek. Simon Péter szavai ezek. Egy emberi, aki elbukott, majd felemelkedett. Aki háromszor tagadta meg mesterét, és most háromszor vallja meg szeretetét. Nem magabiztos, nem tökéletes, de őszinte. Mert Jézus nem hibátlan követőket keres, hanem nyitott szíveket. Akik, mint Péter, végül azt mondják, Uram, te mindent tudsz. Tudod, hogy szeretlek. Ez a szeretet nem puszta érzés. Ahogy Ferenc pápa mondja, a szeretet nem érzés, hanem döntés. Döntés a szolgálatra. És Jézus válasza Péternek, s nekünk is ez, legeltesd juhaimat. Ezért létezik a Mária Rádió, hogy hang legyen a csendben. Híd legyen Isten és ember között. Hogy vigaszt, bátorítást és reményt adjon. Minden nap, minden otthonba, minden léleknek. Ma téged kérdez Jézus, szeretsz engem? És ha válaszod Péteréhez hasonló, akkor tudd, van lehetőséged tenni is érte. Támogasd a Mária Rádiót, mert ezzel te is pásztora leszel az ő nyájának, te is része leszel az ő szeretetének. Adományoddal nem csak rádiót támogatsz, hanem egy küldetést. Egy választ arra a kérdésre, amit Jézus ma is feltesz. Szeretsz engem?
4: Börtönposta. A Mécses Szeretett Szolgálat műsora.
5: Május 20-án este a börtönpostában egy kétnapos börtönlátogatás élményeit osztjuk meg önökkel. Első nap Csengeren az Okos börtönben jártunk, majd másnap a Tiszalöki BV intézetben több csoport fogvatartottal találkoztunk. A két élmény beszámoló között önkéntes levelezőnkkel, Dórival ismerkedhetnek meg. Hallgassanak bele a beszélgetésekbe!
6: Elhangzott, hogy ez az objektum okos. Hát igen, sok minden lehet okos, ami a test számára készül és fontos, de okos megoldásokat a lelki beszélgetésekben nem tud az ember előhozni, hogy szerintem csak a szeretet működik, és engem ez mindig megragad.
7: Ő az érzéseiről ír nagyon sokat, mert hogy nem tud senkivel se beszélgetni az érzéseiről. És igazából nagyon érdekes, mert azt is leírta ő, hogy ő nem is gondolta, hogy ő ennyi mindent tud magáról írni. Tehát, hogy soha nem volt ilyen helyzetben, soha nem kérdezte tőle, hogy te, hogy most hogy érzed magad, hogy ez benned milyen érzéseket kell. Tehát, hogy azt is tisztázni kellett egyáltalán, hogy mik azok az érzések. Hát én már 50 fölött járok, és tanítónőként dolgozom. Az, hogy mi így közösségként meglátogatunk fogvatartottakat, akik úgy várnak minket, mint a messiást. Azért ez nem olyan rossz átélni, hogy örülnek valahol nekünk, szóval azért az iskolában nem mindig ezt élem át, mikor megjelenek.
8: Ebben a börtönben van lehetőségünk a családi beszélőn is részt venni, és már mi bent ültünk a teremben, amikor, és a fogvatartottak is bent voltak, amikor megérkeztek a családtagok, párok, szülők, gyermekek, és hát bevallom, nekem könnyes volt a szemem, és így nehezen is tudtam visszatartani a könnyeimet, ahogy láttam, ahogy megölelik egymást, ahogy leülnek egymás mellé, és hogy mennyire örülnek egymásnak. Ebben az is nagyon fontos számomra, hogy vannak ugye olyan fogvatartottak, akiket várnak kint, tehát nem fordul el mindenkitől a családja, és ez egy nagyon-nagyon szép élmény volt.
9: A folytatást szerda este 9 órakor hallgathatják meg a Börtönpostában.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: Magasztallak, Uram! A Mária Rádió egyházzenei műsorát hallják Ágostné Cséri Gabriellával.

0: Magasztallak, Uram! A Mária Rádió egyházzenei műsorát hallják Ágostné Cséri Gabriellával.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Műsorunkat Mária Rádióban a Magasztallak, Uram! Egyházzenei műsor. A múlt héten egy különleges műsor volt, hiszen a fatimai Szűz Mária jelenésről beszéltünk, ahol is három kisgyermek, Lúcia, Ferenc és Jácinta látta, illetve hallotta a szűzanya üzeneteit. Egyházunkban most három új szentet ünnepelhetünk ebben a három kis látnok gyermekben, és igaz, hogy egyház zenei műsorunk van, de liturgiát is szoktunk hallgatni ebben a műsorban, hiszen minden, ami az egyházban történik, a liturgia és az egyházi zene nagyon összefügg. Az előző műsorban elénekeltem a fatimai Szűz Mária éneket, meghallgattuk az eredeti nyelven is, eredeti éneket, és a magyar fordításában is elénekeltük. Ebben a műsorban is fogunk Szűz Mária énekeket énekelni. Először azonban elmondanám, hogy hogyan történt ez a szentélyavatás, hiszen Ferenc pápa 2017. május 13-án az első fatimai jelenés 100. évfordulóján Fatimába ment, és ott szentélyavatta a két látnokot, a két kisebbik gyermeket, Ferencet és Jácintát. Ferenc Francisco Márto 1908. június 11-én, Jácinta Mórtó, ők testvérek, 1910. március 11-én született. A legkisebbek voltak szüleik Manuel és Olimpia Márto 7 gyermeke közül. Unoka testvérük volt Lúcia Santos, a család nyáját őrizték a Fatimához közeli völgyben, Kovada Iriában, amikor 1917-ben májustól októberig 6 alkalommal jelent meg nekik a szűzanya. Ferenc, Jácinta és Lúcia olyanok voltak, mint minden portugál falusi kisgyermek abban az időben. A három boldog pásztorgyerek a teremtett világ és a természet csodálatában élt. A napot a miasszonyunk lámpásának nevezték, a csillagokat pedig az angyalok lámpácskáinak. 1916 tavaszán egy angyal jelent meg nekik, tehát ez még a Szűz Mária jelenések előtt volt, és arra kérte őket, hogy imádkozzanak vele. Majd nyár közepén újra megjelent, és akkor azt kérte, ajánlják fel szenvedéseiket Istennek a bűnösökért. Egy utolsó jelenés alkalmába pedig a nyár végén az angyal vérző ostját tartott egy kehely fölött, és megáldoztatta a gyerekeket. Ez a tapasztalat végleg elszakította a három kisgyermeket a játszótársaiktól, és így felkészítette őket a következő eseményekre. Lúcia visszaemlékezései szerint Ferenc békés, szelíd, töprengő fiú volt, de hajlamos a tréfára testvéreivel és barátaival szemben. Gyíkokkal, kígyókkal játszott, gyakran hazavitte ezeket a kis állatokat, bosszúságot okozva édesanyjának. Egyszer minden pénzét odaadta Ferenc egy társának, hogy egy foglyul ejtett madarat elkérjen, csak azért, hogy aztán szabadon engedhesse. A jelenések után egyre inkább szeretett Ferenc egyedül imádkozni, egyedül maradni, legjobban a tabernákulumban rejtőző Jézus mellett. És így gondolta ő, így mondta, vigasztalni szeretném Jézust az egész világ bűneiért. Első alkalommal 1917. május 13-án jelent meg a gyerekeknek a szűzanya. Jácinta félénken hátrahúzódott, pedig szerette volna megkérdezni az asszonytól, hogy odaadhatja-e neki a kenyeret és a sajtot, amit ebédre vittek magukkal. Unokatestvére kérésére a kislány megfogadta, hogy senkinek sem beszél arról, amit láttak. Ígéretét mégsem tudta megtartani, kiáltozva szaladt haza a kislány, hogy édesanyám, édesanyám, láttuk ma a mi asszonyunkat. Édesanyja csak mosolygott rajta, apja azonban komolyan vette, és Ferenc is igazolta, amit a húga mondott, annak ellenére, hogy ő semmit nem látott, és nem hallott az első jelenéskor. Jácinta Ferenccel ellentétben mind a hat jelenés alkalmával látta a szűzanyát, de ő sem hallotta mindig, mit mondott Luciának. A szűz minden alkalommal megtérést, imádságot, bűnbánatot és engesztelést kért. Ez a hír gyorsan elterjedt, és mivel a plébános sem hitt a gyerekeknek, Luciát hazugsággal vádolták, Jácinta pedig amiatt szégyenkezett, hogy megszegte unokatestvérének tett ígéretét, és elmondta, hogy látta a szűzanyát. Később, amikor arról kérdezték, hogy a Szent Szűz miért nem beszélt soha Jácintához, a kisebbikhez, Lucia így válaszolt, mert Jácinta sem beszélt. Ha szólt volna, a szűz is szólt volna hozzá. A kislány azonban csak félénken mosolygott, és sohasem tudott megszólalni a szűzanya jelenlétében. A második jelenéskor Lucia megkérdezte a szűzanyától, hogy a mennyországba fognak-e kerülni. Ő azt válaszolta, hogy Ferenc és Jácinta hamarosan, de Luciának várnia kell még. Valóban Lucia a három látnok közül egyedüliként megérte a felnőtt kort, Kármelita apáca lett, és 2005-ben halt meg, amikor 97 éves volt. És így ő írta meg ezeket a jelenéseket, mit beszéltek a szűzanyával, Jácinta és Ferenc pedig gyermekkorban meghaltak. A harmadik jelenés alkalmával július 13-án a Szent Szűz megmutatta a gyerekeknek a poklot. Úgy tűnt, Jácintát érintette a legmélyebben a rettenetes látomás, hogy megmentse a bűnösöket, hármuk közül ő vállalta a legtöbb önsanyargatást. Lemondott az ételről és az italról, sokszor a legnagyobb hőségben sem ivott vizet, és durva kötelet viselt a derekán. A három gyerek önként vállalt vezeklését, gúny kísérte a hitetlenek részéről, zaklatás a szkeptikus világiaktól és a klerikusoktól, és állandó türelmetlenség a hívők felől, a szűztől hallott titkok felfedését illetően. Augusztus 13-án a hatóságok képviselői bezárták a gyerekeket, így akarták megakadályozni, hogy Kovada Iriába menjenek a megígért következő találkozásra. A szűzanyja ugyanis azt kérte, hogy minden hónap 13-án menjenek a jelenés helyére. A gyerekeket fenyegették, és erőszakkal próbálták rávenni őket arra, hogy vallják be, hazudtak. Az augusztusi jelenés 19-én történt, miután a gyerekek visszatérhettek otthonukba. E jelenés helyszíne is más volt, a szintén Fatimához közeli Valinhoz. Itt a magyarok építettek kápolnát, melyet 1956. augusztus 12-én szenteltek föl. Szeptemberben az ötödik jelenés alkalmával már tízezrek voltak jelen a völgyben, egy hónappal később, október 13-án, az utolsó jelenéskor pedig mintegy 70 ezer ember látta a csodát, a nap megnagyobbodott, forogni kezdett, majd úgy tűnt, rázuhan a földre. 1918. augusztusában, amikor az első világháború már a végéhez közeledett, Ferenc és Jácinta megbetegedtek, ők is megkapták az egész világon pusztító spanyol náthát. A következő év áprilisában Ferenc, tudván, hogy nincs sok ideje, kérte, hadd vehesse magához a szent áldozásban a rejtőzködő Jézust. A következő napon, április 4-én fénylő arccal meghalt. Tűz ég itt belül a mellkasomban, de nem éget el, mondta Jácinta, kínok közt, amelyeket akkor érzett, ha a pokolra gondolt és a bűnösökre, akiket meg akart menteni. A kislány a spanyol nátha után tüdőgyulladást kapott, majd tuberkulózist. A szűzanya előre felkészítette, megmondta neki, hogy két kórházba is bekerül majd, nem gyógyul meg, hanem Isten szeretetéért és a bűnösök megtéréséért sokat fog szenvedni. Először két hónapot töltött kórházban, fájdalmas kezeléseken esett át, és egy gennyes kelés az oldalán rettenetes kínokat okozott neki. Szenvedéseit növelte magánya, különösen az, hogy távol került Luciától. Ám soha nem panaszkodott. még egyszer hazatérhetett Fatimába, de nem sokkal később Lisszabonba vitték. Először egy katolikus árvaházba került, mivel nem volt szabad ágy a kórházban. Itt minden nap részt vehetett a szentmisén, áldozhatott, és a tabernákulum közelében lehetett. Nagyon boldog volt, azonban hamarosan átkerült a kórházba. Jácinta itt megtette végső felajánlását, elfogadta a magányos halált. 1920. február 20-án kérte a betegek szentségét, majd még aznap éjjel békében meghalt. Egyedül 11 évesen. Akik látták Jácintát a nyitott koporsójában, azt mondták, olyan bájos volt az arca, mintha élne. A betegsége és a sebei okozta kellemetlen szagok helyett virág illat áradt a közelében. Ferenccel és Luciával együtt a Fatimai Bazilikában nyugszik. Ferenc és Jácinta kanonizációját 1961-ben indították el, majd 1989-ben elismerték hősies erényeiket. Szent II. János Pál pápa avatta őket boldoggá. A boldoggá avatás után következik a szenti avatás, amihez különleges csodának kell történnie az ő közbenjárásukra. Ez a csodás gyógyulás megtörtént, ezért 2000. május 13-án, harmadik Fatimai útja során, az első jelenés 100. évfordulóján, 2017. május 13-án, Ferenc pápa a szentek közé emelte a két kis látnokot. Unokatestvérüket, Luciát, Isten szolgálójaként tiszteljük. De mit is kért a szűzanya ezektől a látnok gyermekektől? Mindenképpen azt kérte, hogy imádkozzanak a bűnösökért, imádkozzanak a békéért, és rájuk hagyott olyan imádságokat, amit a mai napig is mondunk, például a rózsafüzér imádkozása után mindig elmondjuk azt az imát, amit a szűzanya tanított a kis látnokoknak, és azt is kérte a szűzanya, hogy az ő szent szívét tiszteljék. Kezemben van egy könyv, amelynek az a címe, hogy Újtelepi Fatimai Boldogasszony, Csodás Fatima Kálváriája. Ezt a könyvet azért hoztam el, mert 1959-ben egy atya, aki a Soroksár újtelepi kápolnának volt a plébánosa, megmenekült az orosz hadifogságból, és azt mondta, hogy ha onnan kikerül, akkor a Fatimai Szent Szűz tiszteletét mindenképpen terjeszteni fogja. És ez az atya 1959-ben kért Fatimából Szűz Mária szobrot. Ezt a Szűz Mária szobrot megküldték, abban az időszakban még a politikai viszonyok nagyon nehezek voltak, mégiscsak sikerült elhozatnia, ő akkor plébános volt abban a templomban, ahol én gyermekkoromat töltöttem, ez a Soroksár Újtelep Budapest 20. kerület Szilágyi Dezső utca 141 a pontos címe. Ez egy kis kertes házra hasonlító volt. Én nem tudtam, hogy ez az atya, Novák József atya, tanácsos, nyugalmazott plébános, akkor kápolnát épített ennek a gyönyörű Fatimai Szűz Mária szobornak. Volt hozzá, illetve megvan a mai napig a három kis látnok kis gyermek szobra, fából készült a szűzanya szobor is, és kis bárányok is hozzá. Kicsi kápolnát épített itt a plébánián, amit az akkori egyházi vezetés nem nézett jó szemmel a politikai viszonyok miatt, és elrendelték, hogy azt az ő általa épített kis Szilágyi Dezső utca 141-es szám alatti kápolnát plébánia céljára kell használni, tehát az atya oda költözött, a szobroknak pedig ilyen alsó épületből kialakított tulajdonképpen egy kápolnát, ahol aztán miséztek, és az oldalsó részében elhelyezte ezt a gyönyörű szép Fatimai Szűz Mária szobrot a három látnok kisgyermek szobrával és a bárányokkal együtt. Én, mivel pont abban az évben születtem, mikor a szobrok érkeztek 1959-ben, én csak úgy ismertem, hogy azt gondoltam, hogy ahol lépcsőn föl kell menni a magasabbik épület, az a plébánia. Holott kiderült, hogy az volt maga a kápolna. Csak nem használhatták kápolna céljára. És ez az atya, akit úgy hívnak, hogy Novák József, kérte az összes katolikus testvéreket, hogy ima tábort toborzott, Máriát tisztelő kedves testvéreim, írt egy könyvet, hogy a Fatimai Szűzanya felhívását követve kérem, hogy imádkozzunk együtt rózsafűzért, az ő szeplőtelen szívének tiszteletére és engesztelésére, a bűnösök és hitetlenek megtéréséért, a szentatyáért, a békéért, minden nap egy tizedet. És ennek jutalmául kérjük tőle, hogy szent fiától esdje ki számunkra azt a kegyelmet, hogy Soroksár új telepen, Budapest 20. kerület Szilágyi Dezső utca 141, mi méltó kápolnát építhessünk ezen gyönyörű fatimai szobrai számára megérkezésük ünnepére. Na most ez az építkezési terv nagyon sokáig váratott magára, mert most már mindannyian meglátogathatják azt a templomot, ami az én gyerekkoromban egy domb volt, egy szánkózó domb, és annak a helyén építették fel azt a gyönyörű szép fatimai templomot, nem is kápolnát, hanem templomot, ahol aztán elhelyezték ezt a Fatimai Szűz Mária szobrot, a három látnok kisgyermek szobrát, a bárányokkal, és úgy van kialakítva ez a gyönyörű katolikus templom, hogy a tetején egy 6-8 méteres nagy arany Mária van, tehát nem kereszt, hanem egy Mária szobor, és a teteje, a tornya ennek a templomnak Szűz Anya palástja, egy kék színű palást. Tehát létrejött ez a templom, amiért ez az atya imádkozott, és hálából, hogy ő kiszabadult az orosz hadifogságból, megkapta ezeket a szobrokat, és ugye sikertelen volt az első kápolna építkezés, de mégis létrejött, tehát magyarországi vonatkozása is van a fatimai szűzanya jelenéseinek. Most pedig ebből a könyvből szintén meg fogjuk nézni, hogy milyen imádságokat, ájtatosságokat lehet végezni a szűzanya kérése szerint. Hát ez a kis könyv előírja azt, hogy tanítsuk a gyermekeinknek a rózsafűzért, adjuk a kezükbe, tanítsuk meg őket a rózsafűzér imádkozásra. Ezt ugye mindig szoktuk október hónapban mondani közösen is a templomokban, de mondjuk minden nap este is. Rózsafűzér imádkozása után pedig énekelhetjük a Hozsanna 264-es számú énekünket, ami a Néped Isten eléd járul című éneknek a dallamára megy. A Néped Isten eléd járul pedig a dallam Kovács énekes könyvében az 1842-es évben született meg. A szövege pedig a Néped Isten eléd járul Lakatos Miklós feljegyzése Tömörkény Csográd megye alapján, és Sík Sándor igazította ki ezt a szép, gyönyörű énekszöveget. Tehát 264-es ének.

Egy nagyon érdekes éneket is hoz ez a könyv, amiben a fatimai szűzanyának a tiszteletére készült. Ebben van egy olyan ájtatosság, engesztelés és felajánlás Szűz Mária szeplőtelen szívének. Bevezető fatimai ének a nép ajkáról. Le van kottázva, és több verszakon keresztül szól ez az ének. Így hangzik, tehát nép ajkáról, és a szövege pedig Mária hófehér jelenés, fatimai tölgybokorban kegyelem hirdetés. Érdekes háromsoros ez a dallam. Mária hófehér jelenés, fatimai tölgybokorban kegyelem hirdetés.

Húzgó néped imájára, mentsd meg most nemzetünk. Ezután a gyönyörű szép Szűz Mária, fatimai Szűz Mária ének után ajánlja ez a könyv Szűz Mária szeplőtelen szívének litániájának az elimádkozását. Ez a litánia ugyanúgy kezdődik, mint az összes többi litániák, tehát a Jézus Krisztus és a Szent Háromság magasztalásával. Azután pedig ezek a könyörgések szólnak. Mária szíve, áteredő bűn nélkül fogantatott szív, könyörögj érettünk. Mária szíve, minden cselekedeti bűntől tiszta szív, könyörögj érettünk. Mária szíve, minden erénnyel és kegyelemmel teljes szív, könyörögj érettünk. Mária szíve, minden szentség teljessége, könyörögj érettünk. Mária szíve, bölcsesség székhelye, könyörögj érettünk. Mária szíve, igazságosság tükre, könyörögj érettünk. Mária szíve, Frigynek szent szekrénye, könyörögj érettünk. Mária szíve, irgalom trónusa, könyörögj érettünk. Mária szíve, bűnösök menedéke, könyörögj érettünk. Mária szíve, keresztények segítsége, könyörögj érettünk. Mária szíve, betegek gyógyulása, könyörögj érettünk. Mária szíve, tévejgők világossága, könyörögj érettünk. Mária szíve, igazak erőssége, könyörögj érettünk. Mária szíve, szomorodottak vigasztalása, könyörög érettünk. Mária szíve, kísértésekben erősségünk, könyörög érettünk. Mária szíve, haldoklók reménye, könyörög érettünk. Mária szíve, az isteni szeretet legtökéletesebb áldozata, könyörög érettünk. Mária szíve, mi érettünk a fájdalom tőrével átszúrt szív, könyörög érettünk. Mária szíve, Jézus szeretetének záloga, könyörög érettünk. Mária szíve, a mennynek dicsőségében megkoronázott szív, könyörög érettünk. Mária szíve, segítünk minden vigasztalhatatlanságunkban, könyörög érettünk. Mária szíve, minden szívnek öröme, könyörög érettünk. Mária szíve, angyalok gyönyörűsége, könyörög érettünk. Mária szíve, mennyországnak ajtaja, könyörög érettünk. Aztán jön a rózsafűzér királynője különböző megszólításokban. Nagyon érdekes elmondanom azt, hogy a Soroksár újtelepi fatimai csodás szűzanya szobor fából készült, gyönyörű szép, de nem azonos azzal, amit mi fatimai szoborként ismerünk. Fatimai szoborként mi egy olyan szobrot ismerünk, ami összeteszi a Szűz Mária kezét, ugye, és a fején egy korona van. Tudjuk, hogy abban a koronában van elhelyezve az a golyó, amivel ugye Szent János pápánkat meglőtték, és azt a golyót beleépítették ebbe a koronába. Második János Pál pápának az ajándéka az a korona. De ebben a fatimai boldogasszony újtelepi szoborban nem így ábrázolják a Szűz Máriát, hanem ő a két kezét kinyújtja, a jobb keze egy kicsit följebb van, a bal keze egy kicsit lejjebb, és a Soroksár újtelepi Szűz Mária ruháján egy szent szív, Szűz Mária szíve van kívül domborművel megalkotva, és egy tövis korona veszi körül azt a szívet. Tehát érdekes, hogy nem azonos a két szobor, de Fatimából hozták, ugye, amint említettem, 1959-ben. Most pedig egy Szűz Mária szent szíve éneket énekelünk, tehát ezután a litánia után ajánlja az imádságos könyv, hogy énekeljük el a 194-es énekünket a hozsannából, Mária szentséges szívéről. Ennek az éneknek a dallama a kéziratos magyar kancionálé a 17. században íródott, a szövege pedig Harangi Lászlótól való.

Tudjuk, hogy Szent II. János Pál pápa a világot felajánlotta Isten Szent Anyjának, ez 1984. március 25-én gyümölcsoltó boldogasszony ünnepén történt. Akkor ezt imádkozta Szent II. János Pál pápa. Oltalmad alá futunk Istennek, Szent Anyja. Krisztus egyházának évszázados imájával fordulunk hozzád, ó anyánk. Egységbe összekapcsolódva mondjuk el most a felajánlás szavait, melyekbe ismételten belefoglaljuk az egyház reményeit és aggodalmait a mai világért. 40 évvel ezelőtt és utána 10 évvel ismét a te szolgád, 12. Pius pápa, az emberiség fájdalmas tapasztalatai láttán szeplőtelen szívednek ajánlotta fel és szentelte az egész emberiséget, és mindenek előtt azokat a népeket, amelyek helyzetük miatt különös szeretetedre és gondoskodásodra szorulnak. Ma a mi szemünk előtt is itt van az embereknek és népeknek ez a világa, a vége felé járó második évezred világa, a mi korunk világa, a mi világunk. Ezért te, emberek és népek édesanyja, aki ismered minden szenvedésünket és minden reményünket, és anyai szíveddel részt veszel a jó és rossz, a világosság és a sötétség között folyó minden küzdelemben, halld meg kiáltásunkat, melyet a Szentlélek ösztönzésére közvetlenül szívedhez intézünk, mint az Úr édesanyja és szolgáló leánya. Vedd körül szeretettel ezt a mi világunkat, melyet az emberek földi javáért és örök üdvösségéért aggódva neked ajánlunk és neked szentelünk. Különösen azokat az embereket és nemzeteket ajánljuk és szenteljük neked, akiknek erre különös szükségük van. Oltalmad alá futunk Istennek, Szent Anyja, nevesd meg könyörgésünket szükségünk idején. Tehát Szűz Mária drága szívéhez könyörgött második János Pál pápa is. Ezután, az imádságok után ajánlja ez a kis imakönyv, hogy énekeljük el a 287-es énekünket, 287-es ének angyaloknak királynője tiszta szűz. És a első és a 9. versszakkal és békességnek királynője Magyarország nagyasszonya. És itt javasolja, hogy imádkozzunk Jácinta és Ferenc boldoggá és szenté avatásáért, ami már megtörtént. Tehát láthatjuk, hogy az imádságok nem múlnak el beteljesülés nélkül, ha tényleg végezzük az imádságokat. Tehát a 287-es énekkel angyaloknak királynője tiszta szűz.

és végezetül felsorolja azokat a kedves imádságokat, ez az imaórás könyvünk, ami a fatimai jelenések könyve, amelyeket mi is a Soroksár újtelepi fatimai Szűz Mária szobor

meg. Hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya, ámen. Szűszülője Istennek, engedd, hogy tied legyek. Tied élet-halálban, tied jó és balsósban. Tied küzdve, szenvedve, tied most és örökre. Szűszülője Istennek, engedd, hogy tied legyek. Anyám, benned bízok és remélek, anyám, te utánad epedek, anyám, te jóságos kegyelmez, anyám, te hatalmas védelmez. Anyám, ó, jöjj segíts imádkozni, anyám, ó, jöjj segíts küzdeni, anyám, ó, jöjj segíts szenvedni, anyám, ó, jöjj, ne hagyj elveszni. Hiszen tudsz segíteni, ó hatalmas, akarsz is segíteni, ó irgalmas. Kell is segítened, ó hűséges, fogsz is segíteni, ó kegyelmes. Anyám, te vagy a kegyelmek anyja, szomorúak vigasztalója, bűnösök oltalma, menedéke. Föld reménye, mennek ékessége. Ki kérte még segélyedet hasztalanul, ki távozott tőled meghallgattatatlanul. Azért bizton mondom minden szenvedésbe, Mária mindig segít minden időben. Biztosan állítom élet s halálban, Mária mindig segít minden balsorsban. Azért hiszem, s meghalok ezen hitemben, hogy veled leszek, ó anyám, fenn a mennyben. Szűszülője Istennek, engedd, hogy tied legyek, tied élet halálban, tied jó és balsorsban, tied küzdve, szenvedve, tied most és örökre. Szűszülője Istennek, engedd, hogy tied legyek. Ámen. Végezetül elbúcsúzom a Mária Rádió hallgatóitól, köszönöm türelmüket. A mai napon egyházunk új szentjeiről emlékeztünk meg, Ferencről és Jácintáról, a fatimai látnok gyermekekről. És befejezésül egy Szűz Mária éneket fogok elénekelni, ami Somlyói búcsús énekünk.

kiadhat közületek életéhez akár egy halasznyit is. Ne nyugtalankodjatok. Mennyi atyátok tudja, hogy ezekre szükségetek van. Ti keressétek csak az ő országát, és mindezt meg.

0: Mária Rádió.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Fülöp Ákos vagyok, Rákosfalvai plébános. Elérkezett húsvét szép ünnepe. Megünnepeltük húsvétot a Szent Háromnap csodaszép liturgiáiban. Húsvét hetében, végigolvasva az evangéliumokban a feltámadásról szóló eseményeket, megerősödtünk mindannyian a feltámadás hitében. Húsvét időszaka az örömnek az időszaka. Húsvét időszaka a tanúságtétel időszaka. Ezekben a napokban igyekszünk tanúságot tenni a feltámadás öröméről, a feltámadás hitéről. Itt a Mária Rádióban is ezt tesszük a különféle műsorainkkal, a hittanóráinkkal, a liturgikus közvetítésekkel, vagy éppen a különféle riportokban is megjelenik és megerősödik a feltámadás örömhíre. És mindezt azért tehetjük meg itt a Mária Rádióban, mert önök kedves hallgatóink rendszeresen és folyamatosan támogatják a rádió működését, a rádió tevékenységét. Hálásak vagyunk minden adományért. Úgy látszik, hogy az elmúlt időszakban, ebben a késő téli, koratavaszi időszakban megmaradt az a pici pozitívum a rádió költségvetésében, ami kialakult az elmúlt év végén, és ezért különösen is hálásak vagyunk, mert ilyenkor tavasz felé szokott egy picit elszállni a rádiónak az anyagi helyzete. De most úgy látszik, úgy tűnik az önök jó voltából, hogy ez a helyzet nem áll fönt. Köszönjük mindenki adományát, kérjük, amikor a Mária Rádióról beszélnek, említsék meg azt is, hogy jó lenne többeknek támogatni a rádió működését, a rádió tevékenységét. Imádkozunk minden adományozóért, imádkozunk minden kedves testvérünkért. Fülöp Ákos, Rákosfalvai plébánost hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Olvásról szóló műsorhoz keres szakértőt a Mária Rádió. Felmérések szerint a magyar lakosság több mint 60%-a küzd alvás problémákkal. Pedig a pihenés nélkülözhetetlen a testi-szellemi regeneráció szempontjából. Ennek zavarai betegségek sokaságához vezethetnek. A Mária Rádió ezért szeretne műsorsorozatot indítani az alvásról. Cél a tájékoztatás mellett főleg a felelősségérzet felkeltése és életmódváltásra inspirálás. Ehhez a sorozathoz kérjük szakértő vendég jelentkezését. Jelentkezni e-mailben lehet az info@mariaradio.hu címen. Még egyszer, info@mariaradio.hu.
4: Isten ma címmel videópályázatot hirdetett a Mária Rádió fiataloknak. Olyan alkotásokat vártunk, amelyek sugallják, megmutatják Isten jelenlétét mai körülmények között. Az alkotás készülhetett bibliaidézet alapján, természeti jelenség kapcsán, emberi tett vagy gesztus nyomán, illetve istenes vers feldolgozásaként. A beérkezett videókat a szakmai zsűri mellett a nagy közönség is értékelheti. A művek a Mária Rádió Facebook oldalán tekinthetők meg. Azt az alkotást, amely a legtöbb kedvelést kapja, közönségdíjjal jutalmazzuk. Az alkotásokat május 25-éig lehet értékelni. Eredményt május 31-én hirdetünk.
5: Hírpercek.
6: A vásárosdombói skóciai Szent Margit gondozó otthonba látogatott Felföldi László. Több mint 25 év után ismét tartanak úrnapi városi körmenetet Szabadkán. Novemberre megújul a csíksomlyói kegytemplom. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. A Pécsi Egyházmegye fenntartásában, Vásárosdombon működő idős otthonban május 13-án Felföldi László pécsi megyés püspök szentmisét ünnepelt az intézmény lakóival és dolgozóival, majd megáldotta a 70 éve átadott és a közelmúltban saját forrásból finanszírozott felújított épület Magdolna ház részlegét. 15 idős lakót tudnak méltó módon elhelyezni, akadálymentes elhelyezést is biztosítva tudatták. A kialakítás során figyelembe kellett venni, hogy az itt élők többségében demencia súlyos fokában érintettek kényelme is biztosított legyen. A főpásztor azt mondta, hogy amikor azt érezzük, hogy már nem bírjuk tovább a test és a lélek fájdalmait, elcsendesedve, és a Jóistenhez fordulva kérjük sebeink gyógyulását. Az emberi szív csak az elcsöndesedésben tud gyógyulni. Az imádságból születik a lélek megújulása azért, hogy béke szülessen bennünk. Krisztus szent teste és vére főünnepén június 4-én a Szent Teréz székesegyházban 18 órakor szent mise lesz, majd ezután a körmenet a Szent Mihály Arkangyal Ferences templomig halad. Jelentette be a Szabadkai Egyházmegye május 13-án tartott sajtótájékoztatóján. A városi úrnapi körmenet a II. Világháborúig megszokott volt, de a kommunizmus idején megszüntették. A körmenetet, amely a hit kifejezése, csak 1995-ben tartották meg, majd 1999-ben ismét megszakadt a bombázások miatt, és mindeddig nem szervezték meg újra. Az úrnapja arra tanít bennünket, hogy a hit nem magánügy, hanem olyan ajándék, amelyet meg kell élni és meg kell osztani. Ez imádság a város áldásáért, a békéért, az egységért és minden ember javáért, a hívőkért és a nem hívőkért egyaránt. A körmenet a püspök ünnepélyes áldásával zárul Szabadka városára és minden polgárára. A csíksomlyói ferences rend szerint a csíksomlyói kegytemplom munkálatai jól haladnak. A tető, a csatornák és a homlokzat megújul, a kolostor felújítása pedig párhuzamosan zajlik. Így az év végére teljesen megújulhat a kegyhely. A csíksomlyói kegytemplom és a hozzátartozó ferences kolostor átfogó felújítása egy éve tart. A templomot jelenleg állványok borítják, így a pünkösdi búcsúra érkező zarándokokat is ez a látvány fogadja majd. A szerzetesek szerint a felújítás nem akadályozza a kegyhely mindennapi működését. Albert István Leander, ferences szerzetes elmondta, hogy a felújítás szükségessége már 2020-ban egyértelművé vált. A részletes műszaki felmérés után kiderült. A teljes tetőcserére és több fa ellenpótlására is szükség van. A megfelelő anyagok beszerzése után 2025 tavaszán indulhattak el a munkálatok. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 22 óra.
2: Mária Rádió Várpalota, FM 90,0.

Abban az időben Jézus az égre emelte tekintetét is így szólt. Atyám, elérkezett az óra, dicsőíts meg fiadat, hogy fiad is megdicsőítsen téged, amit hatalmat adtál neki minden embert fölött, hogy mindazoknak, akiket neki adtál, örök életet adjon. Az örök élet pedig az, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit küldtél, Jézus Krisztust. Én megdicsőítettelek téged a földön, véghez vittem a művet, amelyetnek elvégzését rám bíztat, hogy megtegyem. Most te is dicsőíts meg engem, Atyám, magadnál azzal a dicsőséggel, amelyben részem volt nálad, mielőtt a világ lett. Kinyilatkoztattam nevedet az embereknek, akiket nekem adtál a világból. A tieid voltak, és nekem adtad őket is, megtartották szavadat. Most megismerték, hogy mindaz, amit nekem adtál, tőled van, mert a tanítást, amit nekem adtál, átadtam nekik. El is fogadták azt, és valóban elismerték, hogy tőled jöttem, és elhitték, hogy te küldtél engem. Én értük, könyörgök. Nem a világért könyörgök, hanem azokért, akiket nekem adtál, mert ők a tieid, és ami az enyém, az a tied, és ami a tied, az az enyém, és én megdicsültem bennük. Én már nem vagyok a világban, de ők a világban vannak, én pedig te hozzád megyek. Szent Atyám, tartsd meg őket a nevedben, akiket nekem adtál, hogy egy legyenek, mint mi. Míg velük voltam a világban, én tartottam meg őket a nevedben, akiket nekem adtál, megőriztem őket, senki sem veszett el közülük, csak a kárhozat fia, hogy az írás beteljesedjék. Most pedig hozzád megyek, és ezeket elmondom a világban, hogy az én örömöm teljes legyen bennük. Biztosban, kedves testvérek, kedves barátaim! Megybe menetel ünnepén Krisztus visszatér az Atya láthatatlanságába és az Atya végtelenségébe. Visszatér az Atya végtelen szeretetébe, és a tanítványokkal együtt minket is meghív az egyházunk ennek a pillanatnak az átélésében. Hogy hozzájuk hasonlóan mi is végig gondoljuk, ki is számunkra Krisztus. Ki az, akitől ma búcsúzunk? Ki az, akire vissza kell gondolnunk? Egészen hasonló élmény ez, mint mikor gyászolunk, és valakitől el kell köszönnünk egy életre. Végig gondoljuk, hogy ki volt ő a mi életünkben. Végig gondoljuk a tetteit, végig gondoljuk azokat az élményeket, és fontos pontokat, amelyet az ember szeretne még mélyebben elraktározni, még biztosabb helyre tenni, még értékesebb helyére helyezni a szívének, a gondolatainak a polcairól. És a tanítványok, akik visszaemlékeznek Krisztusra, az egyház is, aki visszaemlékeztet minket Krisztusra, érdekes módon nem a látványos eseményeket sorolja föl. Ezekben a napokban nem arról olvasunk, hogy micsoda gyógyításokat tett Krisztus. Nem azokról beszélünk, hogy amikor 5000-en jól laktak. Nem arról, hogy amikor a vakon születettet meggyógyította. Nem arról, hogy amikor föltámasztotta Lázát, hanem egy nagyon mély, és mégis nagyon intim történetet hoz elő újra és újra a Szentírás, Jézusnak az utolsó vacsorán elmondott beszédét, és annak is a csúcspontját, a mai nap, az ő főpapi imádságát. Azt mondják a tanítványok, azt üzeni az egyházunk, hogy ha Krisztusra gondolunk, akkor az egyik legfontosabb pont az legyen, hogy lássuk őt, hogy imádkozik. Hogy lássuk őt, ahogyan imádkozik. Hogy ebből az imádságból tanuljunk, és észrevegyük a valódi lényeget, észrevegyük a valódi értéket, észrevegyük a valódi szépséget. Milyen jó dolog látni, hogy Krisztus imádkozik. Számára a legfontosabb éltető forrás az Atya szeretete. Számára a legfontosabb biztonságot adó küldetéstudat az Atya szeretete. Számára egyértelmű, hogy a kihívásokhoz, ami erőt, küldetést, tudatot ad, az az Atya szeretete. Számára egyértelmű, hogy amikor ebből nincs elegendő, akkor újra és újra vissza kell fordulni az Atyához. Látjuk Krisztust, ezzel a dinamizmussal éli az életét. Hol visszavonul,
Imádkozik, töltekezik, helyre rakja a gondolatait, az érzéseit, a küldetés tudatát. Aztán újra elindul az emberek közé, tanít, cselekszik, gyógyít Isten országát, hirdeti, teszi, mutatja meg az embereknek. Aztán újra visszafordul, újra töltődik, újra erősödik, és biztat, tanít minket. Nekünk is embereknek ezt a kettősséget látnunk kell. Abban a világban, ami folyamatosan cselekedni akar, ami folyamatosan haladni akar, amely folyamatosan információkat közölni akar, abban a világban nagyon nagy kihívás megtanulnunk Krisztusnak ezt a ritmusát, ezt a harmóniáját, hogy néha napján a szent semmit tevést újra és újra megtanuljuk. Hogy azt, hogy nekünk nem a tevékenységekben és az aktivitásokban, hanem nagyon sokszor a kapcsolat mélységében vannak az igazi forrásaink. Nehéz, mert egy olyan világ van, aki elvárja tőlünk. Mindig cselekedj, cselekedj, cselekedj, tegyél, látszódjál. És milyen jó dolog, amikor Krisztus arra tanít minket. Nem, ez így nem elég. Néha vissza kell vonulni, visszafordulni, odatérni az Atyához, a forráshoz, az erőhöz, amely újra és újra helyre tesz minket. Mert az imádság az nem kötelesség, hanem lehetőség. Lehetőség, hogy újra rendet tegyünk a világban. Rendet tegyünk a gondolatainkban, rendet tegyünk abban, amiben élünk. Mert mi ez a rend? Te vagy a forrás. Te vagy az, aki értelmet adsz. Te vagy az, aki újra és újra tisztázott bennem, hogy mi az én hivatásom. Te vagy az, aki újra és újra meggyőz engem, hogy jó irányba menjek. Te vagy az, aki újra és újra áttölel az ő szeretetével. Mert mi ebből a szeretetből forrásozódunk. És ehhez a szeretethez térünk vissza. Mert ez az, ami az alfa, és ez az omega. Ezt tanítja nekünk is, mutatja Krisztus. Tehát az imádságnak a fontosságára bíztat minket. Merjünk megállni. Merjünk reggel ebből a forrásból táplálkozni. Merjünk ehhez a forráshoz esténként visszatérni. Legyen ez a forrás újra és újra az életünknek a legfontosabb alapja és kiinduló pontja. Ahogy Krisztus imádkozik, az Istent Atyának szólítja. Nem külső formákat akar végigjárni. Nem előírásokat akar betartani, hanem arra van szüksége, hogy megölelje őt az Isten. Mert minden emberi cselekvésünknek a kapcsolataink adnak erőt. A kapcsolataink azok, amelyek értelmet adnak. A kapcsolataink azok, amelyek újra és újra képessé tesznek minket. Az embernek a legnagyobb nehézség az, amikor úgy érzi, hogy a kapcsolatai meggyengültek. Amikor úgy érzi, hogy talán az emberek nem veszik úgy észre. És milyen könnyen előfordulhat, hogy ez a kapcsolat az Istennel is így alakul. Hát ki vagyok én, hogy lásson ő engem? Milyen kicsi vagyok én, mennyire alkalmatlan, mennyire bűnös, és sorolhatjuk ezeket a mondatokat. És milyen jó dolog, hogy Krisztus meg arra figyelmeztet minket. Ez akkor fordul elő, ha keveset látjuk az Atyát. Látnunk kell az Atyát, az Atya közelségébe kell lépnünk, hiszen az imádság az nem más, mint belépés a Szent Háromságos közösségbe. Olyan gyönyörű az az ikon, amely a Szent Háromságot ábrázolja, mely templomunk bejáratánál is ott van, és jelzi számunkra, hogy amikor belépsz ebbe a templomba, akkor nem egy épületbe, nem egy kötelesség helyére, nem egy előírások gyűjteményébe, hanem a Szent Háromság közösségébe léphetsz be. És tanít minket Krisztus, ahogy nézi az Atyát. Ember, igenis, nézd te is gyakran az Atyát. Mert mi emberek olyanok vagyunk, hogy amire nézünk, amire sokat nézünk, az formál minket. Aki az üres falakat nézi, az kiüresíti önmagát. Aki buta sorozatokat néz, előbb-utóbb elbutul. Aki túl sok politikát néz, az biztos, hogy ideges lesz. Aki az Istent nézi, az egyre inkább átistenül. Aki az Isten arcát keresi, az egyre inkább észreveszi ennek a világnak a szépségét, és Krisztushoz hasonlóan az imádsága is elkezd formálódni. Mi nem kérünk, már nekünk nem az lesz a célunk, hogy helyre tegye az Isten a mi dolgainkat, hanem pont hálát adunk. Mert az Isten arcát látva a hálaadás lesz az egyik legszebb imádságunk. A hálaadás, amely újra és újra helyére teszi a fókuszt.
Milyen jó dolog látni, hogy Krisztus dicsőíti az atyát, dicséri az atyát. Milyen jó látni Krisztust, aki örvendez abban, hogy látja az atyát. És milyen jó dolog elképzelni, hogy az atya ugyanilyen örvendező tekintettel is örömmel néz rá Krisztusra. Az imádság öröm, amikor örömmel nézhetünk a csodálatos atyára. Az imádság öröm, amikor hagyjuk, hogy az atya örömmel nézzen ránk. És ennek az örömnek felszabadító hatása megmutatja nekünk, hogy az öröm az nem a külső körülmények megfelelő alakulása, hanem egy belső forrásból fakad. Abból a belső forrásból, amit az Isten tekintete ad számunkra, amit az imádságban újra és újra tudatosíthatunk. És ezek után minden külső forrás már ajándék lesz habatortán, amely jelzi számunkra, hogy az alap örömünknek alapja nem más, mint ez a csodálatos imádság. Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, igaz atya, és aki küldtél Jézus Krisztust. Az imádság megismerés. A megismerés a helyes Istennek a csodálatos arcára. Mert könnyen jutunk el odáig, hogy a megismerést úgy gondoljuk, hogy egy intellektuális tudásnak a megszerzése. Ez csak egy része a megismerésünknek. A megismerésnek sokkal egyértelműbb és tisztább módja van egy ölelésben. A megismerésnek tisztább és egyértelműbb módja van az odafigyelésben, a beszélgetésben, a másikkal töltött órákban, percekben, napokban, években és évtizedekben. Az a megismerés, amire mi meg vagyunk hívva, az a jelenléttel történő megismerés. Az imádság a megismerés lehetősége. Milyen jó dolog, hogy az egyházunk ősi bölcsességében olyan imádságokat adott nekünk, amik nem rólunk szólnak. Nem azt kezdjük el mondani, hogy Uram, ki vagyok én, hanem a gyönyörű liturgiánk újra és újra az imádságunkba abba segít minket, ki vagy te, irgalmas és emberszerető, aki érhetünk emberekért, a mi üdvösségünkért mennyből alászállott. Ki vagy te, és ezeket soroljuk, és rájöhetünk, milyen nagyszerű és csodálatos Istenünk van. És a csodálatos Isten arcát látva egyre inkább értjük meg, hogy mi az, ami erőt ad és folytatást. Mert Krisztus értünk imádkozik. Soha nem magáért. Milyen érdekes dolog, hogy az imádságot könnyen gondoljuk úgy, hogy az én dolgom az Istennel. Pedig Krisztus arra tanít minket, ne magadért imádkozz, a többiekért, azokért, akikért felelősséget kaptál, azokért, akik körülötted vannak, akiket rábízott az Isten. Milyen izgalmas, ha úgy gondolok bele az én utcámba, az én háztömbömbe, hogy azok, akiket rám bízott az Isten, hogy értük imádkozzak. Hogy ők azok, akikért én vagyok felelős. És bár könnyen mondhatjuk, az milyen nehéz, hogy abban a lépcsőházban talán én vagyok az egyetlen, aki imádkozik. De hát ez nem teher, ez lehetőség. Én vagyok az, akikre rábízta az Isten őket. Értük imádkozok. És mennyire odaállunk már rögtön Krisztus mellé, hogy megértjük. Igen, őket ránk bízta az Isten, mert gondoskodik róluk általam. Ez az én feladatom, ez az én lehetőségem, ez az én küldetésem. Az imádság mindig közösség, mert szeretném, atyám, hogy egyek legyenek, mint ahogy te és én egyek vagyunk. Az imádságnak mindig közösségnek kell lenni, az egységre való törekvésnek az eszköze. Ez az összekötő kapocs, amely talán a leglátványosabban nem jelenik meg, amely talán sokszor nem is látszik, de ez lesz minden összeköttetésnek az alapja. Ott, ha valakivel nem tudok még mit kezdeni, az első pillanat, amivel az egységet vele építhetem, lehet, hogy titokban, lehet, hogy halkan, de elkezdek érte imádkozni, és talán elindul az a közösség, amire majd később fogok tudni emberi kapcsolatot, érzéseket és minden mást rátenni. És mindezt azért teszem, mondja Krisztus, hogy örömük legyen, és az öröm teljessé váljon. Figyelmeztet minket, az öröm forrása az atya. A szeretet forrása az atya. A tudás forrása az atya. Az emberi méltóság alapja és forrása az atya. A megdicsőülésünk kiinduló pontja az atya szeretete. És mennyire jó dolog látni mindezt. Igen, ez az, ami az embert emberré teszi. Krisztus imádkozik, és megmutatja nekünk emberi mi voltunk legtökéletesebb formáját. Emberi hivatásunk
legteljesebb tükrét, az imádságot, amire nekünk szükségünk van. És ha észrevesszük, akkor megértjük. Igen, erre van szükségünk. És miután ez még önerőből nem annyira megy, ezért van az, hogy az Isten mindazt, ami közte és a fiú között megvan, ezt az erőt, ezt az összekötő kapocst, ezt az energiát, ezt a forrást, ezt a teljességet nekünk embereknek is át akarja adni, hogy mi is képesek legyünk rá. Ezért kérjük ezt a térerőt, ezt az összekötő kapocst, ezt, akit úgy hívunk, hogy Szentlélek, hogy ő legyen az, aki az Atyához köt minket, hogy a forrásból egyre inkább észrevegyük. Ő a szeretet forrása, ő a tudás forrása, ő az öröm forrása, ő annak az életnek a forrása, amelyet Krisztus meg akar mutatni, és azt akarja, hogy bővebben legyen. Hála érte. Amen.

Az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek nevében, amely kedves testvérek, vakon született meggyógyításának a történetét hallottuk, amely történet beleilleszkedik egy sorba, amit a húsvéti időszak evangéliumai képeznek, hiszen ennek az időszaknak a vasárnapjai is az evangéliumi szakaszokról vannak elnevezve, Tamás vasárnapja, kenethozó asszonyok vasárnapja, inaszakat vasárnapja, szamariai asszony vasárnapja, és most a vakon születettnek a vasárnapja. Honnan is adódik ez a sorozat? Tudjuk jól, hogy az ókeresztény korban, az első századokban többnyire felnőtteket kereszteltek, és miután a egy éves vagy akár több éves felkészülés után húsvét hajnalán részesülhettek a beavató szentségekben, tehát megkeresztelték őket, megbérmálták őket, sőt, első áldozók is lettek, részesültek az eukarisztiában. Eddig a pontig tanították őket a hitigasságokra. De ezt követte a húsvéttól pünkösdig terjedő időszak, amikor az úgynevezett misztagógikus katekézist végezték, ami azt jelenti, hogy a katekézis az egy hitoktatás, tanítás, de egy misztagógikus, tehát a misztériumba való bevezetés történt. Ugyanis nem árulták el előre a keresztelkedőknek, hogy mi az a titok, amiben a beavatást nyernek, hanem majd csak amikor a beavatást nyertek, akkor magyarázták el nekik, hogy tulajdonképpen mi is a lényege, az értelme ennek a keresztségnek, ennek a bérmálásnak és a szent áldozásnak. És tulajdonképpen ezeknek az evangéliumoknak a sorozata erre van felépítve. Ugye, ha végigveszük röviden, Tamás vasárnapja, ugye feltámadott Krisztussal való találkozás, és a hitnek a megvallása. Hiszek, Uram, ugye is leborul, én Uram, én Istenem, leborul Tamás, aki azelőtt hitetlen volt, hogy hiszem, ha látom. És ugye ez a húsvét utáni 8. nap, ekkor vették le a keresztelkedési köntöst. Addig jártak a fehér köntösbe, amelynek a fehérsége jelezte, hogy ők a keresztségben minden bűntől, minden szennyfoltól megszabadultak. Aztán következett a kenethozó asszonyok vasárnapja. Az asszonyok Jézushoz még halálában is hűek voltak, szolgáltak neki, és utána pedig ők váltak az első hithirdetőkké, hiszen az apostoloknak ők vitték hírül, hogy feltámadott az Úr. És ezzel mintegy a frissen megkereszteleteket is buzdították, hogy az életük Krisztus szolgálata legyen minden körülmények között, és hogy legyenek a hitüknek a megvallói, a hirdetői. Aztán jött az inaszakat vasárnapja, amikor az inaszakat ott van a fürdőtó mellett, ugye hiába jön hullámzásba a víz, nincs aki a tóba bocsássa, de aztán jön Krisztus, és megszabadítja őt a betegségéből. Ugye a víz, a fürdőtó az a keresztségre utal, és tulajdonképpen a keresztségben is az történik, ami ennél a gyógyításnál, hogy a keresztségi fürdő által az ember a bűnnek a bénultságából megszabadul. Azután a következő a szamariai asszonynak a vasárnapja, ugye itt pedig az élő víz, az örök életre szökellő vízforrás, ami már utal, egyrészt a keresztségnek ugye a vize is benne van, de már utal a Szentlélek ajándékára, hogy aki a Krisztus által nyújtott élő vízből iszik, abból örök életre szökellő vízforrás fakad. És ezt a Szentlélekről mondotta az Úr Jézus, akit pünköskor elküldött. Itt is megint ugye a keresztség, és aztán a bérmálás is, hiszen a bérmálás az már a Szentlélek ajándékának a vétele, a keresztséget követően. És így érkezünk el a mai vasárnaphoz, a vakon született vasárnapjához, ahol megint van egy mosakodás, menjél a Siloé tavához és mosdjál meg, és aztán ez az ember már látóként tért vissza. És a keresztség által is az ember tulajdonképpen megkapja azt a látást, amely elvezeti őt az örök életre. Amikor az ember már a hit által felvilágosulva tisztán látja azt, hogy mi az emberi életnek az értelme és a célja, és hogy hogyan kell Krisztust követnie az embernek. És hát így érkezünk el tulajdonképpen önmagunkhoz, hogy számunkra mi az üzenete mindennek. Ugye a mi keresztségünk az többnyire valamikor régen volt, csecsemőkorunkba, kisgyermekkorunkba,
és ezért számunkra talán nem olyan eleven az élmény, mint amikor valaki felnőttként megkeresztelkedik. Mégis egy lehetőség arra ez a húsvéti időszak, és benne ez a mai nap és a mai evangélium, hogy elgondolkodjunk arról, hogy mit is jelent az, hogy én meg vagyok keresztelve. Vajon komolyan veszem-e a keresztségemet? Komolyan veszem azt, hogy Krisztushoz tartozom, hogy nekem is Krisztus visszaadta a látásomat a keresztségben. Aztán lehet, hogy ez olykor egy kicsit elkezd homályosodni, mint amikor az ember mondjuk sokat nézi a monitort, és akkor elkezd már fáradni a szeme. Nekünk is talán olykor elfárad a lelki szemünk, mert annyi mindennel megterhelnek a mindennapok, az élet, meg hát a bűneink, a gyarlóságaink, de lehetőségünk van újra és újra, hogy Krisztustól visszanyerjük az éles látásunkat. Ha belegondolok, egy-két nagyon kedves, megindító videót láttam arról, amikor valaki nagyon súlyos látáskárosodásban szenvedett, és aztán valamilyen speciális szemüveg segítségével visszanyerte a látását. Az egyik ilyenben egy édesanyja volt, aki miután a speciális szemüveget megkaphatta, akkor láthatta meg először a kisdett gyermekét. Vagy amikor egy kis pár hónapos gyermekre adtak szemüveget, mert nagyon rossz volt a látása. Tehát tudjuk, hogy a gyermekilátás amúgy is először még homályos, de itt meg még inkább probléma volt, és akkor ahogy az a gyermek elkezd mosolyogni az édesanyjára, amikor meglátja az édesanyjának az arcvonását, megindító. És ez csak egy fizikai látás. Mennyivel inkább kellene örülnünk annak, hogy mi Krisztushoz tartozunk, és hogy Krisztus megadta nekünk a látásnak, a lelki látásnak a lehetőségét. Megvan-e bennünk ez az öröm? Örömmel éljük a keresztény életünket. Minden nehézség közepette, mert az mindig van. De az egy belső békét és örömet adhat, hogy tudom, hogy Isten minden körülmények között velem van, és elvezet engem, még ha néha bukdácsolós utakon, meg nehézségek közepette, de elvezet engem az életnek a teljességére, az örök életre, az örök boldogságra. Ráadásul, ha már itt a látásról, meg a titokba való bevezetésről beszéltem, akkor érdemes azon is elgondolkodni, hogy hogyan is viszonyul az ember a titokhoz. Szeretünk titkok tudói lenni. Az emberben van kíváncsiság. És szeretjük, hogyha valamiben be vagyunk avatva, és akkor különlegesebbnek érezzük magunkat a többi embernél. Ez úgy megvan, ez egy emberi adottság. És ha ezt Krisztusra vetítjük, hogy vajon bennfentes vagyok-e Krisztussal? Vajon felfogom-e, felmérem-e, átérzem-e, hogy azáltal, hogy meg vagyok keresztelve, hogy Krisztushoz tartozom, én bennfentességre vagyok meghívva. Na nem valami olyanra, mint amikor a pletykákban, te hallottad ezt, meg azt is, akkor én most már jól értesült vagyok, vagy amikor tele van az internet mindenféle mesterséges intelligenciával generált videókkal, hogy mit mondott Pió atya meg a fatimai titkotból, valamit még eddig elhallgattak, és akkor majd most mi eláruljuk neked. Ugye rengeteg ilyen van. De Krisztus nem ilyen bennfentességre hív, hanem arra, hogy őt minél mélyebben megismerjem. És ehhez nincs szükség susmusra, nincs szükség internetre vagy videókra, hanem egyszerűen arra van szükség, hogy találkozzam Jézussal, hogy időt szánjak Jézusra. Vajon szánok-e rá elég időt? Annyi mindenre fordítunk időt. Itt a videókról volt szó, sokan néznek különböző sorozatokat, ugye most már nem is kell tévén kivárni, hogy nap mint nap jöjjön az újabb epizód, hanem beraknak egy 6-8-10 akárhány részes sorozatot, meg évadokat, és azt is trükkösen ugye úgy csinálják, hogy a legizgalmasabb ponton hagyják abba, és ugye eddig még várni kellett, hogy majd holnap megnézem a tévébe, de most már, ja, csak kattintok egyet, és már mehetek is tovább, és valaki ott felejti magát, megnéz 6 epizódot, és hajnal 4 óra van, húha, holnap fel is kéne, vagy ma fel is kéne kelni, menni kéne munkába. És ott felejtettem magam, és erre rászánom az időt. Mondjuk ugyanezt egy vírasztásra megtenném? Hogy az Úr Jézusra mondjuk itt a templomban itt felejteném magam éjszakára. És imádságban töltenék egy több óra hosszát. Hát ez már nehezebben menne, tegyük a szívünkre a kezünket. De mégis az Úr Jézus erre hív, hogy
ismerj meg engem minél jobban. Legyél bennfentes Krisztussal való kapcsolatodban. És akkor, ha olykor el is fárad a szemed, de újra és újra felfrissülsz, megkapod az éles látást, újra tudsz kezdeni, hiszen minden egyes bűnbánattartás is egy, mondhatni, egy kis keresztség, hogy újra megtisztulok, új lendületet vesz az életem, és újra közelebb kerülök Krisztushoz. Mindez azt szolgálja, hogy ezáltal az az öröm töltsön el, ami egy-egy embertársunkat a földi látás visszaszerzése nyomán is megindítóan el tud tölteni. Hát, drága jó testvéreim, halljuk meg az Úr Jézus szavát, aki a vakon születettet meggyógyítja, és aki hitre hívja, én vagyok az, aki veled beszélek, higgyünk Jézusban, ragaszkodjunk hozzá, adjuk oda szemünket, hogy újra és újra felfrissítse a látásra, és ezáltal ne csak pillanatnyi örömöket érjünk el, hanem eljussunk az örök öröm állapotába, az Isten országába. Amen. Az Atyának, és Fiúnak, és Szentléleknek nevében.

Dicsőség Jézus Krisztusnak! Dicsőség mindörökké! Krisztusban szeretett testvérek, eheti evangéliumi elmélkedésünk, János evangéliuma 16. fejezete, 2-től a 13. A versig tartó szakasza alapján történik. Ezt mondta az Úr tanítványainak. Eljön az óra, amikor mindaz, aki megölt titeket, azt hiszi, hogy szolgálatot tesz vele az Istennek. Ezt pedig azért teszik veletek, mert nem ismerték meg az atyát és engem sem. Ám én azért mondtam el ezeket, hogy midőn eljön az óra, emlékezzetek rá, hogy előre megmondottam nektek. Ezeket még kezdetben nem mondtam, mert veletek voltam. Most pedig elmegyek ahhoz, aki küldött engem, és közületek senki sem kérdezi tőlem, hová mégy, hanem mivel ezeket mondtam, szomorúság tölti el szíveteket. De én az igazságot mondom nektek. Hasznosabb nektek, hogy elmenjek. Ha ugyanis nem megyek el, a vigasztaló nem jön el hozzátok. Ha viszont elmegyek, elküldöm őt hozzátok. Amikor eljön, nyilvánvalóvá teszi a világnak a bűnt, az igazságot és az ítéletet. A bűnt, amiért nem hisznek bennem, az igazságot, mert az atyámhoz megyek, és többé már nem láttok. Az ítéletet, mivel e világ fejedelme már ítélet alá esett. Még sok mondani valom volna, de most még nem vagytok képesek elviselni. Amikor azonban eljön ő, az igazság lelke, elvezet majd benneteket a teljes igazságra. Mennybe meneteltől a pünkösdig tartó időszakot tartjuk ezekben a napokban, és nagyon érdekes az a kettősség, amit ezekben az időkben átélhet a keresztény ember, hiszen arra emlékezünk, hogy az Úr Jézus itt hagyja ezt a földi világot, visszamegy a mennyekbe, az Atya Isten jobbjára ül, ugyanakkor mégis egyedül marad mindenki, aki őt követte. De ez az egyedül lét, ez nem egy végső állapot. Pontosan az imént elhangzott szakaszban is az igazság lelkének, a vigasztalónak az elküldését ígéri meg az Úr, amely már elővetíti azt a közösséget, ami azóta is természetesen megvan Isten és az Istent követő emberek között. Csodálatos megtapasztalni azt a jelenlétet azóta is, ami a világban van. Mert hogy az Isten jelen van a világban. Ezt napról napra megtapasztaljuk mindannyian. Megtapasztaljuk az Úr Jézus jelenlétét az oltári szentségben. Megtapasztaljuk ezt a jelenlétet, amikor az imádságban megszólítjuk az Istent, és titokzatos módon az ő jelenléte ott körbevesz bennünket. Mert hogy az ember lehet, hogy egyedül érzi magát, de az Isten soha nem hagyja el az embert. Mindig várja, és mindig örül. Minden megszólításnak, minden bűnbánatnak, minden megtérő cselekedetnek. Éppen ezért ezekkel a gondolatokkal várjuk a pünkösd ünnepét, ezekkel a gondolatokkal készülünk a Szentlélek fogadására. Titokzatos módon már fölment a mennyekbe az Úr Jézus, azonban jelen van, hogy erősítsen minket, hogy lelkével eltöltsön minket. Amen.

Kedves testvérek! A mai nap görögkatolikus egyházunk Szent Péter vértanúra és társaira tekint. Décius császár üldözése idején a Heliespontuszi Lampszaka városában elfogták Pétert, aki ékes tekintetű, testben és lélekben erős keresztényi fiú volt. Hitében való álhatatossága miatt lefejezték. Ebben az időben fogták el és zárták börtönben Dénest, a keresztény katonát, Andrást és Pált, majd Krisztinát, Herakleát, Paulint és Benedimot. Az első öt vértanú lerabszakában szenvedett vértanúságot, az utóbbi hármat pedig Athénban dobták tüzes kemencébe, 250-ben. Holnap, kedden, Szent Patrik püspök vértanúra és társaira tekintünk. Patrik a bitiniai Prussza püspöke, buzgón hirdette Krisztus evangéliumát, és sok pogányt nyert meg a keresztény hitnek. Ezért a pogányok elfogták három papjával, Ákos, Menander és Poliénosszal együtt. Julius városparancsnok arra ítélte őket, hogy elevenen dobják be egy hőforrás vizébe. Mivel sértetlenek maradtak, fejvesztésre ítélte mindnyájukat. A IV. Század közepén nyerték el a vértanúságot, május 19-én. Szerdán Szent Tallál vértanúról emlékezünk meg. Tallál egy libanoni hadvezér fia volt. Kitanulta az orvosi mesterséget és ingyenesen gyógyította a betegeket. Ezért ingyenes orvosnak is nevezzük. 18 éves korában a pogányok Kis-Ázsia egyik helytartója elé állították. A helytartó a jó megjelenésű ifjút először rábeszélésekkel igyekezett rávenni arra, hogy mutasson be áldozatot a bálványuknak. De sikertelenül. Ezért a tengerbe dobták, vadállatok elé vetették, és más kínzásokkal gyötörték, de az ifjú mindezek közt sértetlen maradt. Mivel a helytartó Tallált varázslónak tartotta, megparancsolta, hogy fullasszák a vízbe. Alig, hogy jelentették a helytartónak a parancs teljesítését, Tallál újra megjelent előtte. A nép, látva ezt a csodát, ámulatba esett. A helytartó végül 284 körül lefejeztette. Csütörtökön Szent Konstantin és Ilona társapostolokra emlékezünk. Konstantin Constantius Chlorus római császár és Ilona fia volt. Atya halála után ő lett az utódja. Kitűnt értelmével, testi szépségével és erejével. Alattvalóit bölcsességgel kormányozta, a keresztényeket nem üldözte. A birodalom másik részében az emberek kegyetlen uralkodó kigája alatt éltek. A rómaiak kérték, hogy szabadítsa meg őket Maxentius uralmától. 312-ben, miután az égen látta a keresztjelét megjelenni, szembeszállt Maxentiusszal, és a Milviuszi ütközetben legyőzte őt. S miután 323-ban Liciniuszt is legyőzte, az egész birodalom egyeduralkodója lett. Konstantin arra törekedett, hogy a pogányságot visszaszorítsa, és a keresztény vallást tegye uralkodóvá. Templomokat épített, keresztény papságnak jogokat adott, és javakat, s hogy az ariánus tévtanítástól fölzaklatott egyházban békét teremtsen, összehívta az első egyetemes zsinatot Nikajába, 325-ben. 65 éves korában hunyt el Nikomédiában, 387-ben. Édesanyja Szent Ilona Bitiniában született, alacsony sorban, családja vendéglős volt. Constantius Chlorus római hadvezér feleségül vette, így lett anyja Konstantin császárnak, aki a kereszténységnek a 300 éves üldözés után szabadságot adott. Férje elvált tőle, hogy előkelőbbet vegyen el. Konstantin azonban fiúhoz illően megbecsülte őt. Udvarába fogadta, császárné címmel tüntette ki. Mint keresztény, sok jó téteménnyel ékesítette életét. Fiának anyagi segítségével ásatásokat végeztetett a szent helyeken, megtalálta az üdvözítő elrejtett keresztjét, eltávolította a pogány emlékek maradványait. Templomokat épített Betlehemben, az Olajfák hegyén és más szent helyeken. 80 éves korában hunyt el. Pénteken Szent Bazilisk vértanúról emlékezik meg egyházunk.
Bazilisk vértanú a február 17-én ünnepelt Szent Ivadar unokaöccse volt. A vértanú halála után Bazilisk a börtönben maradt. A katonáktól azt kérte, hogy engedjék haza elbúcsúzni hozzátartozóitól. Nehezen, de többet magával elengedték, hogy elbúcsúzzon. Búcsúzása közben bátorította hővéit a keresztény hitben való kitartásra. Egy faluban kísérői betértek egy házba étkezni, a vértanút pedig a tűző napon egy kiszáradt fához kötözték, és éhen szomjan ott hagyták. Ekkor hirtelen földrengés támadt, a vértanúról lehullottak a bilincsek, a száraz fa kizöldült, hogy árnyékot adjon a vértanúnak. Lábai alatt pedig forrás fakadt, hogy a szomjas vértanút felürítse. A helytartó, látva a vértanú hitbeli álhatatosságát, fejvesztésre ítélte, ami meg is történt a 4. század elején. Szombaton Szent Mihály hitvalló püspököt állítja elénk egyházunk. Már fiatal korától egy monostor szerzetese lett, erényes élete miatt szinadi püspökévé választották. Az igaz hitbuzgó harcosa, Mihály, főpap, bátran szembeszállt az ikonrombolók tévtanításával, és föltárta a császár tévegését ezen a téren. A haragbó császár ezért a főpapot kínok alá vetette, aztán száműzte a trákiai Eudokiába. Ott sok szenvedés és keserűség után 818-ban elhunyt. Vasárnap oszlopos új Szent Simeon remete atyára emlékezünk. Simeon Antiókiából származott, szüleinek sok imájára ajándékozta meg őket vele az Isten. Fogadalmat tettek, hogy fiukat Isten szolgálatára szentelik. Fiatal korában elment egy pusztai helyre, hogy ott vezekeljen. Egy év múlva belépett oszlopos János monostorába. Sokat és bátran harcolt különböző kísértésekkel, kérve Istent, hogy szabadítsa meg ezektől. Isten a csodatevés adományával tüntette ki, de látta a titkos és jövendő dolgokat is. Méltó lett arra, hogy lássa az Urat és beszélgessen vele. Az oszlopos szentek mintájára egy oszlopon élte életét, miközben egyre magasabbra emelte oszlopát. Élete vége felé Isten mutatott neki egy hegyet és egy követ Antiókia mellett. Itt folytatta vezekléseit egészen haláláig. 75 éves korában hunyt el, 596-ban, oszlopon eltöltve 68 évet. Ezen a napon ugyanakkor nem csupán oszlopos új Szent Simeon atyára emlékezünk, hanem ebben az évben egy különös születésnapról is megemlékezünk. Az egyház születésnapjáról, ugyanis a ránk következő vasárnap pünkösd ünnepét tartjuk.

Ettől kezdve a Szentlélek működik mind a mai napig az egyházban, aki élteti és vezeti Krisztus közösségét. Végezetül a pünkösdi himnuszunkkal búcsúzom. Mennyei király, vígasztaló, igazságnak lelke, ki mindenütt jelen vagy és mindeneket betöltesz, minden jónak kútfeje és az életnek megadója, jöjj el és lakozzál mi bennünk, és tisztíts meg minket minden szennytől, és üdvözítsd jóságos a mi lelkünket.

0: Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak görög katolikus atyákkal.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: A Mária Rádió él és éltet. Hosszú évtizedek óta már a magyar valóság része a Mária Rádió, amely imádságokat és tanításokat közvetít a hallgatók felé. Sok önkéntes dolgozik ebben a rádióban, de természetesen jelentős anyagi terheket is jelent, hogy ezt fent tudjuk tartani. A hallgatók jó szándékából, adományaiból él ez a rádió. Fontos, hogy életben is tartsuk, hogy másokat is az életre tudjon serkenteni, a lelki életre, amely a legfontosabb. Mindenkinek megköszönjük az adományát, aki ilyen vagy olyan módon hozzájárul a Mária Rádió működéséhez. Kedves hallgatóink jó szándékú adományait nagy szeretettel köszönjük meg. Szent Pál azt mondja, az Isten a jókedvű adakozót szereti. Ezzel a jókedve derítsük jobb kedvre a Mária Rádió dolgozóit, munkásait is, akiknek ilyen módon tudunk segíteni. Legyen áldott mindaz, aki ehhez hozzájárul, mindaz, aki részt vesz ebben. Köszönjük szépen!
3: Köszöntök mindenkit szeretettel! Szabó Tamás vagyok. Együttlétre hívlak benneteket. Almádialógusnak hívjuk ezt az együttlétet, vagy 2 évvel ezelőtt kezdtük el. A célja az, hogy feldolgozzuk az adott év fő témáját, az idén a szent évben a remény zarándokai témát. Balatonalmádiban a Ciszter Rekreációs Központban tartjuk ezeket. A részleteket megtudjátok a Mária Rádió honlapján az Almádialógus menüpont alatt. Várlak benneteket szeretettel az Almádialógusra. Megismétlem, hogy a Mária Rádió honlapján az Almádialógus menüpont alatt találjátok meg a részletes információkat és a jelentkezési felületet. Köszöntelek benneteket, áldás legyen mindenkin. Szabó Tamást hallottátok.
4: Isten ma címmel videópályázatot hirdetett a Mária Rádió fiataloknak. Olyan alkotásokat vártunk, amelyek sugallják, megmutatják Isten jelenlétét mai körülmények között. Az alkotás készülhetett bibliaidézet alapján, természeti jelenség kapcsán, emberi tett vagy gesztus nyomán, illetve istenes vers feldolgozásaként. A beérkezett videókat a szakmai zsűri mellett a nagy közönség is értékelheti. A művek a Mária Rádió Facebook oldalán tekinthetők meg. Azt az alkotást, amely a legtöbb kedvelést kapja, közönségdíjjal jutalmazzuk. Az alkotásokat május 25-éig lehet értékelni. Eredményt május 31-én hirdetünk.

a májusi életigét és magyarázatát hallják. Amint engem küldött az Atya, úgy küldölek én is titeket. És miután ezt mondtam,

látta, rájuk lehelt, és így folytatta. Vegyétek a Szent Lelket! A feltámadott, miután húsvét reggelén megjelent Mária Magdolnának, még aznap este megjelent tanítványai körében is. Az első reakciójuk az öröm, melyet az a valódi béke tesz teljessé, amit csak ő adhat. Békesség nektek! Az öröm és a béke a lélek gyümölcsei, Jézus ezért mondja nekik rögtön, hogy vegyétek a Szent Lelket. Amint engem küldött az Atya, úgy küldölek én is titeket, és miután ezt mondta, rájuk lehelt, és így folytatta. Vegyétek a Szent Lelket. A Szent Lélek nem csak alkalmassá teszi a tanítványokat ugyanarra a küldetésre, amelyet Jézus kapott az Atyától, hanem újjá is teremti őket. A feltámadott cselekedete, amellyel rájuk lehel, ugyanaz, mint amellyel a Teremtő lehelt életet a földporából formált emberbe. Amint a teremtés az Atya szeretetének folyamatos műve, amely fenntartja az egész világ mindenséget, úgy a feltámadott által a Szentlélekben végbevitt új teremtés is szüntelenül élteti az Isten országa felé tartó emberiséget. Az e havi életige arra emlékeztet, hogy létünk egy nagyszerű lehetőséget kínál, másik Jézussá válhatunk. Ez igaz ránk egyénenként, de közösségileg még inkább. Jézus többes számban beszél a tanítványokhoz, ugyanis csak együtt, minden tag a maga sajátosságával vagyunk képesek megismételni Jézus titokzatos testét. Amint engem küldött az Atya, úgy küldölek én is titeket. És miután ezt mondta, rájuk lehelt, és így folytatta. Vegyétek a Szent Lelket. Mint fiak a fiúban, nekünk is ugyanaz a hivatásunk, mint Jézusnak. Az Atyától jöttünk, és hozzá kell visszatérnünk. Miközben a világban a Szentlélek kegyelméből ugyanazokat a tetteket és szavakat ismételjük, mint ő. Ha megnyílunk ez előtt az ajándék előtt, mi is Pállal együtt mondhatjuk. Már nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Ez az ige tehát arra hív, hogy mélyebb kapcsolatba kerüljünk a Szentlélekkel az imában és a mindennapi életben. Figyeljünk arra a hangra, mert tudnunk kell, hogy a Szentlélek nélkül Isten távoli, Krisztus múlté marad, az evangélium holdbetű, az egyház pusztán szervezet, a misszió pedig csak propaganda lenne. De a Szentlélekben a kozmosz felemeltetik, és az ország megszületéséért fohászkodik, a feltámadt Krisztus jelenvalóvá lesz, az evangélium értető erőt, az egyház szent háromságos közösséget jelent, a misszió pedig maga a pünköst. Amint engem küldött az Atya, úgy küldölek én is titeket. És miután ezt mondta, rájuk lehelt, és így folytatta. Vegyétek a Szent Lelket! Andrea serdülőkori válságban lévő kamasz fiú volt. Leküzdhetetlennek tűntek számára az élet értelmével kapcsolatos kétségei, a jövőtől való félelem és saját gyengeségei. Gyakran elcsüggett, boldogtalan volt. Valaki azt javasolta neki, beszéljen Chiara Lubickal. Közvetlenül a találkozás előtt Andrea hallotta, hogy Chiara azt suttogja, Szentlélek, és megértette, hogy Chiara imádkozik. A beszélgetés során úgy érezte, mélyen megérti, meghallgatja, és olyannak fogadja el őt, amilyen. Eltöltötte a béke, nem mintha a problémái hirtelen megszűntek volna, hanem azért, mert már volt valaki, akivel megoszthatta azokat.
Kiárától nem csak konkrét segítséget kapott, meséli majd évekkel később, hanem egy új életstílust tanultam, hogy álljak oda a szenvedők mellé gyengétséggel és megértéssel, ítélkezés nélkül, úgy, ahogy Jézus tenné. Ezt csak a Szentlélek tudja megvalósítani, ha befogadjuk és hagyjuk, hogy munkálkodjon bennünk. Amint engem küldött az Atya, úgy küldölek én is titeket. És miután ezt mondta, rájuk lehelt, és így folytatta. Vegyétek a Szent Lelket!

0: Hírpercek.
1: Pizza Balla pátriárka vezette a Kármánhegyi Boldogasszony körmenetet Haifában. A Schönstatti Mária nővérek Budapesten ünnepelték alapításuk 100. évfordulóját. Az Ország iskolája 2026 címmel hirdett versenyt a Magyar Színház. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. Május 10-én vasárnap Haifában megtartották a hagyományos Kármánhegyi Boldogasszony körmenetet, amelyet az ott élők a szűz felmenetelének neveznek. A körmenetre több ezer hívő gyűlt össze imádságban és áhítatban, hogy elkísérjék Szűz Mária szobrát a Szent József latin rítusú plébániáról a Kármánhegy tetején álló Stella Maris Kármelita kolostorba, tudatta a Magyar Kurír. A körmenetet Pier Battista Pizzaballa bíboros jeruzsálemi latin pátriárka vezette. Ez az ünnep más, mert minden felekezetből érkeznek keresztények, és ez a szép egység ritkán tapasztalható más ünnepeken. Ma az egész Szentföld jelen van itt, mondta a záróáldás előtt. Emlékeztetett, hogy ismét itt gyűlünk össze két háború között, hogy családjainkat, közösségeinket és életünket Istenre bízzuk anyánk Szűz Mária közbenjárásán keresztül. Az ünnep a mi atyánk elimádkozásával fejeződött be. A Schönstatti Mária nővérek alapításuk 100. évfordulóját az ország számos részéről érkezett családokkal és fiatalokkal ünnepelték együtt. A jubileumi szentmisét Martos Levente Balázs esztergom budapesti segédpüspök tartotta május 9-én a budapesti Schönstatt központban, tudósított a Magyar Kurír. A szentmisén Csermák Péter Schönstatt atyakon celebrált, a segédpüspök emlékeztetett arra, hogy a nővérek két éve telepedtek le Budapesten, de évtizedek óta jelen vannak és szolgálnak a Magyar Schönstatt mozgalom életében. Jelenleg hárman vannak itt. Beszéltek szolgálati területükről, és a külföldről is érkezett nővérekkel együtt hangszeres kísérettel adták elő közösségük jubileumi énekét. Siglinde nővér harmonika játékára, közösségi táncokra is sor került, amelyekhez örömmel csatlakoztak fiatalok és idősek egyaránt. Az ünnep végén eucharisztikus záróáhítatot tartottak. Versenyt hirdet a Magyar Színház általános és középiskolák számára. A videók a teátrum weboldalán lesznek láthatóak, ahol országos szavazás indul, közölte a színház csütörtökön az MTI-vel. A verseny június 25-én 23 óra 59 perckor ér véget. Eddig lehet pályázni, videót feltölteni. Minél hamarabb fent van a videó a felületen, annál több idő jut a szavazásra. Azt kérik, hogy a diákok olyan videót készítsenek, amely valóban róluk szól, amelyre évekkel később is emlékezni fognak. Fontos, hogy minél többen szerepeljenek benne, diák és tanár. Az iskolai közösségről, az iskola értékeiről és hangulatáról szóljon, mutassák meg, mi teszik különlegessé iskolájukat. Műfaji megkötés nincs, maximum 4 perces lehet, és a YouTube-ra kell feltölteni. További információ a versenyről a Magyar Színház weboldalán az Ország iskolája linken érhető el. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.

0: 23 óra.
1: Mária Rádió Gyál, FM 98,9.
2: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Hétfői adásunk tartalmából. Urunk mennybe menetele minket is a mennyei dicsőség felé vonz. Leó pápa Regina Czőlímája. A kommunikáció tartsa mindig tiszteletben az emberi személy igazságát. Leó pápa felhívása. A Szent Atya Franciaországba látogat szeptember 25-e és 28-a között. A háborúktól sújtott világban a keresztények legyenek az egység tanúi. Leó pápa Tavadros kopt pápához intézett szavai. Urunk mennybe menetele minket is a mennyei dicsőség felé vonz. Leó pápa Regina Czőlímája. Urunk mennybe menetele nem eltávolodás, nem egy távoli esemény, hanem egy élő kapcsolat, amely már földi életünkben kitágítja látókörünket, és Isten szívéhez közelít bennünket, tanította 14. Leó pápa vasárnap délben a Regina Czőli elimádkozása előtt mondott beszédében. A pápa az apostoli palotában lévő dolgozószobája ablakából köszöntötte a Szent Péter téren összegyűlt mintegy 20 000 hívőt, arra buzdítva, hogy növeljük magunkban és körülöttünk azt az isteni életet, amelyet a keresztségben kaptunk, és amely folyamatosan felfelé, az Atyával való teljes közösség felé vonz bennünket, és terjesszük a világban a közösség és a béke értékes gyümölcseit.
3: Oggi in molti paesi del mondo si celebra la solennità dell'ascensione del Signore.
2: Ma a világ számos országában ünneplik az Úr mennybe menetelének ünnepét, kezdte beszédét 14. Leó pápa, majd utalt az apostolok cselekedeteiből vett olvasmány szavaira. Az a kép, ahogyan Jézus a bibliai szöveg szerint a földről felemelkedve a mennybe száll, azt a benyomást keltheti bennünk, hogy ez a misztérium egy távoli esemény. Valójában azonban nem így van, ugyanis Jézushoz mi egyetlen testben úgy kapcsolódunk, mint a tagok a fejhez, és mennybe menetele minket is magával vonz, ő vele együtt, az Atyával való teljes közösség felé. Szent Ágoston erről így szólt. Az a tény, hogy a fej előre halad, a tagok reményét jelenti, idézte a Hippói Egyházatya tanítását Leó pápa.
3: Tutta la vita di Cristo è un moto di ascesa che abbraccia e coinvolge attraverso la sua umanità l'intera scena del mondo.
2: Krisztus egész élete egy felfelé ívelő mozgás, amely emberi mi voltán keresztül az egész világot átöleli és magába foglalja, felemeli és megváltja az embert bűnös állapotából. Fényt, bocsánatot és reményt hoz el oda, ahol sötétség, igazságtalanság és kétségbeesés uralkodott, hogy eljusson Húsvét végső győzelméhez, amelyben Isten fia halálával megsemmisítette a mi halálunkat, és feltámadásával visszaszerezte életünket. Emlékeztetett a húsvéti prefációra Leó pápa.
3: L'ascensione allora non ci parla di una promessa lontana, ma di un legame vivo.
2: Az Úr mennybe menetele tehát nem egy távoli ígéretről szól, hanem egy élő kapcsolatról, amely minket is a mennyei dicsőség felé vonz. Már földi életünkben kitágítja és felfelé irányítja látókörünket, és egyre inkább Isten szívének mértékéhez közelíti gondolkodásunkat, érzéseinket és cselekedeteinket, mutatott rá a Szent Atya. Mi ismerjük ennek a felemelkedő útnak az irányát. Megtaláljuk Jézusban, életének ajándékában, példáiban és tanításaiban. Látjuk a felemelkedésnek ezt az útját Szűz Máriában és a szentekben is. Mindazokban, akiket az egyház egyetemes példaképként kínál fel nekünk, és azokban is, akiket Ferenc pápa a mellettünk élőknek, szomszédjainknak szeretett nevezni, akikkel együtt éljük mindennapjainkat. Apák, anyák, nagyszülők, mindenkorú és helyzetű emberek, akik örömmel és elkötelezettséggel őszintén igyekeznek az evangélium szerint élni.
3: Con loro sostegno e grazie alla loro preghiera possiamo imparare anche noi a salire giorno per giorno verso il cielo.
2: Velük együtt, támogatásukkal és imáiknak köszönhetően mi is megtanulhatjuk, hogyan emelkedjünk nap mint nap a mennyek felé. Leó pápa idézett Szent Pálnak a Filippiekhez írt leveléből, amelyben az apostol arra buzdít, hogy irányuljanak gondolataitok mindarra, ami igaz, ami tiszteletre és becsülésre méltó, ami tiszta, ami szeretetre és dicséretre méltó, ami erényes és magasztos. Isten segítségével valósítsuk meg a gyakorlatban azt, amit hallottunk és láttunk. Növeljük magunkban és körülöttünk azt az isteni életet, amelyet a keresztségben kaptunk, és amely folyamatosan felfelé az Atyához vonz bennünket, és terjesszük a világban a közösség és a béke értékes gyümölcseit. 14. Leó pápa beszéde végén Szűz Máriához fohászkodott. Segítsen nekünk a mennyek királynője, aki minden pillanatban megvilágítja és irányítja utunkat.
3: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
0: Amen.
2: A kommunikáció tartsa mindig tiszteletben az emberi személy igazságát. Leó pápa felhívása. A vasárnapi Regina Czöli elimádkozása után Leó pápa emlékeztetett a tömegkommunikációs világnapra írt idei üzenetére, valamint a vasárnap kezdődött Laudato Si hetére, amely a teremtett világ gondozását, az átfogó ökológiát kívánja előmozdítani.
3: Ricorre oggi in diversi paesi la giornata mondiale delle comunicazioni sociali.
2: Számos országban ezen a vasárnapon tartják a tömegkommunikáció világnapját, emlékeztetett rá Leó pápa, idézve idei üzenetének témáját. Megőrizni az emberi hangokat és arcokat. A mesterséges intelligencia korában a Szentatya mindenkit arra buzdít, hogy kötelezze el magát olyan kommunikációs formák előmozdítására, amelyek mindig tiszteletben tartják az emberi személy igazságát, amelyre minden technológiai újításnak irányulnia kell.
3: Da oggi a domenica prossima si svolge la settimana Laudato Si.
2: Leó pápa ezután utalt rá, hogy ezen a vasárnapon kezdődött, és jövő vasárnapig tart a teremtett világ gondozásának szentelt Laudato Si hete, amely Ferenc pápa azonos nevű enciklikájából merít ihletet. Assisi Szent Ferenc jubileumi évében emlékezzünk üzenetére, amely az Istennel, a testvérekkel és minden teremtménnyel való békéről szól. A pápa sajnálattal állapította meg, hogy az elmúlt években a háborúk miatt ezen a téren jelentősen lelassult az előrehaladás. Ezért arra buzdította a Laudato Si katolikus környezetvédő mozgalom tagjait, és mindazokat, akik az átfogó ökológia érdekében tevékenykednek, hogy újítsák meg elkötelezettségüket. A békért való gondoskodás az életért való gondoskodás, hangsúlyozta a Szent Atya. Leó pápa Franciaországba látogat szeptember 25-e és 28-a között. A Szent Szék szombaton bejelentette a Szent Atya következő nemzetközi útját, amelynek során fölkeresi az UNESCO székházát is. Spanyolország után újabb európai nemzet lesz 14. Leó pápa úti célja, Franciaország. Szombaton a Szent Szék sajtóközpontjának igazgatója Matteo Bruni nyilatkozatot tett közzé, miszerint 14. Leó pápa elfogadta a francia elnök, az egyházi vezetők és az UNESCO igazgatójának meghívását, ezért szeptember 25-e és 28-a között apostoli látogatást tesz Franciaországban, amelynek keretében fölkeresi az Egyesült Nemzetek nevelésügyi, tudományos és kulturális szervezetének székházát is. Ez lesz Leó pápa 5. nemzetközi útja, miután tavaly év végén Törökországba és Libanonba utazott. Idén márciusban Monakóba, majd áprilisban Afrikába látogatott, illetve június 6-a és 12-e között Spanyolországba utazik. A háborúktól sújtott világban a keresztények legyenek az egység tanúi. Leó pápa Tavadrosz kopt pápához intézett szavai. Május 15-én 14. Leó pápa telefonbeszélgetést folytatott II. Tavadrosz kopt pápával, a kopt katolikus barátság napja alkalmából, amely 2013 óta a Szent Péter széke és a Szent Márk széke közötti kapcsolatok ünnepe. A beszélgetés során mindketten kifejezték az evangélium hirdetése, valamint a béke és a kiengesztelődés előmozdítása iránti közös felelősség tudatát. Május 4-én keltezett levelében Leó pápa arra buzdította a koptokat és a katolikusokat, hogy folytassák zarándoklatukat az igazság és a szeretet útján a teljes közösség felé. A keresztények közötti teljes egység nem csupán távoli cél, hanem sürgős feladat, amelyet elsősorban az egész világot és különösen a közel-keletet sújtó konfliktusok tesznek szükségessé. 14. Leó pápa a telefonbeszélgetés és egy levél keretében, amelyet II. Tavadrosz alexandriai kopt ortodox pápának, Szent Márk székhelye pátriárkájának írt a barátság napja alkalmából, hangsúlyozza, hogy fokozni kell az ökumenikus elkötelezettséget korunkban, amelyet háborúk és megosztottságok jellemeznek. A Szent Szék sajtóirodájának közleménye szerint a telefonbeszélgetés baráti és testvéri légkörben zajlott le. Középpontjában éppen az a vágy állt, hogy új lendületet adjanak a kopt katolikus barátság napja megünneplésének, amely az ökumenikus párbeszéd egyik legfontosabb eseménye. Leó pápa és II. Tavadrosz alexandriai pátriárka megerősítették elhatározásukat, hogy leküzdenek minden esetleges akadályt, amely felmerül a hit és a szeretet párbeszédének útján. Kifejezték továbbá közös felelősségük tudatát, amely az evangélium hirdetésére, valamint a béke és a kiengesztelődés előmozdítására irányul, különösen az olyan sok megpróbáltatást átélő közel-keleten. A kopt katolikus barátság napjának gondolatát elsőként Tavadrosz pátriárka vetette fel, majd Ferenc pápa hozta létre megválasztása után 2 hónappal, hogy megemlékezzen a 6. Pál pápa és 3. Senuda kopt pátriárka között 1973-ban egy közös krisztológiai nyilatkozat aláírásával zárult történelmi találkozó 40. évfordulójáról. Ferenc pápa és a kopt egyház feje II. Tavadrosz pápa az évforduló alkalmából először 2013. május 13-án találkozott, és ekkor nyilvánították ezt a napot a kopt katolikus barátság napjának. 10 évvel később, 2023. május 10-én a két egyház fő ismét találkozott. A Szent Péter téren megtartott általános pápai audiencián együtt adták áldásukat, majd másnap az apostoli palotában megemlékeztek arról a 21 kopt keresztényről, akiket 2015-ben az iszlám állam lefejezett a líbiai tengerparton, és akiknek a nevét attól a naptól kezdve hivatalosan felvették a római mártirológiába, mint a Péter széke és a Szent Márk széke közötti lelki közösség jelképét. 14. Leó pápa május 4-én keltezett, és május 15-én közzétett levelében a húsvét örömteli fényében köszönti II. Tavadrosz pápát a koptok és katolikusok közötti barátság napjának alkalmából. Levelében utal rá, hogy a barátság napjának ötlete Tavadrosz pátriárkától származik, és egy jelentős kezdeményezés, melynek célja, hogy ünnepelje a Szent Péter széke és a Szent Márk széke közötti kapcsolatokat. 14. Leó pápa csatlakozik ahhoz a nemes hagyományhoz, amelyet szeretett elődje Ferenc pápa indított el a két egyház barátságának megünneplésével, és azt kéri, hogy ez az ünnep adjon új lendületet a közös útnak, amelyet régi különválások és félreértések, valamint új megbékélések jellemeznek. Egy olyan időszakban, amikor világunkat olyan sok konfliktus sújtja, különösen a Közel-Keleten, a keresztényeknek minden eddiginél jobban el kell kötelezniük magukat a teljes egység mellett, hogy együtt tanúskodhassunk a béke fejedelméről. Bízzunk a számtalan vértanú hatékony közbenjárásában és példájában, akik Krisztus nevéért szenvedtek, írja levelében a Szent Atya. Leó pápa már a május 10-i vasárnap déli Regina Czőli imádság során is megemlékezett a barátság napjáról, és testvéri üdvözletét küldte Tavadrosz pápának, aki előző nap néhány kopt püspökkel és pappal együtt ünnepelte az eukarisztiát a velencei Szent Márk bazilikában. A két egyházfőnek még nem volt alkalma személyesen találkozni. Tavadrosz kopt pátriárka levélben gratulálta az amerikai pápának 2025-ös megválasztása alkalmából, és telefonon is beszéltek egymással. Egy személyes találkozóra várva Leó pápa az apostoli palota ablakából mondott beszédében imádságokat kért az egész szeretett kopt egyházért, abban a reményben, hogy barátságunk útja elvezet minket a Krisztusban való tökéletes egységhez. A május 15-én közzétett levelében megismételte ezt a kívánságát, különös figyelmet fordítva magára a barátság fogalmára. Számunkra, a keresztények számára a barátság nem csupán egy homályos érzés. Életünk és hitünk legmélyebb lényegét képezi, szögezi le levelében Leó pápa, utalva János evangéliumának szavaira. Hiszen Urunk maga nevez barátainak bennünket, és azt tanítja nekünk, hogy nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint aki életét adja barátaiért. Így tehát Krisztus velünk való barátságából merítve tudjuk megerősíteni a barátságot egymás között és egyházaink között, miközben továbbra is együtt tanúskodunk az egész emberiség iránti isteni szeretetről. 14. Leó kifejezi reményét, hogy a katolikus egyház és a keleti ortodox egyházak közötti teológiai párbeszédért felelős Nemzetközi Vegyes Bizottság, amely 2003 óta rendkívül gyümölcsöző teológiai párbeszédet folytat, és amelynek eredményeként három dokumentum született, bizonyítva a teológiai megértés növekedését, a lehető leghamarabb folytathatja munkáját a keleti ortodox család összes egyházával, hogy válaszoljon Krisztus imájára, hogy mindnyájan egyek legyenek. Levelében a pápa köszönetet mond a kopt ortodox egyháznak azért a vendégszeretetért, amelyet a Hit és Egyház Szervezet Bizottság 6. világkonferenciáján nyújtotta résztvevőknek, közöttük számos katolikus küldöttségnek 2025. októberében a Wadi el Natrumban található Szent Bisoly kolostorban. 14. Leó pápa továbbá bizakodóan nyilatkozik arról, hogy a níceai első egyetemes zsinat 1700. évfordulója alkalmából megfogalmazott gondolatok újra felébresztik az egyház látható egységének vágyát, annak az egységnek a vágyát, amely az egyetlen keresztségben gyökerezik, és amelyet a níceai hitvallásban vallunk. Pünköst közelettével a pápa ezért a Szentlélekhez fohászkodik, aki minden ajándék forrása, hogy igazságban és szeretetben vezesse a koptokat és a katolikusokat a közös zarándokúton a teljes közösség felé. Miközben várja egy személyes találkozás lehetőségét, imáiról biztosítja második Tavadrosz alexandriai pátriárkát, és testvéri ölelésével búcsúzik a kopt egyház pápájától, feltámadt Urunk Krisztus békéjében.

Itt a Vatikáni Rádió kedves hallgatóink hétfői műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jézus Krisztus!

0: Rádió.
1: Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük. Isten jelenlétében. Varga László atya elmélkedése.
2: Erről szívesen tartanék öt elmélkedést is, mert az egyik legkedvesebb evangéliumi szakasz a két elveszett fiúnak a története, illetve példabeszéde. Nem tékozló fiú, bár így is szerepel az evangéliumokban, hanem a két elveszett fiú, mindjárt kiderül, hogy miért tartom annak őket. Amikor a fiatalabb megérkezik, és az apa ünnepet ül, akkor hazajön a mezőről az idősebb, és meg van sértődve, nem akar bemenni. És akkor beszélget, az apa kimegy eléje, beszélgetnek, és elhangzik egy mondat, ami nekem az evangélium szíve közepe, Lukács evangéliumáról van szó. Fiam, te mindig velem vagy, és mindenem a tiéd. Egyikük sem tudta felfogni, hogy mit jelent a minden. A fiatalabb nem tudott mit kezdeni a mindennel, ezért elkérte az örökségét, és elindult vélt szabadsága útján, ami aztán nagyon mély szolgaságba vezette őt. A mindennel nem tudott mit kezdeni, ezért szeretett morsákkal kellett beérnie. Eltékozolt mindent, de az idősebb sem tudott mit kezdeni a mindennel. Mindig velem vagy, mindenem a tiéd, és ezzel szemben ott volt egy számító, elváró magatartás, aminek a lényege a béres lelkülete, ha dolgozom, ha szót fogadok, ha jól viselkedek, akkor nekem jár a szeretet. Ki akarta érdemelni azt, ami egyébként ingyen van, mert az apa fia. De nem tudta elfogadni, nem tudott vele mit kezdeni. Aranyhegy tetején üldögélő koldusok vagyunk. Mivel minden a miénk, Jézus Krisztusban minden a miénk lett, hiszen Isten lett a miénk, és ő a minden. És minden nap újra és újra mindent ad nekünk Krisztusban, és mit csinálunk? Lázadunk, vagy morgunk, elégedetlenkedünk, pedig minden a miénk, és nincs hála a szívünkbe. Nem tudunk mit kezdeni a legnagyobbal, aki a szeretet, aki maga az irgalom, és ezért elindulunk szeretett morsákat koldulni valahonnét. Pedig ha elfogadnánk a mindent, és naponta betöltenénk ezzel a mindennel a szívünket, akkor tele lennénk hálával, és a hálás szívű emberben ott van a derű, ott van az öröm. És abból tudom, hogy nem vagyunk hálás szívűek, mert nem látszik. Nem látszik a derű és az öröm. Morgunk, elégedetlenkedünk, panaszkodunk, összehasonlítgatunk, nekünk semmi nem jó, miközben minden a miénk. Bárcsak felfognánk ezt az ajándékot, mernénk hinni abban, amit az apa mondott a fiának, és ami ránk is vonatkozik. Mernénk elfogadni, és ennek az örömében, miután naponta hálával megünnepeltük, válaszolnánk erre a szeretetre. A keresztény ember hivatással ebben a kis szóban összefoglalható, hogy szeretet válasz. Isten feltétel nélkül mindent nekünk ad. A fiatalabbnak is odaadja, amit kér, az örökséget. Semmilyen feltételt nem szab. Kérted, tessék, vidd. És az idősebb pedig ott lehet minden nap vele, a szeretetében, és ő sem tud mit kezdeni vele. A két fiú a fiatalabb és az idősebb, a lelkünk két oldala. Ott van mindegyikünkben a lázadó, a hamis szabadságot kergető és kereső énünk, amelyik nem bírja ki ezt a jelenlétet, a szeretet jelenlétét. Nem akar függni ettől a jelenléttől. Az ember nem tud függetlenül élni. Mindig függnie kell valakitől, vagy valamitől. Képtelen függetlenül élni. Az csak illúzió, a szabadság illúziója, hogy kergetjük a függetlenséget. És akik a legjobban beleélik magukat ebbe, egójuk rabságába vergődnek. Ha mástól nem, az egójuktól függnek, és ez a legnagyobb szolgassággá válik kinek-kinek az életében. Úgy vagyunk megalkotva, hogy a Szent Háromságos szeretett Istennek vagyunk a képmásai, fiai és leányai. És csak akkor teljes a létünk, hogyha ettől a szeretettől akarunk függni. Amikor elhisszük, hogy erre nincs szükségünk, amikor Isten már nem elég, akkor elkezdik betölteni a helyét valamivel, vagy valakivel. Úgy hívják, hogy bálványimádás. Isten már nem elég. Kell valaki, kell valami helyette, és meg is találjuk, és rabszolgák leszünk. A helyet, a szabadság helyett, amit az Isten gyermekségünk ad nekünk. A két testvér, a lelkünk két oldala. Ott van a lázadó, a szabadságot, a hamis szabadságot kergető énünk, aki kezébe veszi az életét, mert ha Isten nem szeret, ha Isten megbízhatatlan, ha Istenre nem lehet rábízni magamat, akkor nincs más választásom, kezembe kell venni az életemet és a sorsomat. Majd én megmutatom. És az ideológiák, nem csak a marxizmus, az összes többi ideológia ezt kínálja fel. Isten nincs, Isten nem szeret, Isten megbízhatatlan, vedd a kezedbe az életedet és a sorsodat, és valósítsd meg önmagad. Valósítsd meg azt, amit álomként kergetsz. Ahelyett, hogy add át Isten kezébe önmagadat. Ahelyett, hogy függj a legnagyobb szeretettől. És ott van az idősebb fiú lelkülete is bennünk. Jó a pedáns, a törvénytisztelő, a szabályokat betartó énünk, amelyik kész engedelmeskedni. De nem önként, nem szabadon, nem szeretetből, hanem számításból. Ez a lelkület is ott van bennünk. Ez akkor derül ki, hogy nem szabadon, nem szeretetből tartotta be a szabályokat, volt pedáns és jó fiú, amikor megjön a fiatalabb, aki fölrúgta a szabályokat, aki tékozolt, aki az örökséget eltékozolta. Megjön, és az idősebb besértődik. Nem hajlandó bemenni az ünnepi asztalhoz. Leesik az állarc, a vallásos állarc, amely mögé elrejtette a lázadó énjét. Kiderül, hogy ő is egész idő alatt lázadt. Elégedetlen volt. Ő se tudott mit kezdeni az apa, az atya szeretetével, és végig arra számított, hogyha jól viselkedik, akkor csurran cseppen, legalább annyi, hogy a barátaival egy gödőjét levághatnak és mulathatnak. Mind a kettő magatartás jelen van bennünk. Ez a lelkünk két oldala. Egyik sem meri elhinni, hogy ingyen jár neki az atya szeretete. Nagyon szép mozzanat ebben a példabeszédben, amikor a fiatalabb, miután magába száll, és emlékezik az atyai házra, ahol még a béreseknek is jobb dolga van, mint neki ott a disznók között, akkor magába száll és elhatározza, hogy hazamegy. És megfogalmaz egy szöveget, aminek a lényege, hogy felismeri, hogy vétkezett, ki is mondja, hogy apám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, arra már nem vagyok méltó, hogy fiadnak nevez, csak a béreseid közé fogadj be engem. Még mindig a számító magatartás van. Ha nem sikerült a szabadságot megszerezni, legalább a béreseid közé fogadj be engem. Ez azt jelenti, hogy ő is úgy megy haza, hogy tartja a markát. Mert ha majd dolgozom, mert ha majd rendes leszek, ha megtartom a szabályokat, ha minden úgy lesz, ahogyan a, akkor nekem jár. Nekem jár a kegyelem, nekem jár a szeretet. Nem meri elhinni, hogy ingyen van. És csodálatos az, amikor hazaér, és elkezdi mondani a jól betanult szöveget, apám, vétkeztem, miután az apa már messziről meglátja, eléje rohan, átöleli, megcsókolja, vagyis feltétel nélkül örül neki, mert elveszett, de megkerült, meghalt ugyan, de föltámadt, ő pedig mondja a magáét, hogy apám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, arra már nem vagyok méltó, hogy fiadnak nevez, és nem mondhatja végig a szöveget. Az apa közbevág, mert ő nem béres, ő a fia. És megállítja, és a szolgáknak szól, hogy hozzátok ide a fehér ruhát, húzzatok sarut a lábára, gyűrűt az ujjára. Hát a fiam, az én fiam hazajött. Elveszett, de megkerült. Meghalt ugyan, de föltámadt. És lakomát tart, ünnepel. Ez történik mindig a mennyországban, amikor bármelyikünk belátja, hogy hamis szabadság eszményt kergetett, belátja, hogy nem érdemes morogni, elégedetlenkedni, panaszkodni, hiszen már minden a miénk, és oda mer állni az irgalom elé, oda mer állni a szeretet elé, és már nem védekezik, leteszi a védekező fegyvereit, nem magyarázza a bizonyítványát az atyának, nem igazolja magát, és nem is vádolja magát, teljesen fölösleges, mert nem azért szeret, hogy mert én vádolom magam, azért szeret, mert ő a szeretet. Amikor már megmerünk állni Isten színe előtt, minden védekezés nélkül, önigazolás, magyarázkodás, szépirgetés nélkül, vádaskodás nélkül, nem önvádra van szükség, hanem bűnbánatra. Mert a bűnbánat az, amikor beengedjük Isten irgalmát, szeretetét a szívünkbe, amikor megadjuk magunkat ennek a végtelen szeretetnek, és egy pillanat alatt elveszi a bűneinket. Kis Szent Teréz azt a hasonlatot mondja, hogy olyan ez a pillanat, mint amikor a vízcsepp a tüzes platnira hullik. Egy pillanat alatt megszűnt. Így tűnik el minden bűnünk Isten irgalmas szeretetében. Csak adjuk oda neki. Csak ne őrizgessük. Csak ne igazoljuk. Csak ne magyarázkodjunk. Ne vádaskodjunk. Adjuk át neki a bűnünket, mert egyedül ő tud vele mit kezdeni. Egyedül ő képes megszüntetni. És attól a pillanattól kezdve szabadok vagyunk. És gyermekként, Isten szeretett fiaként, leányaként folytathatjuk az zarándokutunkat az atyai házba, a mennyei lakomára. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Kedves hallgatóink, Isten jelenlétében címmel Varga László atya elmélkedését hallották. Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.

0: Az ima órák liturgiája. Kompletórium következik.
1: A befejező ima órát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozzák.
2: Istenem, jöjj segítségemre!
3: Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja.
4: Testvéreim, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket. Urunk, Istenünk, könyörülj rajtunk!
3: Mert tékeztünk ellened.
4: Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat,
3: és add meg nekünk az üdvösséget.
4: Irgalmazz nekünk, mindenható Isten, bocsásd meg vétkeinket, és vezess el bennünket az örök életre.
3: Amen.

0: Olvasmány Szent Pál apostolnak, a Tesszalonikiaknak írt első leveléből. Isten az üdvösség elnyerésére szánt minket, Urunk Jézus Krisztus által, aki meghalt értünk, hogy akár élünk, akár meghalunk, vele együtt elnyerjük az életet.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
2: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk.
2: Kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.

0: Könyörögjünk! Istenünk, testünknek adj üdvös pihenést, és mai munkálkodásunk magvetését érleld meg az örök aratásra. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
2: Hagyjon nyugalmas éjszakát, s amint halálig mélyülő, tisztuló, növekvő szeretetet adja meg nekünk a mindenható és irgalmas Isten.

0: Hírpercek.
1: Több mint 25 év után ismét tartanak úrnapi városi körmenetet Szabadkán. Tokaji Szent Orbán zarándoklat lesz a szőlő és a borvédő szentjének ünnepén. Új időpontban lesz a csoportvezetők tájékoztatója a Váci Egyházmegye történelmi misztérium játékáról. Köszöntöm kedves hallgatóimat, a mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. Krisztus szent teste és vére főünnepén, június 4-én a Szent Teréz Székesegyházban 18 órakor szent mise lesz, majd ezután a körmenet a Szent Mihály Arkangyal Ferences templomig halad, jelentette be a Szabadkai Egyházmegye május 13-án tartott sajtótájékoztatón. A városi úrnapi körmenet a II. Világháborúig megszokott volt, de a kommunizmus idején megszüntették. A körmenetet, amely a hit kifejezése, csak 1995-ben tartották meg újra, majd 1999-ben ismét megszakadt a bombázások miatt, és mindeddig nem szervezték meg újra. Az úrnapja arra tanít bennünket, hogy a hit nem magánügy, hanem olyan ajándék, amelyet meg kell élni és meg kell osztani. Ez imádság a város áldásáért, a békéért, az egységért, és minden ember javáért, a hívőkért és a nem hívőkért egyaránt. A körmenet a püspök ünnepélyes áldásával zárul, Szabadka városára és minden polgárára. A Monoki Sarlós Boldogasszony plébánia és a Szent Orbán 1771 egyesület szervezésével ismét megrendezésre kerül a Tokaji Szent Orbán zarándoklat május 22-e és 23-a között. A szőlő, a bor, a szőlészek, borászok, kádárok védőszentjének ünnepéhez kötődően a zarándokok együtt kérik Szent Orbán áldását a borvidéken élő emberekre, munkájukra, földjeikre, tudatta a beres.hu. Az eseményen május 22-én kiállítás megnyitóval, 23-án szentmisével, körmenettel és közös zarándoklattal várják az érdeklődőket. A szentmisét celebrálja és a körmenetet vezeti Szemenyei Péter plébános, a Szent Orbán erekje őre. Ezt a kitüntető címet a plébános kapja. Monokon 250 éve őrzik a 3. században élt Szent Orbán vértanú földi maradványait. 2024-ben Ternyák Csaba érsek a 18. századi barokk fa erekje tartót felújítatta, majd a Sarlós Boldogasszony templom szentélyében került elhelyezésre. A Váci Egyházmegye idén ünnepli megalapításának 1000. évfordulóját. Az ünnep részeként szeptember 19-én bemutatják az Együtt építjük című misztérium játékot, aminek egy-egy jelenetét egy-egy plébániai csoport adja majd elő, még lehet jelentkezni szereplőnek. A csoportvezetők első megbeszélése az előzetesen meghirdetett időpont helyett május 30-án lesz, írta a Magyar Kurír. Az Együtt építjük című misztérium játék végig kíséri a nézőket az egyházmegye történelmén, a Szent Istváni alapítástól a 20. századig. Az egyes jelenetek egy személy vagy egy csoport tetteit felelevenítve mutatják be az egyházmegye adott történelmi korszakát. A színdarabot írja és rendezi Meskó Zsolt. Akik a május 16-ai online tájékoztatásról lemaradtak, május 25-ig véglegesítsék közösségük jelentkezését. Kereshetik Gábor Néház Andrea szervezőt a haaz.andrea@vaciegyházmegye.hu e-mail címen. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
0: Híreinket hallották.

0: Rádió. Imádkozzunk együtt. Az örvendetes rózsafűzér következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké, amen!
1: Az örvendetes rózsafűzért a Mári Rádió kápolnájában a Mária gyermeke imacsoport imádkozza. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen!
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, és ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikusan a Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hitünket növelje.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki reményünket erősítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Mindképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak a kihalmadra.
1: Az örvendetes rózsafűzér első titka, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál. Figyeld Mária alázatát, alázatos szavait, viselkedését, testtartását. Figyeld meg jól, mert minden keresztényöm gyökere az alázatban rejlik. Az Úr szolgálánya vagyok, történjek velem szavait szerint. Amikor áldozol, belépsz Jézus testébe, lelkébe. Belépsz, mert kimondtad az igent, mint Mária. A te igened az Amen, melyel kifejezed az Úr szolgája vagyok, történjék velem, ahogy ő akarja. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
3: Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Mindenben, kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Az örvendetes rózsafüzér második titka, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál. Figyeld Mária csöndjét, figyeld, ahogy hordozza a titkot, öröme megfoghatatlan, mégis valóságos. Olyan hatalmas, olyan mély, hogy emberi szó kifejezni nem képes. a szeretetet hordozza magában, melynek öröme körülöleli, elborítja egész lényét, s a találkozásban kicsordul az öröm, hogy a Szentlélek Isten dicséretévé formája. Felcsendül a Magnifikát. Amikor Jézus hordozod a szívedben, élő tabárnokulummá válsz, mint Mária. Szíved tisztasága kedves az Úrnak. Öröme eltölti egész lényedet. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Az örvendetes rózsafüzér harmadik titka. Akit te Szent Szűz a világra szültél. Figyeld Mária hódoltatás magatartását, ahogy kézbe veszi, ahogy nézi, becészgeti a gyermeket. Ebben a csöpp ember palántában benne lakik az Istenség teljessége. Hódolatból a hit öröme, szeretetből az imádás öröme születik. Amikor Jézus imádod az oltári szentségben, gyermekként némán csodálkozol, mint a pásztorok. Leborulsz előtte, mint a napkeleti bölcsek, és nem akarsz tőle semmit, csupán hódolni előtte. Amikor így imádod őt, megtelik szíved ő vele. Isten egy ember szívben. Csodálkozó által örvendezve, az ő békéjében dúsz haza. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne légy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott
5: a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Az örvendetes rózsafüzér negyedik titka, akit te szent szűz a templomban bemutattál. Figyeld már a lelkérejét, ez az erő a hitből fakad. Tudja, hogy oda kell adni a gyermekét, tudja, hogy szívét majd tőr járja át, tudja, hogy bizonyossága megerősítést nyer a két öreg prófétáló szavaiban. Öröme a tisztán látásból fakad. Isten olyan feladatra hívna, amely felülmúl minden emberi erőt. Amikor Istennek adsz valamit, az ő útján indulsz. Minél többet adsz, annál szabadabban haladsz az úton. Minél többet adsz, annál nagyobb az öröm. Világosan kell azonban látnod, hogy ez az út a Golgotára vezet. S ha ki akarod kerülni, kezdhetsz előről minden. De Isten öröme fakad benned, ha fölveszed a keresztet. Ez az öröm legtöbbször nem érzékelhető. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled,
6: áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, villamenj a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
1: Az örvendetes rózsafüzér 5. titka. Akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál. Figyeld már el lelkületét, szívébe véste a történteket, elgondolkodott rajtuk, szívébe véste az evangéliumot, az öröm hírt, és abból táplálkozott. Amikor imádkozol, belépsz Jézus imájába, aki veled együtt mondja, Atyám, amikor elmélkedel az evangéliumról, Mária fogja a kezed, tanít, hogy a Szentlélek vezetésével hogyan fedez föl Isten neked szóló üzenetét, s a megtalált szó örömhír lesz a szívedben. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsáltunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
4: Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
7: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk! Urunk Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával, megszerezze nekünk az örökeket jutalmát, add meg kérünk, hogy a titkokról, a boldogságos Szűz Mária szent olvasónak elmondásával megemlékezve, higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus a mi Urunk által.
7: Amen.
1: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Mindörökké. Amen.
0: Az örvendetes rózsafűzért imádkoztunk.

0: Életvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Holman Attila építőmérnök cégvezetővel Tóth Enikő beszélget. A beszélgetés második része következik.
1: Én kiépítettem egy nagyon erős, nagyon kemény szakmában egyfajta egzisztenciát, építőiparral foglalkozom, kivitelezéssel, tehát az egy nem egy leányoknak való munka. És akkor ebben is igyekeztem fejlődni. Ennek megfelelően próbáltam kapcsolatban kerülni olyan emberekkel, akik ehhez a dologhoz értenek és tudnak hozzátenni. És így kerültem kapcsolatba Kis Ulrich jezsuita szerzetessel és Kozma atyával. Isten nyugosztja a Kozma atyát, és hát ő is elment. És hát munkakapcsolatban voltam velük, Kis Ulrich képzéseket tartott vállalkozók részére. Kozma atyával meg kifejezetten nagyon nagy erős munkakapcsolatban voltam, és a munkakapcsolaton keresztül is egy csodálatos élmény volt a munkámat úgy látni, mint ami a teremtés része. Tehát én kvázi, mint a Jóisten társ teremtőjeként tudtam ezeket a feladatokat elvégezni, tehát ahogy van az a régi történet, hogy két kőfaragóhoz oda mennek, és az egyiktől kérdezik, hogy mit csinálsz, mondja, hogy hát faragom a követ, nem látod, és oda mennek a másikhoz, és megkérdezik, mit csinálsz, és azt mondja, hogy hát katedrálist építek, nem látod. Na ezt a különbséget, hogy most én csak egy követ faragok, vagy egy katedrálist építek, ennek a szemléletére vezetett rá engem Kis Ulrich és Kozma atya.
0: Hogyan jött ez az ötlet, hogy ezt a szakmát válassza? Mikor fordult erre az érdeklődése?
1: Hát ez miután én egy vidéki gyerek vagyok, akinek az apja ácsmester, nem gondolkoztunk azon, hogy én mi leszek. Hát építőiparral fogok foglalkozni, hiszen

0: és ő a szabad akaratával válogathat azok közül, de az mind tud isteni természetű is lenni, és mind tud egyébként ördögi természetű is lenni, attól függ, hogy az ember önmagában hogyan rendezi le.
1: Ez érdekel engem, hogy ugye ön elég magas szintre elért ebben cégvezetőként, és ugye az nagyon sokszor át tud fordulni egy hatalommal kapcsolatos visszaélésé, vagy egy önhittségé, vagy egy hiúsággá. Hogyan tudott ennek ellenállni, ennek a csábításnak?
0: Hát nagy szerencsém volt, mert ugye erről szól egy cégvezetés, hogy pályázatokat írunk folyamatosan, és folyamatosan nem nyerünk, aztán nyerünk valami munkát, aztán megint nem nyerünk, vagy 8-szor, 10-szer, aztán megint nyerünk egy munkát. Tehát, hogy így mondjam, a munka természete, vagy a feladathoz jutás természetében már benne van, hogy alázatosan kell hozzáállni, mert különben nem lesz meg az eredmény, vagy elkeseredik az ember, és abba hagyja. Az alázatra tanít egyébként az építőipar is. Mint egyébként minden, tud alázatra is tanítani, meg nagyképűségre is. Persze ez is tudott volna, mert aztán gyűlt a pénzem, egyre több pénzem lett, már annyi pénzem volt, hogy már ennyi pénzt nem is gondoltam volna, hogy majd lesz. Aztán láttam, hogy az azért van, hogy nem is az enyém, mert az tulajdonképpen megy bele a feladatokba, néha van egy hatalmas nagy kupacpénz, aztán rá néhány hónapra az nullárvá alakul, aztán megint lesz még nagyobb kupacpénz, aztán megint nullává alakul, tehát hogy egy ilyen áramlás ez az egész, egy folyamatos, csak mindig igazodni kell az éppen elért szinthez, tehát ahogy gyűltek a referenciáink, egy másik pályára kerültünk, ott másképpen kellett hozzáállni, de ha nem tudtál másképp hozzáállni, akkor visszazuhantál az előző szintre, vagy még lejjebb, ha pedig tudtál másképp hozzáállni, akkor meg tudtál eredményeket elérni, és ezt is éreztem, hogy önmagamtól nem, mert sokszor hazamentem, és akkor mondtam a feleségemnek, hogy rettenetes nehéz, és akkor aztán mégis valahogy a jó Isten átsegített ezeken a nehézségeken, és akkor nagyon-nagyon gyönyörű eredményeket is produkáltunk, és akkor egy idő múlva, most már 35 éves ez a cég, egy idő múlva az ember rájön, hogy hát ez mind a kettő része az életnek, a siker és a sikertelenség is, és csinálni kell. És úgy kell csinálni, hogy föl kell ismerni, és mentem reggel dolgozni, az autóba ültem, és azt mondtam, hogy uram, engedd meg, hogy meg tudjam jól különböztetni az ügyeimet egymástól. Engedjed, kérem szépen, hogy segíts, hogy megkülönböztessem. Mert ha nem tudod megkülönböztetni, hogy mi a jó, meg mi a rossz, meg mi a jó irány aznapra, meg mi a nem jó. És egyszerűen engem vezetett. Na jó Isten, hogy na, oda vezetett, hogy belevezetett a zsákutcába, és azt mondta, hogy na, akkor most fölismered? Hát tényleg fölismerem, hát akkor ezt én nem csinálom így, hanem akkor úgy. De keresztény ember életében mindig benne van az a fajta végtelen megnyugvás, hogy úgy is meg fogja mutatni majd, hogy ebből hogy van kifele. Tehát biztos, hogy megmutatja. Az, hogy fájni fog, hát ez lehet, de akkor is megmutatja, és akkor most ugye a fájdalommal megyünk kifele, vagy pedig az örömmel megyünk kifele. Tehát az örömöket is el kell fogadnunk, meg a fájdalmakat is. Tehát ez volt a munkára vonatkozó, hogy mondjam, csak rövid tartalom a hitbéli erősödésemre. Aztán jöttek a betegségeim. Ahogy öregedtem, mindenféle bajokat képzeltem el magamról, vagy magamban, amik úgy tényleg úgy éreztem is. És rendkívüli keserűség fogott el emiatt, és egyszerűen valami megsúgta nekem azt, amit lát a Szentlélek megsúgta, hogy döntsd el magadba, hogy akkor ez most a bukás, vagy az újrakezdésnek a kihívása, vagy a lehetősége. Nagyon sokat imádkoztam, nagyon állandóan csak imádkoztam, hogy mutassa meg az Isten, és volt egy olvasmány, az is egy lényeges olvasmány volt akkor, valaki a kezembe adta, templomi közösségi társunk. Van két író, a Gustav Jung, meg egy középkori szerzetes, a Tauler nevű szerzetes, és a Bencés, ez egy Bencés kiadvány, hogy az ember élet útjának felén. És a szerzetes a középkorban írja le, hogy az ember élet útjának felén mi történik az ember lelkével, és milyen válságba kerül, egyébként a címét a Dantétől vették, és a Jung pedig ugye megírta ezt az újkorban. És fantasztikus a könyv, mert egymás mellett van ez a két elemzés egy könyvben, és

0: jön ki az olvasó, elolvassa, hogy pont ugyanaz történik egy középkori szerzetessel is, mint egy, nem tudom, egy újkori német gyárossal. Szólítja őt az úr, már megteremtette az egzisztenciáját, már kialakultak benne a szokások, az egész egyéniség, és akkor egyszer csak oldalból kap egy puff, egy döfést, hogy na nem így. Ez most így összeomlik, omoljon össze, és akkor abból gyere ki újra. És akkor ott jön a Krisztusnak a evangéliuma, annak a lényege, hogy újjá kell születni.
1: És ez önnel is megtörtént, és hiába is. Istennel járt.
0: Velem is megtörtént. Történt. Persze, velem abszolút.
1: És ez hogy történt, vagy hogy leromlott. Volt ennek?
0: Hát nagyon megbetegedtem, mindenféle hasbajom volt, lefogytam, elkeseredtem. Úgy gondoltam, hogy na most nem, nem sok van már hátra, mindjárt meghalok, tehát teljesen kiment az életerő. Az ember addig úgy mindent bír és nyom, és akkor egyszerűen már nem bírja. De ugyanazt akarja csinálni, na ebből aztán leszívódnak az energiák, és akkor ez úgy megjelenik. Az történik, ami ebben a könyvben le van írva, hogy az Isten szólít, hogy na nem így, azért ez így pont nem így jó, én nem ezt akarom pont tőled, hanem én más szeretnék. Na és akkor vagy az van, hogy az ember bele csavarodik, és azt mondja, hogy hát ezt elbuktam az egészet, vagy az van, hogy megkérdezi, na akkor hogy akarod? Na és akkor mit akarsz? Akkor segítsél, légy szíves, hogy mit akarsz? És egyébként segít. És velem is így történt. Aztán utána a cégem is úgy megerősödött, hogy sokszorosára, mint előtte volt, és tulajdonképpen én is megerősödtem, mikor rájöttem, hogy ez az ő kíváncsiskodása, hogy én milyen választ adok. Tehát az történt velem, hogy először adott végtelen sok lehetőséget, kiskoromtól kezdve végtelen sok szeretetet is, elképesztő lehetőséget. Na, azzal én szépen éltem mindennel. Na, akkor azt ő elvette, akkor azt mondta, hogy na most esztelen, nagyobb csűrt akarsz építeni magadnak, hát még az éjjel számon kérem a lelkedet. Azt a mindenit, hát mondom, hát húha, baj van. Na és akkor utána pedig elkezdtem őt kérdezgetni, hogy akkor hogy akarod? És akkor ez az állandó, én is akartam, meg ő is akarta, és kérdezgettem, és akkor ettől egyszer csak elkezdtem újra kivirágozni. Körülöttem lerendeződtek a ügyek, a gyerekeim eljöttek hozzánk dolgozni a cégbe, szóval kaptam sok erőt. Tehát a betegségeim is az isteni életem erősödésére valók voltak. Az eredményeim aztán egyre nagyobbak lettek, és akkor ezek után rácsodálkoztam ezekre az eredményekre, hogy hát ez meg tulajdonképpen hogy van? Hát alig tettem érte valamit is, micsoda eredmény született, és ez is számomra a Szentlélek ajándékaként értelmezhető. Rájöttem még arra is, hogy sokkal jobb rágondolni az eredményre úgy, hogy ezt veled csináltam, Uram. Hogy ezt csinálod velem? Hát ez eszméletlen jó. Nagyon szép, hogy ezt csinálod velem. Mint hogyha csak azt mondod, ezt én értem. Mi van? Mit akar itt bárki? Hát nehogy valakit elvegyen tőlem bármit ebből a dicsőségből. Hát ez nem okoz örömöt. Ez egy idő múlva úgy, hogy mondjam, megcsömörlést okoz, mert ha meg nagyon sok eredménye van az embernek, mert nekem nagyon sok eredményem lett aztán, akkor a megcsömörlés peremén voltam, de ő abból kihúzott, mert emlékeztetett, hogy nem te csináltad ezt ketten csináltuk. Az eredményeim így vezettek rá Isten természetének a kutatására. Az utolsó téma, amit még megemlítenék, azok a időnkénti lelki gyakorlatok, amiket ezzel a közösséggel, amiben belekerültünk felnőtt korunkban, ezzel évenként gyakoroltuk, a Barsi Balázs Ferences rendi szerzeteshez jártunk, hát aki egy csodálatos ember. Az ő lelki gyakorlatai Kolostorban történtek Sümegen, ami már eleve az a környezet, az egyszerűen az embert átalakítja, amikor oda bemegy, és azok a zsoltárok, amik ott történtek, meg egyáltalán az az Isten dicsőítés napokon keresztül, hát az édes élmény volt rendszeresen évről évre, és sokáig ki is tart a lelki gyakorlatoknak a hatása. Mindeközben ugye mi rendszeresen járunk templomba minden héten, és Székely János püspök atyával, aki most már püspök, de egyébként érsekvadkerten volt kezdőm is és tisztelendő úr, az ő vele való nevezzük intellektuális kapcsolódásom, az is egy nagy erő és egy nagy biztonságérzet az én hitbéli tartásomat tekintve.
1: Épült a vállalkozása, tette a dolgát, és mégis erről sem feledkezett el. A családi élet, a gyereknevelés, a feleségével való kapcsolat, az hogyan tudott így kibontakozni, vagy gyümölcsözni ezzel párhuzamosan?
0: Ennek van egy nagyon végtelenül erős gyökere, hogy sose szabad azt elfelejteni, hogy a munka azért van, hogy minket kiszolgáljon, a mi igazi életünket kiszolgálja, és nem fordítva, hogy mi élünk a munkáért. Mondogattam is magamban, hogy azért van a munka, hogy a családomat erősítse, és a családi boldogságom érdekében dolgozom azért, mert az igazi élet az a családban van. A feleségem és a három gyerekem, ő értük tevékenykedek. Hála Istennek, hogy ezt így sikerült végigcsinálnunk, fölneveltük a gyerekeket közösen a feleségemmel, és imádságos környezetben neveltük őket föl. Nagy korukig közösen imádkoztunk, mind az öten, és mindig mentünk templomba.
1: És a gyereknevelésben sikerült átadni a Isten szeretetét, a hitet, hogy ők is vallásos emberekké váltak, vagy kicsit keresik a helyüket ebbe?
0: Látszólag ők is vallásos emberekké váltak, de hogy keresik a helyüket, abban biztos vagyok, mert én is keresem a helyemet folyamatosan. Persze ők is templomba járó vallásos családot alapítottak, mindenhol, mind a három gyermekünknél van három saját gyerek, tehát nekünk 9 unokánk, de az, hogy az ő hitük éppen hol tart, az az ő titkuk, és hát remélem, hogy mindig máshol tart. Nem egy megállapodott hite van az embernek, mint ahogy a nekem se, hanem mindig máshol tart, mindig valamit rá csodálkozok, tehát én egyébként még most is, például arra mondatra, hogy és az ige testélőn, és mi köztünk lakkozik, hát ezt, hogy az ember elmondta már, mit tudom én, hány száz milliószor, de valahogy mostanában csodálkoztam erre a mondatra rá, hogy az ige lett testi. Mindig más világosodik meg a hitével kapcsolatban is egyébként, de mással kapcsolatban is, hát és azt engedni kell, hogy most ez, aztán meg az.
1: Hozott nekünk pár ajánlást, hogy hogyan lehet kicsit elmélyedni, vagy egy ilyen szempontot kapni a vallásos életünkhöz. Kérem, hogy ezt ossza meg velünk.
0: Az első az a levél Diognétoszhoz, vagy Diognétoszi levél, ami egy őskeresztény levél, amivel le van írva, ezt érdemes mindenkinek elolvasni, mert le van írva, hogy milyenek a keresztények, és most is olyanok. Tehát az a, szerintem az a keresztény, aki, ami ebben a levélben le van írva, na pont olyan a keresztény. Mondjuk akkor a lényegét elmondom, ami számomra most épp a lényeg ebből a levélből, hogy benne vannak a világban, de mégis fölötte vannak. Tehát, hogy itt van a lakóhelyük, de fönt van a mennyben a lakásuk. Ez a keresztény magatartás. A másik az egy film, egy norvég film, az a címe, hogy az Ádám almái. Nagyon nehéz film, norvég vagy svéd gengszterekről szól, akiket utókezeléssel visznek a világ végére, és arról a szeméről szól, aki ott fogadja őket. És ebből a filmből pedig az jön ki, hogy lelkesedni kell, akkor is, ha nem megy. Tehát, hogy az a ellenmondás, ami a minden ember életében folyamatosan jelen van, hogy akarja, de aztán nem megy, aztán, hogy egyszerre történjen, na ez maga az élet. Ha nem megy, és ha mégis megy, az egy szintézis, és ez a kereszténység, az tulajdonképpen egy olyan rendű egység, ami feloldja az ellenmondásokat, a hétköznapi és filozófiai ellenmondásokat is. És akkor van még egy, a harmadik, az egy tanács, hogy állandóan szólongatni kell az Istent. Van az orosz parasztnak egy imája, az, hogy Krisztus kegyelmez, Krisztus kegyelmez, egész nap mondogatni kell, Uram irgalmaz, Uram irgalmaz. Ez az orosz paraszt ott a tajgán állandóan ezt mondogatta magának éjjel-nappal. Ezt én is kipróbáltam, gyakorlom. Vezetés közben, meg amikor úgy érzem, hogy na most úgy kezd megint nem világossá válni a dolgok, akkor ezeket mondogatom. Uram irgalmaz, vagy Krisztus kegyelmez.
1: Mi az, amit még tervez? Mik a hosszú távú tervek?
0: Nagyon nagy terveim vannak. Igazából a legfőbb tervem az az, hogy a 9 unokámnak át tudjam adni az Isten ismeretet, vagy szeretetet, az Istennel való életet, hogy ráérezzenek erre. Na ez a legfőbb célom egyébként most már. Most a céget átadtam a fiamnak tavaly, és ez a legfőbb célom, illetve a reggeli imáimban azt mondom minden reggel, hogy mennyi atyám, engedd meg, hogy én benned éljek egész nap, és te meg bennem éljél egész nap. És szerintem ez a kettő, ez különbözik. Na és ezt szeretném tökéletesíteni. Na, ez nagyon sok. Meg ez tartalmaz mindent. Azt is tartalmazza, hogy átadjam a céget, de hát ez nem megy így, hogy átadom, hanem ez egy 10 éves folyamat lesz, mire ő ezt át fogja venni. Na de már csak segítőként vagyok, tehát kicsit kívülállóként vagyok benne.
1: Kívánunk ehhez nagyon sok erőt, kitartást és hitet, hogy meg tudjon valósulni, és nagyon szépen köszönjük, hogy mindezt megosztotta velünk.
0: Hát én is köszönöm, hogy meghívtak erre a beszélgetésre.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Holman Attila építőmérnök cégvezetővel Tóth Enikő beszélgetett.

Szent Ágoston gondolatait hallják. Ne sírj, mert szeretsz engem. A halál nem jelent semmit. Csupán átmentem a másik oldalra. Az maradtam, aki vagyok, és te is önmagad vagy. Akik egymásnak voltunk, azok vagyunk mindörökre. Úgy szólíts, azon a néven, ahogy hívtál mindig. Beszélj velem, ahogy mindig szoktál, ne keress új szavakat. Ne fordulj felém ünnepélyesen, szomorú arccal, folytasd kacagásod, nevessünk együtt, mint mindig tettük. Gondolj rám, kérj, mosolyogj rám, szólíts. Hangozzék nevem házunkban, ahogy mindig hallható volt. Ne árnyékolja be távolságtartó pátosz. Az élet ma is olyan, mint volt, ma sem más. A fonalat nem vágta el semmi. Miért lennék a gondolataidon kívül? Csak mert a szemed nem lát? Nem vagyok messze, ne gondold. Az út másik oldalán vagyok. Lásd, jól van minden. Meg fogod találni a lelkemet, és benne egész letisztult szép gyöngét szeretetemet. Kérlek, légy szíves. Ha lehet, töröld le könnyeidet, és ne sírj azért, mert annyira szeretsz engem.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Legutóbb még a Nagyböjtben a kereszt misztériumáról beszéltünk. Most már a húsvéti időszakot éljük, úgyhogy ismét adódik a téma, a feltámadás misztériuma. Hogyan tudunk közel kerülni a feltámadotthoz? Nem csak elméletben elfogadni egy hitigasságot, hanem valóban találkozni a feltámadott Jézussal. Ebben a beszélgetésben Karsai Nóra barátnőm fog kérdezni, én pedig a válaszoló székében ülök.
2: Át is veszem a szót, hadd mutassam be röviden Veronika nővért, 36 éve szerzetes nővér, a 8 boldogság közösség tagja. Történelem francia szakos bölcsész, mentálhigién és lelki gondozó, a közösség homokkomáromi kolostorában él, ahol a képzés felelőse. Legutóbb a kereszt misztériumáról beszéltünk. Azt hangsúlyoztat, hogy soha ne válasszuk el a keresztet a feltámadástól, de a feltámadást se a kereszttől. Az lenne a kérdésem, hogy nem lenne logikus, hogy Jézus feltámadása után már ne beszéljünk a kereszt haláról? De az már elmúlt. Miért nem csak a feltámadás valóságát szemléljük? Sokan azt vallják, hogy nem is szabad a korpusszal együtt ábrázolni a keresztet, mert Krisztus feltámadt.
1: Igen, ennek lenne egy racionális emberi logikája, de azt jelenteni, hogy Jézus kereszt halálát egy múltbeli eseményre korlátozzuk, amin már túlhaladtunk. A kereszt jelentésével kapcsolatban abból a jánosi mondatból indultunk ki a legutóbbi riport alkalmával, ami a lábmosás jelenete előtt hangzik el, a végsőkig szerette őket, amit Jézus a passiójában megélt. Nem csak egy múltbeli esemény, amin túlléphetünk, mondván, hogy Krisztus feltámadt, hanem a jelen valósága is. Azért a valóságé, hogy ő most is, engem is, a végsőkig szeret. A misztérium része az is, hogy a feltámadt Krisztus a sebeivel együtt jelenik meg a tanítványoknak. Ugye ezért elég meglepő, de hát ezt olvassuk János evangéliumában. Tehát a sebhelyek a feltámadás után is ott vannak, nem tűntek el, és ez nem csak egy elhanyagolható részlet, amit figyelmen kívül hagyhatnánk. A kereszt az örömhír része, ott látjuk igazán, hogy Jézus milyen árat fizetett azért, hogy megváltson minket, hogy mit jelentett számára az, hogy végsőkig elment a szeretetben. Krisztus keresztje feltárja, hogy milyen hatalmas Isten szeretete minden ember iránt, és a keresztre feszítettben hinni azt jelenti, hogy hisszük, hogy a szeretet jelen van a világunkban, és ez az isteni szeretet erősebb minden rossznál. De a kereszt eseményét csak akkor értjük meg, ha a feltámadás fényében olvassuk. Nem csak a szenvedés és a halál szimbóluma, hanem az élet fája, az élet forrása is. A kereszttől mindenképpen el kell jutnunk a feltámadásig, és fontos, hogy ez ne csak egy elmélet legyen, hanem az ima életünk és az egész életünk valósága.
2: Valahogy így a keresztény életünkben, mintha a kereszt valóságát könnyebben be tudnánk fogadni, mint a feltámadásét. Mintha az értelmünk számára több lenne a homály. A tanítványokon is azt látjuk, hogy elég nehezen ismerték fel a feltámadott Jézust. A kereszttel kapcsolatban abból a mondatból indultál ki, hogy a végsőkig szerette őket. Ha a feltámadásra gondolsz, melyik szentírási mondattal vagy jelenettel kezdenéd?
1: Most én abból indulnék ki, ami Jézus megjelenése a tanítványoknak a hét első napján, János evangéliumában, amikor is azt látjuk, hogy a tanítványok félelmükben bezárkóztak, és a mondat pedig, amit kiemelnék, az az, hogy az Úr láttára öröm töltött el a tanítványokat. Számomra ez egy olyan jelenet, amiből mindig lehet meríteni, ami egy abszolút kimeríthetetlen forrás, abban az értelemben, hogy legutóbb a misztériumot definiáltuk. Misztérium nem azt jelenti, hogy teljesen homályos, el van rejtve, nem lehet megérteni, hanem sokkal inkább azt jelenti, hogy túl sok benne a világosság, úgyhogy egyszerre nem tudjuk befogadni, hanem mindig csak talán egy kicsi részét. Persze maradt homály is, de ez a nagyon-nagyon sok világosság, ettől misztérium a misztérium. János evangéliumában azt olvassuk, hogy a tanítványok féltek, bezárkóztak. Nyilván sokkos állapotban voltak a keresztre feszítés után két nappal. Összeomlott a hitük, a reményük, látták Jézust meghalni, látták Jézust eltemetve, borzalmas kínhalált szenvedett. Érthető, hogy félnek, bezárkóznak, attól is félhetnek, hogy hasonló sorsa jutnak, mint a mesterük. És lehetett bennük szégyen is, hiszen elmenekültek, egyedül hagyták Jézust a szenvedésében, és főleg Péter, aki annyira fogadkozott, hogy én soha nem hagylak el, ha meg kell halnom, akkor sem hagylak el, és hát szó szerint elárulta Jézust. Tehát ebben az állapotban vannak, és hirtelen mi történik? Egészen váratlanul, a zárt ajtó ellenére, belép a feltámadott Jézus, megáll középen, és így köszönti őket, békesség nektek. És hát nagyon nagy a kontraszt, mert amikor utoljára hallották beszélni, az utolsó vacsorán volt, utána a Getsemáni kertben, utána látták a kereszthalált, és látták a halott Jézust. Azóta ők nem hallották őt beszélni, és Jézus ezzel a szóval köszönti őket, békesség nektek. És ez a shalom, ez többet jelent, mint egy egyszerű köszöntés, köszönés. Ez azt jelenti, hogy adom neked, kívánom neked, és adom neked Isten jelenlétét, Isten teljességét, Isten békéjét. Itt most gondolhatunk Jézusnak arra a mondatára is, amikor azt ígéri a tanítványoknak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Hát most itt van Jézus az ő békéjével, és adja. Megmutatja nekik kezét és oldalát, vagyis a kínhalál jeleit, amik most is ott vannak az ő feltámadott testén. Azt várnánk, hogy a tanítványok elborzadnak, megijednek. De ekkor következik a mondat, amit az előbb idéztem. Az Úr láttára öröm töltötte a tanítványokat. Jézus tehát egy pillanat alatt teljesen átváltoztatja őket. Nem probléma nekik, hogy a keresztre feszítés nyomait látják, nem szörnyűködnek, hanem örülnek. Fontos ez a részlet is, hogy Jézus középen áll. Ő a lényeg, el tudja fordítani a tanítványok tekintetét, és következésképpen a mi tekintetünket is, a félelemtől, a bezártságtól. Ez az áll ige a stabilitást is kifejezi, nem csak egy pillanatnyi múló jelenlétről van szó, hanem egy állandóságról, a feltámadott örökre itt van, velünk van. Azt is mondja az evangélium, hogy Jézus rájuk lehel, és azt mondja, vegyétek a szent lelket. Ez egy valóságos újjáteremtés, emlékeztet arra, amikor Isten az első emberbe lelket lehelt, nincs szemrehányás, Jézus csak ad békességet, örömet, új életet, szabadulást. Ad egy olyan találkozást, ami valószínűleg meghalad minden korábbi vele való találkozást. Kifejezi azt is, hogy teljes bizalommal van feléjük, amikor azt mondja, amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket. És rájuk leheli a Szent Lelket, hogy a Szent Lélek erejében menjenek és végezzék azt a missziót, amit tőle kapnak és az Atyától kapnak. Nincs számunkérés, hanem békét ad, örömet ad, missziót ad, bizalmat ad. A feltámadottal való találkozásokról szóló epizódokban azt látjuk, gondoljunk akár Mária Magdolnára, a tanítványokra, a szentasszonyokra, Emmauszi tanítványokra, hogy maguktól teljesen képtelenek lennének a találkozásra, felismerni sem tudják Jézust, nem értik, hogy mi történt, de Jézus maga ad nekik egy személyes kinyilatkoztatást, és mindenkinek egészen egyedi módon Mária Magdolnának a nevét mondja ki, Mária, és akkor felismeri, most itt a tanítványoknak a sebeit mutatja, az Emmauszi tanítványoknak a kenyértörésben mutatja meg magát. Valami nagyon nagy személyesség van ezekben a találkozásokban. Jézus kezdeményez, ajándékozza magát, hogy létrejöhessen egy egészen újfajta találkozás és egy új kapcsolat. Hiszen most már a feltámadottal kell kapcsolatban lenni, és nem a sziklasírba eltemetett halott Jézust kell keresniük, hanem befogadni az élőt, aki előttük fog járni.
2: Nagyon sokan megérintődnek a Jézussal való találkozásban, ami egy ingyenes ajándék Jézus részéről. Mindent Jézus ad, és Jézus kezdeményez. Térjünk még vissza az előbbi jelenetre egy kicsit, mert a történet nem ért véget. Egy a 12 közül, Tamás, nincs ott, amikor az apostolok átélik a mindent átalakító találkozást.
1: Hát ez is igazán meg tud minket szólítani, azt hiszem. Akkor menjünk tovább a történetben. Valóban Tamás nincs ott, és nem is tud hinni a többiek szavának. Neki nem elég az, hogy a többiek látták Jézust, és erről beszámolnak. Ő még nem látott, Jézus hozzá még nem szólt. És a feltámadás után azt látjuk, hogy minden találkozást Jézus kezdeményez, akár közösségről, akár egyes személyekről legyen szó. Maguktól még felismerni sem tudják, nemhogy hinni a feltámadásában. És hát Tamáshoz is nagyon személyesen fog eljönni Jézus, és nagyon személyesen fogja megérinteni.
2: Tamás azt mondja, ha csak nem látom kezén a szegek nyomát, ha nem helyezem ujjamat a szegek helyére, és oldalába nem teszem a kezem, nem hiszem.
1: Igen, ezt látjuk az evangéliumban. Tehát Jézus pontosan érti, hogy mi van Tamásban, mi az ő vágya, mik az ő szavai, és én nem is hitetlenséget látok Tamásban, hanem egy mély vágyat, valami olyasmit, hogy én is látni akarom az Urat, én is személyesen akarok vele találkozni, hogy hinni tudjak. Olyan, mintha Tamás egy találkozót kérne Jézustól, amire Jézus majd el fog jönni. És amikor 8 nap múlva ugyanígy együtt vannak a tanítványok, akkor már Tamás is ott van. Lényegében megismétli azokat a szavakat, amiket Tamás kimondott a többiek előtt. És Jézus azt fogja neki mondani, nyújtsd ide az ujjadat, és nézd kezemet. Nyújtsd ki a kezedet, és tedd oldalamba. És ne légy hitetlen, hanem hívő. Tehát ő ezt meghallotta, hogy ha nem teszem a kezemet az oldalába, nem hiszek, Jézus azt mondja, jó, itt vagyok. Nézzél, nézd meg a sebhelyeket, nézd a kezemet, és tedd a kezedet az oldalamba.
2: Viszont arról már nem tudunk semmit, hogy Tamás valóban oda tette a kezét.
1: Valóban nem olvassuk az evangéliumban, hogy Tamás Jézus oldalába tette volna a kezét, bár a festményeken sokszor így ábrázolják, mintha erre már nem lenne szükség. Az viszont biztos, hogy létrejött egy nagyon mély találkozás kettejük között, mert Tamás így kiált fel, én Uram, én Istenem. Vagyis azon nyomban megvallja, hogy Jézus Úr és Isten, úgyhogy elég igazságtalan Tamáshoz a hitetlen jelzőt ragasztani, ő sokkal inkább a hívő Tamás.
2: Ugye mi nem látjuk a saját szemünkkel a feltámadottat, ugye, hogy Tamás láthatta. Ettől függetlenül vajon ránk is kiárad ennek a hitnek a kegyelme?
1: A Szentírás élő ige, ami belülről jár át minket, és mivel megkaptuk a Szent Lelket, és folyamatosan kapjuk a Szent Lelket, ő az, aki elmélyíti bennünk Jézus szavait, Jézus tetteit, és igen, hiszem, hogy Jézus feltámadottként meg tud érinteni az imában, az ige olvasásában, vagy akár egy olyan élethelyzetben, amiben nem is számítok rá. Egyébként Jézus pont ebben a jelenetben nem csak Tamást erősíti meg, hanem minket későbbi korokban élő hívőket is, amikor azt mondja, hittél, mert láttál. Boldogok, akik nem látnak, mégis hisznek. Jézus tehát boldognak mond minket, amely egy ígéret arra, hogy ránk is ugyanúgy ki akarja árasztani az örömét, ahogy a tanítványokra, amikor meglátták őt. Egyébként a bibliaolvasás és az imádság, az elmélkedés is egyfajta látás, egy belső látás, és fontos, hogy a szavakat, gondolatokat, az olvasottakat, a hallottakat belső képpé is tudjuk formálni magunk számára.
2: Kiemeled a találkozás jelentőségét. Ezek szerint a feltámadás nem csak egy tudás, hanem nagyon nagy szerepe van benne a személyes találkozásnak Jézussal. Lázár feltámasztásakor Jézus azt mondja Mártának, én vagyok a feltámadás.
1: Nem egy elvont fogalomról van szó, hanem magáról Jézusról, amikor a feltámadásról beszélünk. Igen, és az imában elsősorban ezt a találkozást keressük, ez az, ami élővé tesz minket, találkozni az élő Jézussal.
2: És az én konkrét életem hogyan kapcsolódhat Jézus feltámadásához? Főleg olyankor, amikor félek, bezárkózom, sötétségben vagyok, kételkedem, mint ahogy ez a tanítványokkal is megtörtént. Amikor azt kérdezem, ki fogja nekem elgördíteni a követ a sírbejárata elől, mert én biztosan nem tudom elgördíteni.
1: Igen, hát nagyon fontos jelenet ez a kő elgördítése, ugye a kérdés az asszonyok részéről, hogy ki fogja nekünk elgördíteni azt a követ, és aztán kiderül, hogy már el van gördítve a kő. Legutóbb beszéltünk arról, hogy mennyire fontos, hogy a saját szenvedéseinket, megpróbáltatásainkat egyesíteni tudjuk Jézus szenvedésével, különben értelmetlen és elviselhetetlen lesz a szenvedésünk, de ennél tovább is kell mennünk, átolvasni, átelmélkedni, átnézni az életünket a feltámadás fényében és Jézussal együtt. És nagyon szeretném most idézni Pizzabella bíborost, a jeruzsálemi pátriárkát, olvastam az idei nagyszombati homíliáját, és abban egy nagyon fontos gondolatot, főleg ha belegondolunk abba, hogy ezt most Jeruzsálemben írt, ahol háború van, ahol be vannak zárva a templomok, ahol nem lehet összejönni a húsvéti ünneplésre úgy, mint más években. És ezt mondja, a követ valaki már elgördítette előlünk. Nem várta meg, hogy erre mi képesek legyünk, és nem kérdezte, hogy van-e elég hitünk. Elgördítette a követ, pedig még éjszaka volt. Pedig még senki nem hitte, hogy ez lehetséges. és ez az első húsvéti hír, itt és most. Isten nem várja meg, hogy befejeződjenek a háborúink ahhoz, hogy elkezdjen életet adni. Már a sötétben elkezdi, a csendben elkezdi, a még lezárt sírban elkezdi. Eddig az idézet. Jézus az én életem mélységeibe, sötétségeibe is be akar jönni, meg akar állni középen, és kéri, hogy felé fordítsam a tekintetemet, engedjem őt középre, különösen azokban a helyzetekben, amik emberileg túl nehezek, megoldhatatlanok, amikor azon kapom magam, hogy valamit reménytelennek érzek, nehéznek érzek, túl küzdelmesnek érzek, akkor van bennem most már egy ilyen begyakorlott imamód, hogy Jézusom, kérlek, hogy te legyél ott középen, most feléd tekintek, itt vagy, és akkor már nem lehet baj, rád akarok nézni. És Jézus úgy közelít hozzám is, hogy a tanítványokhoz, azt mondja, békesség neked, rám leheli a szent lelket. És ha kétségeim vannak, kéréseim vannak, azokat ő megérti, azokat ő hallani akarja. Találkozni akar velem, abban, amiben éppen vagyok. Amiben vagyok, abban új világosságot adni, békét adni, örömet adni, és főleg önmagát adni. És Jézus arra hív, hogy engedjem ezt a találkozást, adjak neki teret, időt, álljak meg. És Jézus sebb helyei, amik a feltámadás után is ott vannak, nem a vereség, hanem a halálon aratott győzelem jelei. Jézus éppen ott akar gyógyulást adni, új életet adni, ahol a sebeink vannak. Mi ezeket sokszor szégyeljük, el akarjuk takarni, nem akarunk tudomást venni róluk, aztán egyszer csak rájövünk, hogy de hiszen pont ott adja a kegyelmet, ahol ezek a sebek vannak. Nem törli el őket, bármennyire szeretnénk, hiszen akkor nem tisztelné a valóságunkat, viszont az biztos, hogy át akarja lényegíteni, át akarja változtatni ezeket a sebeket. S hív, hogy ne maradjak a sírban, se a saját síromban, se az ő sírjában, mert ő már nem ott van, ő élő, előttem jár, és mindig az élet felé akar vezetni.
2: Hagyni, hogy Jézus kivezessen a sötétségünkből, ránézni az életünkre a feltámadás fényében. Valami ilyesmi történik az Emmauszi tanítványokkal is. Ugye menekültek Jeruzsálemből, egy napon keresztül gyalogolnak Jézussal, akit nem ismernek fel, szomorúan mesélnek neki. Biztos a mi életünkben is vannak ilyen helyzetek.
1: Igen, ez nagyon hasonlíthat a mi életünkre is. Lukács nagyon részletesen meséli az Emmauszi tanítványok történetét, és ezer szálon kapcsolódhatunk mi is hozzá. A mi életünkben is vannak olyan pontok, amik nagyon hasonlóak, és Jézus is valahogy így van velünk, mellettünk, ahogy ezekkel a tanítványokkal. Az is érdekes, hogy két tanítványról van szó, de csak az egyiknek tudjuk a nevét, Kleofás, a másiké az így homályban maradt, úgyhogy mindenki behelyettesítheti magát is a második tanítvány helyére. Egy kicsit olvassuk együtt ezt az evangéliumi epizódot. Ketten közülük még aznap elindultak egy Emmausz nevű helyiségbe, amely Jeruzsálemtől 60 stádiumnyi távolságra feküdt. Az eseményekről beszélgettek. Mennek el Jeruzsálemből, a Szentvárosból, szinte menekülnek. Csalódottak, szomorúak, azt érzik, hogy minden elveszett. Valószínűleg oda mennek vissza, honnan elindultak évekkel ezelőtt. És általában jó, hogyha az embernek van egy utitársa, akár egy külső úton, akár egy belső úton, de úgy tűnik, hogy ez a két tanítvány inkább lefele húzza egymást. Beleragadnak a szomorúságba, csalódottságba. Olvassuk tovább ezt a jelenetet. Egyszer csak maga Jézus közeledett, és csatlakozott hozzájuk. Tehát Jézus jön, felveszi az ő ritmusukat, ezentúl velük megy, és tulajdonképpen akkor már nem is visszafelé, nem is hátrafelé haladnak, hanem Jézus jelenléte miatt egy előrehaladás lesz ez az út. És Jézus jó darabig nem beszél, csak megy velük. A tanítványok nem ismerik fel, de utólag majd be tudják azonosítani, hogy hát nem lángolt a szívünk, amikor ott volt velünk és beszélt. És gyakran mi is így vagyunk az életünkben, hogy beleragadunk a szomorúságunkba, belesüllyedünk a csalódottságunkba, és nem veszük észre, hogy Isten itt van velünk, hogy Jézus jön velem, kísér, meg akar hallgatni engem. De utólag észre tudom majd venni. Hát menjünk tovább a történetben. De szemük képtelen volt felismerni. Tehát a szomorúságban, a kilátástalanságban képtelenek vagyunk felismerni Isten jelenlétét. Egyáltalán elhinni, hogy velünk van, De az is lehet, hogy másképpen van velünk, mint ahogy mi azt már ismerjük, vagy megszoktuk, egy más hullámhosszon, amit mi még nem tudunk fogni. Mi történik ezután? Megszólította őket. Miről beszélgettetek itt az úton? Jézus kérdez tőlük, látja, hogy itt bizony kérdést kell feltenni, és egy nyitott kérdést tesz fel, amire nem is lehet röviden válaszolni, és a tanítványok majd jó hosszan válaszolnak. Lehetővé teszi számukra, hogy kimondják minden fájdalmukat, csalódottságukat, és kezd kialakulni egy belsőséges kapcsolat, de még mindig nem ismerik fel, csak egy harmadik utitársnak nézik. Elszomorodtak, megálltak, mondja az evangélium. Tehát ez a kérdés, hogy miről beszélgettetek itt az úton, megállítja őket, és sokszor nekünk is van ilyen megállásunk, vagy kell, hogy legyen ilyen megállásunk, amikor az utunk valami zsákutcába jutott. És Jézus azt mondja, ne térj ki a szomorúságod elől, beszélj róla. És ha az ember megáll, akkor lehetőséget is ad a kísérőjének, hogy mellé álljon, hogy megértse őt. És Jézus hallani akarja, mi van bennetek, és akkor nagyon hosszan elkezdik mesélni. Aztán az egyik, akit Kleofásnak hívtak, hozzáfordult. Te vagy az egyetlen idegen Jeruzsálemben, aki nem tudod, mi történt ott ezekben a napokban. Tehát idegennek nevezi Jézust, és háborog az értetlenségén, és Jézus nem teszi helyre, hogy hát nem veszed észre, hogy én vagyok a megváltó. Nem. Jézus csak annyit mond. Micsoda? A názereti Jézus esete felelték, aki proféta volt, hatalmas tettben és szóban, az Isten és az egész nép előtt. Főpapjaink és a tanács tagjai kereszthalára ítélték és keresztre feszítették. Azt reméltük pedig, hogy ő meg fogja váltani Izraelt, és már harmadnapja annak, hogy ezek történtek, és hosszan mesélik a csalódottságukat, azt, hogy az asszonyoknak sem lehet hinni. A múlt felé fordulnak, amit úgy látnak, hogy Isten nem avatkozott be. Mondják, hogy már harmadnapja, tehát a feltámadás napja is, mint a csalódás tárgya jelenik meg. És ugyanezeket az eseményeket Jézus, amikor majd elkezd beszélni, egészen új fénybe, új alapokra fogja helyezni. Jézus erre így szólt. Ó, ti balgák, milyen nehezen tudjátok elhinni, amit a proféták jövendőltek. Vajon nem ezeket kellett elszenvednie a Messiásnak, hogy bemehessen dicsőségébe? Aztán Mózesen elkezdve az összes prófétánál megmagyarázta nekik, amit az írásokban róla írtak. Azt látjuk ebben a jelenetben, hogy Jézus nem adott gyors választ. Jézus kérdezett és engedte, hogy mindent kimondjanak, ami bennük van. És utána kezdi csak értelmezni az írásokat. És hogyan kapcsolódik a mi életünk ehhez? Fontos, hogy a saját életünket is a feltámadás fényében, a Biblia igazságával, Jézus jelenlétében tudjuk átolvasni, újraolvasni, és egészen új perspektíva nyílhat, ha engedjük ezt a találkozást Jézussal, ami meghalt újra elevenné lesz, és már nem csak egy elmesélt múlt lesz, aminek esetleg semmi értelmét nem látjuk, hanem egy értelmes élet, ami tovább tud folytatódni. De még folytatódik az evangéliumunk is. Közben odaértek a faluhoz, ahová tartottak. Úgy tett, mintha tovább akarna menni, de marasztalták. Maradj velünk, mert esteledik, és a nap már lemenőben van. Betért hát, és velük maradt. Amikor az asztalhoz ültek, kezébe vette a kenyeret, megáldotta, megtörte, és oda nyújtotta nekik. Ekkor megnyílt a szemük, s felismerték. És azt látjuk, hogy a tanítványok kezdeményezővé váltak, nagyon megváltoztak ebben a Jézussal való beszélgetésben. És az étkezésnél egy olyan közelségbe jutnak Jézussal, ahol egyesülnek vele, és ő egyesül velük. És most van, hogy megérkeztek, most megnyílt a szemük, most felismerték, most lett hitük, és bennük él, és nem probléma nekik, hogy ekkor Jézus eltűnik a szemük elől. De eltűnt a szemük elől, mondja az evangélium. Hát nem lángolt a szívünk, mondták, amikor beszélt az úton és kifejtette az írásokat. Még abban az órában útra keltek, és visszatértek Jeruzsálembe. Ott együtt találták a 11-et, s társaikat. Azzal fogadták őket, hogy valóban feltámadt az Úr, és megjelent Simonnak. Erre ők is beszámoltak az úton történtekről, meg arról, hogyan ismerték fel a kenyértöréskor. A Jézussal találkozás célja tehát nem az volt, hogy ott bezárva maradni abban a kis Emmauszi házban, hanem éppen az újraindulás volt a cél. Egy új élet, egy új dinamizmus, a jó irány, és ez a jó irány vissza Jeruzsálembe, vissza a közösségbe, és vissza oda, ami a csalódásuk helye volt. Tehát Emmausz nem a végállomás. Emmauszban egy új távlat nyílik. És amit megtapasztaltak, nem tarthatják meg maguknak örömmel, szinte szárnyalva mennek, hát nyilván nagyon hosszú utat kellett visszafele is megtenni. Emmausz messze van. És azt látjuk, hogy ezek a húsvéti tapasztalatok nem csak magántörténések, akkor sem, ha egy emberrel vagy két emberrel történnek, hanem kapcsolatban állnak a többi testvérrel, az apostolokkal, a közösségi eseményekkel. Vissza Jeruzsálembe, ami a csalódásuk helye volt, ez engem mindig annyira megérint, hogy nekem nem máshova kell menni, hanem lehet, hogy vissza a megpróbáltatásom helyére, vagy ott maradni, de úgy, hogy én magam egészen megváltoztam azáltal, hogy találkoztam a feltámadottal.
2: 2000 éve Jézus feltámadása után hogyan tudunk megmaradni és növekedni a feltámadás hitében?
1: Az biztos, hogy nem olyan egyértelmű a megmaradásom, meg a növekedésem. Most az van bennem, hogy nézzük meg, hogyan élt az első keresztény közösség ezekben a hetekben, így húsvéttól kezdve, az apostolok cselekedeteit olvassuk. Most a második fejezetből szeretnék idézni. Állhatatosan kitartottak az apostolok tanításában és közösségében, a kenyértörésben és az imádságban. A hívek mind ugyanazon a helyen tartózkodtak, és közös volt mindenük. Egy szívvel, lélekkel minden nap összegyűltek a templomban. A kenyeret házaknál törték meg, örömmel és egyszerű szívvel vették magukhoz az ételt. Dicsőítették az Istent, és az egész nép szerette őket. És egy kicsit tovább megyünk, a negyedik fejezetre azt olvassuk, az apostolok nagy erővel tanúsították Urunk Jézus feltámadását, és mindnyájan bőségesen részesültek a kegyelemben. Eddig az idézet. Azt látjuk, hogy ebben az első keresztény közösségben együtt vannak, az egység, a kommunió nagyon nagy hangsúlyt kap. Állhatatosan kitartanak. Miben tartanak ki? A tanításban. Hallgatják a tanítást, és tovább is adják a tanítást. Ez ugye a kérügma. A tanítás lényege, Krisztus meghalt és föltámadt. És kitartanak az imádságban, legyen ez a házaknál történő kenyértörés, vagy a templomi összejövetel, azt olvastuk, hogy minden nap összejöttek a templomban, és dicsőítették az Istent. Fontos az is, hogy az egész nép szerette őket. Miért szeret őket az egész nép? Nem csak tanítanak, hanem a szeretetükkel tesznek tanúságot, úgyhogy megvalósítják azt az új parancsot, amit Jézustól kaptak az utolsó vacsorán, ami így hangzott, arról tudják meg majd rólatok, hogy a tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt. És ez az egymás iránti szeretet azt is jelenti, hogy mindenüket megosztják, hogy senki ne nélkülözzön. Tehát nagyon fontos ez a tanúságtétel is, a törődés a másikkal. És mi 2000 évvel később élő keresztények is azt hiszem, egy ilyen élettel fogunk tudni kitartani a feltámadás hitében. Egyedül elszigetelve nyilván nehéz lenne, és nem is erre vagyunk hivatottak, hanem hogy a közösséggel együtt tartsunk ki, és növekedjünk a feltámadás hitében.
2: Nagyon köszönöm a mai beszélgetést. Ez a műsor és a Barátnővér korábbi adásai is visszahallgathatók a Mária Rádió hangtárában.
1: Én is köszönöm, és kívánom, hogy mindenkinek sok kegyelmet hozzon ez a húsvéti idő, a feltámadott Jézus közelségében, szeretetében. És itt most elég sok bibliai idézet hangzott el, úgyhogy mindenkinek ajánlom azt is, hogy vegye elő újra a Bibliáját, olvassa ezeket a húsvéti történeteket, találkozásokat Jézussal, mert így az Úr nagyon közel tud jönni, meg tud szólítani, és rájövök, hogy az életem ott van az evangéliumban. És akkor most így búcsúzunk. Krisztus feltámadt.
2: Valóban feltámadt.

Ferenczi József versét hallják. Az új parancs. Mielőtt elment tőlünk, akkor azon a lázas nagypénteki napon, keresztjét vonszolva, megvert, vérzőn, feldagadt arcán sápadt fájdalom, intelmet hagyott örökkül ránk, mondván, én az atyához megyek. Fiacskáim, úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket. A Szentváros már az ünnepre készült. A tercia vége lehetett talán, amikor felsorakozott a menet az Antónia erőd udvarán. Előbb a tribunus, melvértben lovon, a megfeszítés az ő tisztelet. Fiacskáim, úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket. Mögötte két oldalt négy katona, közrefogva a kereszthalára szántat, s zajongva hátrába kíváncsiak, ez mondta magát az Isten fiának? Ez lenne hát a zsidók királya, aki örök üdvösséggel hiteget? Fiacskáim, úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket. Háromszor roskadt le a földre, míg elérték a koponyák helyét. Az alsó városban bárányok sírták a húsvét várók panaszénekét. Lemeztelenítve lökték a fára, s hóhér köntösére sorsot vetett. Fiacskáim, úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket. Nem veheti el tőlem senki, az életemet magam adom oda, s kicsavart tagokkal, görcsben fuldokolva, az égre fölmagaslott a Golgota. E percben a döbbenet csendje szorította el a szíveket. Fiacskáim, úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket. Áll a kereszt, ocsúdik a tömeg, s kiköpi magából a szenny gúnyszavát. Másokat megmentett? Nosza most, ha ő a Krisztus, mentse meg magát! Mutasd meg erőd, szállj le a fáról, s megkapod érte hitemet. Fiacskáim, úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket. És a keresztről suttogva ima hallik a sötétségbe szakadt délután. Nem tudják, hogy mit cselekszenek. Bocsáss meg nekik, jó atyám! Aztán már csend, s folytott kiáltás, atyám, kezedbe ajánlom lelkemet. Fiacskáim, úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket. És nagypénteken három óra tájban megvonaglott kínjában a föld, s a pokol sötét tartományain a kereszt jele föltündökölt. Urunk, az Atya dicsőségébe szállt, hogy örökre élhessen egy üzenet. Fiacskáim, úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket.

Mindenütt, ahol Jézus megtestesül, általad történik. Általad öltött testet az ige a Szentírásban. Általad testesült meg ő Máriában. Általad egyesülünk vele, s titokzatos testével a keresztségben. Általad változik át a kenyér az ő testévé a szentmisében. Általad jelenik meg ő közöttünk, ha nevében összejövünk. Add, hogy általad bennem és köztünk is egyre jobban megtestesüljön Jézus. Szentlélek Isten, te azt tudod betölteni, abba tudod kialakítani Jézust, aki vár téged. Add, hogy várjalak, hogy következetesen kialakítsam életemben a rád várakozó csendes imák idejét. Add vágynom arra, hogy szent legyek, hogy Jézus, a Szent Háromság éljen bennem általad. Segíts, hogy minden imámból azzal az elhatározással induljak, hogy veled akarok egyre jobban úgy látni, úgy ítélni, úgy cselekedni, úgy beszélni, mint Jézus, hogy ő maga láthasson, cselekedhessen, beszélhessen bennem. Szentlélek, te eltöltötted Máriát, mert hallgatott hangodra, s igent mondott hívásodra. Szeretnék ma én is igent mondani minden hívásodra, a lefekvésben és a felkelésben, imában és tanulásban, munkában és pihenésben, igen lenni családomnak és fele barátaimnak. Szeretném ma mindig, azonnal és örömmel megtenni, amit kívánsz, amit tennem kell. Szentlélek, te Istennek kiáradó, önmagából kilépő szeretete vagy. Abban tudsz élni, s azt tudod elvezetni a teljes szabadságra, aki nem zárkózik magába, aki, ahogy a Mária elindult Erzsébethez, kilép önmagából, s elindul mások felé. Szeretnék ma én is kilépni magamba zártságomból, s elindulni, hogy szolgáljam testvéreimet, a te titkaidnak, a jelenlétednek örömét adva nekik. Szentlélek, a küldetés, a tanúságtétel lelke. Szíts fel bennem a felelősséget minden embertársam iránt. Add, hogy égően várjam elvezetni őket Isten szeretetére. Szentlélek, minden közösség lelke, az egység lelke, az Atya és a Fiú kölcsönös szeretete. Segíts ma mindent megtennem azért, hogy ahol Krisztusban testvérekkel találkozom, a kölcsönös szeretet uralkodjék közöttünk, s ezáltal ott lehess te, és általad Jézus, s így az emberek megismerhessék a szeretet Istent, a Szent Háromságot, aki közöttünk él. S add, hogy ma bárhová megyek, az embertársaim közötti egységet szolgáljam, s ahol széthúzás uralkodik, oda a te erődben a megbocsájtást, az újrakezdést, az egyetértést vigyem. Szentlélek Isten, a kereszten kiárasztott lélek. Jézusnak a keresztig kellett odaadnia önmagát, hogy elküldhessen téged, s így megszülethessék a közösség általad és benned az egyház. Add, hogy ma minden fájdalomban felismerjem és átöleljem Jézust, s így általam is kiáradhass, és megújulhasson benned a közösség, amelyben élek, és az egész egyház. Szentlélek Isten, a szabadság és öröm lelke, a remény lelke. Add biztosan és szabadon remélnem, hogy te nagyobb dolgokat tudsz végbevinni bennem, mint amire én, folyton újra ereső gyöngeségemben, valaha is képes volnék. Add hinnem és remélnem, hogyha átadom magam neked, te új szívet és új lelket adsz belém. Add, hogy tudjak hálaadó örömmel remélni végtelenül nagy tetteidben, tudjam remélni, hogy általam is meg akarod újítani a közösséget, amelyben élek, és egyházadat, és a föld színét. Szentlélek, a tűz lelke.

Uram, miért hagytál el a sötét napokon, hogy lett magányos a parton a lábnyomom? Akkor válaszoltál szeliden, csendben. Gyermekem, én minden percben veled voltam. Tudom, hogy csak egy nyomot láttál a homokban, és azt hitted, egyedül maradtál a sok gondban. De amikor már nem bírtad a terhet, én nem elhagytalak, hanem vittelek.

0: Rádió.
1: Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai az év minden napjára. Elmondja Szabó Tamás.
2: Május 19-e. Fatima üzenete. Térjetek meg! Tartsatok bűnbánatot! És higgyetek az evangéliumban. Ezek az első szavak, melyeket a Messiás az emberiséghez intézett. Fatima üzenete lényegét tekintve ugyanaz, mint az evangéliumé. Felhívás a megtérésre, és felhívás a bűnbánatra. Ezt a felhívást a 20. század elején kaptuk, tehát különösképpen annak a századnak számva. Úgy látszik, az üzenet asszonya olvasta az idők jeleit. Különös tisztánlátással olvasta azt, a mikorunk jeleit olvasta. A bűnbánatra szólítás anyai kérés, de ugyanakkor erős és döntő jellegű. Az a szeretet, amely örvendezik az igazságnak, tudja, hogyan kell egyszerre egyszerűnek és eltökéltnek mutatkoznia. Mint mindig, a bűnbánatra szólítás összekapcsolódik az imádságra való buzdítással. Jogosan nevezhetjük Mária imájának azt az imádságot, melyben különösen egynek érzi velünk saját magát. Ez az imádság felöleli az egyház, a szentszék, az egész világ problémáit. Mi több, megemlékezik a bűnösökről is, akiket meg kell téríteni, és meg kell váltani, és megemlékezik a tisztító tűzben lévő lelkekről is. Az üzenet igéit gyermekekhez intézték. 7 és 10 év közötti gyermekekhez. A gyermekek, mint például a Lourdes Bernadett, különösen kitüntetett szerepet játszanak Isten anyjának megjelenéseiben. Emiatt van, hogy a nyelve is egyszerű, alkalmazkodik megértésük korlátaihoz.
1: Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai hangzottak el Szabó Tamástól.

0: A rádió. A lélek hangja.
1: Két óra.
2: Mária Rádió Dömös, FM 104,9.

0: Mária út, a Mária celtől Csíksomlyóig terjedő zarándokútról.
1: Nagy szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat. Galgócin és Szabó Zsófia vagyok, a Magyar Mária út Egyesület koordinátora. Engler Györgyöt nagy szeretettel köszöntöm a technikai pultnál. A mai nap is ő segítségével fog megszólalni a Mária Rádió Mária utas műsora. Köszönjük szépen a szolgálatot. Miről másról is beszélhetnénk a következő közel 25 percben, mint a Mária útról és a zarándoklatokról. Először talán az egyik legnagyobb eseménye, ről fogunk egy picit beszámolni a Mária útnak. Elindult 15 nappal ezelőtt a 40 napos